Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye ezt nem nehéz megtanulni. Egy rövid, de nagyon fontos bibliai ige. Mondjátok csak velem együtt kórusban: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És hogy jól megjegyezzétek ezt a nagyon szép és bátorító bibliai igét, egy történetre hívom fel a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e köztetek, aki ezt vagy a szüleitől, vagy a gyermekiskolában hallotta. Tudjátok, hogy régen Izrael országa egyszer nagyon nehéz helyzetbe került, mert a szíriaiak megtámadták őket. És sok nyomorúságot okoztak nekik. És egyszer a szíriai király hadi tanácsot tartott, és azt mondta a hadvezéreinek, hogy mondjátok meg nekem, hogy ki közületek áruló, mert azt tapasztalta, hogy bármelyik részén a határnak próbál betörni Izrael országába, Izrael királya mindig tudja, előre tudja, és mindig ott védekezik. És hát a király azt gondolta, hogy valaki áruló az emberei közül, aki mindig titokban az izraelitákat értesíti. És akkor valaki a hadvezérei közül azt mondta, hogy uram király, nem áruló közülünk senki, hanem van Izraelben egy proféta, aki Izrael királyának mindazokat megmondja, amiket te a titkos tanácskozásaidon beszélsz. Ugye tudjátok, kik a proféták, akikre Isten üzeneteket bíz, akikhez Isten szól. És hát a Jóistennek nem nehéz dolog az, hogy a prófétáján keresztül megmondja, hogy valahol mi történik. És akkor a király megharagudott, és azt mondta, megkérdezte, hogy melyik helységben lakik a próféta, és mikor megmondták, hogy Dótánban, akkor parancsot adott ki, hogy másnap reggel a hadsereg vegye körül ezt a helységet. Ugye meg akarta ölni a prófétát, hogy többet ne legyen valaki, aki megjelenti Izrael királyának, hogy ő hol akar betörni az országba. És mikor másnap reggel fölkeltek, akkor kiment a próféta szolgája, és mikor meglátta, hogy körülöttük, hogy egy ilyen hegyes vidék volt, és azt látta, hogy mindenütt tele van rakva körülöttük a dombokon szíriai seregekkel az egész táj, akkor nagyon megijedt. És oda ment a prófétához, és azt mondta, jaj, édes uram, elvesztünk. És erre a próféta csak ennyit mondott neki, ne félj, mert többen vannak, akik mi velünk vannak, mint akik ő velük. És aztán a próféta felsóhajtott a Jóistenhez, és azt kérte, uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. De biztos tudjátok, hogy az emberi szem nem mindent lát meg, például egy sasmadárnak a szeme is többet meglát, mint az emberi szem, de a Jóisten tud olyan hatást gyakorolni a szemre, aki mindent teremtett, hogy egyszer csak olyat is meglát, amit természetes szemmel nem lehet látni. És mikor a próféta így fölfohászkodott, akkor a próféta szolgája körülnézett, és egyszer csak azt látta, hogy a szíriai sereg között is közöttük, mindenütt, így mondja a hegy, rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel. Ugye kitaláljátok, hogy kik lehettek? Hát a próféta csak olyan kifejezésekkel tudta leírni őket, amelyeket ő ismert, de valójában ezek angyalseregek voltak, akiket meglátott, hogy nem tudnak a szíriai seregek hozzájuk férni, mert angyalseregek veszik körül őket. Megkérdezem, most már értitek a bibliai igét, amit tanultunk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Akkor mindig többen vannak, akik velünk vannak, mint akármennyi ellenség. Mert az Isten angyalai a Biblia szerint végtelenül sokan vannak. Nem tudom, van-e köztetek olyan gyerek, aki tudja, hogy mikor Jézust el akarták fogni a Getsemáné kertben, és az egyik tanítványa Péter karddal akarta védelmezni, akkor Jézus azt mondta, tedd vissza a kardodat, mert ha én akarnám, mit mondott, mennyi angyalt hívhatnék segítségül? Kérthetném az én mennyei atyámat, és mennyi angyalt küldene segítségül? Na, te nagyon kedvesen mutatod nekem, majdnem tökéletes, azt mondta, hogy 12 sereg angyalnál is többet, ha kérném, az én mennyei atyám küldene segítségemre.
Tehát ne felejtsétek el, hogyha Isten velünk, és erre kell vigyázni, hogy valami bűn ne válasszon el Istentől, amit nem bántunk meg, és hogy mindig ragaszkodjunk a Jóistenhez, mert ha ő velünk van, akármennyi ellenség sem árthat, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 13. fejezetéből, Római levél 13. fejezetéből a 11. verset. Tehát Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetéből a 11. verset idézem. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Ugye Pál apostol ezt a felhívást megelőzően az Isten törvénye kívánalmairól szól, a törvény betöltéséről, és ehhez kapcsolódik a felhívás, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelét időszámításunk után 55 körül írta. Hívőkké lettünk. Ugye Pál apostol ezt a felhívást megelőzően az Isten törvénye kívánalmairól szól, a törvény betöltéséről, és ehhez kapcsolódik a felhívás, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelét időszámításunk után 55 körül írta. És ekkor néhány évtized telt

és a Szentlélek kiárasztása után, és Pál apostol érzékelte azt, ez az ige erről tanúskodik, hogy kezd ellangyosodni az az első szeretet, az a buzgóság, amely a Szentlélek kiárasztását követte. Ő úgy látta, hogy valami álom kezd rátelepedni gyülekezetekre, és ugyanakkor már fújt a kezdődő üldözéseknek a szele, és azt is látta Pál apostol, hogy a proféciák kezdenek teljesedni, amelyeknek meg kell lenni, még mielőtt az Úr visszajön. És ezért fordult a gyülekezetekhez ehhez a felhívással, hogy ideje az álomból felserkenni, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, annak a végső célba érkezése, mint amikor hívőké lettünk. És én úgy gondolom, az Úr azért örökítette meg a Szentlélek által ezt a felhívást, mert tudta, hogy ez még sokkal időszerűbb lesz azok számára, akik az idők végén élnek. És ha most egy pillanatra arra gondolunk, hogy milyen sok szó esik közöttünk is, ébredésről, megújulásról, reformációról, és mégis az a tapasztalat, hogy nem is olyan könnyű az álomból felébredni. Mégis, mintha nem akarna megmozdulni, mégis, akár az egyéni, akár a közösségi hitéletünk egy igazi ébredésre. Én úgy végig gondoltam egy kicsit, hogy hányszor kaptuk fel a fejünket nagyon a közelmúltban. És kicsit olyan riadtan gondolok rá, hogy 10 évvel ezelőtt volt az első, amikor olyan riadalomszerűen azt mondtuk, na ideje az álomból felkeserkednünk. Mert szóval ez valóban felkiáltó jel. Ez volt 1998-ban, amikor a Dies Domini enciklika megjelent. Úgy éreztük, hogy szinte testet ölteni kezdenek bizonyos bibliai proféciák. Aztán soroljam, 2001. szeptember 11-én, ami ugye az egész világot megrázta. Mindnyájan érzékeltük, hogy ahogy valaki egy ismerősöm mondta, hogy hát most már ezután semmi sem lesz úgy, ahogy az előtt volt. Hogy itt valami olyan folyamatok indulnak be, amelyek kirajzolják majd azt, amiről a bibliai proféciák beszélnek. Aztán megint eltelt 3 esztendő, és 2004. decemberében, ugye azon a bizonyos megrázó karácsony, amikor több százezer ember pusztult el abban a bizonyos ázsiai cunamiban, akkor megint mindenki meghökkent. Emlékszem, mikor olvastuk, hogy újra kell rajzolni a térképet, mert egyes szigetek kimozdultak a helyéből, nekem rögtön eszembe jutott, hogy a Bibliában mit olvasunk, hogy Krisztus eljövetele előtt úgy megrendül a természet, hogy minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik. És akkor úgy éreztük, hogy ez valami kis ízelítő, valami kis előszele, hogy tud a természet világa is megrázkodni. És azóta is olyan sok minden történt, nem ilyen nagyon, nem minden ilyen látványos, vagy ennyire, hogy a világon mindenkit megráz. Van, ami lopakodva csendesebben, de ugyanakkor mégis döbbenetesen halad előre. Én most például csak egy valamit szeretnék nektek idézni. Ez nem vált nagyon ismerté, én is 1 évvel később szereztem róla tudomást, mert csak 1 évvel később jelent meg egy labban, pontosabban az ökumenikus szemlében, a teológiai szemlében, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának a lapjában. És ugye tudjuk, hogy a bibliai proféciák beszélnek egy globális vallási szövetségről, és arra is, hogy ki lesz ennek a globális vallási szövetségnek a feje. És ez, amiből most olvasok egy részletet, ez egy záró dokumentum volt, amelyet a Nemzetközi Református Teológiai Intézet Kolozsvárot tartott konferenciáján 2007. július 3 és 8 között volt ez a konferencia. Itt ajánlottak elfogadásra az résztvevőknek. Tehát mindenki figyelje meg, Nemzetközi Református Teológiai Konferencián már ajánlották elfogadásra a résztvevőknek ezt a záró dokumentumot. Előre mondom, hogy végül nem szavazták meg a résztvevők, de azt hiszem mindenki érzi, hogy egy ilyen dokumentumot elfogadásra ajánlani egy ilyen konferencián, ennek önmagában jelzés értéke van. Így hangzott ez a bizonyos pontja a záró dokumentumnak. Felhívunk minden keresztényt arra, hogy fogadja el Róma püspökét, mint az egyetemes egyház vezetőjét,
amint

amiként ő volt már a nagy egyház szakadások előtt is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Felhívunk minden keresztényt erre. És ugye azt hiszem megüti a fülünket, hogy amiképpen ő volt az egyház feje a nagy egyház szakadások előtt is, tehát ma már nem reformációról van szó, hanem egy második nagy egyház szakadásról, az 1054-es egyház szakadás után, ugye amikor az ortodoxia, keleti kereszténység és a római katolikus kereszténység szétvált. És a végén azt mondja, hogy ő volt mindenkor, ezek előtt az egyház szakadások előtt is, a korai kereszténységben is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Ugye ez a pápai primátus minden fenntartás nélküli elfogadását fejezi ki, és arra szólít fel minden keresztényt, hogy ezt mindenki fogadja el. Azt hiszem, ez is egy megdöbbentő jelzés, és nem kell sokat gondolkoznunk, és főleg, ha komolyan vesszük a proféciák kijelentéseit, mint ahogy minden okunk megvan rá, hiszen eddig semmi sem esett el belőle, hogy ne teljesedett volna be, akkor azt mondhatjuk, hogy ez csak időkérdése, hogy ez a felhívás majd tényleg elhangzik minden keresztényhez. És most pedig itt van a világgazdasági válság, amit sokan kérdezik, hogy vajon ennek a jelentőségét hogyan értékelhetjük a bibliai proféciák fényében, vajon ez mit jelent, és ettől mit lehet várni. Ugye erre nem térek ki, mert ez lesz a délutáni evangelizációs előadás témája. És mégis milyen nehéz az álomból fölébredni. Halljuk az igét, ideje már az álomból felserkennünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mikor hívővé lettünk, és mégis valahogy mindig visszaalszunk. Itt Magyarországon, nálunk, ugye már 2 éve annak, hogy olyan elementáris erővel hangzott el, nem tudom, ki emlékszik 2 évvel ezelőtti küldőgyűlésre, és hogy úgy megmozgatott mindenkit, hogy, és a körvonalai is kirajzolódtak, hogy milyen értelmű megújulásra és reformációra van szükség, és miben. És mégis én figyelem végig a prédikátor értekezleteken, gyülekezetekben mondjuk, hogy szükség van rá, de az álomból még mindig nem serkentünk föl, és még mindig nem következett be az a bizonyos ébredés, ami olyannyira szükséges, és amennyire annyira vágyva vágyakozunk. Pedig itt Magyarországon nekünk még speciális sürgető késztetéseink is vannak, még különösen is a fülünkbe harsognak az idők jelei. Ugye azt is tudjuk, hogy az állam és egyház összeolvasztása, ez az a társadalmi képlet, amely a bibliai jövendőlések szerint meg fog valósulni Jézus eljövetel előtt, és a mi országunkban különösen erősek az erre irányuló törekvések. Aki nem hallott volna róla, annak említem, hogy most 2009. január 29-én a Keresztény Demokrata Néppárt benyújtotta a parlamentbe a munkatörvénykönyv módosítására vonatkozó javaslatát a szabad vasárnap érdekében. Ez még nem az a bizonyos nagy vasárnap törvény, de annak egy előszele. És feltétlenül ott van, bár látszólag külsőleg úgy tűnik, mintha a dolgozóknak a munkanapját, a családi napját akarná védeni, és még sikerült szakszervezetek támogatását is megnyerni ehhez, valóságban rejtettem mögötte az a törekvés áll, hogy egy nagy lépést tegyünk a keresztény Magyarország felé, ahol a vallási törvények állami törvények lesznek, és állami törvények is támogatják. 2011-re jelezték, hogy a pápa látogatást tesz a mi országunkban, Magyarországon, és nekem nagyon tanulságos volt az a híradás, ami ezzel kapcsolatban megjelent, hogy amikor a vatikáni nagykövet, az új vatikáni nagykövet erről tárgyalt a pápával, akkor az újsághír szerint a pápa hazánk erős keresztény örökségét hangsúlyozta. Ezzel Magyarország erkölcsi ösztönző erő lehet az európai közösségben, fogalmazott az egyházfő. A sorok között az európai alkotmány szövegéből kihagyott keresztény gyökerekre utalva.
Azt hiszem, ebből a néhány sorból is mindenki megérti, hogy az, amit régóta sejtünk, mennyire igaz, hogy Magyarország egy kiszemelt ország arra, hogy erkölcsi, ösztönző erő legyen az európai közösségben, ahol leghamarabb megvalósul a keresztény Magyarország. Persze nem arról van szó, hogy Magyarországon nagyon erős keresztény gyökerek lennének az emberek meggyőződésében, mert mindössze 15%-a minden statisztika szerint körülbelül Magyarország lakosságának, aki gyakorló hívő keresztény, vagy valamilyen egyházban gyakorolja a hitét, de viszont sikerült itt olyan pozícióba kerülni keresztény Magyarországot szorgalmazó politikai erőknek, hogy ezért tűnik reményteljesen, hogy talán Magyarország lesz az első mintája az európai közösség többi államainak. És ez itt megy végbe előttünk, és látjuk ennek az összefüggését a bibliai proféciákkal, és mégis rendkívül nehezen ébredünk az álomból. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White sorait a bizonyságtételek első kötetéből, majd látni fogjuk, hogy melyik az a mondat, amiért olvasom. Ezt írja: Isten népének meg kell szívlelnie a figyelmeztetést, és fel kell ismernie az idők jeleit. Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk bennük. E dolgok fényénél az igazság minden hitvalójának erőteljes igehirdetővé kellene lenni. Isten mindenkit felhív, mind a lelkészeket, mind a gyülekezet tagjait ébredjenek. Az egész mennyben lázas tevékenység folyik. A világtörténelem hatalmas léptekkel közeledik a végéhez. Nagy veszedelmek küszöbén élünk, és mégis alszunk. És most jön egy mondat, ezért olvastam. Ijesztő ez a tétlenség, a buzgalomnak ez a hiánya Isten művében. Ez a halálszerű álom Sátántól ered. Tehát milyen különös ez a megfogalmazás, hogy halálszerű álom, ugye azért mondja, mert ha ebből nincs ébredés, akkor az ember későn ébred föl, és ez tényleg halált jelent. És mennyire szól ezért hozzánk az ige, hogy ideje, hogy az álomból fölébredjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. És ez a nagy kérdés, hogy vajon hogyan indul meg, és hogyan valósul meg az álomból való ébredés. Egy igazi felülről indított, felülről kiinduló ébredés. Nagyon sokszor azt látom, hogy igen nagy a bizonytalanság ebben. És én is csak azt mondhatom, hogy az ember emberileg sokszor olyan reménytelennek látja, és olyan nagy kérdés, hogy hát tényleg hogyan és miképpen fog ez megvalósulni. De egy dolog biztos, és ugyanebből az előbb idézett bizonyságtételből még egy mondatot szeretnék olvasni. Láttam, hogy Isten népe valamilyen változásra vár, valamely kényszerítő hatalomra, hogy megragadja őket. Azonban csalódni fognak, mert tévednek. Nekik kell a cselekvés mezejére lépniük, nekik kell megragadniuk a munkát, és buzgón kiáltaniuk Istenhez, hogy igazán megismerjék magukat. Az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy felrázzanak minket, és sürgessünk mindenkit. Tehát ez biztos, hogy valami kényszerítő erőre, vagy kényszerítő erő változásra. Azonban csalódni fognak, mert tévednek. Nekik kell a cselekvés mezejére lépniük, nekik kell megragadniuk a munkát, és buzgón kiáltaniuk Istenhez, hogy igazán megismerjék magukat. Az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy felrázzanak minket, és sürgessünk mindenkit. Tehát ez biztos, hogy valami kényszerítő erőre, vagy kényszerítő erő változásra várni hiába való és helytelen. Aztán tapasztalom, hogy mások pedig arra gondolnak, hogy valami új bibliai igazságot kéne felfedezni. Talán az az, ami megindítaná az ébredést. Talán a hitáltali megigazulásnak valamilyen új értelmezése. Valamilyen új tapasztalat, amit eddig nem ismertünk. És biztos vagyok benne, hogy ez is tévedés. Sem egyik, sem a másik nem fogja megindítani az ébredést, és nem ilyenekre kell várni, hogy egy ébredés és megújulás következzék be.
hanem szeretnék én a Szentírásból három igét idézni egymás mellett, egy ige szakaszt kivonatosan tulajdonképpen, amelyben azt hiszem mindent megtalálunk, ami rámutat arra, hogy

Mi kell ahhoz, hogy ebből a halálszerű álomból fölébredjünk? Péter apostol első levele, első fejezetében van egy igeszakasz a 13. verstől a 25-ig. Én ebből csak három igét szeretnék most kiemelni. Mi tudjuk, hogy a Bibliában vannak olyan summázó igeszakaszok, meg olyan summázó igék, amelyben olyan tömören ott vannak a legdöntőbb és a legfontosabb dolgok. És ezek is ilyen igék. Olvasom a 13. verset. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. És a 22. és 23. vers. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romulhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Ja, az első ige egy hasonlatot alkalmaz, felövezvén elmétek derekait. Ugye arra kell gondolni, hogy az ókorban az emberek hosszú ruhát hordtak, és ha valaki munkához akart látni, akkor egy övvel felfogta ezt a hosszú ruhát, hogy kényelmesen tudjon mozogni, dolgozni. Amikor tehát így fogalmaz, hogy felövezvén elmétek derekait, ez azt jelenti, hogy komoly gondolkozáshoz látni. Az azt jelenti, hogy komolyan nekifogni egy gondolatbeli munkát véghez vinni. És minek érdekében fogjunk hozzá komolyan a gondolkodáshoz, a koncentrált, összpontosított gondolkozáshoz? Hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Vagyis ez az ige minket arra késztet, hogy álljunk ellene annak a sodrásnak, amely semmi időt nem hagyna nekünk, és semmi nyugalmat az igazi elmélkedésre, a koncentrált gondolkodásra, és próbáljuk végig gondolni, hogy tényleg az idők végéhez érkeztünk, és az égvilágon semmi másban nincs értelme befektetni az energiánkat, és semmi másnak nem szabad megengedni, hogy elterelje a figyelmünket, csak arra az egy dologra kell összpontosítanunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nékünk, mikor megjelenik. Ugye ebben benne van az, hogy úgy ellehetetlenül a történelem, hogy egyszerűen nincsen más megoldása. És nekünk hihetetlenül nagyra kell értékelnünk azt, hogy kegyelemben reménykedhetünk egy szabadító, megmentő isteni közbelépésben. De azt mondja, ebben olyan bizonyosaknak kell lennünk, hogy tökéletesen reménykedjünk ebben. Ugye mikor tud az ember ebben tökéletesen reménykedni? Azt kell mondom, ehhez még a múltbeli proféciákat is tanulmányoznunk kell, hogy lássuk, hogy milyen döbbenetes pontossággal teljesedett mindig az Isten szava, hogy bennünk valami megingathatatlan bizonyossággá legyen, hogy igen, ez a kegyelem meg fog érkezni, ez a kellő pillanatban meg fog történni. Hogy ebben minket senki elbizonytalanítani ne tudjon, vagy kételjünk ne legyen. Tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, mikor megjelenik. És tanulmányoznunk kell az igét azért is, hogy meggyőződjünk a bűnbocsánat, az üdvözítő kegyelem valóságáról, hogy ne félelemmel gondoljunk erre a napra, hanem bízni tudjunk, hogy másban ugyan nem reménykedhetünk, mint kegyelemben, mert érdemek nincsenek, tökéletesek nem vagyunk, de hogy bízni tudjunk abban a kegyelemben, amit személy szerint nekünk is hoz Jézus Krisztus, amikor megjelenik. És persze ahhoz, hogy az ember így a bibliai képies kifejezés szerint felövezve elméje derekait komolyan gondolkozni tudjon, és számot vessen, hogy mire érdemes időt fordítani, és mibe érdemes belevágni, és miben nem, és hogy mire összpontosítsuk minden erőnket és figyelmünket. Ehhez van szükség nyugalomra, amikor gondolkodni tudunk, és ezt a legnehezebb megszereznünk. Én szeretnék néhány sort olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvében, itt Énokról ír. És ugye tudjuk, hogy Énok a vízözön előtt élt a Biblia szerint a teremtés utáni 7. nemzedékben, és olvassuk róla azt a rövid jelentést, hogy Istennel járt, és azok közé a kivételek közé tartozik, akik Isten magához vett, mint illést. És erről az Énokról a következő megjegyzéseket idézem a könyvből.
Ezt írja. Az istentelenek növekvő gonoszságától elszomorodva, és félelmében, hogy azok hűtlensége csökkentheti az ő Isten iránti tiszteletét, Énok kerülte a velük való állandó érintkezést, és sok időt töltött el magányban, és most figyeljünk, alkalmat adva magának az elmélkedésre és imádságra. Így várakozott az Úr előtt, akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. És egy másik kis részlet, így olvasom. Énok tevékeny, dolgos élete közepette is fenntartotta Istennel való bensőséges kapcsolatát. Minél kiterjedtebb és sürgetőbb volt a munkája, annál kitartóbbak és komolyabbak voltak imái. Továbbra is hű maradt szokásához, hogy meghatározott időközönként minden társaságtól visszavonult. Miután bizonyos időt az emberek között töltött, tanítása és példája által munkálkodva értük, visszavonult magányába, és most megint figyeljünk, mert olyan mennyei ismereteket éhezett és szomjazott, amelyekben csupán Isten részesítheti az embert. Az Istennel való érintkezés révén Énok mindinkább átalakult Isten képmására. Hát nem tudom, testvéreink, melyikünk élete milyen, én mikor ezeket a sorokat olvasom, akkor vágyva vágyakozom, hogy hogy lehetne Énokhoz hasonló élettempót kialakítani, hogy ha nem is hetekre, meg ilyesmi, ugye, de ha csak kis rövid időkre is, az is roppant érték, még ha csak órákat tud is megmenteni az ember, amikor tényleg a magányba vonul Isten jelenlétébe, és olyan ismeretekre szomjazva, amiben csak az Isten személyes tanítása, az Isten előtti elcsendesedés, a valóban buzgó imádság tudja részesíteni az embert. Én azt hiszem, hogy mindnyáján nagyon könnyen belesodródunk abba, hogy futva imádkozunk, futva olvassuk az igét. És az igazi lelki tartáshoz, az igazi megerősödéshez ezekben a kritikus időkben ez kevés. Próbáljuk felfedezni a természet csendjét, és tartsuk a legnagyobb értéknek és a legnagyobb kincsnek, ha akármilyen kis rövid időket is tölthetünk egyedül a természet csendjébe, ahol felövezve elménk derekait, az Isten jelenlétében tudunk imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, rendezni a gondolatainkat, rendezni az életünket, átgondolni annak egy következő szakaszát. Erre óriási szükség van. És utána így folytatja az ige, a 22. versben, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mikor ezt olvasom, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítani, akkor egy nagyon fontos dologra utal ezzel az ige. Tudjuk, mi választ el bennünket legjobban Istentől. Mi az, ami akadályozza a lelki növekedésünket, vagy úgy tetszik az ébredésünket? Olyan dolgok, amelyekről réges-régen meggyőzött minket a Szentlélek a lelkiismeretünkben, hogy ez így van, ez az Isten igazsága, de mégsem cselekedjük. Amikor az ember lemaradásban van, a Szentlélek által megértett dolgok és azok cselekvése mögött. Ez az, ami valósággal lebénítja az embert, akadályozza az Istennel való kapcsolata növekedését, és egy álomban tart, egy ilyen zsibbadt állapotban tart. És én erre szeretném mindannyiunkat, magamat is, és mindannyiunkat buzdítani, és én remélem, hogy ha most megállnánk egy pillanatra, persze nem úgy, hogy nyilvánosan mondjuk ezt, de magában ki egy pillanat alatt meg tudnám mondani, hogy hol vannak az ő gyenge pontjai. Hogy hol van az, ahol tudom, hogy ez az Isten igazsága kívánalma, de mégsem így csinálom. Ha még este tudjuk egy pillanat alatt gyorsan, akkor baj van, mert akkor az önvizsgálatban is ellangyosodtunk, és akkor tényleg igazán mélyen elaludtunk. De én abban bízom, hogy azért ezt rögtön tudjuk, ez, meg ez, meg ez, meg ez, és itt nem számít az, hogy ez nagy dolog vagy kis dolog. Mert a kis dolgokban való engedetlenség az igazságnak, amiről pedig tudjuk, hogy hogy van, ugyanúgy tönkre teszi a lelki életünket, és ugyanígy az álomba visz bennünket. Itt a kis dolgok épp olyan jelentősek, mint a nagyobb dolgok. És ugye ismerjük azt az érzést, hogy milyen az, amikor az ember úgy hallja szinte a Szentlélek késztetését belül,
És akkor úgy valahogy úgy, olyan érdekes módon egy kicsit úgy az ember megrántja magát belül, vagy megkeményíti, és azt mondja, nem, hát ezt most még nem. Hát most még ezt megengedem magamnak. Most még nem fogok a megismert világosság, vagy a megismert igazság szerint cselekedni. És ezek a pici kis megkeményítései a lelkünknek, ezek a legveszélyesebbek, ezek okozzák a legtöbb kárt. És valahol olyan szép ez az ige, lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítva. Ez egy elszánásnak a kérdése. És ha valamelyikünk azt mondja, hogy de olyan nehéz engedelmeskedni, úgy érzem, hogy az emberi természet mennyire ellenáll az Isten kívánalmának, akkor szeretnének mindenkinek bátorításul idézni egy igét, amely jó ideje, nekem egy nagyon kedves igévé lett ez az 51. Zsoltár 14. verse, ahol Dávid így fohászkodik Istenhez, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye, gondolom mindegyikünk sejti, hogy az engedelmesség lelke kifejezés a Szent Lélekre utal. És itt mondja a Szentlélekről a Biblia azt, hogy az igazság lelke, mert elvezet minden igazságra. Mondja, hogy a szeretet lelke, mert a Szentlélek által Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. És lám még azt is mondja róla, hogy az engedelmesség lelke, aki segít nekünk engedelmeskedni. Ha bennünk megvan az elszánás, ha lelkünket az igazság iránti engedelmességre odaszánjuk, akkor a Szentlélek majd jön, mint az engedelmesség lelke, segít a természetünk ellenállását, ellenkezését legyőzni, és valóban cselekedni az igazságot. Megkérdezem, marad valami mentségünk arra, hogy nem engedelmeskedünk olyan dolgoknak, amiről a Szentlélek az elménkben, a lelkiismeretünkben meggyőzött? Mikor még csak nem is ez a kivállalom, hogy az önerőből valósítsuk meg, hanem amikor ott van az ígéret, és itt van a minta imádság, hogyha megértetted, hogy ez igaz, ha elszántad magad, akkor kérd, hogy Istenem engedelmesség lelkével támogass engem. És az Isten átsegít, és összhangba tudjuk hozni a cselekedet és a valóság szintjén az életünket. Azzal, amiről meggyőződtünk, hogy ez az igaz, ez a helyes, ez az Isten akarata. Ugye nem marad mentségünk. Akkor hogy engedhetnénk meg magunknak tovább az alvást, ezt a zsibbadságot? És látni fogjuk, hogy minden győzelem, amikor valamit legyőzünk, amiről mindig mondja a lelkiismeretünk, hogy nem volna szabad így, akkor az annyira felvillanyozza a lelki erőinket, és annyira közelebb visz Istenhez, hogy akkor ébredünk az álomból, és teljes lelki megújulást fogunk tapasztalni. És egy harmadik dolog, amit itt az igében olvastunk, hogy egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek, képmutatás nélkül való szeretettel. Ez megint egy olyan iránymutató, döntő ige. Az, hogy felébredtünk-e, vagy alszunk, az nagymértékben megmutatkozik abban, hogy milyen a szeretet közöttünk. Ugye itt ez az ige nem arról beszél, hogy igyekezzünk szeretni egymást, igyekezzünk a testvéri szeretetre és a felebaráti szeretetre, hanem azt mondja, tiszta szívből, amikor belső indítékokból fakad. És azt mondja, képmutatás nélkül való szeretetre. Én hiszem azt, hogy sokan utáljuk a képmutatást, és esetleg megnyugtatjuk magunkat, na hát én sok bajom van, sok gyengeségem, de képmutató nem vagyok. De ne haragudjatok, hogy azt mondom, a szeretetünkben sok a képmutatás. Sokszor gyakoroljuk az udvariasságot, sokszor igyekszünk szeretni, és abban sokszor bizony képmutatás van. Akaratlanul is, nem szándékosan is, mert hiányzik az a, hogy a szeretet forrása olyan igazán felbuzogjon a szívünkben. Úgy, ahogy a római levél 5. fejezetének az 5. verse mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Hát mikor ilyen ígéretünk van, hogy ne vágyakoznánk arra, hogy valóban nem egy erőlködő emberi szeretet, hanem az a hamisítatlan, az a tökéletes isteni szeretet, mint egy beletöltessék a szívünkbe, ahogyan a Szent Lelket kérjük, és tiszta szívből, és képmutatás nélkül, és buzgón tudjuk szeretni egymást a családban, a hittestvéri közösségben, a tágabb felebaráti kapcsolatokban. Mikor ezt olvasom, hogy buzgón szeressétek, ugye más szóval így is lehetne fordani, forrón szeressétek, mindig eszünkbe jut, hogy épp itt ebben a gyülekezetben mondta valaki nekem, azt mondta, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben.
Azt mondja, a hűvös szeretet váltson át buzgó szeretetre. És ugye tudjuk azt, hogy ha ez hiányzik, akkor minden hiába való. Én különösen kétségbe esem, mikor törvény melletti buzgolkodást látok szeretet nélkül. Ez a legvisszásabb dolog a világon. Mikor azt hiszük, hogy mi a legrigorózusabb törvény melletti engedelmességért küzdünk, és közben úgy tűnik el a szeretet, mintha elfolyták volna. Ez a legvisszásabb dolog. Gondoljunk arra, amivel a szeretet himnusza kezdődik. Ha ezt meg azt teszem, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És az egész nevől semmi hasznom nincsen. És az Isten előtt ez abszolút nem kedves. És van közöttünk, aki úgy gondolja, hogy neki szeretetben nincsen hiánya, ilyen tiszta, képmutatás nélkül való mennyei szeretetben, amit a Szentlélek tölt ki a szívünkben. Megint szeretnék olvasni egy sort, a Krisztus példázatai címből, ugyancsak Ellen White sorait. Ez egy nagyon elgondolkoztató mondat, a 10 szűz példázatának a magyarázatában írja. A vőlegényre várakozók, hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy nagyon okos, logikus biblia magyarázatuk, ez a világnak szóló utolsó figyelmeztetés, nagyon téved. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Krisztus tanítványai, mutassák meg Uruk dicsőségét. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy ami ma is a heti Biblia tanulmányunkban szerepelt, hogy majd olyan evangélium hirdetés, amikor a föld fénylik annak dicsőségétől, akkor nehogy azt higgyük, hogy az ékes szólás, vagy a logikus magyarázatok, vagy a bátor kiállás lesz az a dicsőség, amitől ennek az üzenet hirdetésnek ereje lesz, hanem az, hogy ez igazi szeretetből fakadóan, és igazi szeretetben, megmentő szeretetben hangzik. Egyedül ez az a dicsőség, amely úgy tud fényleni, hogy beragyogja a világot. És az utolsó ige pedig ezt olvastuk. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Ugye Isten igéjében úgy mutatja be, mint amely életadó, életet közvetítő forrás. Ugye, mint a magból élet fakad. Ahogy Jézus is mondta földi életében, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát akkor, ha valaki azt szeretné, hogy élet legyen a kereszténységben, ébredni akar az álomból, akkor micsoda eszköz az Isten igéje, amely lélek és élet. Én azt javasolom az ige tanulmányozásunk buzdítására, magam is felelevenítem ezt a régi szokásomat, már el is kezdtem, hogy kétféle naplót vezetek otthon. Szerintem ez a kétféle napló a legfontosabb egy keresztény embernek. Olyan napló, amiben mindent fölírogatunk, ami velünk történik, meg a gondolatainkat, az nem hiszem, hogy olyan nagyon hasznos. De kétféle naplót vezetni nagyon jó. Az egyik, amiben dátummal és néhány emlékeztető szóval feljegyezzük az Istennel szerzett tapasztalatainkat, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményéről, és ez mindig fölbuzdítsa a hitünket. A másik pedig, amiben följegyezzük, hogy hálás örömmel, hogy mit értettem meg az igéből újonnan. Hogy valóban növekedtünk-e az Isten igéje, az Isten beszéde, és ezzel együtt az Isten és az Isten kegyelme megismerésében. Hát ha mondjuk egy ilyen naplót vezetünk, és van benne egy hónap üres, vagy akár egy fél év üres, hogy semmi újat nem növekedtem az Isten beszéde megértésében és az Isten megismerésében, akkor az legalább egy intő figyelmeztető jel. De milyen öröm az, hogyha ha hétről hétre, vagy olykor még egy héten belül is, többször is oda tudjuk, be tudunk írni egy emlékeztető szót. Nem baj az, ha csak egy igének egy kis része is, de azt olyan világosságszerűen nappal virradt hajnal csillag kél fel szívetekben megértettem. Az Isten ismeretében és a kegyelemben való növekedésnek ez egy döntő eszköze. És ha most befejezésül összegezni akarom, hogy ez a felhívás,
Ennek megszívlelése a gyakorlatban, hogy ideje már az álomból felserkennünk, mit jelent, akkor a kulcsszavakat így mondanám. Tiszta, koncentrált gondolkodás, engedelmesség, szeretet, Isten igéje. Ne valami rendkívüli dologra várjunk, amitől majd fölébredünk egyenként és együttesen, hanem ha egyes emberek elindulnak ezen az úton, akkor majd az egyik fénypont, aki fénypontá válik ezek által, majd erősíti a másikat, és egyszer csak világosság fénylik az egész közösségben. Tehát az ébredést és a megújulást egyénileg kell elkezdenünk, és még egyszer mondom, gondolkodás az Isten jelenlétén, végig gondolni az életünket, a dolgainkat, a célkitűzéseinket, a reménységünket. Nagyon becsületes és alapos gondolkozással, és kiszűrni mindent, ami fals, ami csak könnyelműség, ami csak félrevisz. A másik dolog, az lelkünket az igazság iránt való engedelmességre fordítani. A harmadik dolog, a legnagyobb értéket, a legfontosabbat, ami az Isten dicsőségét nyilatkoztatja ki, a valódi mennyei szeretetet elnyerni, a tiszta szívből való képmutatás nélküli szeretetet, és ezt gyakorolni minden emberi kapcsolatunkban. És az utolsó dolog, hogy az Isten igéjével olyan szoros kapcsolatba kerüljünk, hogy ezáltal folyvást növekszünk az Isten megismerésében és az Isten kegyelmében. Tehát a növekedés nem áll meg, hanem állandóan halad előre. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkoztasson el bennünket az, amiről az igehirdetés elején is szóltam, hogy 10 évre visszamenőleg mondhatjuk azokat a dolgokat, amelyekre azt mondtuk, na hát ez most már egy abszolút intőjel, és még mindig a halálszerű álomban leledzünk, és hogy az ébredésért buzgón imádkozni is kell, az egész közösség ébredésért, de elindulni is az egyéni életünkben ezeknek az egyszerű igei útmutatásoknak az útján, és biztos, hogy változás lesz az életünkben mindannyiunkéban. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Olyan mélyen aggaszt bennünket, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és mégsem vagyunk képesek engedelmeskedni néki. Urunk, érezzük magunkon az álmot, a zsibbadságot, pedig tudatosul bennünk nap mint nap, hogy ideje az álomból fölserkennünk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan egyszerű útbeigazítást közvetítettél nékünk a te igéd által. Érezzük, hogy ez olyan gyakorlati bíztatás, amit azonnal megragadhatunk, hogy keressünk csendes időket, amikor igazán átgondoljuk a dolgainkat, és minden kis csendet boldogan ragadjunk meg, amikor dolgozhatsz a mi elménken és szívünkön, amikor meg tudunk erősödni abban, hogy lássuk, hogy egyetlen cél felé kell haladnunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit hozol nékünk. És Urunk, köszönjük azt is, hogy emlékeztetsz azokra a kis engedetlenségekre is, ahol réges-régen tudunk valamit, és helyeslünk is, és mégsem úgy tesszük. Urunk, köszönjük az ígédet, hogy még ilyenkor még mindig fohászkodhatunk segítségért, és még mindig nem azt várod, hogy egyedül a mi erőnkkel győzedelmeskedjünk, hanem köszönjük, hogy megismerteted velünk a te lelkedet úgy is, mint az engedelmesség lelkét, amely, ha mi elszánjuk magunkat, akkor kegyelmet, erőt ad nekünk, hogy az engedelmességet meg is tudjuk valósítani. Segíts, Urunk, hogy ezáltal mind közelebb és közelebb jussunk hozzád, és add, Urunk, hogy ahogy egyik énekünk mondja, valósággal szomjúhozzuk az igazi, tiszta szívből való képmutatás nélküli szeretetet. Add, hogy emellett minden más érték elhalványuljon számunkra, hogy a te igéd mutatja, és érezzük azt, hogy nincs olyan emberi kapcsolatban, amelyben ezt mellőzhetnénk, ahol ezt a szeretetet nem kellene gyakorolnunk. Ó, Urunk, segíts, hogy végig gondoljuk, hogy hol van valami neheztelésünk valaki iránt, hol van valami tartózkodásunk emberek iránt, hol van, ahol mi nem gyakoroljuk ezt a buzgó szeretetet. És segíts, Urunk, hogy kérjük a te lelkedet, mert itt is azt érezzük, hogy nem tudjuk egyedül megtenni, hogy töltessék ki a te szereteted a mi szívünkbe a Szentlélek által, hogy könnyű és gyönyörűséges legyen nekünk ezeket az akadályokat legyőzni. Addulunk, hogy soha se érjük be a hűvös szeretettel, a viszonylagos szeretettel, hanem tiszta szívből, forrón tudjuk szeretni egymást. Urunk, hallgass meg, kérünk imádságunkat, és szeretesd meg velünk, kérünk a te ígédet, és add, hogy itt is szomjúság jellemezzen bennünket, hogy növekedni akarunk az ígéd megértésében, és általa a te személyed, a te jellemed, a te kegyelmed magassága, mélysége megismerésében. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imánkat, és kegyelmeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az Emberi Élet Alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember, úgy véljük mindannyian, hogyha szeretetben élünk, akkor valószínűleg boldogok is vagyunk. Hogyha szeretnek bennünket, akkor ez a boldogságunk alapja. Mert hát ki ne vágyna boldog életre, kiegyensúlyozott életre, amiben szeretik őt. De majd most meglátjuk azt, hogy mi is a valódi szeretet, mi a különbség a valódi és a hamis szeretet között, és tényleg, hogy hogyan van hatással a szeretet a boldogságra, illetve hogy melyik előzi meg a másikat. Az viszont ténykérdés, és azt mindenféleképp itt az előadás elején szeretném szögezni, hogy minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés. Hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni, még a múlt század közepetáján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézus majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézus majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett, és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve, és hozzá bele bújva a fejét, belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy árvaházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik,
egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt

hogy mint hogyha egy családban nőnének fel, és ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredményeknek végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzélben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőttkorban nincs így? Hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek bennünket? Hát dehogy is nem. Amíg él az ember egész picin csecsemőkorától fogva időskoráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb 1-2-3 szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni. Nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igénylünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél, ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését, lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott a Máté evangélium 24. fejezetének a leírás alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán, tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint, és hogy mi az eredménye ennek, hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a konfliktusok nem csak a politikában, hanem ma is a világon több mint 100 helyen folyik háború egyszerre, az éhségek, az anyagi egyenlőtlenség,
a társadalmi problémák, a személyes problémák, amelyek mindannyiunk

Ágyi életében, vagy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal, vagy a rokonainkkal, vagy lehetne sorolni, hogy kivel adódnak. Tehát személyes szinten mindannyiunknak meg kell élni azt, hogy bizony sokszor feszültségben, sokszor nézeteltérésekben, sokszor ellenségeskedésben, hogy ne mondjam gyűlölködésben is, egymás iránti utálatban élnek az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki ennek megvan ez ismeri a szerzőt, Erich Fromm-nak hívják, egy zsidó származású, szintén pszichológus. A Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, hogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt. Azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként négy csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a négy csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg. Négy csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a négy csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan jóval több, mint a fele, vagy majdnem háromnegyed az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahova szintén nagyon sok ember tartozik. Ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. De ezt a zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyi válogató, mert ugye azokat szeretem,

Akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akiktől valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan. Álhatatlan ez a szeretet, mert megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség, egyik piros kanapét akar, a másik hupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók személyen pitjáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet. Azt mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És ugye említettem, a negyedik csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik kérdésre is ugye hagyd térjek ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretség, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem környezetét tekintve fizikailag, sem, hogy ugye minden szülő azon van, hogy a gyermekének jobban menjen a sora, mint ahogy neki ment gyermekkorában. Természetes ez a felfogás, ez a elképzelés, de azért gondoljunk bele, hogy hány gyermek lett így elkényeztetve, hány gyermek lett így, mondhatjuk úgy is, tönkretéve. Mert azt tanulta meg, hogy a tetteinek nincsenek következményei, azt tanulta meg, ahogy felcseperedett, hogy ő bármit megtehet, neki mindent szabad, és aztán egy erőszakos, követelődző, hálátlan ember válik belőle. Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is
nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban, hogy perre van az Úrnak a Föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a Földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán egy-kettő lenne, aki tényleg olyan végtelenül önzetlen, hogy mindenét odaáldozza is, és bármire képes, azért, hogy egy másik embernek segítsen, de még az is csak egy halvány lenyomata, valami halvány utánzata lenne annak, hogy mi is az Isten szeretete. Azt mondja Hóseás próféta könyvében az Isten, hogy azért nincsen szeretet, és zárójelben igazság sem, ami a következő erodás témája lesz, azért nincsen szeretet a Földön, mert nincsen Istennek ismerete. Nincs egy példa, nincs, akitől megtanulhatnánk. És hogyha nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Újszövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő fele barátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő fele barátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vett fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak 2 levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian
láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korán búló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást? Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást? Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet? Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korán múló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet, ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet, akkor milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél? Nagyon sok idézetet lehetne most említeném a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akik, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát
Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy miért, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábaló, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen fedve, megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarata előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik? Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt, már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp. A Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árulta el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő anyagilag egy ilyen elvetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna oda Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Júdás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül, és hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cselekedd, illetve hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással és a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péterrel mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört
lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek, és hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, ha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indított őt. Ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében. És talán a legnagyobb különbség az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem lejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát, hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami, nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak, hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnös viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk,
mindannyian, már most ezt nyilván nem az itt lévő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére, tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak a Korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusz, ugye így nevezi ezt a szentírást, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Hadd kérdezzem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkról, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülírni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségére legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jött még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangélium 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy
tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki. Mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult, hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá. Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz mindent. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a földön is, élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt felkel az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd, ha kihúzom, adott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap, mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk
szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek a önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát, ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháború egy amerikai illetőről van szó, eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese. De ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellette a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek
egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetében, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Getsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Getsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, mintha ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, mintha nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és világmindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt. És ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogy ha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a amikor a lelkismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgy, hogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát
így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, amiről, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre fele törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm, akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik? Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogy ha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok mindenáron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e. Meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én? Vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világ és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor meg is kezdjük a mai előadásunkat. A meghívón a kapcsolatok hálójában cím szerepel, alcímként a társfüggőséget jelöltem meg, mint a mai alkalomnak a témáját. A társfüggés egy olyan függési forma, ami egyfajta kapcsolatfüggés. A leginkább szerfüggésekről és viselkedési függésekről volt és lesz is szó az előadássorozat folyamán. Ez talán az egyetlen alkalom, amikor egyfajta kapcsolat függést, illetve annak a felépítését, annak a különböző személyiség jegyeit próbáljuk átgondolni együtt, egy diavetítés segítségével. A társfüggőség azért is egy nagyon fontos téma, mert nagyon sok ember szenved benne, úgyhogy nincs tudatában annak, hogy ez a saját függési formája is. És mindjárt egy definícióval kezdenénk. A társfüggésnek vagy társfüggőségnek a másik, hát úgymond szakkifejezés a kodependencia. És itt található a Szeretet Választható című könyvből, amit majd ajánlok a végén, egy idézet. Aki kodependens, az többnyire addiktív kötődésben van egy másik emberrel.

saját énképe, személyes identitása kemény korlátok közé szorul, és nagyrészt kiírtják vagy kitúrják helyéről a másik személynek a problémái és identitása. Tehát egyszerűen megfogalmazva, vagy kiemelve egy-két konkrét kifejezést, az egyén, a társfüggő tulajdonképpen nem rendelkezik saját identitással, saját énképpel, teljesen lefoglalja egy másik emberrel való életében a kötődés, egy olyan fajta kötődés, ami semmiképpen nem egészséges, mert általában az ember is megy tönkre és lefelé lejtőn, akihez kötődik a társfüggő, és a társfüggő maga is nem képes a másikon segíteni, a másik problémáját javítani, hanem együtt mennek tönkre, együtt mennek egy beteg úton, és hogyha még gyerekek is vannak a családban, akkor ők is sérülnek nagyon-nagyon súlyosan. Ezt szeretném majd konkrétan alátámasztani egy-egy példa vagy egy-egy függőség segítségével. A szenvedélybetegségek alakulásáról volt már egy ilyen kis ábra, amit bemutattam akkor is. Most csak azért szeretném röviden még egyszer ezt a diakockát és egy másikat is újból bemutatni, hogy érthető legyen a kapcsolódás. Minden szenvedélybeteg, hát nagy általánosságban négy stáció, négy fázison megy keresztül. A középső szint az a normál érzések szintje, alul található a fájdalom, legfelül pedig az eufória vagy öröm szint. Amikor valaki egy szenvedéllyel elkezd, vagy egy szerrel, vagy viselkedési függéssel, vagy társfüggéssel, vagy társfüggésben elmerülni, az első fázisban, az első stáción, amikor halad előre, akkor azt veszi észre, hogyha használ egy bizonyos szert, vagy szemét, vagy viselkedési függést, akkor kicsit jobban érzi magát. Ugye ezt már modelleztük. A második fázisban már keresi ezt a bizonyos szert, szemét, vagy viselkedési formát, és tapasztalja, hogy nagy örömmel jár az ezzel való együttélés. A harmadik fázisban már belemélyed ebbe a hangulatingadozásba, és a negyedik fázisban már azért van szüksége a szerre, vagy egyéb függési formákra, hogy normálisnak érezze magát. Általában ez a négy fázis figyelhető meg minden szenvedélybeteg ember életében. Most ami ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a szenvedélybeteg emberek általában nem egyedül élik az életüket, hanem vannak mellettük házastársak, szülők, barátok, gyerekek. És itt ezen a másik ábrán, ami szintén már egyszer szerepelt az egyik előadásban, láthatjuk ugyanezt a négy stációt az első függőleges oszlopban. Mellette viszont látjuk azt is, hogy hogyan alakul ki a társfüggés. Vannak elsődleges társfüggők, akik legtöbbször a legközelebb állnak felnőttként a szenvedélybeteghez, és vannak másodlagos társfüggők, akik rendszerint úgy vannak jelen egy ilyen szituációban, hogy még nincs önállóan kialakult személyiségük, általában a gyerekeket sorolják ide, de ez is lehet akár barát vagy távolabbi ismerős. És ahogy látjuk a különböző stációkat, egy szenvedélybeteg mellett élő elsődleges társfüggő az első körben észreveszi azt, hogy valami nincs rendben, kezdi elveszíteni a szeretett szemét, és nem tudja, hogy miért. Keresi az okokat, pánikot érez, próbál különböző dolgokat alkalmazni ahhoz, hogy a kontrollt és a másik embernek a személyét azt tudja irányítani vagy bírni. És ahogy ezt a kontrollt keresi, már a második pontban olvasható, hogy aggódik, próbál igazítani a magatartását a másikhoz, és egy olyan ugyan megelőző állapotot helyreállítani, amiben jobban érezte magát. De ahogy a szenvedélye a társának halad előre, vagy az ismerősének, barátjának, úgy annál megszállottabban próbálja javítani a helyzetet. Ezen a ponton a keringési pályát elfoglalja a szenvedélybeteg körül, és egyre kevésbé maradnak saját érzései, saját gondolatai, saját élete. És a negyedik pontban azt látjuk, hogy szétesik a személyisége. Annyira fáj, hogy nem képes ezt a szituációt megváltoztatni, és annyira benne van ő is érzelmileg ebben a helyzetben, hogy hát olyan drasztikus következmények is előfordulhatnak, hogy öngyilkosság, válás és egyéb kilépések a szituációból. Ez az elsődleges társfüggő. A másodlagos társfüggésben már leginkább a gyerekek szenvednek, erről is szeretnék majd röviden szólni, de sajnos a mai este keretében nem fér bele az, hogy erről is konkrétan gondolkodjunk. Én most tulajdonképpen az alkoholizmus kapcsán szeretném a társfüggőséget bemutatni. Egészen konkrétan azért, mert a társfüggés leginkább egy alkoholbeteg mellett jellemző a mai magyar állampolgárok nagy részére. Persze rengeteg társfüggő van, aki nem alkoholos háttérből érkezik, de azért szeretném mégis az alkoholizmus segítségével modellezni mindezt, hogy jobban megérthessük. Meg azért is, mert gondolom, és én biztos vagyok abban, hogy a teremben is többen vannak itt, legalább 10-20-30, akár 40-50 ember is, aki ezen a szinten érintett a társfüggésben. Van egy ilyen elgondolkodható mondat, hogy az alkoholizmus az egész család betegsége. Ahol alkoholbeteg él a családon belül, ott nem csak ő a beteg,

hanem előbb-utóbb megbetegszenek a hozzá közel állók, a vele egy háztartásban élők is. A Szikszai Tóth szerzőpáros azt írja a Deviáns Alkológiai című könyvében, hogy ha egészséges lenne a családi rendszer, akkor vagy változásra késztetné, vagy kivetné magából az alkoholbeteget. Ez általában nem így működik, hanem egészen más forgatókönyv szerint halad előre a probléma. A Szeretet Választható című könyvben a következő konkrét idézetet találtam. Minden egyes alkoholista legalább 4 másik embert, házastársat, gyereket, munkatársat és egyéb személyeket hoz súlyos helyzetbe. És a szerzők ezt számokra is váltják. Amerikai a szerző hármas, akik írták ezt a könyvet. És azt mondták, hogy Amerikában van, az USA-ban 15 millió alkoholbeteg, és a statisztika szerint ez 60 millió másik embert érint konkrétan. Tehát 75 millió ember szenved az alkoholizmus következtében, vagy úgy, hogy társfüggő, hogy komolyan próbál megváltoztatni egy helyzetet, vagy úgy, hogy aktívan iszik. Hogyha a magyar állapotokat gondoljuk át, akkor itt Magyarországon van körülbelül 1,3 millió alkoholbeteg. Hogyha azt mondjuk, hogy 4-szer ennyi ember érintett a problémában valamilyen szinten, akkor ez 5,2 millió ember, plusz még az alkoholbetegek, tehát ez 6,5 millió ember problémája Magyarországon, hogyha az amerikai statisztika igaz a magyar helyzetre is, de legyen csak 5 millió ember, aki érintett, akkor is az ország népességének a fele. Tehát mindenképp ki kell jelenteni azt, hogy a társfüggés az vagy kisebb szinten, vagy komolyabb szinten, vagy nagyon drasztikusan, de több millió embert érint, csak az alkoholizmus kapcsán Magyarországon, és itt még nem beszéltem egyéb függési formákról, amikhez kapcsolódik a társfüggés. A társfüggő, ugye benne van a kifejezésben is, egy személyhez kötődik, egy szenvedélybeteghez kötődik, egy másik személyhez fűződik beteg kapcsolatában, és egyébként ez az adat még nem is tartalmazza azokat az embereket, akik már felnőttek, de egy szenvedélybeteg háttérből érkeznek, tehát mindenképpen a személyiségük torzult, érzelmi zavaraik vannak, és olyan kényszeres cselekedeteik, amik ebből fakadnak. Most szeretném azt megvizsgálni két diakocka segítségével, illetve azt felvázolni, hogy hogyan alakul egy elsődleges társfüggőnek az élete. Legyen az elsődleges társfüggő mondjuk egy olyan feleség, aki frissen ment férjhez, és mondjuk a házasság a 10. évében elkezd észrevenni azt, hogy a férje egyre komolyabban alkoholt fogyaszt. Azt próbálom felvázolni, hogy milyen érzelmek érik, milyen folyamatok zajlódnak benne, milyen érzelmi viharokat él meg. A probléma nagyon gyakran az, hogy általában nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni az aggasztó tüneteket egy szenvedélybeteg mellett élve. Ez nyilván lehet azért is, mert természetesen védik és szeretik a másikat, vagy lehet azért, mert az alkoholbetegségnek egy olyan formájával találkoznak, ami nem a konkrét, úgymond általános alkoholbeteg típus, hanem mondjuk a szinten tartó ivó, aki soha nem látványosan részeg, de mindig ott van az alkohol a szervezetében, vagy az az időszakos ivó, aki hónapokig nem iszik, aztán elkezd inni, és mondjuk egy hónapon keresztül folyamatosan mély ponton van, aztán megint kijön, és megint teljesen józan. Tehát sokszor nem értik, vagy nem akarják észrevenni és érteni ezeket az aggasztó tüneteket a családtagok, és egy idő után összezavarodnak. Nem tudnak mit kezdeni a szituációval, a visszaesésekkel. A legtöbbször az a probléma, hogy nem tekintik betegségnek a kialakult függést. Alison Burr írja Alkoholista a családban című könyvében, az a családanya, amikor a kisfia mondjuk utálatosnak nevezi őt és megrugdossa, akkor ezt le tudja kezelni teljesen normálisan, de amikor a férje ugyanilyen gyerekes magatartás formával próbálja az alkoholbetegségéből fakadó következményeket leplezni, akkor összezavarodik, és nem tud mit kezdeni a szituációval. Nagyon sokszor probléma, hogy a családtagok, az elsődleges társfüggők nem értik, hogy a másik milyen énvédő mechanizmusokat alkalmaz. És a veszekedések előbb-utóbb bejáratott pályán mozognak, egyre halad előre, illetve lefelé ez az egész helyzet. Megjelenik a szégyen, és a már általában mindenki előtt ismert betegség takargatása. Ez is rengeteg energiát elvesz egy alkoholbeteg mellett élve, mondjuk a feleségtől. Jönnek az ambivalens érzelmek. Egyszerre szereti a másikat, és amikor ígérgeti, hogy másnaptól nem fog inni, és leszokik, és látja, hogy milyen szánalomra méltó, akkor körbe rajongra, körbe szeretgeti. De másnap, amikor a másik ittasa jön megint haza, és veszekedés kezdemi, az akkor pedig gyűlöli. Tehát ez a gyűlölet és szeretet ellentétes megnyilatkozása, ez gyakran napokon vagy napszakokon belül is állandósulhat. Megjelenik persze az önvád is. Talán miattam iszik, talán miattam van az egész helyzet. Ha én megváltoznék, ha én másképp viselkednék, akkor a másik is jobban lenne, akkor a másik sem menekülne a szenvedélyébe. Aztán itt van a félelem. Vagy attól fél egy alkoholbeteg mellett élő, hogy a másik hogyan érkezik haza,
milyen jeleneteket fog rendezni, mennyire lesz agresszív, vagy attól fél, hogy a másik hogyan ül autóba, mondjuk ittosan ül autóba, vagy balesetet okoz, vagy bármilyen szituációba kerül, ahol veszélybe lehet az élete. A csalódottság érzés állandósul, az elszigetelődés is előbb-utóbb kialakul egy ilyen családban, eltávolodnak egymástól. Előbb-utóbb, hogyha a helyzet nem változik, akkor a válásra is sor kerülhet, vagy sor kerül. Aztán egy alkoholbeteg mellett élve a feleség mondjuk átvállal olyan feladatokat, amit a másik már nem képes felvállalni, elvállalni a betegsége miatt. Tehát mondjuk egy feleség, legyen mondjuk egy vidéki, falusi életet élő család a példa, mondjuk maga szerzi be a tűzifát, maga aprítja össze, ő javítja meg a házat, a házkörüli teendőket, ő végzi el, ami a férjének a teendője lenne, de kénytelen átvállalni feladatokat, mert a másik nem végzi el, és egyre nagyobb teher van rajta, mert ott van a gyereknevelés terhe, ott van a saját feladata, és át kell vállalni még a családfőnek a terheit is. És tulajdonképpen ami elgondolkodtató, hogy egy alkoholbeteg mellett élő társfüggő gondolkodásában ugyanaz az alkohol játssza a központi szerepet. De nem úgy, hogy hogyan fogyaszthatná el az alkoholt, hanem hogy például a másikép mennyit ivott, melyik kocsmába jár, hogyan tudná megtalálni az eldugott alkoholmennyiséget, hogyan tudná rávenni a másikat, hogy ne fogyasszon annyi alkoholt. Tehát ő is az alkoholon gondolkodik, ugyanúgy, mint az alkoholista társa, csak hát ő nem fogyasztja, hanem kontrollálni próbálja a másikat. Tehát ezek a megfigyelhető tünetek, és lehetne még hosszan sorolni. Itt említem most Erik Berlinnek a nevét, ő egy svájci pszichiáter. Itt egy könyvet Emberi játszmák címmel, amiben külön fejezetet szentel az alkoholista életjátszmának. Ezt a könyvet is ajánlottam már. Ebben a könyvben a szerző leírja azt, hogy tulajdonképpen mindannyian bizonyos játszmákban éljük az életünket. Vannak olyan játszmák, amik teljesen ártatlanok, és a hétköznapi élet szerves részét képezik, de vannak olyan játszmák is, amik kifejezetten gyilkos játszmák, életjátszmák, amiket egy életen át lehet játszani. Az egyik ilyen játszma a szerző szerint az alkoholista életjátszma. Ezt szeretném konkrétabban bemutatni most, és ezzel nagyon jól lehet modellezni, hogy hogyan alakul a társfüggés. Az alkoholista életjátszmának egy főszereplője van, az alkoholbeteg maga. Tehát alkoholbeteg nélkül nincsen játszma. Egyébként ez az alkoholista életjátszma már két fővel is működik, de teljes pompájában egy ötszereplős játszma. És szeretném bemutatni a mellékszereplőket is. Ezeket a mellékszerepeket veszik fel a társfüggők. Az egyik leggyakoribb mellékszerep az üldöző szerepe. Az üldöző legtöbbször az ellentétes nemű házastárs. Itt látható egy kép, amit érdemes egy kicsikét elemezni is. Mi látható a középpontban? Ugye ott van egy asztalszerűség, és rajta egy pohár, valószínűleg viszki, vagy valami ilyesmi tömény ital, és két részre osztik a kép. Ott van az alkoholt fogyasztó családfő, az alkoholbeteg, nevezzük mondjuk így, aki tulajdonképpen védi a szeszt, a szert. Ezen a körön kívülreked a házastárs és a gyerek. Csak nagyon jó példázza azt is, hogy mi történik akkor, amikor valaki a szenvedélyével már a szerves egységben él. Itt minél komolyabb a szenvedélybeteség, annál inkább kiszorulnak azok, akik közel állnak a szenvedélybeteghez, és nem tudnak bejutni ezen a körön. Itt egy tipikus szituáció látszik, ott van az alkoholbeteg, az alkoholista játszma főszereplője, és mellette az üldöző családtag. Tulajdonképpen, hogyha két ember van már, aki játsza ezt a játszmát, akkor tökéletesen működik, akkor már nagyszerűen lehet ezt az életjátszmát művelni, és haladni ebben előre. A másik leggyakoribb, úgymond mellékszerep, de nagyon fontos szerep, ez a megmentő szerepe. Legtöbbször szintén a házastárs használja, illetve hát kényszerül ebbe a szerepkörbe. Ennek a megnyilatkozási formáiról is szeretnénk majd konkrétan szólni. A harmadik szerep, ezt így definiálta Erikben, hogy a balek szereplő. A balek az, aki, használjuk ezt a hétköznapokon is, aki hagyja magát átverni. Tudja, mi a szituáció, nagyon sokszor tisztában van az, hogy a másik mit miért tesz, de mégis hagyja magát belekényszeríteni egy szerepbe, és újból hát átverik azon a bizonyos palánkon, és mégsem változtat a magatartás formáján. És a negyedik szerep, ez az alkoholista számára, az alkoholbeteg számára a legfontosabb szerep, ez az összekötő szerepe. Jó, az alkoholnak a közvetlen forrása, ahonnan az alkohol érkezik hozzá. Ez lehet egy italbolti eladó, lehet egy kocsmáros, de lehet a családtag, aki maga próbálja meg úgymond beosztani az alkoholbeteg számára az alkoholmennyiséget, amit elfogyasszon. Egy alapvető kérdés, ami fölmerül, játszhat-e egy ember egyszerre több szerepet is?
Nem tudom, ki mit gondol, itt látom, hogy páran bólogatnak. A válasz határozott igen, akár fél órán belül is. Modellezem ezt nagyon röviden. Hazajön mondjuk késő este az alkoholbeteg, az ajtóban várja már a felesége, és rögtön, ahogy üdvözli, megszagolja, hogy mi a lehelete, és mondja neki, hogy láttalak megint itt, és itt jártál a kocsmában, miért nem jössz haza időbe, megint itt áll, neked senki sem fontosabb, neked csak az alkohol van, mi nem számítunk, hát itt üldöz. Aztán, amikor látja, hogy a másik rosszul van, és kicsit dülöngél, leülteti a konyhába, vacsorát teszel, és a szívére beszél, hogy ez nem mehet tovább, kedves párom, hát valamit csináljunk. Itt egy elvonókúra, szereztem 3-4 címet, döntsél csak, valahova mindenképp menjél el, mert ez a helyzet tartatlan, tehát itt már a megmentő szerepkörébe kényszerül. Aztán, amikor a férnek terhes lesz, hogy a feleség ennyit bántja, üldözi, megmenti, fogja és mondjuk megveri a feleségét, a feleség hagyja magát ebben a szerepben, nap mint nap ott van, tehát ő a balek. Aztán, amikor a férj azt mondja, hogy jó, akkor most lódulj és hozzám nekem a kocsmából egy üveg bort, akkor lemegy és beszerzi az alkoholmennyiséget, hát itt már összekötő szerepben is kényszerül. Tehát egy fél órán belül akár mind a négy mellékszerep egyetlen egy személyben összpontosulhat, és az alkoholista játszma az tökéletesen működik. Egy nagyszerűen működő szimbiózis láthatunk egy alkoholbeteg és egy társfüggő között. Ez nagyon-nagyon gyakori a mai Magyarországon. És most nézzük a konkrét szerepeket. Tehát ezt a négy szerepet szeretném átgondolni, az üldöző szerepet, a megmentő szerepet, a balek és az összekötő szerepeket, milyen megnyilatkozási formái vannak egy alkoholbetegség hátterén. Megfigyelés, számonkérés, veszekedés. Ezek tipikus üldöző attitűdök, az én családomban is van, ugye mondtam, 6-7 alkoholbeteg, tehát volt részem nekem is abban, hogy a konyhaablakból lestük az alkoholbeteg családtagot, és ismertem az összes kocsmai útvonalat, ami a közelben volt. Mentem egyik kocsmából a másikba, próbáltam számon kérni a másikat, oda mentem a kocsmába, fölállítottam, kiöntöttem az alkoholt mások szem előtt, veszekedtem vele. Tehát ezek azok a tipikus magatartásformák, amit egy üldöző társfüggő felvesz. Aztán ugye mondtam az ital kiöntését, az üveg vonalkázását otthon, hogy vajon mennyit ivott, mennyit fogyott az alkoholmennyiség, megkeresni az eldogott alkoholmennyiséget, vagy elkobozni azt a másiktól. Ezek is tipikus társfüggő üldöző magatartásformák, érthetőek, csak sajnos nem vezetnek semmire. Következmények nélküli kijelentések vagy fenyegetések. Ez is nagyon gyakori egy alkoholista közegre. Amikor már nem bírja tovább a családtag, akkor azt mondja, hogy ha nem változtatsz a magatartásodon, akkor én elválok, akkor én elmegyek, akkor elviszem a gyerekeket, stb. Az alkoholfüggő egy ilyen fenyegetéstől megijedve valóban változtat a magatartás formáján, de általában csak addig tart ez, amíg látja, hogy tulajdonképpen nincs nagy probléma, nincsenek következmények, újból elkezd inni. A másik lehet, hogy fenyegetőzik megint, de az alkoholbeteg nem fél, mert tudja, hogyan tudja a másikat sakban tartani, tehát tökéletesen játszódik tovább a játszma. Bezárni, illetve elzárni az alkoholbeteget az alkoholtól. Ezt is próbáltam. Tulajdonképpen ez egy olyan játszma, tehát amikor az alkohollal szemben próbálunk fellépni, ez egy olyan játszma, ahol mindig az alkoholbeteg győz. Soha. Soha nem nyerhet egy családtag. Ha üldöz, ha megment, ha beleg, ha összekötő, bármilyen szerepet vállal föl, ő mindig csak vesztes lehet. Kérdés az, hogy ki akar egy olyan játékot játszani, ahol mindig ő a vesztes. Ki akar így játszani? Általában senki. A társfüggés azért egy komoly betegség, mert nem tud kilépni ebből a beteg helyzetből a társfüggő személy, aki ugyanolyan megkötözöttségben van, mint az alkoholbeteg, csak nem tudja. És mindig veszt, mindig kudarcot vall ebben a szimbiózisban az alkoholbeteggel együtt élve, és együtt mennek tönkre, együtt mennek lefelé a lejtőn. Aztán az is egy üldöző magatartásforma, amikor valaki folyamatosan tűr, és egy idő után azt mondja, hogy nem bírom tovább, kilépek, és minden kapcsolatot hirtelen megszakít. Ez is egy szomorú magatartásforma, ami komoly tragédiákat tud eredményezni. Mi a probléma az üldöző magatartásformával? Ezt is mindig szeretném minden magatartásforma után áttekinteni. Aki üldöz, az a másikat gyermekként kezeli. Az a másikat lekezeli. És nyilván mi sem szeretjük, amikor bennünket kioktatnak, vagy számon kérnek. Érdemes azt átgondolni, hogy hogyan esik ez egy alkoholbetegnek. Tulajdonképpen ezért van az, hogy a veszekedések egy üldöző magatartásformával megáldott társfüggőnél és az alkoholbetegnél együtt élve ezek törvényszerűen mindennaposak. Az alkoholbeteg önértékelése is csökken, hiszen egy idő után már otthon sem kap bátorítást, azoktól sem, akiktől elvárhatná jogosan. Tehát ő is rosszul érzi magát, meg az üldöző is, mert aki üldöz, az nem érzi jól magát. Folyamatosan veszekedéseket kezdeményez, ő is rosszul érzi magát, elkezdi magát vádolni, hogy biztos én vagyok azok annak, hogy a másik iszik. És hogyha üldözi a másikat, akkor az egyszerűen a projekciót alkalmazva azt mondja, hogy rendben van, tulajdonképpen miattad iszom.
Ha te nem piszkálnál ennyit, ha te nem bántanál, ha te nem lennél ilyen arrogáns velem, akkor minden rendben, akkor nekem nem kéne alkoholt fogyasztanom, de te vagy a hibás, és miattad megyek inni. Tehát egy kiváló önbecsapást tud az alkoholista is alkalmazni magán, és minden marad a régiben. Az üldöző magatartás forma következményei, itt hát mivel lelkészként is állok, itt hozok egy-két bibliai összefüggést is, a példabeszédek könyvéből például a haragos férfiú szerez háborúságot, vagy az elméjében hirtelenkedő bolondságot szerez, de ez a két kifejezés olvasható, nyilván ott van az ellentétpár is, mind a két igében, hirtelenség, bolondság, háborúság, ezek a következménye annak, amikor valaki egy ilyen közegben élve napjainak próbálja üldözni a másikat, próbálja a helyzetet megváltoztatni, nem fog sikerülni. Mégis újból és újból belekényszerül a társfüggő ebbe a szerepkörbe. De nézzük akkor a megmentő szerep felvételét is. A megmentő az tulajdonképpen nem csak a családtag lehet. Lehet egy jószándékú ismerős, és nagyon sokszor keresztények is beleesnek ebbe a magatartás formába. Azt gondolják, hogy majd én segítek. Majd az én szeretetem, vagy az én önfeláldozásom segít a másiknak, hogy kijöjjön abból a veremből, amiben benne van. Hát legtöbbször ez is egy halálra ítélt vállalkozás, mert ha másik nem akar szemrézni a saját függésével, akkor én a saját elpisztítésemmel nem tudom őt megváltoztatni. Ezt a lépést neki kell megtennie. A megmentő az, aki mindig rendelkezésre áll, hogyha baj van. Legyen hajnali 2 óra, legyen épp egy másik nagyon fontos elfoglaltsága, rögtön mindent a sútba dob, hogy mehessen és megmenthesse a másikat. És legtöbbször abban lepeződik le, hogy megpróbálja megmenteni először, másodszor, ötödször, tizedszer, századszor, és nem történik semmi, de mégis újból és újból ott van, és megpróbálja a másikat megmenteni. A megmentő az, aki kifizeti a másik adósságait, aki helyettesíti őt, aki telefonon kimenti és falasz neki, aki hazudik a másik mentése érdekében. De mondok két konkrét helyzetet. Az alkoholbeteg otthon fekszik alkoholmámorban, és valaki keresi őt telefonon. A feleség azt mondja, hogy sajnos nem tudom adni, éppen rosszul érzi magát. Hát megmenti, kimenti a helyzetből. A másikat nem kell szembenézni azzal, hogy mik a következmények. Ez persze természetes, mert mindenki megpróbálja megvédeni azt, akit szeret. De ha folyamatosan így viselkedik valaki, akkor csak ahhoz asszisztál, hogy a másik gyorsabban menjen tönkre. Vagy a kocsmából megkeres valaki, hogy ennek és ennek mondjuk a férjednek ennyi az adóssága, légy szíves, fizest ki. És akkor nem azt mondom, hogy ez nem az én dolgom, a másik csinált adóságot, hanem kifizetem. Tehát a kellemetlen következményeket elveszem a másiktól, ez egy tipikus társfüggő magatartásforma. Nem fog szembesülni azzal, hogy milyen következményei vannak az ő szenvedélybetegségének. Én pedig folyamatosan azzal leszek elfoglalva, hogy kimentsem ezekből a szituációkból. Babusgatás, a másik kiszolgálása. Erre is van példa. Amikor a szenvedélybeteg hozzátartozója teljesen gyerekként kezelve a másikat, folyamatosan egy ilyen gyereklétben tartva próbálja kihúzni a bajból a másikat. A szerepek átvállalása is tipikusan egy ilyen probléma. A legszomorúbb az, amikor bizonyos szerepeket már nem pusztán mondjuk az alkoholbeteg fél mellett levő feleség vállal át, hanem mondjuk a legidősebb fiú. Ő kényszerül arra, hogy a családfőnek a szerepét átvegye. Neki kell bizonyos olyan terreket felvállalni, amik abszolút nem az ő feladatai lennének, mégis ez különösképpen megterheli őt is, meg a család többi tagját is. Aztán egy szomorú megmentő attitút, amikor valaki azt mondja, hogy na akkor most úgy mentlek meg, hogy veled együtt iszom. És legalább így látod a következményeket, és majd ez az én magatartásom majd téged talán elgondolkodtat, hát ez sem vezet semmi jó eredményre. A megmentő magatartás problémáit részben érintettem már. Akit mindig megmentenek, az nem tanul meg szembenézni a saját problémáival. Nem lesz motivált a változtatásra, hiszen ha baj van, ott van a megmentő, aki segít. Ha kicsit rosszul is érzi magát a saját állapotában, vagy a saját szenvedélybetegségében, tudja, hogy kihez kell fordulni, tudja, hogy kitől kell segítséget kérni. Sokszor a megmentő magatartás mögötti valódi indíték a szégyen, és az ebből fakadó takargatás, bagatellizálás. És ami még szomorúbb, hogy ez a szerep sokszor vonzó a mártírként felálló családtagnak, aki azt mondja, hogy hát milyen rossz helyzetem van, milyen pokoli szituációba kerülök az én alkoholista férjem miatt, de azért hogyan tartom én össze a családot ennek ellenére, milyen hősként végzem a munkámat, és tulajdonképpen hát egy glória a feje fölött már is megjelent, és mások is tényleg hát csodálják őt a teherbírásáért. Nagyon sokszor nem akar szembenézni az a családtag, hogy neki is változtatni kell ahhoz, hogy a szituáció otthon megváltozik.
Aztán háttérben ott lehet tulajdonképpen a félelem, a másik elengedésének a hiánya. Meg kell mentenem, mert ha én nem mentem meg, akkor mi lesz a másikkal, akkor hogy fog az élete tovább folyni, milyen zsákutcába kerül, akár bele is halhat, hát nekem mindenképp segítenem, mindenképp meg kell mentenem. Csak közben nem vesz észre, hogy ő is tönkre megy, meg mindenki más tönkre megy körülöttük. Mert a megmentő szerep az nem segít, hogy a helyzet változzon. A visszahatás pedig az, hogy aki társfüggő, annak nincsen saját érzése. Azaz, az nincsenek saját gondolatai, nincsen saját személyiségesen, mert teljesen elveszik a másikéban. Megmentő magatartás problémái. Megint mondok egy bibliai összefüggést. Van olyan út, mely igaz az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja. Vagy van egy jól ismert magyar közmondás, ami erre reflektál, vagy ehhez hasonlít, a pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Lehet, hogy én a legjobbat akarom a másiknak, lehet, hogy én valóban őszintén szeretném megmenteni, de ha a másik nem néz szembe a saját betegségével, a másik nem változtat, a másik nem kér segítséget, akkor én hiába akarom megmenteni, nem fogok tudni segíteni neki. Ahhoz tudok asszisztálni ezzel a magatartás formával, hogy a másik ugyanabban a helyzetben maradjon tovább, és hogy én is egyre nyomorultabbul érezzem magam. Egy konkrét felismerés az, hogy magunkat sem tudjuk gyökeresen megváltoztatni. Mindannyiunknak van egy olyan függési formája, amiről már volt szó, ami hát túlnő rajtunk. Lehet, hogy bizonyos területeken tudunk változtatni, de lesz legalább egy vagy két olyan függési forma, legyen az viselkedésfüggés, kapcsolatfüggés vagy szerfüggés, amihez segítséget kell kapnunk. A megmentő magatartás formából is gyógyulni kell. És ahogy már mondtam, ha úgy akarunk valakit megmenteni, hogy ő nem motivált a változtatásra, nem lesz elmozdulás. Ahhoz jó ez a játszma, hogy minden maradjon a régiben. Hogy az a verpi pörögjön, de ne változzon semmi. Aztán a Balek szerep felvétele, ez leggyakrabban Erik Berne szerint az alkoholbetegnek az édesanyja, aki újból és újból pénzt ad és bizalmat szavaz az alkoholbetegnek. Tudja, hogy mire költi a másik a pénzt, de mégis megbeszélnek valami konkrétumot. Például olyan sovány vagy kisfiam, adok pénzt neked arra, hogy egyél valamit. Alkoholra fogja költeni. Az alkoholbeteg azt mondja, hogy most ilyen és olyan nagy terveim vannak, ez lenne szükségem egy kis segítségre. Hát tudja jól a Balek szerepet felvegyén, hogy mire fog menni a pénz, de mégis újból és újból bizalmat szavaz, pénzt ad, és persze az alkoholban, vagy hát alkoholként fog hasznosulni. Tehát például az egyik ilyen szerep, amikor pénzt adunk, amikor tudjuk, hogy alkoholra költi, vagy amikor eltűrjük a folyamatos durvaságot a másiktól, vagy a folyamatos megaláztatásokat, ez lehet szóbeli, lehet tetleges is. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen szerepben élve teljesen pokolla változik a család élet. Amikor hagyjuk magunkat átverni, ugráltatni, ezek tipikusan Balek magatartás formák. Az önvád szintén, amikor magamat vádolom a másik hibázata miatt. Ezt mindenkinek szeretném a szívére helyezni, aki ilyen környezetben nő fel. A társfüggő soha nem hibás azért, hogy a másik iszik. Annak mindig vannak egyéb konkrét okai. Viszont abban igenis hibás lehet, és abban van felelőssége, hogy a helyzet marad egy helyben, vagy változik. És legyen még a negyedik, az összekötő szerep is, csak röviden megemlítve. Az összekötő az, aki beszerzi az alkoholmennyiséget a másik számára. Aki folyamatosan adagolja neki, azt gondolván, hogy így kevesebbet fog inni. Gyakran próbálkoznak a társfüggők ezzel. Ha én adom neki, akkor biztos nem iszik annyit, mint hogy ő maga szerezni be magának. Ez megint csak egy nagyon beteg elgondolás, abból fakad, hogy nem ismerik az alkoholbetegségnek a természetét. Azért idézek most egy újabb igeszakaszt ide, mert nagyon megdöbbentő volt számomra. Habakkuk könyvében található egy kis profétai iratban, az Ószövetségben, és bizony a bor is megcsal. Felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Telhetetlen és magához ragad minden népet, és magához csatol minden nemzetet, írja ez az igeszakasz. Most csak az első felére utalva először, azt mondja, hogy felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Ezt úgy fogalmazza, hogy nagyon egyszerűen az alkoholbetegek, az anonim alkoholisták közössége, hogy az alkoholbetegnek egy pohár túl sok, 30 pedig túl kevés. Tehát ha elkezd inni, ő nem tudja megállni. Ez a betegségnek a természete, erről szól röviden ez a szakasz is. És benne van még egy olyan érdekes összefüggés, amit úgy fogalmaz meg, hogy tehetetlen és magához ragad minden népet és minden nemzetet magához csatol. Teszem, hogy ott a világtörténelemből egy pár nagy hódító, akik alkoholbetegek voltak. Vagy pár nagy diktátor. Rettegett Iván, makedóniai nagy Sándor, Sztálin, vagy csak három nagy
embert mondjak a világtörténelem színpadáról, mind komoly, súlyos alkoholbetegek voltak. Az összefüggés az elég elgondolkodtató. Nagy kérdés mindezek után, hogy mitől lesz változás egy ilyen játszma esetén? Hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből, hogyan lehet gyógyulni a társfüggésből egy alkoholbeteg mellett élve? A törvényszerűségek persze igazak nem csak alkoholbeteg mellett élő társfüggők esetére nézve is, majd az utolsó olyan 7-8 diakockában szeretnék egy tesztet is megmutatni, hogy mik a társfüggésnek a jellemzői, hogy ki magára ismerhessen, hogyha benne van ebben a problémában. Mert ahogy mondtam, nem csak alkoholbeteg mellett lehet valaki társfüggő. A játszma egyébként akkor szűnik meg, hogyha az alkoholbeteg magára marad. Ha nincs, aki játszon vele, akkor előbb-utóbb kénytelen szembenézni azzal, hogy kellemetlen a szituáció neki. Akkor lesz motivált a változtatásra, ha nem lesz, aki megmentse, aki üldözze, ha nem talál egy balekot, akit átverhet, és ha nincsen összekötő, akitől az alkoholt beszerezhesse, akkor általában előbb-utóbb kénytelen azzal szembenézni, hogy neki kell a felelősséget vállalni a saját életéért, a saját betegségért. Mit lehet tenni? Az első nagy és fontos dolog, ha társfüggők vagyunk, hogy felismerjük ezt, és beismerjük azt, hogy tehetetlenek vagyunk a másikkal szemben. Ha a másik nem akar változni, a legjobb próbálkozásaim is kudarcot fognak vallani. Gyakran elhangzó kérdés egyébként, amit nekem többször feltesznek, hogy mit tegyek, hogy a másik ne igyon? Mit tegyek, hogy a másik megváltozzon? Erre nagyon szomorú dolgot lehet válaszolni, semmit. Ha a másik nem akar változni, akkor én nem tehetek semmit. Egy dolgot tehetek, ez az én felelősségem, ez pedig az, hogy én magam változok, ha társfüggő vagyok. Én magam kezdek el gyógyulni és szembenézni a saját beteg állapotommal. De legtöbbször itt jön egy komoly feszültséghelyzet, és legtöbbször itt mondja azt a társfüggő, hogy nem én ittam, a másik ivott. Miért én változzak? Nekem nincs probléma, a másiknak van problémája. Ha ő nem inna, akkor minden normális kerékvágásban menne, akkor nem menne semmi probléma. Ezzel szemben érdekes módon azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg családfő mondjuk abba hagyja az ivást, körülbelül egy éven belül széthullik a családi rendszer. Tehát nagyon sok válás fordul elő azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg abba hagyja az italfogyasztást, de a társa nem gyógyul a társfüggéséből. Ez is egy érdekes, elgondolkodható tény. Nagyon fontos, hogy gyógyuljunk a társfüggésből, mert hogyha nem gyógyulunk, akkor akadályozzuk a szembesülést. Ne akadályozzuk ezt. Ki kell lépni az alkoholista játszmának a szerepköreiből. Van egy motto az anonim alkoholistáknál, ami így szól. Feljebb kell emelni a padló szintjét az eleséshez. Egészen konkrétan így szól ez az idézet, elnézést kérek, hogy feljebb kell emelni a padló szintjét a pofára eséshez. Így mondják ezt, mert ha én nem játszom ezeket a szerepeket, akkor abban segítek, hogy a másik előbb orra bukjon, és előbb szembesüljön azzal, hogy vagy változtat az életében, és vagy szembenéz a szenvedélybetegségével, vagy tönkre megy. És persze nem csak ő, hanem én is, a gyerekek is, és mindenki, aki a közelben van. A játszmamentes életről egy elgondolkodható idézet, Hans Klein alkoholfüggés és családgondozás című könyvéből. Így ír a szerző, ha a hozzátartozó többi nem igazodik a beteghez, hamarosan megváltozik valami. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik többi a beteggel, hanem elkezd magára figyelni. Ami sajnos egy idő után a társfüggőre nem jellemző. Minél jobban sikerül mellőzni az alkoholistát és a negatív viselkedését, ő annál hamarabb kikerül a figyelem középpontjából, és visszakényszerül a betegsége gondolatához. A betegség ekkor már nem érdekesség lesz a számára, amiért rengeteg figyelmet kap, hanem egyre több szenvedést fog okozni neki. Érthető módon az alkoholista ezt nem engedi meg azonnal. Előbb ellenszegül és a múlt tapasztalatai alapján jól tudja, hogy a társát általában sikerül meggyőznie. Ezért a társának nagyon sok erőre és következetességre van szüksége, hogy új magatartásában ne hagyja magát befolyásolni. Ez bizonyosan lehetetlen a régi magatartásba való visszaesések nélkül, de ha ennek ellenére következetes tud maradni, nagy a valószínűsége annak, hogy elhatározását siker koronázza. Nevesítem egy konkrét példával. Most nemrég fordult elő, hogy beszélgettem egy olyan családanyával és a lányukkal, ahol a családfő alkoholbeteg volt, illetve most is az még, és próbáltam egy-két törvényszerűséget elmondani nekik. Ők megpróbálták megváltoztatni a magatartásukat, ami az lett az alkoholbetegnek a magatartás, hogy annál drasztikusabban elkezdett inni, elkezdett fenyegetőzni öngyilkossággal, egyéb dolgokkal, és ezzel sikerült is elérnie azt, hogy a magatartás forma az ne változzon meg, illetve hogy döcögősen, de akkor is maradjon minden a korábbi helyzetben, a korábbi állapotban. Egyáltalán nem könnyű
kilépni a, tulajdonképpen az alkoholista játszmából, nem könnyű ezeket a szerepeket nem felvenni, pláne akkor, hogyha ezeket már 5, 10, 15, 20 vagy akár 30-40 éve játssza valaki. Viszont ha ezt nem teszi meg, ha ebből nem gyógyul, akkor a helyzet az csak rosszabbodni fog. Egyéb lehetőségeket szenvedélybeteg mellett élve. Tehát mit tehet egy társfigy, hogyan léphet ki a szituációból? Egy-két olyan segítő szempontot mondok, amit nekem is alkalmaznom kellett, és nyilván bárki más is alkalmazhatja. Fontos, hogy megértse a társfüggő a szenvedélybeteg társát. Az érzelmi zavarait, a betegségei jellegzetességeit, ami egy alkoholbetegség esetén mindenképpen nagyon konkrét dolgokkal jár. Fontos a megbocsátás is. Fontos az, hogy láss, hogy a másik nem szándékosan utálatos, nem szándékosan arrogáns és agresszív, hanem ez sokszor az énvédő mechanizmusaiból fakad. Fontos, hogy tudja szembesíteni a másikat. Nem agresszívan, nem üldözve, hanem szeretettel, de határozottan. Fontos, hogy segítse, hogy a másiknak a pozitív énképe is újból előtérbe kerülhessen, hogy láthassa, hogy értékelhető ember, még akkor is, hogy egyáltalán nem látja magát értékesnek. Nagyon fontos egy társfüggőnél az, hogy időt szálljon a saját érzéseire, a saját problémáinak a feldolgozására, mert nagyon gyakran egyáltalán nem jellemző egy ilyen szituációban. És fontos az is, hogy megtudja, hogy mik a terápiás lehetőségei, hogy azokat tudja felvázolni az alkoholbeteg számára, és láthassa azt, hogy ő milyen segítséget kaphat. Ha mindezek nem segítenek, akkor van még egy nagy ütőkártyája vagy adója egy társfüggőnek, aki gyógyul a társfüggésében, ez az elengedés. Mit jelent elengedni valakit? Ez az egyik legnagyobb kérdés, amit a legtöbben félreértenek. És fölteszik azt a kérdést, hogy nem szeretetlen, nem keresztényetlen magatartás elengedni az alkoholbeteget? Mit jelent valakit elengedni? Mi a különbség az elengedés és az elhagyás között? Erre hozok egy példát a már említett könyvből. Így ír a szerző, hatásos, ha elengedi az alkoholbeteget, mert ha hirtelen magára hagyják, megérti, hogy többé nem viseli gondját, illetve itt az ideje, hogy döntsön, vagy hagyja, hogy elpusztítsa az alkohol, vagy végre felelősséget vállal a saját életéért. Az alkoholizmus esetében az a veszély áll fenn, hogy a nem megfelelően nyújtott segítség megakadályozza a beteget abban, hogy átélje az említett tapasztalatot. Furcsa módon egyesek azt hiszik, hogy pontosan ilyen helyzetben kell segíteniük ezeken a szerencsétlen embereken. Tehát pont akkor mentik meg, pont akkor vannak ott újból, és akkor állnak a rendelkezésére, amikor egy kicsit el kéne engedni, hogy a másik végre szembenézzen azzal, hogy beteg. De amilyen jó, annyira téves is a szándékuk, mert a beteg csak akkor vágyik arra, hogy segítsenek rajta, amikor megértette, hogy ő a felelős a betegségért, és egyedül nem tud boldogulni. Mondok egy egyszerű példát. Tegyük fel azt, hogy bármelyikünk elkap egy egyszerű kis influenzát, kicsit folyik az orra, egy gyengén mondjuk hasokat, vagy fáj a feje, de nem tartja ezt olyan komoly dolognak, és éli a hétköznapjait, de ez a fejfájás egyre hasogatóbb lesz, a torka egyre jobban fáj, és egyre jobban folyik az orra, és úgy érzi, hogy hát egyre gyengül az ereje is. És mondjuk odajön a társuk, és azt mondja, hogy átteszem ezeket a tüneteket. A betegség megmarad, a tüneteket valaki más hordozza. A szenvedélybeteg, illetve influenzás az ugyanúgy beteg marad, csak mellette már egy másik személy is beteg, és egyik sem gyógyul, mind a kettő megy tönkre. Hát valami ilyesmi történik egy alkoholbeteg és egy mellettető társfüggő esetében is. És hogyha a tüneteket hagyom, hogy a másik megtapasztalja magán, akkor lesz motivátor, hogy elmenjen orvoshoz. Mi is akkor vállaljuk fel azt, hogy jó, akkor nagy levegőt véve kifizetjük a vizitdíjat és elmegyünk az orvosi rendelőbe, amikor azt érezzük, hogy egyedül nem tudjuk megoldani a problémát, segítségre van szükségünk. De ha mindig megmenti valaki a szenvedélybeteg ismerősét, barátját, hozzátartozóját, akkor nem segít, hanem eloldáz valamit, ami nagyon üdvös és nagyon fontos lenne. Az elengedés és az elhagyás között tulajdonképpen van egy alapvető különbség. Amikor valakit elhagyok, akkor nem érdekel, hogy mi történik vele. Lemondok róla érzelmileg, lemondok róla minden szempontból. Ha valakit elengedek, akkor hátrébb húzódom. És támogatom érzelmileg, hogyha kell, hogyha szembe akar nézni a betegségével, de ha nem vállalkozik erre, akkor nem asszisztálok ahhoz, hogy ő is tönkre menjen, meg mindenki más körülöttünk. Legtöbbször az a szomorú helyzet áll fenn, például egy pécsi eset nemrég történt. Meglátogatott egy hölgy, aki nagyon rosszul érezte magát, mert a férje egy súlyosan alkoholbeteg férfi volt, aki rendszeresen ittasan ment haza és tönkretette a családját. Volt két pici gyerek, a feleségét rendszeresen megerőszakolta, mivel az nem akarta hát önmagát odaadni neki ilyen állapotban érthető módon. A feleség már nagy kissel aludt, a gyerekek többször nagy veszélynek voltak kitéve, de mégsem akart változtatni a magatartásán, mégis hagyta, hogy ez a helyzet tovább haladjon előre. A végén nem tudott más tenni, mint elvált a férjétől.
Lett volna más eszköztára is a másik szembesítésére, de odáig haladt a helyzet előre, hogy már csak ez az egy lehetősége maradt. Tehát én azt gondolom, hogy elengedés és elhagyás között óriási különbség van, ezt látni kell, és ezt meg kell tanulni egy társfüggőnek, hogy hogyan tudja alkalmazni helyesen. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudja tanulni, el segítséget kell kérnie. Ahol a társfüggés kialakul, ahol valaki ezeket a beteg szerepeket használja évek vagy évtizedek óta, ott mindenképp indokolt az, hogy segítséget kapjon. Még mindenkinek fontos segítség lehet az, hogyha tudja, hogy nincs egyedül. Ahogy mondtam, ebben az országban több millió társfüggő van. És vannak olyan önsegítő csoportok, akik igenis jól működnek. Ahogy mondtam, az USA-ban, amikor az AA-mozgalom elindult, megfigyelték, hogy józanodó alkoholbetegek, amikor visszaépültek a családi rendszerbe, előbb-utóbb azzal kellett, hogy szembesüljenek, hogy széthullik a család. Pedig ők már nem ittak, de valami mégis beteg maradt, és felismerték azt, hogy tulajdonképpen az alkoholbetegek családtagjai is segítségre szorulnak, és létrejöttek olyan önsegítő közösségek, mint például az Alanon, az alkoholbetegek hozzátartozóinak a csoportja, az ACA, Adult Children of Alcoholics, tehát alkoholbetegek felnőtt gyermekei, vagy Alatin csoportok, ami alkoholbetegek gyermekei számára vannak. Ezek mind olyan önsegítő lehetőségek, itt Pesten mind a három csoport elérhető, Alatin csoport sajnos csak egy van az országban, itt Budapesten, ha jól tudom. De tulajdonképpen a lényeg ezeknek az önsegítő csoportoknak az, hogy segítenek felismerni a betegségnek a törvényszerűségeit. Segítenek azt megértetni a társfüggővel, hogy nincs egyedül, hogy nem egyedül kell küzdeni ezekkel a igenis hát komoly és nagyon drasztikus érzelmekkel, és van lehetőség arra is, hogy kilépjenek ezekből a szerepekből. Hogy kimondják a saját érzelmeiket, hogy a saját életük, a saját személyiségük az elkezdjen épülni és előre haladni. Hogy ki tudjanak alakítani helyes viszonyulási formákat, és azokat tudják rögzíteni. Ez nagyon fontos minden társfüggő számára. És tulajdonképpen itt a hit szerepét is röviden vázolnám az önsegítő csoportok tematikájában. Az első fontos lépés, amit ki kell mondania, nem csak egy szenvedélybetegnek, hanem egy társfüggőnek is, az, hogy tehetetlen a másikkal szemben. Nem tudja megváltoztatni. És ezután a második lépés az önsegítő csoportoknál az, hogy ha én nem tudok megváltozni egy helyzetből, ha nekem nem megy a másik megváltoztatása, akkor kell, hogy legyen valami külső erő, ami igenis segít, ami igenis lehetőséget biztosít arra, hogy megváltozzon a szituáció, megváltozzon ez a beteg helyzet. Egy másik beszédes tapasztalat, hogy hogyan változott egy családanyának az élete, miután megpróbált kilépni ezekből a beteg társfüggő szerepkörökből. Az alkoholbeteg férj vallott így: ha tönkre akarod tenni egy iszákos munkáját, ismertesd meg házastársával az Alanont. Paulin, ez a feleség, háromféleképpen változtatott megközelítésén, ami őrülten zavart. 1. Bár korábban mindig kiöntötte a piám a lefolyóba, most ezt abba hagyta, és semmiben nem próbálta megakadályozni az ivást. Azon kezdtem el tűnődni, vajon szeretem még. 2. Hétfőnként mindig megkértem, hogy telefonáljon be a munkahelyemre, és mondja azt, hogy náthás lettem. Korábban ezt mindig megtette, ám miután elment az Alanonba, egyszerűen csak mosolygott, és azt mondta: nem. Ezt most már saját magadnak kell elintézned. 3. Sokkal nyugodtabbnak és összeszedettebbnek tűnt. Korábban alig értem haza az ivászatból a haverokkal, azonnal kifogást kerestem arra, hogy újra elmehessek. Egyszerűen csak elkezdtem veszekedni Paulinnal, és aztán azt mondtam: rendben, ha így viselkedsz, elmegyek. Miután belekeveredett ebbe az Alanon dologba, ahelyett, hogy megpróbált volna otthon tartani, csak mosolygott és azt mondta: viszlát, egy megbeszélésre kell mennem. Tehát látod, hogy itt nem arról van szó, hogy a feleség a szeretetlen lett volna másikkal, vagy gonosz, vagy drasztikusan negatív. Egyszerűen csak rájött arra, és ráébredt arra, hogy bármennyire is megpróbálta másikat megmenteni, vagy üldözni, ugye itt mind a két magatartás volna megjelenik, vagy akár a balek szerepet fölvenni, az nem segített semmit. Kilépett ezekből a szerepkörökből, a másik már is sokkal kellemetlenül érezte magát, és kénytelen volt szembenézni azzal, hogy valamit tennem kell, hogy a helyzet megváltozik. Ami fontos, hogy megértsük azt, akkor, hogy a társfüggők vagyunk, hogy a gyógyulási folyamat az mindig időt vesz igénybe. Ahogyan nem egy hónap alatt lesz valaki alkoholbeteg, úgy nem egy hónap alatt gyógyul. És a társfüggő magatartásból való gyógyulás is hosszú folyamat. De egy olyan folyamat, ami a fájdalmak ellenére lehet örömteli és boldog. A társfüggő is nagyon gyakran fakadhat akár a gyerekkorunkból is. Hogyha egy olyan közegben nőttünk fel, ahol szenvedélybetegek éltek, alkoholbetegek, egyéb problémákkal küzdő emberek, ott szinte biztos, hogy a kisgyerek, aki felnő, az társfüggőként éli az életét, és később egy társfüggő magatartásból valaki kiváló alkoholbeteg lehet. Tehát aki társfüggő, aki egy másik emberhez kötődik beteg módon,
annak előbb-utóbb valahogy ezeket a belső feszültségét oldani kell. És nagyon gyakran egy társfüggéshez kiválóan kapcsolódhat egy alkoholbetegség, egy tévéfüggés, egy kényszeresevés, egy internetfüggés, szexfüggés, kényszeres segítés, lehetne sorolni rengeteg fajta szenvedélybetegség kapcsolódhat a társfüggéshez. A rossz hír, amit már mondtam, hogy társfüggővé nem csak alkoholbeteg mellett válhat valaki, vagy nem csak egy másik függő személy mellett. Elég, hogyha a szülő elnyomja a gyerekét, vagy nem adja meg neki létfontosságú szeretetet, illetve elfogadást, vagy olyan kényszeres magatartásformák rabja, amely komoly érzelmi zavarokat alakít ki a mellette a élők életében. Ez elég az, hogy valaki kodependenssé vagy társfüggővé váljék. És akkor az előadás vége felé haladva még egy pár diakocka arra nézve, hogy kodependens vagyok-e. Tehát most mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket a kérdéseket úgy gondolja át, hogy első szám egyes személyben. Itt a kodependens személynek 10 jellemzőjét fogom felvázolni, nem a saját kútfőből, hanem a Szeretet Választható című könyvből. Majd a végén az utolsó előtti diakockában ajánlok egy pár könyvet a témában. Az a 10 jellemző közül az első így szól, a kodependenst vagy a társfüggőt egy vagy több kényszeres késztetés hajtja. A kérdés, van-e valamiféle olyan szokás az életemben, vagy ismétlődő viselkedésforma, ami eluralkodott az életemben? Lehet ez az, hogy mondjuk valaki kényszeresen mindent az élére rak. Vagy ami nálam volt, amikor beszállok a liftbe, minden gombot kihúzogatok. Tehát lehet valami nagyon egyszerű dolog, de lehet valami drasztikus, például, ahogy mondtam, evési függés, vagy egy viselkedési függés, egy olyan internetfüggés, szexualitás, vásárlási függés, lehetne sorolni tévéfüggés, ami úgy eluralkodott az életem, hogy nem tudok tőle szabadulni. Mert a kodependensre tipikusan jellemző az, hogy egy vagy több ilyen kényszeres viselkedésforma tartja a rabságában. Aztán mindent az élére rak. Vagy ami nálam volt, amikor beszállok a liftbe, minden gombot kihúzogatok. Tehát lehet valami nagyon egyszerű dolog, de lehet valami drasztikus, például, ahogy mondtam, evési függés, vagy egy viselkedési függés, egy olyan internetfüggés, szexualitás, vásárlási függés, lehetne sorolni tévéfüggés, ami úgy eluralkodott az életem, hogy nem tudok tőle szabadulni. Mert a kodependensre tipikusan jellemző az, hogy egy vagy több ilyen kényszeres viselkedésforma tartja a rabságában. Aztán a kodependens vagy a társfüggő személy olyan békjóban és kínokban vergődik, amilyen torzulások gyermekkori családjában léteztek. Tehát olyan problémákat hall vissza, és olyan magatartásformákat gyakorol ő is, amit a hátterében látott és hallott. Az anya vagy az apa hangja mennyire erős? Megint egy olyan kérdés, amit mindenki magának tegyen fel. Nem visszhangoznak olyan sorompó mondatok, amik meggátolnak abban, hogy boldog legyek. Például, úgysem tudod megcsinálni, mondja a szülő. És bele sem vágok a később életemben sem, mert azt a mintát kaptam, hogy nekem úgysem megy. Vagy én vagyok a legjobb. Mindenben maximumot akarok nyújtani, mert ezt várták el tőlem a szüleim, de ezek tönkreteszik az életemet, mert nem tudok mindenben a legjobb lenni. Vagy a te érzéseid nem fontosak, csak én számítok. Ez is egy beteg magatartás volt, amikor a szülő teljesen leterheli a gyereket, és nem hagyja, hogy a saját érzései, a saját kis vágyai kielégüljenek, mert csak önmagával van elfoglalva ő is, meg a gyereknek is teljesen rá kell hangolódnia. Tehát tulajdonképpen a társfüggő, most csak röviden tudom ezt felvázolni, olyan torzulásokat visz magával, olyan problémákat az életben, amik otthon tipikusan jellemzőek voltak. És nem tud szabadulni ezektől a beteg mintáktól. Harmadik jellemző. A kodependens személy önértékelése, és gyakran az érettsége is nagyon alacsony fokú. Mennyire vagyok önmagammal megelégedve? Megvédem-e magam az igazságtalan bírálatoktól, vagy csendben hallgatok? Elfogadni az az érzés, hogy nincsenek barátaim, hogy magányos vagyok, hogy egyedül vagyok. A társfüggők gyakran érzik ezeket az érzéseket. A kodependens meg van győződve arról, hogy boldogsága másoktól függ. Amit mások tesznek, amit mások csinálnak vele vagy körülötte, tulajdonképpen ő ezért ér, vagy ebben érzi jól magát. Hogyha ezt nem tapasztalja, akkor egyszerűen összetörik. Hát a kodependens arról meggyőződve, hogy a boldogság az másoktól függ, és másokon keresztül érhető csak el. A kodependens személy túlzott felelősséget vállal, vagy érez mások iránt. Például egy pár ilyen konkrét kodependens megnyilatkozási forma, ha én nem lépek közbe, a másik szörnyű hibát fog elkövetni.
Vagy én vagyok az ő szerencsétlenségének az okozója. Ha én nem lennék, ha én nem így viselkednék, akkor nem lenne ez a probléma. Ha többet tettem volna, érte, a másik most boldog lenne. Vagy én nem akarom ezt és ezt, de a másikért megteszem. Vagy amit én akarok, az nem fontos. Amit a másik akar, amit a másik szeretne, az sokkal-sokkal fontosabb. Ezek tipikus társfüggő megnyilatkozások.

Nem azt akarom mondani, hogy egyszer-egyszer nem mondhatok le a saját érzéseimről, a saját dolgaimról, de az, hogyha magamat hibáztatom, az, hogyha magamat teszem felelőssé azért, mert egy másik ember szenvedélybeteg, vagy benne van a szenvedélybetegségében, akkor az mindenképp egy beteg személyiségjegyet takar. A kodependensnek a házastársával, vagy más fontos személlyel való viszonyát megzavarja a függés és függetlenség közötti egyensúly veszedelmes labilitása. Tehát a társfüggő személy az egyik időszakban nagyon ragaszkodik valakihez, és mindenképp mellette akar lenni, egy másik időszakban pedig teljesen eltávolodik tőle, de ezt se tudja hosszan megtenni, mert újból visszacsapódik, és aztán újból eltávolodik. Tehát a függés és a függetlenség közötti labilitás jellemzi a társfüggőt. Aztán a kodependenciában szenvedő nagymester az eltakadásnak, vagy elfojtásnak. Például őszintén védelmezi a beteg családtagját. Azért a lelke mélyén egy csodálatos ember. Persze lehet, hogy tönketett mindent és mindenkit maga körül, mégsem meri kimondani azt önmagába, hogy a másik hibás lenne. Védelmezi. És az is jellemző a társfüggőkre, hogy amikor megpróbálják mondjuk felidéztetni velük a gyerekkorukat, hogy hogyan, milyen közegben nőttek fel, akkor nem emlékeznek dolgokra. Nincsenek emlékképeik, vagy csak elszigetelt emlékképeik vannak, elszigetelt érzelmeik, amiket nem tudnak kimondani maguknak sem, csak úgy éreznek ezt, azt, amazt. Ez is tipikus társfüggő személyiségjegy. A társfüggőt, hogy kodependenst olyan dolgok gyötrik, melyeket nem tud megváltoztatni, bár gyakran próbálkozik. Kérdés, hogy ez kire jellemző. 9. pont. A társfüggő élete feltűnő módon tele van szélsőségekkel. A személyes kapcsolatában, vagy kapcsolataiban fellángolások és elhidegülések egyszerre. Olyan ellentétpárok, mint például kuporgatás és költekezés, dühöngés, gyöngétség, szeretet, háborúskodás, és lehetne sorolni, a társfüggő ez tipikusan jellemző. Tehát a társfüggő életében érzelmileg annyira instabil sokszor, hogy csapunk. Egyik érzésből a legpozitívabb, érzésből a legnegatívabb, nyilván ezt meg kell tanulnia kezelni. Ez egy tipikus társfüggő sajátosság. És legtöbbször persze ezt nem ismerik mások róla. És a 10. A társfüggő folyamatosan keres valamit, ami kimaradt vagy hiányzik az életéből. Folyamatosan keres, de nem találja meg. Úgy is lehetne ezt mondani, ez a bizonyos kuglóf effektus, ugye a kuglóznak üres a közepe. A társfüggő azt érzi, hogy éli az életét, éli a hétköznapjait, de van egy megmagyarázhatatlan elégedetlenség, vagy elégedetlenség érzés. Szeretne változni, változtatni, érzi, hogy valami hiányzik az életéből, de nem találja és nem tudja ennek az okát és ennek a megoldását, és ebben vergődik, éli az életét, az évtizedeit, és akár az egész életét így éli le. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire ismert magára, nyilván nem csak az lehet társfüggő, akire mind a 10 személyiségjegy igaz. Egyébként egy érdekes statisztika megint csak, a szerző hármas, akinek majd ajánlom a könyvét, azt mondja, hogy csak az USA-ban körülbelül 100 millió társfüggő él, tehát ez nem kevés. Egyharmada a népességnek az érintett a társfüggésben. 3 pszichiáter írta ezt a könyvet, amit majd fogok ajánlani. Tehát mondom, ahogy Magyarországon is szerintem több millió ember igenis komolyan érintett, ajánlanék egy pár irodalmat így a vége felé. Henfeld Minis Meyer szerzőhármas, a szeretet választható. A Múzsák kiadó adta ki ezt a könyvet 97-ben. Sajnos már nem elérhető csak antikváriumokban. Érdemes megkeresni, mert a társfüggés az egyik legjobb szakirodalom, ami elérhető magyar nyelven. Hans Kahnnak a könyvét is ajánlom, nagyon melegen. A Koinonia kiadó adta ki, alkoholfüggés és családgondozás címmel. Janet Geringer Wojtyc, alkoholbetegek felnőtt gyermekei. Ez tulajdonképpen azokat a személyiségjegyeket veszi sorba, amiről nem is tudtam ma szólni. Hogyan alakul egy másodlagos társfüggőnek az élete, egy olyan kisgyereknek, aki egy alkoholbeteg vagy egy szenvedélybeteg háttérből érkezik. Helmut Hárs kiút az alkohol rabságából, az Alexandrában vette meg nem olyan régen, szerintem most is kapható még. John Bradshaw vissza önmagunkhoz, ez is kapható kereskedelmi forgalomban. Gerald G. May függőség és kegyelem. Susan Forward mérgező szülők. Eric Berne emberi játszmák, aki szeretné a társfüggésről többet megtudni, ezek a szakirodalmak mindenképp segítenek neki, hogy magára ismeressen, vagy másoknak is segítséget tudjon nyújtani. És még egy-két filmet ajánlok konkrétan a témában, amik szintén a társfüggést valamilyen formában igenis érintik. Neven Bill, Ha a férfi igazán szeret, 28 nap, A piások, ez nehezen beszerezhető film, Férfi szenvedélye, 45-ös film, Tisztán és józanul, Míg tart a bor és friss a rózsa. És van még jó pár film, tehát tudok ajánlani még másokat is, ezek talán a leginkább alkalmasak arra, hogy bemutassák a társfüggésnek a jellegét és a törvényszerűségeit.

0: Érintünk, igazából mindig akkor forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiinduló pont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsakat, mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése. Ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek az evangéliumban, az egyik legismertebb ige. De Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének. És csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthessen rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangélium a 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye, az alapvető kijelentést, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatával jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam. Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útfélen nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél. Hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondja, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyelli azt, hogy nem okos, erős egymagában. Vagy persze a gyerekeknél is bizonyos dolgok olykor kiütköznek, meg vannak gyerekek, akiket nagyon kicsi gyerekkorukban elrontanak e tekintetben, és túl önérzetes és túl öntudatossá alakítanak a körülmények, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermekre még jellemző az, hogy könnyen megalázza magát, könnyen elismeri neki, segítségre van szüksége, támaszra van szüksége, védelemre van szüksége, szívesen tanul, még a hibáját is beismeri. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, két gyermeki tulajdonságot emelt ki, amikor ezt részletezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudja megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni, és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogékony, nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamuk, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik. Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos örökölt rossz hajlam, az egoizmusuk. A kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös, egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontoságnak a vágya, mint egy szereplésvágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra, fogékony gyermekrélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellengult Vágy gyermeknevelés című könyvből. Ugye már előzőleg is mondtam, hogy nagyrészt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. Én sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kis gyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg. Olvassam a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk. A jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy azt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt agyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük. Ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy súlyos teher nehezedjen rá a gyerekre. Szeretnék még egy nagyon érdekes idézetet olvasni, hogy sok szülő miért nem tudja ezt az eszményt megvalósítani. Mi az ok, hogy sok szülő tényleg ilyen, ahogy az előbb olvastuk, hogy acélos hidegség és megrovó keménység van a tekintetükön, és nem tudják a gyerekeiknek azt a bizonyos fénylő napsugarat közvetíteni. Ezt írja a 145. oldalon. Sajnos, csak kevesen tartják fontosnak, hogy az ifjúi érzéseiket amennyire csak lehetséges megőrizzék, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve. Észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni, és hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek. Míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen felnőttek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyei gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szüleik kegyetlenül és rosszul neveltek. Nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek. Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén, nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába. Ne zavarj most engem. Ismerős dolgok. Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítás, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorban, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez? Vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja el, nyersen küldi el magától. A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha utáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik. Aki gondolkozik, aki roppant lelkismertéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élményei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek is. És az valami kedves családi ünnepség. Nem így van az, minek azzal dolgozni, hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, hát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak, hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is. Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy egy gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne haragudj, úgy ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaza van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról, ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konukká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kis csikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről, de belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangolt, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen megvózik, És olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kis csikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok mit kezdeni veled, rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézette adlak, meg menj világán, meg tudom is, hogy mit következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be. Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, hogy gyerekek, ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszítnek a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit nem sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább, kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés. A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára elkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelem szerető, vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Nos, ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alapja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt, ahogy olvassuk a róla szóló leírást Bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének, és mivel? Egyetlen egy dologgal, a kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erélyt és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy az Istentől hozzáérkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve második fejezetéből, a 23. verstől a 25-ig. A fiai már felnőttek, el tudja képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek is fiatalkorukba, ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal. Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élette közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről ezt mondja, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét, ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jársz. Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiam, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azon nyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintéllyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvassam a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban, és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem? Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágott az Isten törvényét. És erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a harmadik fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnélik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezkedem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Hogy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja a Jóisten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat ő rá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a Jóistennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe. Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. oldalról. Rendkívül érdekes vagy, figyelj meg, amit itt is ír. A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, s mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekben. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, kiről emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő, azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokároktól a gyereket is a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora. Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal, szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akaratereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe és marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítéssel. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kis gyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint ez a nagyon intelligens, tiszteletre véltő fölpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem. De ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával, mi volt a háttere mindennek az egésznek, ugye az Absalom az másik eset, az Adónia, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden, a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszel így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így. Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az Isten törvényébe ütközik is. És most jön egy megrázó mondat, sok szülő engedi meg a gyermekének azt, amit Isten tilt. Tehát azt mondja, olyan nagy az elfogultság, hogy még ha Isten törvényébe ütközik, akkor sem mondja, hogy stopp. És akkor sem kérdezi meg, hogy mit cselekedtél. Sok szülő engedi meg gyermekének azt, amit Isten tilt. Nyilván ilyenkor megint érvényes, amit Isten élének mondott, te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. És azután még egy nagyon érdekes érzékeny megfigyelést hallgassunk meg. Sok szülő részéről egészen természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzen. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik. Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Nagyon vigyázzunk ezzel. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert a szülői elfogultság itt pillanatok alatt bejön, és hihetetlen károkat lehet okozni. Akkor talán azonnal lépjünk is tovább, és most szóljunk arról, hogy akik vállalják, hogy végzik a szüntelen nevelgetés, helyesbítés, korrigálás fáradtságos feladatát, ők hol követnek el hibát? Hát az egyik nagy hiba a következetlenség. Már is szeretném olvasni a könyvből, tehát a következetlenség a fegyelmezésben és a helyes dolgok megkívánásában. 195-196. Oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszel több fajlaltad, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinni el. Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, mi szerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek. Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozottan azt mondja, hogy nem is látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedés, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből.
1: amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye. Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valami tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és duszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé is elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozottan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz. És még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkreteszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek lelkismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést. A következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga indulat kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és stb. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a végén esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítás, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog éledni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor erősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról. Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, és a legrosszabb érzelmeket hozza a felszínre. Vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat. Ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat. Egy szülő, aki gyermeke megrovása közben indulatnak ad helyet, hibásabb, mint a gyermeke. Na, ezen a ponton egy kicsit megértjük, hogy egyesek egyenesen megharagszanak az Isten igére, és azt mondja, túl sokat kíván. Na, hát szóval mi tőlünk szülőktől már annyit kíván, hogy ez nem, hát szóval inkább szóba se állok, mert ez túl sok. De megint azt mondom, ne engedjünk ennek az érzésnek, gondoljuk végig, igaz vagy nem igaz, logikailag végig gondolható, vagy nem gondolható végig, hogy mi ennek a következménye. Hát egy szülőnek a rosszalkodó gyermekével szemben tökéletesen meg kell őrizni a nyugalmát, még a hangját se emelje föl. Mint az igazság és a jó akarat mozdíthatatlan, de szilárd és határozatkezű őre, és a gyereknél jön jó akarója, akkor is úgy bánjon el. Olvasnám a 179. oldalról. Azt mondja, hibásabb, mint a gyereke. Mikor jó indulatosan helyre teszi, hát igencsak elgondolkoztató. Azt mondja, beszéljetek mindig nyugodtan, komoly hangon, ami az indulatoknak még a leghalványabb árnyékát sem fejezi ki. Nincs szükség hangos szavakra a haladéktalan engedelmesség eléréséhez. Ne veszítsétek el a jó befolyásotokat ingerültséggel és szidással. Mit csinál a szülő? Az ingerültséggel és a szidással elveszíti a jó befolyását. Lehet, hogy látszólag ő győzött, mert ő az erősebb. De a befolyását elveszíti a gyerekre. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról. Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig vesszővel verjük meg a gyereket, mert a vesszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Ugye emlékezünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony. Na most ez nem csak a férjnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a férj csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás
0: Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani. Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, amit most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra.

Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is

Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is, találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Még vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót. A dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet, jó szívvel, örömmel. Bátorításra, buzdításra a gyerekeinknek nagy szükségük van. De ez egész más, mint a dicsérgetés és mint a becsvágy és a hiúság ápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki, minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó, és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanunk. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függ, és mint az iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog, ez boldog az az ember, nem? És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel jár, ha méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, a lelkiismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák is. Szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam révén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romuljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. De ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző mondja, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk, elismerés is, az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a higgyúság meg a büszkeség, szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére, és ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni, mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemőkorban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak, dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebbi élőképessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnik,

mint a kisgyermekben, megvetendővé és gonoszszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mind gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségébe, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz is. Amit ott dicsérjük, hogy jaj, milyen ezek a kisgyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondolva, hogy milyen kárt tesznek, akkor majd az utálatos is megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az élet útját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva a gyermekszélségversenyeken. Szíve, lelke mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleültetni kicsi korában, hogy ő attól különb, és úgy ő, amiért semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése és saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen és arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőttkorban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva. És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük. De valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket, és mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el, és úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk, se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és szán. Az nem olyan, mint az emberi harag. Hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ami teljes szívünkkel hozzá folyamodtunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor az Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, egy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkbe azt mondjuk, szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán, az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne mondjuk azt, hogy reménytelen a dolog. Hát én szívemből kívánom, hogy minnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkismeretesen végezzük.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél sorozatunk folytatásán, ahol folytatjuk tovább az előző alkalommal félbehagyott gondolatmenetet. A Római Levél 14. fejezetét kezdtük el tanulmányozni az elmúlt alkalommal, amelynek a lényegi kérdése, témája, hogy hogyan kezelje egy gyülekezeti közösség azt a helyzetet, amikor bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, nem látnak ugyanolyan módon. És mondhatnánk azt is, hogy az első szakasz az arra hívta fel a figyelmet, hogy mi az, ami biztos, hogy nem teszi alkalmassá a gyülekezetet arra, hogy rendezze ezeket a kérdéseket, vagy letisztázzon kérdéseket. Hiszen azt láttuk, hogy olyan bibliai kérdésekről van szó, amelyekre más helyen választod az apostol, hogy a bálványimádás során feláldozott állatok húsát el lehet-e fogyasztani, vagy sem, illetve hogy meg kell-e továbbra is ünnepelni a ceremoniális ünnepeket, vagy sem. Ezekre a kérdésekre, mint más bibliai szakaszokból látjuk, van válasz. Azonban itt az apostol mégsem ezeknek a kérdéseknek a kitisztázásával foglalkozik, hanem azzal a lelkülettel, azzal a hozzáállással, ami mint egy előfeltétele bármilyen vitás kérdés tisztázásának egy gyülekezeti közösségben. A gondolatmenet, tehát hogyha végig gondoljuk, hogy belekapcsolódhassunk ismét, hogy először is az apostol megszólította a gyülekezetnek azt a felét, amelyet hitben erőseknek nevez, akiknek ugye az a jellemzőjük, hogy könnyebben átlátnak egy-egy kérdést, határozottabban vagy finomabban működik a lelkiismeretük, finomabb jelzéseket, különbségtételt tud tenni a lelkiismeretük. Őket szólítja meg, és mondja nekik azt, hogy fogadják be a hitben gyengéket, ne ítélkessék az ő vélekedéseiket, ne tartsák ezt állandóan napirenden, ezt a kérdést, mert ez nem segíti a megoldást. Megszólítja a másik oldalt ugyanakkor, hogy ne kárhoztassák azokat, akik látszólag szabadosabb életmódot folytatnak, ugye a hitben gyengék, akik nem látják át rögtön azt a helyzetet, és ezért az a veszély fenyegeti őket, hogy megítélik a másikat, mert nem értik, hogy mit miért tesznek. A hitben erőseknek azt mondja, hogy ne vessék meg, ne vegyék semmibe azokat, akik lassabban gondolkoznak, nehezebben látnak át kérdéseket. Ne kárhoztassák a másikat, mert az Isten fogadta be az embert Krisztusban, és az Isten munkálkodik az emberért, hogy meg tudjon állni. Az Isten munkájában kell bízni a másik emberre nézve, és ahelyett, hogy ezt tennék, ahelyett ki vizsgálja meg azt, hogy miért foglalja el azt az álláspontot, amit elfoglal, járjon utána a személyes meggyőződésének, és vizsgálja meg abból a szempontból is, hogy valóban az Isten iránti szeretet vezeti az életét, vagy sem, hiszen a keresztény életben csak annak van értéke, amit az ember az Isten iránti szeretetből tesz. Ez az, ami értékessé teszi az ember cselekedeteit. És végül az utolsó érve az apostolnak az volt, hogy azért se kárhoztassák egymást, illetve ne vegyék semmibe egymást, ne vessék meg egymást, mert hiszen minden embernek meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt, mindenkinek számot kell adni az ő cselekedeteiről az Isten előtt, mindnyájunknak oda kell állnunk az Isten ítélőszéke elé, és a kárhoztatás, másoknak a vádolása, és ugyanakkor az Isten kegyelmében való bízás, ez nem összeegyeztethető. Az ember vagy ítélkezik a másik élete fölött, vagy kárhoztatja a másikat, vagy ítélőbíraként lép fel, és akkor az Isten azt mondja, hogy ugyanilyen mércével mérünk neked is, és szigorú ítélet alá vet minden cselekedetet, vagy pedig az irgalmassággal közelítjük meg a másik ember életét, hiszen nem tehetjük meg, hogy irgalmatlanok legyünk akkor, amikor az Isten irgalmas volt hozzánk, amikor mi magunk az Isten kegyelméből élünk. Ez az a pont, ahol folytatjuk tovább a gondolatmenetet, és mondhatjuk azt, hogy ha eddig az apostol azt mondta, azt élezte ki, hogy mi az, amit ne tegyünk. Ne tegyük azt, hogy folyamatosan beszélünk róla, ne tegyük azt, hogy kárhoztatjuk a másikat, ne tegyük azt, hogy megvetjük a másikat, hogy semmibe vesszük a másikat, akkor most arról kezd majd el beszélni, hogy mi az, amit viszont tegyünk. Ezt mondja a 13. verstől a 23. versig.
Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne roncsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs bűn az. Még itt sem fog véget érni a gondolatmenetünk, hanem folytatódik a 15. fejezetben is. Ez a következő előadás témája lesz, a mai alkalommal ezt a szakaszt fogjuk áttekinteni. Azt mondja tehát az apostol, hogy annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Nagyon érdekes az eredeti szöveg szempontjából, itt is egy szójátékkal találkozhatunk, így lehetne visszaadni ezt, hogy annak okáért egymást többé ne ítéljük, hanem inkább azt ítéljétek meg, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ez a tartsátok szó helyén ugyanaz a elítélni, kárhoztatni, megítélni kifejezés van, mint a kárhoztatni szó helyén. Tehát azt mondja, hogy ahelyett, hogy egymást ítélgetnénk, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk Jézus szavát, aki azt mondta, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ahelyett a helyzeteket ítéljük meg. Ugye a keresztény nem hagyhatja ki az ítéletet az életéből, nem teheti meg azt, hogy nem ítél, nem ítélkezik, nem ítél, de nagyon nem mindegy, hogy egy ember a másik ember felett mond ítéletet, mint egy beül Krisztus helyébe, és Krisztus helyett ítélkezik, és az ő jogát bitorolja, vagy pedig ahelyett, hogy emberi életek felett mondana ítéletet, és embereket kárhoztatna, embereket bírálna, ahelyett minden ítélő képességével arra törekedjen, hogy megítélje a különböző élethelyzeteket. Tehát ahelyett, hogy emberek felett ítélkeznénk, ahelyett szükség van az ítélkezésünkre, szükség van az ítélő képességünkre, nem lehet anélkül élni, de ahelyett, hogy ezt abban élesítenénk, hogy embereket ítélünk el, ahelyett az élethelyzeteket kell megvizsgálni, és átgondolni, méghozzá abból a szempontból, hogy abban az élethelyzetben, amiben vagyunk, mi az, ami építi a másik életét? Mi az, amivel biztos, hogy ártunk? Mi az, amivel biztos, hogy kárt okozunk? Mi az, amiben megbotlik a másik, amivel csapdát állítunk fel a másiknak, és fogjul ejtjük őt a bűn fogságába, és mi az, amivel építhetjük a másiknak az életét? Tehát még egyszer hadd hangsúlyozzam, fontos dolog az, hogy egy hívő ember gyakorolja, éljen az ítélő képességével, gyakorolja az ítéletet, csak nem abban kell gyakorolnia magát, hogy kárhoztassa a mellette levőket, hogy kárhoztassa a környezetében élőket, hanem abban kell gyakorolnia magát, hogy a legkülönbözőbb élethelyzeteket, amikbe belekerül, a különböző szituációkban megítélje azt, hogy mi a jó és mi a rossz, megkülönböztesse azt, hogy mi az, ami építő és mi az, ami romboló, és szánja oda magát mindarra, amivel építeni tudja a környezetét. Tehát ezzel az ítélkezés szóval így próbálja érzékeltetni az apostol azt, hogy ahelyett, hogy ítélkeznénk, ahelyett ítéljük meg a helyzeteket, ítéljük meg az élethelyzeteket, vizsgáljuk meg a különböző élethelyzeteket,
hogy ne szerezzünk a mi atyánk fiának megütközést vagy megbotránkozást. Két dolgot fogalmaz meg itt az apostol, a megütközés, a kő képe van ebben, amikor beleütközik valaki egy kőbe, megüti a lábát és elbotlik, elesik. A másik pedig, ami egy kicsit súlyosabb kép, az a csapdának a képe. Ez a megbotránkozás kifejezés, a skandalum kifejezés a görögben, az pedig, amikor valaki csapdát állít fel, méghozzá úgy, hogy a csapdát működtető szerkezet az ő kezében van, és ő húzza meg a pöcköt, hogy ez a csapda összezáruljon. Tehát amikor az ember a magatartásával olyan helyzetet idéz elő, amivel a másikat a bűn fogságába csalja, mint egy törbe csalja, és így a másik fogságba esik. Nem egyszerűen megbotlik, nem egyszerűen megütközik és fájdalmas lesz számára, hanem foglyul esik, a bűn foglyává válik. Így folytatja tovább az apostol: tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát egyrészt azt mondja az apostol, hogy azt ítéljük meg, hogy mi az, amivel biztos, hogy kárt okozunk. És mondhatnám így, hogy ez lenne a minimum, amivel éljük az életünket, hogy amiről már belátjuk, hogy árt. Amiről már fel tudjuk ismerni, hogy nem használ a kapcsolatnak, hogy nem építi a másik embert, hogy nem válik a javára. Akkor legalább azt ne tegyük meg. Akkor legalább azt ne, azzal ne ártsunk, hogyha már építeni nem tudunk. Hogyha nem ismerjük fel, hogy mi az, ami jó lenne a másiknak, de legalább minimális szinten azt vegyük észre, hogy mi az, ami tönkre teszi a másikat, mi az, ami árt neki, és akkor legalább azt ne tegyük meg. Nyilván a cél az nem pusztán ennyi, hanem ahogy mondja a 19. versben, az összegzésben, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Tehát túl kell lépni azon, hogy mi az, ami árt, és ez a minimum, hogy azt ne tegyük meg egymással, bármilyen nehéz is időnként csöndben maradni, és nem folytatni egy kialakuló, viszálykodó beszélgetést, egy perpatvart, bármilyen nehéz időnként az embernek legyőzni a feltörő indulatokat, vagy a megbántottságérzést, de amiről tudom, hogy árt, azt ne tegyem a másiknak. De ennél többre van szükség. Arra is szükség van, hogy a különböző élethelyzetekben, ahogyan ezt a 12. fejezetben mondta is, előre gondoljuk meg, hogy mi legyen a jó, hogy mi az, ami építő, mi az, ami jó. Gondolkozzunk azon, ítéljük meg azt, hogy mi az, ami a másikat építi az ő helyzetében, és törekedjünk arra, hogy a békesség és a másiknak az építése legyen a mi életünkben. Ehhez szükség van arra, hogy megértsük egymást, és megértsük, hogy hogyan működik az emberi lélek, hogyan működik az emberi gondolkozás. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogy a gyülekezetnek egy része tisztátalannak tartja azt a húst, amit bálványnak áldoztak föl, és ezért tartózkodik az elfogyasztásától, egy másik része pedig elfogyasztja. Pál apostol itt azt mondja: tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Fel lehet tenni itt a kérdést, hogy vajon arról van szó, hogy az apostol itt felül bírálja, felülírja az ószövetségi tisztasági törvényeket? Vajon itt az apostol keresztül húzza mindazt, amit a Biblia kijelent, hogy ez tiszta, ez tisztátalan? Figyeljük meg, hogy itt nem egyszerűen erről van szó, hanem Pál apostol itt megmutatja azt, hogy hogyan működik az ember lelki világában, az ember életében az, hogy valami tisztátalan. Azt mondja, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ugye az Ószövetségben az Isten bizonyos dolgokról nagyon határozottan jelentette ki azt, hogy ez tisztátalanság, hogy ez tisztátalan. Azt fejezte ezzel ki,
Azt akarta ezzel elérni, hogy tartsák távol magukat tőle. Hogy az rossz, és attól riadjanak vissza, azzal ne vállaljanak közösséget, azt ne fogyasszák el, ne cselekedjék meg, hanem attól tartózkodjanak, tartsanak távolságot tőle. Tehát, hogy valami tisztátalan, az azt jelenti, hogy az ember valamitől valamit úgy utasít el, mint ami elfogadhatatlan, mint ami követhetetlen az ő számára. Tehát amire nemet mond a lelki ismeretében, amit elutasít. És azt mondja az apostol, hogy ez úgy működik, hogy a lelki ismeretünk, amit elfogadunk helyesnek, azt jóvá hagy, amiről pedig a lelki ismeretünkben elfogadjuk, hogy helytelen, attól óv. Azt mint egy tisztátalannak jelenti ki számunkra, amitől óvakodjon az ember, amitől riadjon vissza az ember, amitől tartózkodjon az ember. A lelkiismeret pedig nem abszolút mérceként működik az emberben, hanem a lelkiismeret ismerethez szabottan működik. Az szerint jelez, hogy az ember mit fogad el mérceként a maga számára. Ez az, amire itt rámutat az apostol, hogy bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Tehát egy ember számára az lesz riasztó, az a dolog lesz olyan, amitől tartózkodik, amiről ő előzőleg elfogadta, hogy az tabu, az elfogadhatatlan, azt elutasítja magától. És ezt pedig valamilyen tekintély alapján teszi meg az ember. Azáltal válik tisztátalanná valami, hogy egy tekintély azt mondja, hogy ettől tartózkodjunk. Ami a lelkiismeretem számára tekintély, ami a lelkiismeretem számára mérce, az fogja megmutatni, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, mi az, amit jót lelkiismerettel tehetek, és mi az, amit el kell utasítani magamtól. Mózes 3. könyve 11. fejezete felsorolja azokat az állatokat, amelyek tiszták, és megkülönbözteti tőle azokat, amelyek tisztátalanok. Azonban ezek az állatok azok számára válnak tisztátalanná, és azok fognak tartózkodni a fogyasztásától, akik a Szentírást mérceként fogadják el a maguk életére nézve, akik elfogadják, hogy ezek a törvények, ezek ma is létező, élő törvények az ember számára. Ha valaki ezt nem fogadja el, ha valaki ezt nem tekinti mércének, ha valaki számára ez nem tekintély, akkor annak nem lesz tisztátalan az az állat, amit a Mózes 3. könyve 11. fejezete megnevez. Mondjuk például a sertés. Tehát így működik az emberi gondolkozás, hogy attól tart távolságot, azt utasítja vissza, amiről az ember eljutott, hogy úgy gondolkozik, hogy ez helytelen. Amit valamilyen tekintély alapján elfogadott, hogy ezt nem követem, hogy ezt elutasítom magamtól. Tehát azt mondja az apostol, hogy meg kell értenünk, hogy így működik az emberi lelkiismeret, az emberi lélek, hogy egy bizonyos tekintély alapján megkülönbözteti egymástól a jót és a rosszat, és a kérdés nyilvánvalóan fontos kérdés, hogy mi az a tekintély, ami alapján az ember külön választja a jót és a rosszat. Tekintélye számára az Isten beszéde vagy sem, ez egy fontos kérdés, de ettől függetlenül így működik minden ember lelke, hogy az lesz számára tisztátalan, amit a tekintély alapján elfogadott, hogy tisztátalan, és az lesz tiszta, amit a tekintély alapján tisztának tud elfogadni. Ha a Szentírás a tekintély számára, akkor a Szentírás szavai fogják ezeket a határokat meghúzni, hogyha nem jelent tekintélyt a Biblia az ember számára, akkor más gondolkozás lesz a mérce, más lesz az a tekintély, amihez szabottan fog ebben gondolkozni. De még egyszer, csak azokat a dolgokat tekinti az ember tisztátalannak, amire eljutott, hogy a lelkiismerete számára mérce, hogy a lelkiismerete jelezzen, hogy tisztátalan, vagy hogy jóvá hagyja, hogy helyes és tiszta. Azért fontos ezt megérteni, mert ugye ebben a helyzetben, amiről az apostol ír, ebben a helyzetben egy olyan konkrét körülmény van, amelyben tényleg el lehet mondani, hogy önmagában nem tisztátalan. Nem arról van szó, hogy a tiszta és tisztátalan húsok megkülönböztetéséről vitatkozik a gyülekezet, hanem arról van szó, hogy meg lehet-e enni egy olyan állatnak a húsát, amely egyébként tiszta,
hogyha azt bálványnak áldozták föl. És mivel némely ember úgy gondolkozott, hogy ez tisztátalan, mert bálványnak áldozták föl, ezért az ő számukra lelkiismeret furdalást jelentett, hogyha elfogyasztották, hogyha éltek vele, mert úgy érezték, hogy a bálványimádásnak a részeseivé válnak, részt vesznek a bálvány Isten tiszteletben, szolgálják a bálványokat. Azt mondja az apostol, hogy értsük meg tehát, hogy ez így működik. Én tudom és meg vagyok győződve, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Ezeket a dolgokat nyugodtan meg lehetett volna tenni, vagy a másik oldalon nyugodtan lehetett volna tartózkodni ezektől a ceremoniális ünnepektől, hiszen véget ért a ceremoniális szolgálat, ennek a rendszere, de bármi tisztátalan annak, aki tisztátalannak tartja. És ha te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Azt mondja az apostol, hogy lehet, hogy az ember önmaga nem tartja tisztátalannak, nem tartja helytelen dolognak, hogy megtegye. Ezért magára nézve nem okoz lelkiismeret furdalást, nem okoz gondot, hogy megtegye. De ha a másik ember mégis tisztátalannak tartja, mert a gondolkozásában úgy működik, mert ez a mércéje. Azt mondja, hogy ha te atyád fia az ételért megszomorodik, amikor látja, hogy te nem tartod, nem a szerint jársz, amikor figyelmeztet és mégsem követed, amikor erőtlen a lelkiismerete is követi a te példádat, de anélkül, hogy megváltozott volna a gondolkozása, anélkül, hogy másként ítélné meg azt a dolgot, akkor mi történik? Nem csak az történik, hogy megszomorodik a te atyád fia, és akkor nem szeretet szerint cselekedtünk, nem voltunk tekintettel a másik ember javára, hogy mi az, ami a másikat építi, hanem a másik veszély, hogy elveszíti azt az étellel, akiért a Krisztus meghalt. Egy döbbenetes ellentét feszül ebben a mondatban. Étellel elveszíteni azt, akiért a Krisztus az életét adta. Két emberi magatartás, két magatartás kerül itt szembe. Az ember magatartása, aki nem hajlandó önmagát korlátozni, nem hajlandó lemondani a saját szabadságáról, a saját vágyai kielégítéséről, a másikért, a másik javáért. Ez áll szembe azzal, amit Krisztus tett, aki ott hagyta a mennyet, ott hagyta a maga isteni hatalmát, és eljött erre a földre, és vállalta azt, hogy emberré lesz, vállalta azt, hogy magára veszi az emberi természetet, és az elbukás lehetőségének kiteszi magát, és aki mindvégig harcolt következetesen, hogy megváltóvá legyen, és az életét odaadja, hogy nekünk életünk lehessen. Lerontani az Isten munkáját egy ember életében, azért, hogy a saját kis vágyamat kielégítsem. Micsoda felelőssége van az embernek ebben? Ne veszítsd azt el a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Vagy ahogy később fogalmaz, hogy ne rontsd le az ételért az Isten munkáját a másik ember életében. Csapdát állítani, megbotránkozást okozni, a Krisztussal való közösségtől elszakítani egy embert, micsoda felelősség. Az Isten az életét adja azért, hogy az embert megmentse. Hihetetlen küzdelmet folytat, hogy megkeressen egy-egy embert, hogy megszólítson egy-egy embert. És akkor ilyen dologgal eltávolítani az Istentől, elszakítani az Istentől, amiben az ember semmi kárt nem szenvedne, hogyha önmagát megtartóztatja. Azt mondja tehát az apostol, hogy legyünk tisztában azzal, hogy hogyan működik a tisztátalan és a tiszta kérdése az ember életében. Értsük meg, hogy a másik ember számára megütközés, csapda az, amikor mi figyelmen kívül hagyjuk az ő lelkiismeretének a működését, és semmibe vesszük az ő gondolkozását, és ezt a magatartásunkat mindig a Krisztus áldozata fényében gondoljuk meg. Gondoljuk meg, hogy mit tett Krisztus azért az emberért, és akkor talán mi is nagy lelkűbbekké tudunk válni, akkor talán mi is könnyebben fogunk alkalmazkodni, és mi is inkább fogjuk a másik érdekét szem előtt tartani, semmint a saját vágyainknak a kielégítését, semmint a saját szabadságunkat hangoztatni, hogy mi bármit megtehetünk.
Azt mondja az apostol a folytatásban, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert az Isten országa nem merül ki abban, hogy evés meg ivás. Az Isten jól tudja, hogy erre szükségünk van. Jól tudja, hogy az élet hétköznapi dolgaiban szükségünk van az ő gondviselésére, de az Isten azt mondja, hogy keressük először az Isten országát. Az apostol itt kétféle a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak kétféle megközelítésére mutat rá. Az egyik megközelítés, amikor az ember a szabad, nem szabad kategóriákban gondolkozik, amikor az ember bizonyos cselekedetekben gondolkozik, hogy mivel teheti magát kedvessé az Isten előtt. És ez szinte ösztönösen jön az emberből, hogy az ember fölteszi a kérdést, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. De a Bibliában újra és újra találkozunk ezzel a kérdéssel. Mit tegyünk azért, hogy az Isten előtt kedvesek lehessünk? Mit tegyünk azért, hogy az Isten elfogadjon bennünket? Az ember hajlik arra, hogy különböző ceremóniákon keresztül, különböző vallási gyakorlatokon keresztül közelítsen az Istenhez. Pál apostol pedig itt azt emeli ki, hogy az Isten országa az nem evés és nem ivás. Ez a mondata, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, ez egyrészt utal arra, tehát, hogy az Isten országához nem tud eljutni az ember úgy, hogy azon gondolkozik, hogy mi az, amit cselekedjek, hogy az Isten előtt elfogadhatóbb legyek. Milyen dolgokat tegyek, mit tegyek és mit igyak, mit szabad és mit nem szabad tennem, hogy az Isten gyermeke lehessek. Az a fajta vallásosság, amelyben a szabad, nem szabad kategóriákban gondolkozik, és így éli meg a hitéletet, az tele van görccsel és tele van félelemmel. És Jézus Krisztus azt mondta erre a fajta vallásosságra, hogy ha a ti igazságotok nem több, mint az írástudók és a farizeusok igazsága, akkor nem mehettek be az Isten országába. Az írástudók és a farizeusok igazsága kimerült abban, hogy ezt szabad tenni, ezt nem szabad tenni, ezt meg lehet enni, ezt nem lehet megenni, ekkor meg lehet enni, amakkor nem lehet megenni. Azt mondja Jézus, hogyha nem jut túl ezen a vallási életünk, az Istenhez való közeledésünk, akkor semmiképpen nem mehetünk be az Isten országába. Arra a kérdésre, hogy mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk, arra a kérdésre a Szentírás újra és újra azt a választ adja, hogy higgyetek. Jézus Krisztus így válaszolt, amikor feltették neki ezt a kérdést, az az Isten dolga, azaz az az ember cselekszi az Isten dolgait, aki hisz abban, akit az Isten elküldött. Aki hittel elfogadja azt, amit az Isten tesz az emberért, és aki bizalommal követi az Istent. Nem ezt vagy azt tenni, nem szabályrendszer az Isten országa, hanem bizalom az iránt, az Isten iránt, aki tett az emberért, aki az életét adta az emberért. Másrészt azt is jelenti ez a kifejezés, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, egy másik fajta megközelítés, amikor azért keresték Jézust, mert hogy ő megvendégelte őket. És Jézus azt mondta, hogy munkálkodjatok, de ne azért az eledelért, amely elvész. Amikor emberek az Istennel való kapcsolatukra nézve abból vonnak le következtetést, hogy megáldotta-e az ő hétköznapi életüket. Van-e áldás az ő hétköznapi életükön, vagy nincsen? Előre tudnak haladni? Jó-e a karrierjük? Kellő anyagi támogatásban van-e részük, vagy sem? Ebből próbálnak emberek levonni következtetést, hogy vajon az Isten előtt elfogadottak-e, vagy sem? Az Isten jó indulattal van-e irántuk, vagy pedig nem? Az Isten országa nem evés és nem ivás. Az Istennel való kapcsolat az nem egy üzleti viszony, hogy abból derüljön ki, hogy az Isten áldásokkal halmozott el, és ezek az áldások, ezek anyagi javak. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy ha valaki anyagi javakat kapott, áldásokat kapott, akkor azt ne köszönhetni az Istennek. De ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy ez csalhatatlan bizonyíték annak, hogy őt az Isten kedveli, hogy ő, az ő
kapcsolata az Istennel rendezett, hogy ő biztos, hogy az Isten országának a részese. Tehát elmondhatjuk, hogy se az, hogy ezt cselekedjük, vagy azt cselekedjük, ezt szabad, azt nem szabad, nem így lehet az Istenhez eljutni. Sem pedig a hétköznapi életen megnyugvó áldásokból nem lehet mélyebb, mélyreható következtetésekre jutni, hogy most az Istennel való kapcsolatom az milyen minőségű. Rendezett vagy nem rendezett az Istennel való kapcsolatom. Az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Azt mondja Jézus Krisztus a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy aki újonnan nem születik, vízeten megnyugvó áldásokból nem lehet mélyebb, mélyreható következtetésekre jutni, hogy most az Istennel való kapcsolatom az milyen minőségű. Rendezett vagy nem rendezett az Istennel való kapcsolatom. Az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Azt mondja Jézus Krisztus a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy aki újonnan nem születik víztől és lélektől, az nem láthatja meg az Isten országát.

ahhoz, hogy az ember túljusson a szabad, nem szabad kategóriákban való gondolkozáson, vallásosságon, ahhoz egy mélyreható változásra van szüksége az életében, és ez nem más, mint az újjászületés. Arra van szüksége, hogy az Isten lelke által lássa meg az Isten országát, hogy eljusson az Istennel való szeretet közösségre, hogy eljusson oda, hogy az Isten országa számára nem is szabályrendszer, de nem is szabadosság, hanem az Istennel való szeretet közösség, az Istennek való feltétlen odaszánás, mert az életét adta értünk. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az Isten országa igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Három gondolatot idéz fel, és abból kettőről nagyon hangsúlyosan szólt a római levélben. Az Isten országa, annak a helyes megközelítése az igazságosság. Amikor egy ember eljut oda, hogy felismeri a maga elveszettségét, amikor eljut oda, hogy felismeri, hogy szüksége van megváltóra, szüksége van arra, hogy megváltozzon az élete és más életet éljen, és amikor rádöbben, hogy ezt nem tudja magától megtenni, amikor rádöbben, hogy nincsen saját igazság, ami az örök életre alkalmassá teszi őt, most akkor kezdi meglátni az Isten országát. Akkor kapja meg az esélyt arra, hogy elfogadja Krisztusban a kegyelmet és az Isten igazságát a saját igazsága helyett, és így része lehessen az üdvösségben, és része lehessen az Isten országában. Amikor azt mondja tehát, hogy nekünk az Isten országát, azt nem a szabad, nem szabad, az enni vagy nem enni oldalról kell megközelíteni, hogy ezt szabad tenni, így kell tenni, úgy kell tenni. Amikor azt mondja, hogy az Isten országát nekünk az igazság oldaláról kell megközelíteni, akkor azt mondja, hogy ez a legfontosabb kérdés az ember számára. Elnyertem a kegyelmet a Krisztusban, elnyertem a bűnbocsánatot Krisztus áldozata nyomán. Befogadtam-e az Isten igazságát, elfogadtam-e azt a munkát, amit az Isten az én életemben végezni akar, hogy megváltozzon az életem. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy az Isten igazságot akar tulajdonítani az embernek, hogy Krisztus igazságát az ember javára akarja írni, be akarja számítani neki, hogy ne terhelje az embert a saját bűne, hanem ennél többről van szó, igazzá akarja tenni az embert. Meg akarja az Isten szabadítani a bűn uralma alól, fel akarja szabadítani a bűn fogságából, és betölteni akarja a saját igazságával, a gyakorlati igazságával, az engedelmes élettel. Ide akarja elvezetni az embert. A hitéletben a legelső és legfontosabb dolog ez a kérdés. Bármi más kérdés csak emögött kaphat helyet. Az ember legnagyobb nyomorúsága az, hogy engedetlen az Isten iránt, és a legnagyobb szükséglete, hogy az Isten igazságát befogadja, elfogadja, hogy kegyelemből fog üdvözülni, elfogadja, hogy Krisztusért kap bűnbocsánatot, és nem a saját érdemeiért, és elfogadja azt a munkát, amit az Isten szeretete végez a szívében, hogy ne éljen tovább az ember az engedetlenségben, hanem eljusson az Istennek való engedelmességre. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan fogadhatom be azt az igazságot, amellyel a Krisztus meg akar ajándékozni, amellyel be akarja tölteni az életemet. Ugye a római levél első 8 fejezete szólt előre a kérdésről, hogyan lehet eljutni oda, hogy a törvény igazságát betölti egy ember, aki már nem test szerint jár, hanem lélek szerint. A második kifejezés, hogy az igazság kereséséhez, az Isten országába az igazságon keresztül való belépéshez kapcsolódik a békesség. Ugye az Isten országa az békesség. Azt írta a római levél 5. fejezetében az apostol, hogy miután igazán nyilvánítattunk hitáltal, miután megértettük, hogy nem a saját jó cselekedeteinkért fogunk üdvözülni, és nem így rendezhetjük az Istennel való viszonyunkat, hanem ez kegyelemből történik. Az Isten az, aki lehajolt értünk, az Isten az, aki magához emeli az embert, és nem az ember az, aki kezdeményez, hanem az Isten keresi meg az embert. Amikor ezt megértjük, miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez a második hatalmas nagy dolog, amire ráirányítja a figyelmet, hogy amikor az ember az Isten igazságát keresi, akkor rövidesen elnyeri az Isten békességét is. Abban a pillanatban, amikor az ember felhagy azzal a hiába való küszködéssel, hogy önmagát tegye igazzá, maga előtt, meg az Isten előtt, meg az emberek előtt, és eljut oda, hogy megalázza magát, és elfogadja az Isten igazságát, az ajándékba adott igazságot, akkor békessége

az Istennel, egy béke szövetségre jut az Istennel, megváltozik az Istenhez való viszonya, és még békétlen volt addig, és tele volt háborúsággal, háborgással, kesergéssel, emberekkel szemben is, az Istennel szemben is, amikor az ember el tudja fogadni az Isten kegyelmét, akkor békesség lesz az osztály része. És ez a második dolog, amit kiemelt az apostol, ez a békesség nagyon fontos jelzőrendszer a keresztény életben. Amikor valakinek az élete arról tesz bizonyságot, hogy békétlen, akkor ez azt bizonyítja, hogy távol van az Isten kegyelmétől. Akkor ez azt bizonyítja, hogy Krisztus hiányával szenved, Krisztus hiányától szenved, és szüksége van arra, hogy az Isten jelenlétébe jusson, hogy az Istennel béke szövetségre jusson. És mondhatnánk így is, hogy a keresztény élet az nem más, mint az Istennel való béke szövetségnek a fenntartása. Hogy az ember arra figyeljen oda, hogy az Istennel való béke szövetségét, béke közösségét ne veszítse el. Hogyha elveszítette az ember, annak oka van. Akkor meg kell állni, és meg kell nézni, hogy miért veszítette el. Ugye az egyik ok az lehet, hogy olyan dolgot tett, ami miatt lelkiismeret furdalása van, és szükséges, hogy rendezze ismét az Istennel való kapcsolatát, és eldöntse, hogy az Istent szereti jobban, vagy a saját igazságát szereti jobban. Enged a lelkiismerete szavának, vagy pedig megkeményíti a szívét a lelkiismeret szavával szemben. A másik oka, hogyha hiányzik a békesség az ember életéből, az, hogyha az ember nem bízza rá magát az Istenre teljesen. Hogyha az ember nem bízik feltétel nélkül az Istenben, akkor a félelem megfosztja az embert a békességtől. Tehát a békesség, illetve a békétlenség egy nagyon finom jelzőrendszer a hívő ember életében, és azt jelzi, hogy az Isten közelében van-e, vagy elszakadt az Istentől. Amikor az Istentől távol kerül egy ember, akár azért, mert bűnt követett el, akár azért, mert a félelem uralja a szívét, és nem a bizalom, akkor a békétlenség jelzi, egy vészjelző számára, hogy valami nincsen rendben a hitéletedben. Az Istennel való közösség, az Istenben való bizalom, az mindig békességet jelent. Az Istennel való szeretet közösség kiűzi a félelmet, mert aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Itt hadd idézek fel egy ószövetségi történetet, amely nagyon jól megmutatja, hogy milyen rendező elvet jelent ez a békesség egy hívő ember életében. Naámán történetét szeretném felidézni, aki szíriai hadvezér volt, és leprás lett. És volt egy szolgálója, aki izraelita kislány volt, és azt mondta a Naámán feleségének, hogy bárcsak az ő ura a próféta előtt állhatna, aki Izraelben van, bizonnyal meggyógyulna. És ezt elmondta a felesége Naámánnak, Naámán meg az uralkodónak, és a szíriai király írt egy levelet, elküldte Naámánt, hogy gyógyítsák meg Naámánt Izraelben. Nem részletezem a történetet, az Ószövetségben el lehet olvasni, hogyha valakit érdekel. A történet rövid folytatása az, hogy Naámán eljut végül Elizeus prófétához, aki nem megy ki hozzá, csak kiüzen, hogy fürödjön meg 7-szer a Jordánban, és hát Naámán nagyon felháborodik, hogy hát jobb vizek is vannak Szíriában, mint itt Izraelben, hát ő miért tenné ezt? De van néhány bölcs ember az ő szolgái között, akik rábeszélik, hogy hát nem nagy dolgot kért a próféta, nem nagy dolgot mondott. Ha nagy dolgot mondott volna, biztos megtetted volna, megbecsülted volna, ő csak annyit mondott, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánban. Nagy nehezen rábeszélik Naámánt arra, hogy fürödjön meg, megfürdik 7-szer, pontosan úgy, ahogy a próféta mondta, és meggyógyul. És ezután visszamegy Elizeus próféta házához, bemegy a prófétához, megáll a próféta előtt, és elmondja azt az elhatározását, hogy ő eljutott oda, hogy ő ezután csak Izrael istenét akarja tisztelni. És ezért kéri, hogy adjon egy adag földet, amivel otthon tudja tisztelni Izrael istenét, nem akar többé bálványoknak szolgálni, és miközben ezt a vágyát ő kifejezi, aközben eszébe jut, hogy igen ám, de ő, mint a királynak a fővezére, a király mellett szolgálatot teljesít, és részt kell vegyen a Rimmon templomában a bálvány tiszteleten,
És úgy jelzi a lelke azt, hogy ez nem stimmel egészen. Hát az élő Istennek a tisztelete és a Rimmonnak a tisztelete nem egyeztethető össze. És nem tudja feldolgozni ezt, ezért azt mondja a prófétának, hogy ezt az egy dolgot bocsássa meg az én uram, hogy amikor én bemegyek az én királyommal a Rimmon templomába, azt, hogy én akkor meg fogok hajolni, bocsássa meg nekem az Isten. És a próféta nagyon érdekes módon válaszol ennek az embernek. Ugye mondhatta volna azt, hogy hát szó se lehet róla. Hát szó se lehet róla, hát bálványimádás, most akkor döntsd el, hogy vagy az élő Isten, vagy a bálványok. Igen, ám, de erre ez az ember nem volt felkészülve. Ez nem tudta még elképzelni, hogy milyen megoldás lehet erre a problémára. Mondhatta volna azt is, hogy hát ez nem probléma, tedd nyugodtan. Na, de hát nem így lett volna, ez nem ez az igazság. Bibliai alapon nem mindegy, hogy az ember az élő Istennek a tisztelője, vagy pedig bálványisten tiszteletet gyakorol. És a próféta ennyit mondott neki, eredj el békességgel. Nem mondta neki azt, hogy tedd, mert helyes. Nem mondta neki azt, hogy ne tedd, mert helytelen. Csak annyit mondott neki, eredj el békességgel. Menj el, és tedd azt, amiben békességed van. És ne tedd azt, amiben nincsen békességed. Pál apostol így fogalmazta meg a saját életének a hitvallását. Én ebben gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt. Vagyis, hogy nyugodt lelkiismerettel, békességben éljem az életemet az Istennel, az Isten előtt és az emberek előtt. Hogy nyugodt lelkiismerettel tudjak élni. Eredj el békességgel. Tehát az Isten országának a megközelítésében ez a békesség, ez egy fontos jelző szerepet tölt be, jelző rendszer szerepet tölt be. Amikor egy embernek a hitéletéből hiányzik a békesség, és hiányzik az öröm, akkor az azt mutatja, hogy valami nincsen rendben az ő hitéletében, hogy valami hiányzik az ő hitéletéből. Vagy az Istennel való rendezett viszony hiányzik az ő életéből, vagy az Istenbe vetett bizalom hiányzik az ő életéből. Vagy van valami bűn, amivel nem akar szembenézni, nem akar szakítani vele, és a lelkiismerete jelzi, ezért megfosztja a békességtől, vagy hiányzik az a felszabadultság, amit egyedül az Istennel való közösség és az Istenbe vetett bizalom adhat meg az embernek az élet terhei és viharai között. Ezért fontos tehát az, amit Pál apostol mondott, hogy az Isten országa az nem evés és nem ivás, hanem igazságosság. Onnan megközelíteni az Istennel való kapcsolatot, hogy a mi legfontosabb kérdésünk, hogy az Istennel rendezett legyen a viszonyunk, és az Isten meg tudjon változtatni, át tudjon formálni bennünket. Mindeközben békességet nyer az ember, amely jelzi, hogy hogy áll az Istennel való kapcsolata, és a Szentlélek által való öröm. A harmadik dolog, amire felhívja az apostol a figyelmet, hogy ez nem emberi produktum. Sem az igazság elnyerése, sem a békesség nem az ember munkájának az eredménye. Természetesen kell hozzá az ember bizalma az Isten iránt. Természetesen kell hozzá az ember akarata, mert az emberi akarat együttműködése nélkül az Isten nem fog megváltoztatni bennünket. De a keresztény élet az egy csoda. Napról napra, percről percre csodák. Csodák sorozata. Csoda, mert az ember nem láthatja meg az Isten országát, csak ha a Szentlélek átformálja a gondolkozását, átformálja az értéklendjét. Egyedül az Isten tudja elvégezni azt, hogy egy ember gondolkodása gyökeresen megforduljon, és a szívében mércévé váljon az Isten beszéde, az Isten törvénye. Ezért ezt a Szentlélek munkálja az emberben. A Szentlélek által való öröm ennek a munkának a végeredménye. Másrészt, ugye idézzük csak fel, hogy a 7.-8. fejezet gondolata miről szólt. Azt mondja az apostol a 6. fejezetben, hogy ahhoz, hogy egy ember élete megváltozzon, hogy az Isten szolgája legyen, és ne a bűn szolgája, ahhoz az emberi odaszánásra van szükség, az ember akaratára van szükség. A 7. fejezetben azt mondja, hogy de ez kevés. Az ember akármennyire akarja a jót, képtelen a maga erejéből megcselekedni. És a 8. fejezetben azt mondja, hogy az Isten siet az ember segítségére, hogy amikor az ember odaszánja az akaratát, akkor az Isten ad erőt, hogy az ember engedelmeskedni tudjon. És amikor ez megvalósul, amikor a Szentlélek jelen van egy ember életében, és
csodát tesz pillanatról pillanatra, hogy ne az emberi természet uralkodjon, hanem az Isten akarata érvényesüljön, és az valósuljon meg. Amikor ez a csoda megvalósul, akkor jött el az, hogy Szentlélek által való öröm. Ekkor az ember felszabadultan örülhet, az Istenben való bizalmat meg tudja élni, hiszen már nem engedetlen az Isten iránt, hanem az Istennek engedelmes életet él. Az Isten országának ez a lényege, a lelki átformálódás, az Istennel való valódi közösség, az engedetlen emberből engedelmes emberré váló élet. Aki nem innen közelíti meg az Isten országát, akár onnan közelíti meg, hogy én milyen előnyöket nyerhetek, ha az Istenhez közeledek. Akár onnan közelíti meg, hogy én mit tegyek, hogy üdvözülhessek, akkor céltévesztett. Nem jó oldalról közelítette meg az Istennel való kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatot a megváltás oldaláról lehet megközelíteni, a bűnrendezés, a bűnből való szabadítás oldaláról lehet megközelíteni, és amikor egy ember innen megközelíti, akkor annak az a jellegzetessége, hogy békessége van, és reménysége van, örömmel teli reménysége van, és ez az, ami sugárzik az életéről, és ez az, amit továbbadhat. Így folytatja az apostol, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Tehát aki így szolgál a Krisztusnak, aki a Krisztust azért keresi, hogy megszentelje őt a Krisztus, hogy békeszövetségben legyen vele, hogy a belévetett reménységben örvendezni tudjon, hogy a Szentlélek teljesen birtokba vegye az életét, és az Isten felszabadító kegyelme nyomán igazi öröm legyen az életében. Aki így szolgál az Istennek, aki ezeket a harcokat harcolja, az az Isten előtt szent áldozat. Így mondja az ige, hogy aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek. Itt az a kifejezés van, amit az áldozati rendszerben az Istennek tetsző áldozatra használ. Az Istennek kedves áldozat, az Istennek tetsző áldozat. Az Isten nem mást kér az embertől, mint ezt, hogy engedje, hogy az ember életét átformálja a Szentlélek által. Engedje, hogy az ő igazságát elnyerje az ember, hogy fogadja el az Istentől a kegyelmet és az igazságot, az igazság bővölködő ajándékát, ahogy fogalmazott az apostol. Tehát az Isten előtt ez az Isten tisztelet, kedves, ahogy Jézus is fogalmazott a samáriai asszonynak, amikor azt mondta, hogy bizony mondom néktek, eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az Istent, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, szent lélek által és igazság által imádják, és az Isten ilyeneket keres imádójul. Az Isten azokat az embereket keresi, azokban az emberi életekben gyönyörködik, amely életek átformálódni vágyódnak, a bűntől megszabadulni vágyódnak, és az emberek előtt megpróbált, az emberek előtt kipróbált. Ezt mondja még hozzá az apostol, és itt idézném vissza azt is, hogy ne káromoltassék azért a ti javatok. Egyik oldalon azt mondja, hogy azok, akik az igazság, a békesség és a Szentlélek által való öröm útján járják az Istennel való kapcsolat útját, azok az emberek előtt is kipróbáltak, az emberek előtt is tetszésre találnak. Akik pedig úgy járnak, hogy szabad, nem szabad. Én megtehetem ezt, mert nekem jogom van ehhez. Vagy aki azt mondja, hogy ezt én nem szabad, ez tisztátalan, ezt meg szabad, és ebben őrlődik állandóan. Azok pedig azt mondja, hogy ne káromoltassék a ti javatok. Amikor azt látja, hogy kicsinyes, szűkkeblű bírálgatás, szeretetlenség, szabadosság, vagy éppen farizeusi vallásosság jellemző, az emberek ettől joggal undorodnak meg. Ugye a második fejezetben is azt mondta az apostol, hogy az Isten neve ti miattatok káromoltatik a pogányok között. Az emberek nem ilyen jellegű vallásosságra vágyódnak. Az embereknek szükségük van arra, hogy békességet tapasztaljanak. Felfigyelnek arra, amikor valakinek békessége van nehéz körülmények között is az életben. Felfigyelnek arra, amikor valaki tud reménykedni, tud bizakodni, sőt, tud örömmel bizakodni akkor, amikor látszólag erre nincsen oka. És keresik a forrását. Keresik azt, hogy hogy lehet, hogy ez az ember így tud viselkedni. Mi a titka annak, hogy így tud élni? Honnan származik a nyugalom és a békesség az ő életében? Igen, azok az emberek lesznek
azok a hívő emberek lesznek az emberek előtt is kipróbáltak, hitelre méltóak, megbízhatóak, akik így keresik az Isten országát, akik a megváltozás miatt keresik az Istent, akik jobbá akarnak formálódni, de nem a saját cselekedeteikkel, nem magukat akarják megváltoztatni, hanem akik az Istennel való közösségben elfogadják mindazt, amit az Isten tesz értük, ahogyan az Isten formálja az ő életüket. Felelőssége van a hívő életnek. Meg lehet gyűlöltetni az Isten útját, szembe lehet fordítani az embereket Istennel, mert nem azt fogják mondani, hogy XY ilyen. Esetleg azt fogják mondani, hogy X egyház ilyen. És azt szinte biztos, hogy fogják mondani, hogy hát ha ilyen az Isten, akkor köszönöm, nem kérek belőle. A másik oldalon pedig vonzóvá lehet tenni az Isten útját, mert melyik ember az, aki ne vágyna arra, hogy meg tudja tenni azokat a nemes dolgokat, amikre lelke legmélyén vágyik. Melyik ember az, aki ne vágyna arra, hogy ne az indulatok, ne az önzés uralkodjon rajta, hanem szeretetben tudjon élni a környezetével. Melyik ember az, aki nem vágyik arra, hogy igazi békességet tapasztaljon az életében, hogy maradandó öröm legyen az osztály része, és így vonzóvá lehet tenni az Isten útját. Így lehet azt mondani, hogy mi a ti isteneteknek akarunk szolgálni, így eljuthatnak oda emberek, mert itt van az Isten, épp hogy csak nem látszik, mert ti valóban az igaz Istennek, az élő Istennek a szolgái vagytok, mert az életetek bizonyítja ezt. Súlya van tehát annak, hogy emberek hogyan viselkednek egymással, súlya van abban a szempontból, hogy le lehet rombolni a Krisztus munkáját emberek életében, személyesen is, hogyha helytelenül viszonyulnak hozzájuk. Le lehet rombolni az Isten munkáját mások életében azzal, amikor látják két hívő embernek a perpatvarát, két hívő embernek a helytelen kapcsolatát. Meg lehet vonzóvá tenni, amikor látják a szeretet közösséget, és amikor látják az emberi életből kiáradó békességet és reménységet. Tehát azt mondja, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, tetsző a szolgálata az Istennek, ezt a szolgálatot tudja az Isten elfogadni, ez kedves ő előtte, és az emberek előtt kipróbált, megbízható, hitelre méltó a kereszténysége. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Ne roncsd le az ételért az Isten munkáját. Ugye ez az összegzése tehát ennek az első szakasznak, hogy az ember ítélje meg, hogy mi az, ami rombol, és azt ne tegye, és ítélje meg, hogy mi az, ami építő, és arra pedig kötelezze el magát, hogy amit megértettem, hogy használ, amit megértettem, hogy építi a másik ember életét, arra szánjam oda magamat, hogy az Isten rajtam keresztül áldást tudjon árasztani arra az emberre is, és azokra is, akik mindezt pedig szemlélik a környezetben, akik mindennek tanulja a környezetben. Ezután az apostol a 20. vers következő részétől egy újabb gondolatról fog beszélni. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Ugye visszatér ahhoz a gondolathoz, ami a tiszta-tisztátalan kérdéshez kapcsolódik, és azt mondja, hogy minden tiszta ugyan. Ez a helyzet, amiről itt beszél, ez egy olyan kérdés, amit bibliai alapon nyugodtan semlegesnek tekinthetünk, amit ki a maga életében kell, hogy megítéljen. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Tehát az, hogy tiszta vagy tisztátalan, ez azon fog múlni, hogy a saját belső mércéje hogyan jelez, hogy az a tekintély, amire tekint, az a tekintély mit mond erről. De most itt az apostol már másról fog beszélni. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, amit a lelkiismeretünk jelez? Mit tegyenek ebben a helyzetben, ki alkalmazkodjon? Azok, akik úgy gondolkoznak, hogy minden tiszta, nyugodtan elfogyaszthatom, nem kell problémát csinálnom belőle,
mert ez az Istennel való szeretet közösségemet nem érinti, mert nem bűn kérdéséről van szó. Mert nem leszek kedvesebbé az Isten előtt, ha elfogyasztom, és nem leszek kevésbé kedves az Isten előtt, ha elfogyasztom. Nem érinti az Istennel való kapcsolatomat. Most akkor éljek a szabadságommal, és egyem meg csak azért is. Vagy kövessem azoknak a példáját, akik megeszik, noha én esetleg nem enném meg, mert nem lenne nyugodt a lelkiismeretem tőle. Mit tegyen az ember az ilyen helyzetben? Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással leszi. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Az apostol nagyon világosan foglal ebben a kérdésben állást, így lehetne megfogalmaznunk, hogy az ember ne tegye meg azt, amit a lelkiismerete elítél. Akkor se tegye meg, ha nem jól működik, ha erőtlenül működik a lelkiismerete, és nem kéne jeleznie. A lelkiismeret szempontjából teljesen közömbös kérdés, hogy egy olyan dologban nem hallgat rá az ember, amiben helyesen jelzett, vagy egy olyan dologban nem hallgat rá, amiben tévesen jelzett. A lelkiismeret egy jelzőrendszer, és hogyha az ember a lelkiismerete ellen cselekszik, akkor saját magának árt az ember. Rossz annak az embernek, aki botránkozással leszik. Hogyha az ember nem tudja az igazság fényében átvilágítani azt a helyzetet, és más mércére jutni, akkor nem helyes, ha meggondolás nélkül, átformálás nélkül, a lelkiismeret szavának a megváltozása nélkül mégis megtesz valamit. Mert ezzel gyöngíti azt a jelzőrendszert, amelyen keresztül az Isten az ember életét vezetni akarja. Az isteni vezetést az ember úgy nyeri el, úgy ismeri meg, hogy először megismeri azt, hogy az Isten hogyan szól hozzá, amikor a bűn és az engedelmesség kérdésében megszólítja az embert. Jeremiás próféta könyve 31. fejezete tesz erre utalást, amikor azt mondja, hogy ez lesz az új szövetség, amelyet kötök, hogy az én törvényemet az ő szívükbe helyezem, az ő bensőjükbe írom be, és ezután azt mondja, hogy nem tanítja többé senki fele barátját, sem atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, mert megbocsátom az ő bűneiket. Az Istent, az Isten vezetését tehát úgy ismeri meg egy ember, hogy megismeri, hogy az Isten beszéde hogyan szólítja meg a lelkiismeretét, és a lelkiismeret hogyan jelez, hogy ez helytelen, ez pedig helyes. És ezen keresztül megismeri a hozzászóló Isten hangját, megismeri, hogy az Isten hogyan szól az emberhez, és egy idő után, amikor az ember hallgatott a lelkiismeret szavára, engedte, hogy az Isten szembefordítsa a bűnnel, és megtisztítsa az életét, egy idő után az Isten már nem csak abban fog hozzászólni, hogy ez helyes, ez helytelen, hanem abban is, hogy erre menjél, vagy arra menjél. Ez már nem helyes, helytelen kérdése. Ez már nem az, hogy szabad, nem szabad, hanem az, hogy az Istennek van egy terve, és szeretné ezt a tervet feltárni. Szeretné megismertetni, megértetni az emberrel. Amikor az Isten hozzánk szóló szavát úgy értjük meg, úgy ismerjük meg, hogy először megismerjük a lelkiismeretünkön keresztül szóló Istent. Mert a Szentléleknek a munkája és a lelkiismeretnek a munkája igen nehezen szétválasztható. Mondhatnám így is, hogy a Szentlélek a megtisztított lelkiismereten keresztül szól az emberhez. A Szentlélek az, aki vezetni akarja az ember életét, de hogyha az ember a lelkiismeretét tönkreteszi, azt a finom belső jelzőlendszert tönkreteszi, akkor a Szentlélek nem tudja vezetni az embert belülről. Lehet, hogy tudja kívülről, ostorral, kötőfékkel, kantárral, zablával, tudja az élet nehézségein, problémáin keresztül, de az Isten a szemeivel akarja tanácsolni az embert. Az Isten belülről akarja vezetni az embert, benső bizonyossággal, halk és szelíd hanggal akarja vezetni az embert. Rossz annak az embernek,
aki botránkozásra leszi, tehát aki a saját lelkiismerete ellenére cselekszik, még akkor is rossz, ha a lelkiismeretének nem kéne jelezni ebben a kérdésben, mert egyébként tiszta dologról van szó. Tehát az az ember, akinek erőtlenül működik a lelkiismerete, nem várható el tőle, hogy alkalmazkodjon azokhoz, akiknek erősen működik a lelkiismerete, egyetlen egy úton alkalmazkodhat, ha megérti, meglátja ugyanolyan fényben a kérdést, mint ahogy a többiek meglátták, és azt be tudja fogadni az ő lelkiismerete, és el tudja fogadni, hogy jó lelkiismerettel tudjon megtenni dolgokat, jó lelkiismerettel tudja elfogyasztani azokat a dolgokat. Ha ez a formálódás, ez a változás, ez az átformálódás nem következik be a lelkiismerete működésében, akkor rossz neki, ha mégis alkalmazkodik, mert vagy kárhoztatni fogja a másikat, elítélni fogja, amit tett, vagy pedig, és ez a rosszabb, saját maga megtesz a saját lelkiismerete ellenére dolgokat, és ezzel az Isten munkáját rombolja le az életében. Ezzel azt gátolja, hogy az Isten békességét, a békeszövetséget átélhesse, ennek az embernek állandó lelkiismeret furdalása lesz, gyötrelme lesz, ez az ember el fog szakadni az Isten kegyelmének való örvendezéstől, és egy félénk, állandóan bizonytalankodó, az Isten kegyelmében bizonytalan ember ré fog válni. Ezért. Mert a lelkiismerete szavára nem hallgatott. Rossz tehát annak az embernek, és én senkinek nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy hagyja figyelmen kívül a lelkiismerete szavát. Nem tudom azt mondani, hogy fogadjuk el azt az emberi álláspontot, hogy túl lelkiismeretes vagy. Nem lehetünk elég lelkiismeretesek az életben. Lehet, hogy rosszul működik a lelkiismeretünk, de túl lelkiismeretesek, túlzottan nem hallgathatunk a lelkiismeretünk szavára. Mindig fenyeget az a veszély, hogy inkább elnyomjuk, hogy inkább figyelmen kívül hagyjuk. Így viszont az Isten munkáját fenyegeti veszély az életünkben. Ugyanakkor Pál apostol azzal folytatja, jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Tehát míg az előző csoport számára kifejezetten káros, hogyha úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a lelkiismeretük szavát, addig a másik csoportról elmondhatjuk, hogy semmi hátrány nem éri őket, sőt, jó, hogyha figyelemmel vannak a többiekre, és alkalmazkodnak hozzájuk, noha szabadok lennének arra, hogy megtegyenek valamit. Tehát egy ember számára semmi hátrány nem származik abból, ha önmagát megtartóztatja, és a saját kívánságait, hogy így mondjam, a saját szabadságával nem él, noha élhetne. De jó az embernek, ha önmegtartóztatást, önuralmat gyakorol, lemondást gyakorol a szeretet jegyében. Ez nem, hogy káros lenne, nem, hogy megfosztja valamitől, ami miatt boldogtalan lesz egész életében, és valamit elveszít, ami nélkül nem teljes az élete, hanem arról van szó, hogy neki jó. Mert az embert építi, amikor gyakorolja azt, hogy ne önző szemlélettel élje az életét. Ne úgy gondolkozzon, hogy mit érdekel engem a másik ember, ki foglalkozik vele, hanem amikor eljut oda, hogy igenis fontos a másik embernek az építése. Fontos, hogy ne tegyek olyat, amivel rombolom az életét, és fontos, hogy megtegyem azt, amivel építem az ő életét. Ez nem, hogy árt az embernek, ez jó neki. Mert a másik ember szolgálatában, amikor az ember a szeretet útját járja, akkor az neki a legjobb. Akkor ez annak az embernek a legjobb, aki ezért lemondást gyakorolt, aki ezért többletutat vállalt, aki ezért többletterheket vállalt. Ez annak az embernek jó, mert szeretetet adni jó az életben. Erre vagyunk teremtve. Ez a mi rendeltetésünk. Ekkor kerültünk a helyünkre. Tehát az egyik oldalon rossz. Rossz. És azt mondja, hogy aki kételkedik, ha eszik, ha belső őrlődéssel eszik, akkor saját magának árt az ember leginkább. És ne tegye ezt az ember. Rossz neki, ha ezt teszi. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy jó az embernek, ha a szeretet útját járja. Jó az embernek, ha a másik javát tartja szem előtt, és kész önmagát megalázni, kész önmagát korlátozni, kész a saját énjét letenni, és nem élni a szabadságával a másikért. Mert tekintettel van a másik lelkiismeretére, mert tekintettel van arra, hogy mi építi a másikat.
Ez jó, mert építi az ő jellemét, nemesíti az ő jellemét, és boldoggá teszi, mert szeretetben járni az egyúttal a boldogság útját is jelenti az ember számára. Még egy dolgot viszont hozzáfűz ennek a csoportnak tanácsként az apostol, te néked hited van. Tehát hitben erősekhez szól. Tartsd meg magadban az Isten előtt. Nem kell az embernek a hitével kérkedni, nem kell azt mutatni mások előtt, de szükség van a hitből fakadó cselekedetekre. Szükség van arra, hogy az ember ne tegyen semmi olyat, amiben a másik erőtelen, vagy amivel megbotránkoztatna, amivel csapdát állítana fel neki. De nem kell, hogy a maga hitét előtérben tartsa, nem kell, hogy erre hivatkozzon. Elég, hogyha az ember hisz. Elég, hogyha az ember az Istennel elrejtett közösségben van. És boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Örüljön annak, hogy az Istennel való közösséget megélheti így, hogy jó lelki ismerettel, az Istennel való békeszövetségben, az Istennel való szeretet közösségben lehet. Boldog az az ember, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy én úgy járok az Istennel, hogy elmondhatom, hogy teljes szívemből őt szeretem és őt szolgálom. Akit a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy langyos keresztény, akit a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy csak félig adta át a szívét az Istennek, akit a lelkiismerete nem vádol engedetlenséggel, boldog az az ember, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Aki úgy élheti meg az Istennel való szeretett közösséget, hogy abban nincsen lelkiismeret furdalása, nincsen bűntudata, nincsen háborgása lelkében, hanem teljessé lehet az Istennel való közösség az életében. Ez boldogság. Az embernek ezt a boldogságot az Isten meg akarja adni, de ez a boldogság nem azon az úton érhető el, hogy az ember a hitével kérkedik, nem azon az úton, hogy az ember arra hivatkozik, hogy ő hitben mi mindent megharcolt már és mit ért el, hanem azon, ha megéli a hitét abban, hogy az igazságot keresi, az Istentől jövő igazságot keresi, az Istennel való békeszövetségre törekszik, a Szentléleknek a munkájára nyitott, és követi a lélek szavát, és ennek eredményeképpen válik örömtelivé az ő keresztény élete. Ennek az eredménye az örömteli keresztény élet. A másik oldalon pedig rossz az embernek, hogyha belső bizonytalansággal, kételkedéssel, őrlődéssel éli a hitéletét. Nem... Másik levélben azt mondja az apostol, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak e világi életben reménykedünk a Krisztusban. Hogyha nem lehet reménységünk az örök életre nézve, Krisztus eljövetelére nézve, és az apostol így foglalja össze, hogy mindez miért van? Mert nem hitből teszi, és ami pedig hitből nincs, bűn az. Egyrészt konkrétan van ennek egy értelme itt, ez pedig az, hogy amikor egy ember úgy teszi meg, úgy eszi meg a bálványnak áldozott húst, vagy úgy nem ünnepli meg az ünnepnapot, hogy közben belül őrlődik, akkor ez ugye nem hitből fakad, és önmagának árt, és ezzel vétkezik az Isten ellen, hogy elszakad az Istentől, az Istennel való közössége tönkre megy, rámegy az Istennel való közössége arra, hogy nem engedelmeskedik a saját mércéjének. Ugyanakkor ezt a mondatot, ezt nyugodtan kitágíthatjuk a római levél fényében, hiszen elmondhatjuk azt, hogy az ember saját magából nem tud igazságot kipréselni. Az ember, amikor magára marad, amikor a saját cselekedetét cselekszi, akkor ez szükségszerűen összekapcsolódik az emberi önzéssel, az emberi önigazolással. Ha jól emlékszem, Luther mondta azt, aki így fogalmazott, hogy az embernek a legnemesebb cselekedetei is tündöklő vétkek az Isten előtt. Ami jó dolgainkat is átitatja az emberi önzés, az emberi büszkeség, egyetlen egy esetet kivéve, hogyha az Isten iránti szeretetből fakadnak. Hogyha az Isten iránti szeretetből fakad, hogyha az Isten szeretetére válaszként fakadnak a cselekedetek, akkor azok megtisztított cselekedetek. Az Isten szerelme, az Isten szeretete, a Krisztus megtisztítja az ember szívét, és ezek a cselekedetek tiszták az Isten előtt.
ami nem az Istennel való közösségből fakad a mi életünkben. Legyenek azok vallásos cselekedetek, legyenek azok nemes karitatív cselekedetek, ami nem az Isten iránti szeretet kapcsolatban születik meg, az Istennel való közösségben születik meg. Abban biztos, hogy ott van az önzés. Egyedül az tiszta, és az felel meg az Isten igazsága mércéjének, ami hitből fakad, ami az Istennel való közösségből születik meg. Amikor egy ember az Istenben bízik, az Istentől várja a megoldást, és az Isten akaratát követi, az az, ami valódi igazság. Ez az, amit az Isten megtisztíthatott az önzéstől. Röviden tehát úgy foglalhatnánk össze, hogy az apostol két nagyon fontos tanácsot adott ebben a szakaszban. Az egyik tanács az, hogy ítéljük meg az élethelyzeteket, ahelyett, hogy egymást ítélgetnénk az élethelyzeteket, ítéljük meg, méghozzá abból a szempontból, hogy mi az, ami árt, és mi az, ami épít. Ami árt, azt ne tegyük, amiről felismerjük, hogy rombolja a másikat, azt ne tegyük, ami pedig épít, arra törekedjünk, azért küzdjünk, azért tegyünk erőfeszítéseket, és jó az embernek, hogyha vállalja ezt a küzdelmet, ez a másik gondolat, semmi hátránya nem fog származni az embernek, ha önmagát korlátozza azért, hogy a szeretetet gyakorolja, viszont az Istennel való kapcsolatának az alapjait támadja meg az, amikor az ember a lelkiismerete szava ellenére belül őrlődve tesz meg bármilyen meggondolásból is valamit a hit életében. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a szakasz most így véget ért. A 15. fejezet 13 versét, első 13 versét fogjuk venni, ami ennek a gondolati szakasznak a lezárása lesz, kitekintés arra, hogy Krisztus milyen példát mutatott erre a magatartásra, amit itt az apostol megfogalmazott.

Kedves testvéreim, a mi úrvacsorai Isten tiszteletünkhöz alapigét olvasok a 116. Zsoltár 8. és 9., valamint a 12-től a 14-ig terjedő versekből. Tehát a 116. Zsoltár 8., 9. és a 12-től a 14-ig terjedő verseket. Kérem, hogy jegyezzétek meg ezt az igehelyet, mert ellapozunk majd egyszer-kétszer, de visszatérünk ehhez az igéhez, hogy ezt gondoljuk végig. Tehát a 116. Zsoltár 8., 9. és 12-től a 14-ig terjedő versei így hangzanak. Mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábaimat az eleséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. 12-től. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Ezek az önmagukban is csodálatos bibliai igék az úrvacsorai alkalomnak a gondolatait is felvetik lelkünkben, ami általában az úrvacsoráról úgy gondolkozunk, mint a bűntől való szabadulás alkalmáról, amikor megemlékezünk az Úrnak értünk hozott áldozatáról, erre nézve egyenesen isteni parancs hangzik, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, de valahogy akarva, nem akarva, egy szomorú ünneppé válik legtöbb hívő számára. A közelmúltban is valahol úrvacsorát osztottunk, és figyeltem a munkatársamat, aki az igét hirdett, illetve aki az úrvacsorai igéket olvasta, még mindig az úrvacsora osztásánál is a bűnökről beszélgetett. És ezt bizonyos értelemben érzi az ember, hogy ez magától értetődik, egy bizonyos bánat van a lelkünkben, hogy a mi bűneink feszítették keresztre a világ megváltóját, hogy mi vagyunk azok, akik elárultuk őt, és sokszor sajnos áruljuk előtt folyamatosan továbbra is, de ritkán gondolunk arra, hogy az úrvacsora a hálaadás alkalma is egyszer s mint. És pedig sokkal inkább a hálás emlékezés alkalma, mint a gyásznak az alkalma. Miért lehetünk hálásak? Miért? Mert az ige arról beszél, hogy miután az Isten a mi bűneinket megbocsátja, Isten az ő kegyelme folytán kézen fogva vezet bennünket. Még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy az úrvacsora egyik legfontosabb rendeltetése, hogy megújuljon a hálánk, a hódolatunk, a tiszteletünk a Jóisten iránt, hogy az az elközömbösödő lelkünk, amely olyan nagyon hajlamos rá, hogy úgy szinte a szabadesés törvénye szerint távolodjék az Istentől, hogy az a mi lelkünk visszatérjen hozzá, hogy megtaláljuk őt, hogy az első szeretetünk megújuljon, hogy az életünk egészen az övé lehessen. Pál apostol egyenesen ezt mondja az 1. Korintusi levél 10. fejezet 16. versében, hogy mi a hálaadás poharát vesszük. A hálaadás poharát vesszük. Miért lehetünk hálásak az Istennek? Így olvastuk az igénkben. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, lábaimat az eleséstől. Megszabadítottad lelkemet a haláltól. A golgotai kereszt nélkül, Krisztus értünk hozott áldozata nélkül, mindannyian a halál foglyai vagyunk. Ha élünk is. Jól ismeritek, nem kell erre visszatérnem, de az Úr azt mondta, egyszer valakinek, aki azt mondta, Uram, én követlek, csak hadd temessem el a halottaimat. Azt mondta az Úr, nem. Csak temessék a halottak az ő halottaikat. És ennél drámaiabban nem lehetett volna kifejezni, hogy amíg Krisztus kegyelme meg nem újít, addig halottak vagyunk az Isten szemében. Milyen hatalmas ajándék, mint hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól. Isten megszabadít a haláltól, az örök, megsemmesítő, testi, lelki, végleges pusztulástól, a kárhozattól. Van okunk a hálaadásra. Így olvastuk tovább. Lábamat
az eleséstől. Megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól. Mennyiszer élünk át olyasmit, hogy nem tudunk győzni, hogy a lelkünk a gonosz fogjává lesz. Mennyiszer éljük át azt, hogy nincs erőnk a felemelkedésre, és könnyhullatással áztatjuk nyoszolyánkat, ahogy Dávid egy helyen mondja ezt. De milyen sokszor van ez így, hogy ezernyi dolog terheli le a lelkünket, e világi dolgok is, amelyek össze akarnak roppantani bennünket. Milyen kegyelem, hogy az Isten küldi a vígasztalót, a Szent Lelket, aki a szemeink könnyeit letörli, aki reménységet, aki hitet, aki odaadást, aki új odaszánást ajándékoz nekünk. Ezt teszi Isten az úrvacsoránál. Minden egyes úrvacsora után úgy mehetünk el, lemosta a szennyet az Úr rólunk, megvigasztalta a szívünket, erőt adott nekünk. Aztán egy kis gyakorlati dologra hadd térjek ki, testvéreim. Mi így kell egymásra is nézzünk. Én olyan sokszor hallottam, és hallom, hogy X testvér ekkor-akkor 5 éve ezt tette. Az úrvacsora után én nekem csak úgy van jogom, ha tudom, hogy a testvér bűneit megbánta, csak úgy van jogom egy szót említeni a múltjáról, hogy én megtagadom tőle a Golgotai kereszt áldozata folytán adott ajándékot. Ne felejtsük el, az Isten helyébe tornászom fel magam, mikor vádaskodom a másik iránt, aki az Isten kegyelmét elnyerte. Öröm, hála a szégyenkezés helyett. Ez az úrvacsorának az ajándéka, mert a megváltó visszafogadott, mert az ő vérét újból rám terjesztette ki az ő vérének, az áldozatának az ajándékát. Ő kegyelmes volt hozzám, a szemeinket megszabadította a könnyhullatástól, felszárítja a mi könnyeinket. És milyen kegyelem, hogy amikor innen elmegyünk majd, ó, bárcsak ne így lenne, de milyen kegyelem, hogyha innen elmegyünk, és újból a gonosz megkísért minket, akkor oda menekülhetünk az Istenhez. Akkor oda fordulhatunk hozzá, és kérhetjük őt, hogy Uram, add a te lelkedet, a győzelemnek a lelkét. Töröld le az én könnyeimet, de ne csak a múltamat bocsásd meg nekem, hanem adj erőt onnan felülről, hogy én győzedelmes életet tudjak élni. És tulajdonképpen ezzel függ össze a harmadik kifejezés, amit itt az ige mond, és lábaimat az eleséstől. Hányszor fordította meg lábainkat, hányszor segített vissza az ő útján és az ő útjára. Én nem tudom, ti szoktátok-e átgondolni ugye az életeteket, teszitek-e azt, amit a Zsoltár író így mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mindannyian úgy az egyéni életünkben, ha erre hozzászoktunk, akkor tudjuk, hogy ekkor is éreztem, hogy sodor a gonosz a bűn felé, a kísértés felé. Látunk olyan eseteket is, amikor ott látjuk magunkat elnyúlva, a kísértés után elesve, elbukva, iszonyatos állapotban. De hányszor látjuk azt, hogy az Úr megállított, visszafordított, majdnem úgy, mint ahogy egy visszafordította egy hűtlen szolgáját, Bálámot, mikor egy helytelen úton indult el. Megszabadít a kárhozattól. Visszairányítja mi lábainkat az ő útjára, az üdvösség útjára. Olyan szépségesen mondja ezt a Zsoltár a 25. Zsoltár 15. versében. 25. Zsoltár 15. versét így olvasom. Szemeim, mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Milyen kegyelem, ő húzza ki a tőrből a lábamat. Megszabadít a kárhozattól, visszairányítja mi lábainkat az ő útjára, az üdvösség útjára. Olyan szépségesen mondja ezt a Zsoltár a 25. Zsoltár 15. versében. 25. Zsoltár 15. versét így olvasom. Szemeim,
Minden, ha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Milyen kegyelem, ő húzza ki a tőrből a lábamat.

testvéri közösség. Nem tudom, testvérem, hogy ti hányszor voltatok úgy, én nem egyszer. Szintén maradva még ezen a területen, a gonosz kísértett valamerre, és valaki úgy szeretettel megszólít, a testvér, vigyázz. Látom, hogy az örvény húz lefelé, szállj ki belőle, fordulj szembe vele. Milyen kegyelem, mikor Isten a mi lábainkat kihúzza a tőrből, mikor szeretetével lehajol hozzánk, mikor lábunkat megőrzi az eleséstől, ahogy olvastuk ebben az igében. Van-e okunk mindezeket átgondolva mélységes hálára? Van-e okunk ezzel, mint szégyenkezésre és bűnbánatra is, hogy hányszor viszont nem hallgattunk az isteni kérlelésre? De van-e okunk hálaadásra megköszönni, hogy mindez idáig megsegített bennünket az Úr, és megerősíteni lelkünkben azt a hitet, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, ha mi tudatosan a szívünket megkeményítve nem fordulunk ellene, akkor ő, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, be fogja végezni azt. Lehet, hogy még tele vagyunk csupa seb, kelevény dagadással, ahogy Ézsaiás prófét erről szól, de az Isten be fogja fejezni. És testvéreim, hadd kérleljek, kedves mindannyiótokat, amikor egy diakonus meglátogat benneteket otthon, hogy ne azt arra gondoljatok, hogy most mit zavarnak engem. Akkor gondoljatok rá, Isten küldte egy szolgáját, hogy kérleljen, amikor megszólít valaki, mert te belefeledkeztél valamibe, és rosszul útra indultál, akkor ne megharagudj rá, hogy az mindig rám szól. Légy hálás, hogy lábadat most akarja kihúzni a tőrből, amelyben Sátán elejteni akar. Légy hálás, hogy az Isten kegyelmesen fordul felénk. Aztán felvetem a kérdést, így olvastam ugye a 12. verset. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért? Hát itt az a kérdés merül fel, hogy feleljek az Istennek? Az ő sok jó téteményére mivel válaszoljak? Azzal-e, hogy annyisor megsegít, hát most is majd megsegít. Könnyelmen, lazán megyek bele mindenbe, ami az ő akaratával ellentétes. Vagy mivel fizessek az Úrnak minden ő jó téteményért? A 12. versben olvastuk ezt az igét, és azt mondja az Isten igéjét, hogy én fel kell, hogy tegyem az Úrnak a kérdést, Uram, mivel fizessek a te jó téteményedért? Mi az, amit te vársz? Mindenek előtt hadd válaszoljak azzal, nem azzal, hogy én fogadást teszek, hogy én mától kezdve jobban vigyázok. Helyes, ha teszek fogadásokat. Hogy oda akarok húzódni az Istenhez, jobban fogok vigyázni. De ne tegyek fogadásokat, hogy én más életet élek, nem tudok. Erőtlen vagyok hozzá. De igen, így folytatja itt a Zsoltárjúra tovább. Szabadulásért való poharat felemelem, az Úr nevét hívom segítségül. No, ezt tudom megtenni, hogy az Úr nevét hívom segítségül, Uram, jöjj! A te erőd nélkül nem tudok győzni. A te segítséged nélkül csak elbukni vagyok képes. Jöjj, Uram, segíts rajtam, emelj fel, segíts, hogy győzedelmes gyermeked lehessek. A szabadulásért való poharat felemelem, hálát adok újból és újból az Istennek. És az ő nevét hívom segítségül. Igen, ezt tudom tenni. Hogy én eldöntöm a lelkemben, hogy így és így szeretnék élni. Tehát szinte fogadást teszek az Istennek, de úgy, hogy Uram, adj hozzá erőt, mert a te segítséged nélkül nem. Nem tudok győzedelmeskedni. Jöjj, segíts nekem, fordítsd vissza a szívemet napról napra te hozzád. Segíts olyan komoly ima életet élni napról napra, hogy az én lelkem a te szent lelkeddel kapcsolatba kerüljön, és tényleg oda tudjam adni az életemet neked teljességgel. Segítségül tudjalak hívni téged. És az Isten ezt az egyet kéri tőlünk, testvéreim. Ezt az egyet kéri. Sok-sok igét lehetne idézni. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ézsaiás azt mondja, ahogy fogja meg erősségemet. Nem tud többet tenni az ember. Ezt az egyet tudja, és ezt kéri az Úr, hogy ezt az egyet, ezt tegyük meg. Legyünk hálásak mindenért, amit tett.

és fogadjuk el ma, holnap, és az életünk utolsó leheletéig az ő végtelen kegyelmét, segítségét és erejét. Milyen szomorú, hogy nekünk sokszor még ez is terhünkre van. Kétségtelen tény, hogy a legnagyobb szellemi erőfeszítés ezen a földön, az én tapasztalatom szerint, a komoly ima. Az olyan szívet tépő ima. Az Istent nagyon kereső imádság az egyik legnagyobb szellemi erőfeszítés. Kétségtelen tény. Mégse engedjük meg, hogy olyan könnyedén ellenállunk. Azt mondjuk, nem, én nem kérem az Urat, mert ez nagyon nagy küzdelem. Én most engedem magam a kísértésnek, hogy vezessen, amerre csak vezetni akar. Ez a megváltó megtagadása. Ő ajánlja az ő segítségét, és ő mondja, hogy kérje tőlem, fogja meg erősségemet. Ő mondja nekünk, hogy az Úr nevét hívjad segítségül, az Úr nevét hívom segítségül, mondja ugye itt a zsoltáríró. Ne tegyük, hogy mi közömbösen megyünk tovább az utunkon. És bár nem nagyon szeretnék így ilyen szlogeneket, meg bizonyos dolgokat mondani, de van ez az időszak, amire hívja a közösség, hát lényegében egymást, amit ugye Joel próféta könyvében így mond az ige, hogy hirdessetek böjtöt, szenteljetek gyűlést, tornác és az oltár között sírjanak a papok, és sok-sok mindent mondott el, hogy tegye ezt az Isten népe odaadással, ebben az időben még inkább keressük az Urat, bár mindig ezt kéne tennünk. De mivel az Úr látja, hogy egyénileg olyan erőtlenek, olyan gyengék, olyan tehetetlenek vagyunk, kér, hogy együtt fáradozzunk, majd az egységben erő is lesz, meg az majd segít nekünk, hogy a még meglévő problémáinkat ki tudjuk tisztázni, el tudjuk véglegesen rendezni, és győző gyermekeiként tudjunk a célhoz elérkezni. De könyörögünk az Istennek, hogy ő adjon ehhez erőt, segítsen kinyújtani a kezünket és megfogni az ő erősségét, nem pedig menni a kísértés útján, mert az könnyebb. Ezzel fizessünk az Úrnak az ő jó téteményért. Hogy hívjuk őt segítségül, hogy keressük az ő orcáját, és keressük mindaddig, amíg végérvényesen meg tud szabadítani, amíg győzőkké tud tenni bennünket. Milyen csodálatos lesz ez. Van Ellen White-nek egy megrázó látomása, Vándorlás a keskeny úton, ez a címe, és sokan ismerik, ezt nem akarom most elmondani, ezt hosszú lenne, és egy kicsit más irányba is vinne. Csak a végéről szeretnék szólni, arról szól az egész látomás, hogy haladtak egy úton, egy egyre keskenyedő, egyre meredekebbé váló úton, ahol a végén már először kényelmi berendezésekkel mentek, később már még az okniukat is levették, hogy lenne csúszanak az útról, és elérnek az út végéhez, és ott egy szakadék van, és a túloldalon egy csodálatos, pázsitos, gyönyörű terület. Akkor írja, hogy amikor a férjén erre nézett, így látomásban látta a férjét, írja, hogy a halántékán és a homlokán az erek duplájára dagadtak, és nyomorúságos felkiáltások törtek föl a férje lelkéből. És akkor láttak köteleket leereszkedni, megragadták, és írja, hogy a férjem átlendült a túlsó partra, hogy én azonnal követtem őt. És így látja a látomásában, hogy ez az örökké valóság hazája. És akkor így írja, hogy átjutottunk oda, és én igen boldog, tökéletesen boldog voltam. Ezek a szavak is gyengék ahhoz, amit jelent majd az örökké valóság. Ezek a szavak is kis gyengék ahhoz, hogy igen boldog, tökéletes boldogság vár az Isten gyermekeire. Olvassátok el időnként az igének az ide vonatkozó ígéreteit, hogy mit ígért az Isten az őt szeretőknek. Milyen lesz, amikor ezt az Isten gyermekei elnyerik? Isten iránt való az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Tehát akkor azt mondja itt az Isten igéje, hogy igen, szükségünk van arra, hogy döntsünk hitben, hogy én így és így akarok élni. Legyenek elhatározásaink, odaszánásaink, legyen hitünk, bátorságunk, hogy végig akarjuk járni az Isten által előírt utat, hogy győzelmet akarunk aratni az Úrért. Vissza akarunk térni hozzá, hogy teljes szeretettel szolgáljuk őt.
Kedves testvérim, hadd kérdezzelek meg benneteket. Emlékezzetek vissza azokra az időszakokra, akár a keresztségetek idejére, akár máskor az életetekben voltak olyan felívelő, hitéletben hatalmasan felívelő időszakok. Boldog emberek voltatok olyankor? Boldog emberek voltatok olyankor? Ül itt a sorok közt valaki, és bizonyára nem veszi rossz néven, hogy megemlítem. Akkor a keresztségi felkészülésre kezdtünk, szóval a keresztségi felkészülést kezdtünk, és ezt mindig úgy teszem, hogy először beszélgetünk egymással, ki ő, én ki vagyok, bemutatkozunk egymásnak, hogy gondolkozunk. Akkor így mondta nekem, hogy én egy állandó hálaadásban élek. Egy állandó hálaadásban élek. Na, milyen kegyelem, mikor valaki úgy él, hogy állandó hála árad a lelkemből, Uram, légy áldva, légy magasztalva, annyi jót tettél velünk, legyen dicsőítve, áldva és magasztalva te szent neved. Igen, ezt akarja az Úr, hogy elérjük időről időre, és ilyenkor különösképpen az úrvacsoránál. Legyen az Isten kegyelmes hozzánk. Így olvastuk az igében, hogy az ő népe előtt, az ő népe előtt teszek eleget az én fogadásaimnak. Ezzel pedig arra utal a Szentírás, hogy minden egyes győző ember, akiből sugárzik az Istennel járásnak az öröme békéje, az bátorítása másiknak is. Hányszor van úgy, hogy jönnek emberek a gyülekezetbe, hívő emberek, akiket a gonosz minden oldalról támad és elejteni kész akar, és érzik, hogy szinte már csúszik ki a lábuk maguk alól. Mikor találkoznak itt testvérekkel, akikből sugárzik, hogy van győzelem, akik el tudják mondani, hogy testvér, én is küzdöttem nagy nehézségekkel, nagyon támadott engem is a gonosz. De az Úr erre által győzedelmeskedtem, tarts ki testvér, lesz győzelem, eljutunk oda, hova lelkünk vágyakozik. Igen, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, be fogja fejezni azt az ő eljövetelére. És mi ott leszünk igen boldogok, örökre és tökéletesen boldogok. Segítsen az Isten, hogy ezt az áldást nyerhessük el ma az úrvacsorában. Segítsen az Isten bennünket arra, hogy el tudjuk mondani, és még egyszer hadd olvassam éppen ezért az alapigénket, hogy el tudjuk mondani a Zsoltáríróval együtt a következőket. Mint hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábaimat az eleséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. 12. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Amen. A már sokszor olvasott, de csodálatos Zsoltárt, Messiási Zsoltárt, a 22. Zsoltárt, olvasom el kivonatosan, amely az Úr Jézus Krisztus földre jövetele előtt közel 1000 esztendővel vettetett papírra, amely így hangzik. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, és nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dícséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem férfiú. Embereknek csúfja, és a nép útálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái, feltátották rám szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjai mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt benső részeim között.
Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek, de te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Édesatyánk, szerető jóságos áldott Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük te néked a megváltás csodálatos elgondolását. Köszönjük néked, hogy nekünk nyomorult bűnösöknek, akiknek meg kéne a törvény szerint halnunk, akiknek az örök megsemmisülés kéne, hogy az osztályrészünk legyen. Te megtaláltad az utat, vissza te magadhoz, vissza a szerető atyához, mint nyomorult, mindent eltékozolt gyermekeid. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy vállaltad a szenvedést értünk. Köszönjük, hogy a testedet engedted megtörni, és a véredet engedted kiontani. Ó, drága mesterünk, csak csodálni és magasztalni tudunk téged. Bár olyan keveset értünk ebből, de mégis könyörögve kérünk, segíts meg minket, hogy elfogadjuk a te bűnbocsájtó kegyelmedet a te szent véred hullásában, és elfogadjuk az erőt tőled, a te tested nékünk ajándékozásában. Add, hogy hinni tudjuk abban, hogy igaz, hogy mi önmagunkban gyenge, botladozó emberek vagyunk, de mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. És amikor magunkhoz vesszük ezt a szent jegyeket, könyörögve kérünk ad, hogy hittel vegyük, mint akik elhisszük azt, hogy hitben magunkba fogadunk téged, és tőled erőt nyerünk a győzelemre. Hallgass meg a mi könyörgésünk szavát, újból kérünk, hogy bocsáss meg minden bűnünket, és segíts, irgalmas Istenünk, hogy magasztalni, áldani, dicsőíteni tudjunk hálás szívvel téged, s hálából az egész életünket neked szentelni. A te végtelen kegyelmedből, drága mesterünk, és légy áldva, legyetek áldva, most és mind örökön örökké, mindannyiunk szíve mélyéből. Amen. Amen.

Mai alkalommal a 10 parancsolat áttekintése sorában eljutottunk a 8. parancsolathoz, és a mai alkalommal ezt a 8. parancsolatot tekintjük át, ami mindössze két szóból áll, és így hangzik: ne lopj. De nézzük meg, hogy mit is mond ez a parancsolat, mi mindent foglal magában, mi a jelentése ennek a két szónak, ennek a tiltásnak, hogy ne lopj. Mindenek előtt ez a tulajdon védelmét jelenti ez a parancsolat, és alapértelmezése ugye egyértelműen az, hogy én elveszem erőszakkal vagy fortéllyal, elveszem a másiknak a tulajdonát. És ettől alapvetően tilt bennünket a Szentírás. De nézzük meg, hogy mi az, amit még ez a parancsolat magába foglal, mert természetesen ennél a fogalomnál sokkal több mindent jelent ez a szó és ez a gondolatkör, hogy ne lopj. Nézzük meg, hogy a lopásnak milyen fajtái vannak még, azon kívül, hogy én a másik embernek az anyagi javát eltulajdonítom. Mindenekelőtt szeretnék szólni a lopásnak egy olyan formájáról, ami az Ószövetségben is már ismeretes volt, és sajnos napjainkban is eléggé ismeretes fogalom, és ez az emberrablás. Az Ószövetség idején is ez egy ismert esemény és jelenség volt, és nézzük meg, hogy milyen figyelmeztetéseket tartalmaz a Szentírás és óvásokat erre vonatkozóan. Mózes második könyve 21. fejezetének a 16. verse a következőt mondja: aki embert lop és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. Tehát a Biblia arról beszél Mózes első könyvében, már figyelmeztet erre, hogy aki embert lop és eladja, tehát emberekkel kereskedik, az embereket a szabadságukban korlátozza, ellopja őket, az ember az halállal lakoljon. Igen, a Bibliában az Izrael törvényei között is ez szerepelt, a Biblia tiltja a rabszolgaságot. Tiltja az emberekkel való kereskedelmet, és nézzük meg, hogy a Biblia mit mond mindenről a gondolatról Mózes harmadik könyve 25. fejezete alapján. Mózes harmadik könyve 25. fejezetének a 39-től 43-ig terjedő verseiben nézzük meg, hogy Isten milyen törvényeket adott Izraelnek e tekintetben. Ha pedig elszegényedik melletted a te atyád fia, és eladja magát néked, ne szolgáltassad úgy, mint rabszolgát. Mint béres, mint zsellér legyen nálad, a kürtölésnek esztendejéig szolgáljon nálad. Azután menjen el tőled ő és vele az ő gyermekei, és térjen vissza az ő nemzetségéhez, és térjen vissza az ő atyáinak örökségébe. Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, nem adathatnak el, mint rabszolgák. Ne uralkodjál rajta kegyetlenül, hanem félj a te Istenettől. Tehát az emberrablás, a rabszolgaság, mindez büntetendő volt Izrael népe között. Isten úgy rendelkezett, hogy ha valaki elszegényedik Izrael fiai közül, akkor elszegődhetett szolgának az ő atya fiához, de végérvényesen nem lehetett őt megvenni, nem lehetett eladni egyik embert a másik embernek, nem képezhette a másik ember tulajdonát. Sőt, mit olvastunk? A kürtölés esztendejéig legyen nálad, utána térjen vissza az ő örökségébe. Mi volt ez a kürtölés esztendeje? Az 50. esztendőben volt ez a kürtölés esztendeje, amikor ez azt jelentette, hogy minden örökséget, minden földterületet vissza kellett szolgáltatni, és az eredeti állapotba kellett visszahelyezni, ahogy a 12 törzs között el volt osztva a föld. Az Isten ezzel azt akarta megakadályozni, hogy egyesek teljesen ellehetetlenüljenek, egyes családok teljesen elszegényedjenek. Igen, a föld az örökség volt, azt nem lehetett végérvényesen eladni, és amikor esetleg valaki elszegényedett és elszegődött szolgának, utána jött a kürtölés esztendejében, vissza kellett engedni, és a saját területén kezdhette újra az életét.
Igen, az isteni törvények messze menően igazságosak, messze menően könyörületesek voltak, és valóban tiltott mindenféle kereskedelmet az emberekkel kapcsolatban, az ember eladását vagy rabszolgaságát. De ez az új szövetség idején is érvényes, és figyeljük meg, hogy ugye a rabszolgaság az új szövetség időszakában is volt, és az Isten ezt is elítéli, és érdekes megfigyelni azt, hogy amikor például a Timóteusi levélben olvasunk egy szakaszt, amelyben a 10 parancsolat második kőtáblájának a parancsolatai kerülnek szóba, és arról tesz említést a Szentírás, érdekes, hogy ott a lopás szó helyén az áll, hogy az ember lopók. Tehát a lopást ezzel a fogalommal azonosítja, tehát a Szentírás ettől határozottan óv és határozottan véd. És gondoljuk végig azt, hogy napjainkban vajon ez a kérdés hogy áll. Aztán elmondhatjuk, hogy napjainkban is ez egy iszonyatos tragédia, amikor embereket túszul ejtenek, embereket eladnak, szörnyű még kimondani is, de ugye van ez a szervkereskedelem, ugye, hogy embereket elrabolnak, megölnek a különböző szerveikért, amiket jó pénzért eladnak, akkor a gyermekekkel való kereskedelem, ugye fiatal lányokkal való kereskedelem, prostitúcióra kényszerítik őket. Tehát azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem egy élet idegen fogalom ez a Szentírásban, amikor tilt bennünket az emberek kereskedésétől, azaz az emberek szabadságjogának az elvételétől és az emberi élettel való kereskedéstől. Igen, ezt szerettem volna elsőként megemlíteni, ami a ne lopj parancsolatban szintén benne van, és tartalmazza ezt a gondolatkört. De szeretnék a lopás kategóriájában tovább lépni, és szeretnék egy másik fajta lopásról beszélni, egy olyan fajta lopásról, amit lehet, hogy sokszor nem is minősítünk igazából lopásnak. Lehet, hogy sokszor végig sem gondoljuk az életnek ezt a szomorú jelenségét, és nem mérjük föl igazán, hogy a lopásnak az egyik legrettenetesebb válfaja. Én úgy érzem, hogy amiről majd most fogunk szólni, sokkal rosszabb, mint mikor valakinek elveszik valamilyen tulajdonát, a pénzét elveszik, az értékét elveszik. És ez vajon milyen fajta lopás? Ugye ez nem más, mint a szívnek az ellopása, az érzelmek ellopása, tehát a szív átvitt értelemben használatos fogalom jelen esetben, tehát az érzelmeknek az ellopása. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a fogalom, és aztán egy ószövetségi történetet fogunk majd elolvasni, és utána pedig majd rá fogunk térni, hogy napjainkban milyen gyakori szintén ez a jelenség. Sámuel második könyvéhez lapozzunk, Sámuel második könyve 15. fejezetéhez, Sámuel második könyve 15. fejezet, első 6 versében a következőt olvassuk Absalomról, Dávid fiáról, és a következő leírást látjuk itt Sámuel második könyve 15. fejezetének az első 6 versében. Lőn pedig annak utána szerzett magának Absalom szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak. És reggelenként felkelvén Absalom megállt az útfélen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz ment ítélet véget, megszólította Absalom, és megkérdezte: micsoda városból való vagy te? És ha azt mondta, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, akkor mondta néki Absalom: ímé a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondta ismét Absalom: vaj, ha valaki engem tenne ítélőbíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzámegy, és fejet hajt néki, azonnal kezét nyújtja, és megfogán megcsókolja őt. És ekképpen cselekedett Absalom egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mentek, és így Absalom az Izrael fiainak szívüket alattomban megnyerte. Gondoljuk végig ezt a magatartást. Egy egészen különös magatartás, de mit tett itt Absalom?
Absalon minden emberhez odament, aki a királyhoz ment ítélettételre, és elnézést, hogy ezt a szót mondom, de szinte behízelegte magát neki. Elmondta, hogy mennyire igaza van mindenben, de milyen kár, hogy itt nincs igazi jogorvoslat, hogyha ő lenne az, aki minden ilyen dologban ítélkezhetne, milyen módon szolgáltatna igazságot. Ha valaki nyújtotta felé a kezét, megragadta a kezét, csókolgatta, szinte úgy el tudjuk képzelni a jelenetet, hogy milyen módon próbált kedveskedni, magát behízelegni minden egyes embernél. És mit olvasunk? Alattomban megnyerte Izrael fiainak a szívét. Milyen magatartás ez? Mi lett ennek utána a következménye? Iszonyatos vérfürdő. Ugye lázadás és iszonyatos tragédiába torkollott mindaz, amit Absalon elkezdett ezzel az alattomos munkával. De álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, hogy ez a jelenet mikor és milyen formában ismétlődik napjainkban rendszeresen. Ez az Absalom. Így van. A választásokkor, ugye? Ugye mindenféle politikai választásnál, ugye ez teljesen független mindenféle világnézettől, szemlélettől, beállítottságtól. Ugye ezt tapasztaljuk, hogy akkor ott elhangzanak az ígéretek. Elhangzanak az ígéretek, bizalmat akarnak kelteni a választópolgárokban, megnyerni az embereknek a szívét, de mi a cél? Az a cél, hogy valaki hatalomra jusson. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen keserű csalódás van ezek után, amikor az ember csalódik azokban, akikben megbízott, akikre szavazott. Ugye amikor azt látja, hogy az ígéretek nem teljesülnek, azt látja, hogy egészen más tulajdonképpen a mögöttes indíték, és nem is én voltam a fontos, engem csak megnyertek, hanem valami más volt a fontos. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezt olyan nagyon könnyen áthárítjuk a lopásnak ezt a fajtáját a politikára, hogy lám-lám a politikusok ilyenek. De azért gondoljuk végig, hogy a saját életünkben hol követhetjük mindezt el. Mik azok a területek, ahol mi is veszélyeztetve vagyunk ezzel a bűnnel? Csak néhány szót mondok. Mondjuk azt a szót mondom először, hogy végrendeletek. Eltartási szerződések. Ugye gondoljuk végig, hogy hányszor van az, hogy idős embereket körülvesznek, fűt, fát ígérnek, mutatják a szeretőszívű embereket, ugye, annak tüntetik fel magukat, amíg az ember azt hiszi, hogy valóban ő fontos annak a másik embernek a számára. Odaadja, amilye van, ráiratja a másik emberre ugye minden vagyonát, és meddig tart ez a nagy szeretet, meddig tart ez a nagy gondoskodás, amíg el nem éri valaki a célját. De gondolhatunk az emberi kapcsolatokra olyan vonatkozásban is, hogy akár egy férfi-nő kapcsolat, egy pár kapcsolatban, akármilyen módon, amikor a másiknak valamilyen szempontból a kihasználására, vagy a másik rovására megy a kapcsolat, tehát ki akarom használni a másik embert, valamit el akarok érni, a saját önző céljaimat el akarom érni, de ehhez az kell ugye, hogy jónak, szépnek, szeretetteljesnek tüntessen fel magam. És amikor elértem azt, amit el akartam érni, akkor utána már nem fontos a másik ember. Ezért mondtam az elején azt, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb elveszíteni pénzt, sokkal könnyebb elveszíteni valami értéktárgyat azáltal, hogy valaki ellopta tőlünk, sokkal könnyebb ezeken túlesni, mint amikor az ember azt tapasztalja, hogy a legszentebb érzéseimben loptak meg. Amikor az ember azt tapasztalja, hogy keresztül gázoltak az érzelmeimen, semmibe vették az én szeretetemet és érzésemet. Hozzánk kétszer törtek már be a lakásunkba, vittek is el ezt-azt, de el kell, hogy mondjam, hogy távolról nem rázott meg annyira. Persze, hogy nem volt kellemes, amikor az ember hazamegy és látja, amit lát, de sokkal könnyebben túl van az ember az ilyen élethelyzeteken, mert elvitte, nem volt kellemes, de hát ez történt. De amikor valaki az embernek az érzelmeivel él vissza, azt összehasonlíthatatlanul nehezebb feldolgozni, és nehezebb ezen túltenni az embernek magát. Igen, tehát érzelmeket lophatunk így is, és a lopás bűnét elkövethetjük ezen a módon is. Én szeretnék ezek után rátérni a lopásnak arra a fajtájára,
ami talán bizonyos értelemben a legáltalánosabb. Sok mindent fogunk itt megemlíteni ennél a pontnál, és erről szeretnék bizonyos értelemben többet beszélni, és a lopásnak ez a fajtája azzal a szóval helyettesíthető, hogy csalás. Nagyon sokszor a lopás nem úgy történik, hogy kifigyelem, hogy a másik mikor nincs otthon, és betörök a házába, vagy megfigyelem, hogy mikor nem vigyáz a pénztárcájára, és elveszem tőle. Nagyon sokszor a lopás nem így történik, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy sokszor úgy lopjuk meg a másik embert, hogy a másik ember tud róla, de esetleg nem is veszi észre, hogy mi őt tulajdonképpen megloptuk. Ez a csalásnak a legkülönfélébb válfaja. És most erről szeretném, hogyha röviden szólnánk és összefoglalnánk, és sok-sok Biblia verset fogok ennél a pontnál olvasni, és meg fogjuk majd látni, hogy a Biblia hogy figyelmeztet bennünket, hogy az élet minden területén legyünk abszolút becsületesek, ne csaljunk, mert hogyha mi csalunk, akkor tulajdonképpen ezáltal a lopásnak a bűnét követjük el. Nézzük meg az első igét, amit szeretnék ennél a pontnál felolvasni, a Kolossé levél, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezetből olvassunk el néhány Biblia verset, a 22-től a 25-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Mire figyelmeztet itt, milyen fajta csalásra figyelmeztet itt bennünket a Szentírás? A munkában elkövetett csalásra. Figyelmeztet itt a szolgákat, hogy szót fogadjanak az uruknak, és úgy szolgáljanak, mint akik nem igazából az ő test szerint való uruknak szolgálnak, hanem mint akik a mennyei Istennek, az mennyei Úrnak szolgálnak. Gondoljuk végig a csalásnak ezt a formáját, amikor valaki elhelyezkedik egy munkahelyen, és másképp dolgozik akkor, amikor a főnök látja, és mihelyt a főnöknek a tekintete nincs ott, már a munkavégzés nem egészen úgy megy. Gondoljuk végig azt, amikor valaki nem dolgozik meg azért, amiért megszerződött. Amikor valaki nem pontosan, nem lelkiismeretesen, nem hűségesen végzi el a munkáját, hanem olyan lelkülettel, ami pontosan ennek a hatája alá esik, amit olvastunk, akik csak a test szerint való uruknak akarnak szolgálni, és csak látszat szerint, és nem igazából szívből és lélekből. Ezáltal tulajdonképpen mit követ el az ilyen ember? Ezáltal meglopja az ő munkáltatóját, mert valamiben megállapodtak, ő megkapja a bérét, de igazából ő nem hűségesen teljesíti azt, amiben megállapodtak. Tehát meglopja az ő munkáltatóját, csalást követ el. De nézzük meg, hogy az életben milyen más területeken lehet még a csalást elkövetni. A Biblia arról beszél, és a Biblia azt tárja elénk, hogy a hívő ember, aki megismerte az Istent, az életének a legapróbb cselekedetében is becsületes. A legapróbb cselekedetében sem követel jogtalanságot vagy igazságtalanságot. Szeretném a figyelmet ráirányítani e tekintetben Ábrahámra. Ábrahám életéből szeretnék egy példát megemlíteni, amikor ő kiszabadítja Lótot, a fogságba esett unokaöccsét Lótot, és utána ő ugye természetesen azt a zsákmányt is, amit elraboltak Szodoma Gomora királyaitól, Lóttól, és egyáltalán azon a környéken élő emberektől, amikor mindezt
visszaszerzi Ábrahám, akkor nekik a Szodoma királya neki akarja adni mindazt az anyagi, mindazokat az anyagi javakat, amelyeket ő visszaszerzett. És nézzük meg, mit mond Ábrahám. Azt mondja Ábrahám Mózes első könyve 14. fejezetében, és mondta Ábrahám Szodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, vagy egy saru kötőt sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, akik én velem eljöttek, Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket. Ábrahám mit tett ebben a helyzetben? Ő az életét kockáztatta azért, hogy ezeket a fogságba esett embereket kiszabadítsa, és az ő vagyonukat is megmentette ezáltal. Szodoma királya mit ajánl föl? Hogy akkor legyen övé mindaz az anyagi, amit ő megmentett. És Ábrahám mit tett? Jogosan vette volna el? Hát fölajánlották neki. Hát nem úgy lett volna, hogy ő ellopja ezt, de mégis mit mond? Én felemeltem a kezemet az Istenhez, hogy egy fonalat, egy saru kötőt nem fogok ebből elvenni. Hogy nehogy az legyen, hogy én gazdagította meg Ábrahámot. Azaz mit nem akart Ábrahám? Másnak a szerencsétlenségéből nem akart hasznot húzni. Ugye azokat az embereket baj érte, azok az emberek fogságba kerültek, elvitték mindenüket. Most kiszabadulnak, és elméletileg ő szerezte vissza az ő vagyonukat is, de ha ő megtartja magának, akkor azok az emberek földönfutókká válnak. Mit mondott Ábrahám? Nem, én nem akarok ezen meggazdagodni. Az Úr ad nekem bőven eleget, én ezen nem akarok meggazdagodni. És figyeljük meg az életben, mennyire szomorú dolog ez, amikor emberek a másik ember szerencsétlenségén, nyomorúságán akarnak meggazdagodni. Arról már nem is beszélek, hogy számomra az egyik legiszonyatosabb jelenet, biztos, hogy mindannyian felfigyeltünk erre, amikor valamilyen természeti katasztrófát látunk, bemutatják a tévéhíradóban, és utána mindjárt mutatják, hogy megjelentek a fosztogatók, megjelentek azok, akik elvitték a maradékot innen-onnan, tehát a szerencsétlenül járt embereknek a dolgait elviszik. Tehát ez iszonyatos, ez még egy szinte egy minősített esete ennek. De mennyire általános az is, amikor valaki bajba jut, és a másik ember úgy lopja meg, hogy az a másik ember tud róla, de kénytelen hozzájárulni, mert kiszolgáltatott helyzetben van. Például csak egy példát hadd említsek. Rengeteg ilyen példa van, csak egyetlen egyet. Például volt olyan ismerősöm, és innen jutott eszembe most ez a példa, akinek a férje nagyon értett a bélyegekhez, nagyon-nagyon értékes bélyeg gyűjteménye volt. A férfi meghalt, ott maradt a feleségre a bélyeggyűjtemény. És ugye utána ilyenkor sok minden történhet. Hányszor van ilyen helyzetben, amikor valaki ott marad özvegyen, ott van valami érték a kezében, esetleg ő nem ért hozzá, nem tudja felmérni igazából annak az értékét, elviszi valakihez. Az a valaki látja, hogy ez az illető nem szakember, és megállapodik benne valamilyen árban. Azt lehet mondani, hogy hát beleegyezett ez a másik ember, de az illető mit használt ki? A másik embernek a tudatlanságát, kihasználta a másik embernek a rászorultságát, a kényszer helyzetét, tehát mindegy, hogy mit mondunk, tehát hogy milyen helyzetben van, ezt is ki lehet, azt is ki lehet, valamit kihasznált, és hiába született közös megállapodás, esetleg alá is írja a másik fél, de a lopás bűnét jegyzik be a mennyei könyvekbe. Igen, mit olvasunk Ábrahámról? Ábrahámról azt olvassuk, hogy én felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, egy saru kötőt nem veszek el abból, ami a tietek, ami a másé. Nem fogok meggazdagodni a másik ember baján, a másik ember szerencsétlenségén és nyomorán. De nézzünk egy másik esetet, a lopásnak egy másik esetét nézzük meg, és ezzel kapcsolatban is szeretnék felolvasni egy igét. Figyeljük meg, hogy a kereskedelemben mennyire gyakori a lopás, és figyeljük meg, hogy már az Ószövetség is hogy tilt ettől. Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 35. verse azt mondja, Mózes 3. könyve
19. fejezetének, Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 35. verse, ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és űrmértékben. Ugye milyen érdekes kifejezések ezek? Ne kövessetek el ezekben igazságtalanságot. Hogy lehetett ezekben, abban az időben igazságtalanságot elkövetni? Hogy részletezi a Szentírás? Olvassuk el Mózes 5. könyvében, lapozzuk fel Mózes 5. könyvében a 25. fejezetet, Mózes 5. könyve, 25. fejezet, és ott olvassuk el a 13-tól a 15-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb. Ne legyen a te házadban kétféle efa, nagyobb és kisebb. Teljes és igaz fontod legyen neked, teljes és igaz efád legyen néked, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Mit jelent vajon ez a kifejezés? Mit jelent az ettől való óvás, hogy ne legyen az embernél kétféle mérték? Ne legyen az embernél kétféle súlymérték, ne legyen az embernél kétféle hosszmérték. Mire vonatkozik ez? Abban az időben hogy zajlott a kereskedelem? Ugye úgy zajlott a kereskedelem az esetek döntő többségében, hogy az emberek vettek és eladtak. Vettek terményt, eladtak terményt. És az az ember, aki be akarta csapni az ő fele barátját, az mit csinált? Vett kétféle súlyt. Volt nála kétféle súly, teljesen mindegy, hogy hosszmérték, űrmérték, efa vagy font, teljesen mindegy, és mind a kettőt elvetette a zsákjába. Amikor ő akart vásárolni valamit, valamilyen terményt akart vásárolni, akkor előszedte a nehezebbik mértéket. Előszedte azért, hogy akitől ő vásárol, az kénytelen legyen többet rátenni. Tehát jól megmérette, hogy úgy mondjam, azt az árut, amit ő venni akart. Amikor arra került sor, hogy ő ad el, akkor elővette a könnyebbik súlyt, és akkor így kevesebbet kellett neki rátenni abból a bizonyos áruból. Mit mond ezért a Szentírás? Mire figyelmeztet bennünket? Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb, ne legyen kétféle efád sem. Igaz és teljes mértéked legyen. Ugyanazt a mértéket használd, amikor te veszel, és ugyanazt a mértéket használd, amikor eladsz. Legyél teljes becsületes a kereskedelemben. Figyeljük meg, hogy a mai életben is a lopásoknak, én úgy gondolom, hogy egy tetemes része a kereskedelemben történik. Én nem tudom, hogy csak én vagyok-e így ezzel, de én azt hiszem, hogy azért majdnem mindannyiunkban ott van ez az érzés, hogy annyira tud bántani, amikor egy kereskedő becsap. És sokszor az ember úgy van vele, hogy nem az a 20 forint, vagy az a 25 forint, mert az ember bőven odaadja a koldusnak az utcán, vagy aki kér az embertől, de az a szemlélet, hogy nem veszi észre a másik, és akkor megnyomom mérleget, úgy állítom be a mérleget. Annyira jellegzetes ez a mai világban is, de gondoljuk végig, hogy nem csak ezen a területen van a kereskedelemben csalás meg lopás. Gondoljuk végig, hogy a terményeket milyen módon keverik. Ugye a bort, nem is tudom, mit csinálnak vele, hígítják, nem is tudom mivel. Igen, akkor a piros paprikát keverték egy időben, ugye állandóan, téglaporral, meg én nem tudom mivel. Szóval figyeljük meg, hogy az emberek a kereskedelemben a haszonért, hogy minél több haszonhoz jussanak, az emberek szinte mindenre képesek. Az Isten pedig azt mondja, hogy akármilyen cselekedetben veszünk részt, akármilyen ügyletünk van bárkivel, legyen az mindig teljesen becsületes. Egyszer olvastam egy idézetet, már nem is tudom pontosan, hol olvastam, de ez az idézet valahogy úgy hangzott, és annyira megragadta a figyelmemet, hogy minden egyes üzletkötést láthatatlan ellenőrök vizsgálnak át, annak a valakinek a tanúja, aki soha nem követett el igazságtalanságot, soha nem nézel egyetlen egy cselekedetünkben sem jogtalanságot.
Igen, az Isten az ő angyalaival, ugye ott van körülöttünk, és feljegyeznek minden cselekedetet, a csalásnak a legapróbb részleteit is, és ez lopás bünteteként van bejegyezve az ember neve mellé. De nézzünk meg egy másik csalásfajtát, egy másik lopásfajtát, amit a példabeszédek könyve a következőképpen ír le. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 14. verse egy nagyon különleges ige. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. verse. A következőt olvassuk itt. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. vers. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő, de mikor elmegy, akkor dicsekedik. Mit mond ez a Biblia vers? Hányszor van úgy, hogy emberek lenyomják valaminek az árát? Tudatosan. Sőt, hányszor van az, hogy ez szervezett módon történik, szinte bűnbandában történik. Ugye egy alkunál oda megy, látszólag egy idegen, beleavatkozik, beleszól, hogy hó, hát ez ennyit se ér, annyit se ér. És akkor ugye valami kedvezőbb árat sikerül valamilyen ilyen módon kiforszírozni, és amikor elmegy, akkor dicsekedik, hogy milyen jó üzletet tudott kötni. Igen, ez is egy csalás. Ez is egy olyan cselekmény, ami a lopás büntettét kimeríti. Éppen ezért szeretném, hogyha a Bibliából olvashatnánk egy ígéretet, egy tiltást, de egy ígéretet is egyben, Mózes 3. könyve 25. fejezetében, Mózes 3. könyve 25. fejezetében a 14. és a 17-től a 19-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Mózes 3. könyve 25. fejezet 14. versét olvasom először. Ha pedig eladsz valami eladnivalót a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól, egymást meg ne csaljátok. És a 17-től terjedő versekben egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te istenettől, mert én vagyok az Úr a ti istenetek. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a földön, és megtermi a föld az ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és bátorságosan lakhattok azon. Az Úr mit ígért? Az Úr azt ígérte, hogyha én nehéz anyagi helyzetben is vagyok, hogyha nem bővölködöm anyagiak területén, de ha becsületes vagyok, ha a legapróbb dolgokban sem akarok csalással előnyhöz jutni, akkor az Úr fog nekem elegendőt adni. Akkor nem leszek kenyérkéregető, akkor az Úr megáld. Akkor az Úr azt a keveset is eléggé fogja tenni az én életemben. Igen, ez az Úrnak az ígérete, de ez csak azoknak szól, akik valóban komolyan veszik a ne lopj parancsolatot. Szeretnék még egy igét olvasni ezen a területen, ami egy kicsit más területnek tűnik, de én szerintem ugyanígy a lopásnak a büntettét foglalja magában. A 15. Zsoltárban olvasunk egy szakaszt arról, hogy ki az, aki az Úr előtt megállhat. Ki az, akit az Isten igaz embernek tekint, és ki az, akit majd az Isten üdvözíteni fog. És az igaz emberről, a teljesen becsületes emberről a következőt mondja az 5. versben ez a Zsoltár, hogy pénzét nem adja uzsorára. Ez a kifejezés is, ez az uzsora, ugye olyan ellenszenves kifejezés, és valóban hányszor fordul elő az, ugyanaz a kategória, ugye, amit már az előbb említettünk, hogy egy embernek a rászorultságát, a nehéz helyzetét kihasználják, és olyan kamatot kérnek, ami aztán teljességgel megnyomorítja utána a másik embert. Az igaz ember pénzét nem adja uzsorára. De nézzük meg, hogy összefoglalóan mit mond a Szentírás arra vonatkozóan, hogy ezek mögött, a cselekmények mögött, a lopásnak ezen válfaja mögött milyen emberi bűn húzódik meg, milyen emberi vonás, emberi,
emberi rossz tulajdonság, vagy inkább azt lehet mondani, inkább így mondjuk, milyen emberi bűn húzódik meg. A Timóteusi első levélből olvassuk el az ígét. A Timóteusi első levél 6. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben először egy csodálatos igét olvasunk, és utána pedig olvassuk a figyelmeztetést. Így olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És utána mit mond? Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogvá némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. Igen, mindezek mögött mi van? Ezek mögött ott van a pénznek a szerelme, ott van a kapzsiság, hogy minél több pénzhez jutni, minél jobban meggazdagodni. Az Úr nem önmagában a pénzt ítéli rossz dolognak, hiszen a pénzzel sok hatalmas és jó dolgot lehet cselekedni. Ábrahám hihetetlenül gazdag ember volt. Nem ez a baj, hogyha valaki gazdag, hanem amikor valakinél ott van a pénz szerelme, a harácsolás, a vagyongyűjtés, minél többet, és ez az embereket sok esztelen és káros kívánságba dönti. Ez a bűn útjára visz embereket. Letér az ember a becsületesség útjáról. Gondoljuk végig, hogy az emberek a pénzért mi mindenre képesek, hogy előnyhöz, anyagi előnyhöz jussanak. És nem csak nagy méretekben, nem csak országos méretekben, vagy nem csak hatalmas vállalatok, vagy hatalmas cégekre jellemző ez, hogy mire gondolok például, ugye, hogy nem számít nekik semmi. Az ő profitjuk, a haszonszerzés van az első helyen, hogy esetleg a tevékenységükkel a környezetet szennyezik, hogy embereknek kárt okoznak, az nem baj, a büntetést kifizetik, de aztán utána tovább folytatják azt a tevékenységet. De nem csak erre gondolok, hanem egészen apró, egészen alacsony szinten, tehát úgy értem, hogy nem ilyen szinten, hanem az egyes emberekre is mennyire jellemző lehet ez a magatartás. A múltkor döbbentem meg ezen, és szinte úgy végig gondoltam, ezzel szintén nem tudunk semmit sem tenni, de valaki, egy kereskedő beszélgetett valakivel, aki hozza az áruit rendszeresen a piacra, és elmondta, hogy hát abból, amit ő itt árul a piacon, hát az unokájának nem adna. Miért? Agyon van mérgezve mindennel, fölfújják az árukat, hogy jól eladható legyen, minél több pénzért, nem várják meg azt az időt, amíg ugye ráadásul a méreganyag is elbomlik abból a termékből. Semmi nem számít, csak hogy ő el tudja adni, minél többet kapjon abból. És az, hogy a másik emberrel mi történik, az már nem számít. És mi van e mögött? A pénz szerelme. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amiután sóvárogván némelyek ugye eltérnek az igaz úttól, de utána magukat átszegezik sok fájdalommal. És éppen ezért a Bibliában olvasunk egy olyan szép kérést a 30. fejezetben, a Példabeszédek könyvében. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy olyan kérést olvasunk, ami szerintem mindannyiunknak a kérése lehet Isten felé. Példabeszédek könyve 30. fejezetének a 7-től a 9-ig terjedő versei a következőt mondják. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. És mi ez a két kérés? A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd el tőlem. Ugye ez az egyik. A másik pedig, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Mit mond ezért a Szentírás írója? Mit mond itt ezen a helyen? Azt kérem, Uram, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel. Mind a kettőnek megvannak a kísértései és a veszélyei is, és ezért hangzik ez a kérés így a Szentírásban.
De nézzük tovább még a lopásnak a különböző válfajait. Ugye lopni nem csak egy munkavállaló tud akkor, amikor nem dolgozik meg becsületesen a megszerződött pénzért, hanem a fordított helyzet is előadódik, amikor a munkáltató lopja meg a munkavállalót. Szeretnék olvasni egy igét a Jeremiás próféta könyve 22. fejezetéből, a 13. versben a következőt olvasom. Jeremiás könyve 22. fejezet 13. verse a következőt mondja. Jeremiás könyve 22.13. Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul, aki az ő fele barátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét neki meg nem adja. Ez igaz egyéni méretekben, tehát egyéni vállalkozókra, vagy egyérekre, akármilyen egyére, érvényes ez munkáltatóra, cégekre. Igen, az Isten előtt bűn az, amikor valaki nem fizeti meg a munkásnak az őt megillető tisztességes bért. Hányszor akarnak emberek így meggazdagodni, hogy szinte éhbérért dolgoztatnak embereket. Igen, azt mondja, hogy jaj annak az embernek, aki ilyen módon építi az ő házát, aki ilyen módon akarja az önmaga előmenetelét biztosítani. Szeretnék egy másik igét is olvasni Jakab apostol leveléből, az 5. fejezet 4. versében ugyanezt a gondolatot találjuk, és figyeljük meg, hogy mivel egészíti még itt ki Jakab apostol ezt a gondolatot, így olvasom. Imé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiállt, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Tehát az a bér, amit a munkáltató visszatart, ellop a munkavállalótól, az szinte kiállt. Mit jelent az, hogy kiállt? Hol olvasunk erről, hogy kiállt valami? Ugye emlékszünk, amikor Kain megöli Ábelt, akkor mit mond az Úr? A te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát az Úrhoz felhat az égbe kiáltó bűn, ahogy mondani szoktuk, amikor valaki kihasználja a másik embert, és nem fizeti meg neki rendesen az ő bérét. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit mond a Biblia arról, amikor valaki ilyen módon megkárosítja az ő fele barátját. Mit mond arról, amikor valaki megcsalja az ő fele barátját, meglopja az ő fele barátját, nem fizeti ki neki a bérét, egyáltalán kárt okoz a becstelen, tisztességtelen eljárásával a másik embernek. A Biblia már az Ószövetségben arról beszél, hogy ezt rendezni kell. Nem lehet ezt rendezetlenül hagyni, hogyha valaki rádöbben az ő bűnére, akkor ezt rendezni kell, de nem elég az, hogy visszaadom azt, amit én elvettem. Mit mond arról, amikor valaki megcsalja az ő fele barátját, meglopja az ő fele barátját, nem fizeti ki neki a bérét, egyáltalán kárt okoz a becstelen, tisztességtelen eljárásával a másik embernek. A Biblia már az Ószövetségben arról beszél, hogy ezt rendezni kell. Nem lehet ezt rendezetlenül hagyni, hogyha valaki rádöbben az ő bűnére, akkor ezt rendezni kell, de nem elég az, hogy visszaadom azt, amit én elvettem, hanem mit mond az Ószövetség? Isten milyen törvény?

adni, amennyit elvettem, nem. Hanem volt úgy, hogy négyszer vagy ötször annyit kellett érte adni. Volt úgy, hogy két annyit kellett érte adni. Ugye ez a különböző esetektől függött. De igen, kárpótolni kellett a másik embert azért a veszteségért, amit okoztam, és nem csak azzal, hogy pusztán azt adom vissza, amit én elvettem, hanem azt a nyereséget is pótolni, ami neki esetleg keletkezhetett volna az alatt az időszak alatt, amíg jogtalanul nálam volt, az én tulajdonomban volt, ami az övé. Igen, a Biblia bőséges kárpótlásról beszél. Hol látunk erre példát a Szentírásban? Ugye Mózes könyve részletesen leírja Mózes második könyve 22. fejezetének az első 14 verse, nem is olvassuk most ezt el. Ott is például részletesen leírja, hogyha ez történik, ha ez történik, így kell jóvá tenni, úgy kell jóvá tenni. De hol látjuk ezt, hogy ez teljes mértékig azért beivódott az izraelitáknak a gondolkodás módjába? Szeretnék egy történetre hivatkozni, Dávidnak a történetére, amikor ő vétkezik Becsabéval, és utána utána elmegy hozzá Nátán, a próféta, és megfeddi az ő bűnéért. Emlékszünk a történetre, hogy elmegy Nátán Dávidhoz, és egy példatörténetet mond el neki először, mert nem állt ugye azzal a király elé, hogy ő mit követett el, hanem elmondta azt a történetet, hogy volt egy városban egy szegény ember, aki miután akinek volt egyetlen egy báránykája, és ezt a bárányát ezt féltve őrizte, a lakásában tartotta, vele együtt evett, szóval szinte családtag volt az az egy bárányka. És volt a városban egy másik ember, egy dúsgazdag ember, akinek rengeteg báránya volt, és amikor ehhez a dúsgazdag emberhez egyszer csak jön egy látogató, és ez ebédet akar készíteni az ő vendégei számára, akkor nem vág le egyet a saját állatai közül, hanem elmegy, és elveszi erőszakkal annak a szegény embernek azt az egyetlen egy báránykáját, azt öli meg, és azt adja az ő vendégeinek eledelül. Mi ez? Ugye ez erőszakkal elkövetett lopás. És a következőt látjuk itt a Szentírásban, hogy Dávid erre mit mond. Mert ugye fölteszi a kérdést Nátán, hogy akkor mit kell cselekedni az ilyen emberrel, aki képes volt ezt megtenni. És utána azt olvassuk a 12. fejezet 5. versében, akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. És most figyeljük, a bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt mivelte, és annak nem kedvezett. Azért négy annyit kell adnia. Igen, ez ószövetségi rendtartás volt. Volt úgy, hogy négy annyit kellett adni, volt úgy, hogy öt annyit kellett adni. Az új szövetségben hol látunk ehhez hasonló történetet? Igen, Zákeusnak a történetét. Amikor Zákeus megtért, ugye a fő vámszedő, aki az embereket megkárosította, a lopás bűnét szinte nap mint nap elkövette, többet követelt az emberektől, mint amennyi elő lett volna, mint ami elő volt írva. Amikor ez az ember megtért, akkor mit mond? Vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Tehát ő is azt mondja, hogy igen, busásan, gazdagon visszatérítem azt, amit én elvettem. Igen, a Biblia azt mondja, hogy így lehet jóvá tenni a lopásnak a bűnét. Ez mindenképpen kárrendezést igényel, ha valaki ezt idővel belátja és megtér. Nem elég csak szavakban elismerni, hanem kárpótolni a másikat a veszteségért. Még egy lopásfajtát szeretnék megemlíteni, és ez a lopásfajta, ez az időnek a lopása. Az idő lopása is lopás, és a 8. parancsolat hatája alá tartozik. Ugye az idő lopást hogy tudjuk mi elkövetni? Ugye egyszer el tudjuk követni a másik emberrel szemben, amikor nem veszem figyelembe a másik embernek az elfoglaltságát, vagy az idejét, és megvárakoztatom, késlekedek. Tehát elrabolom a másik embernek az idejét. Ez is egyfajta lopás. Az időlopásnak ez is egy formája. De ugyanakkor a saját magam életére vonatkozóan is el tudom követni a lopásnak a bűnét. Jézus beszél egyik alkalommal a szőlőművesek, pontosabban a megfogadott szőlőmunkásoknak a példázatában arról, hogy kimegy a gazda reggel a piacra, ugye arra a piacra nyilván, ahol az emberek ott jelentkeztek, és ott álltak, hogy fogadja meg őket valaki napszámba,
És megfogadott ez az Úr ugye sok-sok

munkást az ő napszámába, tehát munkásának. És utána kimegy 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor. És ugye mindig látott embereket, akik ott hivalkodva álltak, tehát semmit tevően álltak. És ő ezeket rendszeresen megfogadta az ő szőlőjébe. Tehát igen, Jézus beszél arról, hogy vannak emberek, akik ott állnak tétlenkedve, hivalkodva állnak. A Szentírás azt mondja, hogy mi semmivel nem rendelkezünk, nekünk nincs semmink önmagunktól, mi mindent kapunk, az időt is kapjuk. És az Isten azt mondja, hogy igen, mi az időt is ellophatjuk, saját magunktól is. Miért? Az Isten mit mond? Mire adja nekünk az időt? Arra adja nekünk az időt, csak egy idézetet szeretnék idézni a 90. Zsoltárból, Mózes Zsoltárából, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts bennünket a mi életidőnkkel úgy gazdálkodni, hogy eljussunk az igazi bölcsességre, arra a bölcsességre, amire Isten akar bennünket elvezetni. Igen, és van, aki lopja az időt, van, aki abszolút haszontalan dolgokra fecséri el azokat a perceket, amelyek soha nem térnek vissza. Ne feledjük el, hogy az idő többek között az, majdnem minden egyébként ilyen, de az idő is az egyik legnyilvánvalóbban olyan ajándék és olyan érték, amit hogyha kiengedünk a kezünkből, többet azt nem tudjuk visszaforgatni. Az egyszer elmúlik, azzal egyszer már nem tudunk utána mit tovább kezdeni. Igen, az időlopás egy szintén a lopásnak az egyik fajtája, és egy nagyon nagy bűn. És gondoljuk végig azt, hogy az ember sokszor mennyire haszontalanul tölti az időt. Nem szeretnék több szót mondani, csak egyet, tévé. Ugye sokszor azt lehet mondani, hogy nem más, mint időlopás, sőt, még annál is sokszor sokkal rosszabb, igen. De nézzük ezek után, hogy tulajdonképpen mit jelent az, tehát ugye áttekintettük röviden a lopásoknak a különböző fajtáit és formáit, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen a lopásnak van egy olyan formája, amikor én nem a másik embert lopom meg, nem önmagamat lopom meg, hanem az Istent lopom meg. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet elkövetni. Mi az, amikor az ember az Istent lopja meg? Hogy tudom én az Istent meglopni? A Biblia azt mondja, hogy minden az Istené. Minden az övé. Nem is olvasnék igéket itt, nekem 4 ige is ki van jegyezve, de nem is olvasom fel, mert egyértelmű, hogy a Biblia számtalan helyen megjegyzi, hogy minden az Úré az egész Föld, annak teljessége, a Föld lakói, minden az övé. De hogy tudom én őt meglopni? Az ő vagyonából hogy tudom én őt kiforgatni, idézőjelben mondom, hogy tudom én meglopni az Istent? A következő módon. A Biblia arról beszél, hogy az Istené minden ezen a világon, de ő az ő javait sáfárságra, gazdálkodásra ránk bízta. Gondoljunk a kiosztott talentumok példázatára. Mit mondott Jézus Krisztus? Egy példázatbeli úr, elhagyván az ő házanépét, ugye az ő szolgáira bízta minden javát. És Isten így van velünk, Jézus így van velünk, minden az övé, ez az egész világ az övé, de ezeket a javakat sáfárságra, gazdálkodásra, kereskedésre ránk bízta. Minden embernek adott sok-sok talentumot. Milyen talentumokat kaptunk? Kaptuk az anyagi javainkat, de kaptuk a képességünket, minden egyes képességünk. Az Istennek a tulajdon, az övé, mert mi magunk is az övé vagyunk. Kapjuk tőle az időt, kapjuk tőle az erőt, az egészséget, mindent, mindent az Istentől kapunk. De ezzel mi a célja Istennek? Mit kell az embernek ezzel tenni? Ezzel az embernek sáfárkodni kell, ezt kamatoztatni kell, ezt az embernek fel kell használni arra a célra, amelyre adatott. És milyen célra adatott ez? Minden, amink van, mindenünk, arra a célra adatott, hogy én másoknak szolgáljak vele. Az Isten, amikor nekem bármit ad ebben az életben, nem azért adja, hogy én önzően élvezzem azt és használjam, hanem rajtam keresztül a másik embernek adni akar. És ha én ezt nem gyarapítom, nem használom ezeket a képességeket, magamnak tartom meg,
akkor én az Isten lopom meg, és ezáltal az én fele barátomat is, akinek pedig rajtam keresztül Isten az ő tulajdonát, de adni akarta. És én ezt visszatartom, nem adom oda annak, akit illet. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy minden, amivel bírunk, minden, amink van, nem a magunké. Ugye mit mond a Szentírás? Mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? Mindent kaptunk, mindent ajándékba kaptunk. De mindennek egy célja van, hogy én adjam tovább, és használjam a másik ember építésére, a másik embernek a javára fordítsam azt. És ne feledjük el azt, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten minden egyes embert az életében, az élete végén el fog számoltatni arról, hogy hogy sáfárkodott a rábízott javakkal. Nincs egy ember, akitől az Isten meg ne kérdezni, akit Jézus el ne számoltatna, hogy hány gírát nyertél, hány talentumot nyertél azon, amit neked adtam. Az Isten minden embert elszámoltat a neki adott javakról, hogy azt hogy kamatoztatta, hogy azt valóban rendeltetésszerűen használta fel, vagy pedig lopott vele, ellopta azt, ami az Istené, és ezáltal embertársait is megrövidítette. De ezek után szeretnék arról szólni egész röviden néhány szót, hogy mit jelent ennek a parancsolatnak, a ne lopj parancsolatnak a betöltése. Ugye volt már erről szó a sorozatban több alkalommal is, hogy ezek a parancsolatok, a legtöbb parancsolat tiltó formában szerepel. Ez a parancsolat is így hangzik, hogy ne lopj. Ne kövesd el a lopásnak, a csalásnak a bűnét semmilyen formában. Ugye végigvettük, hogy milyen eseteket említ a Szentírás. Ezt jelenti, ezt a parancsolatot megtartani. Hogy én nem lopom el, ami a másé, és mindazt, amit megemlítettünk a tiltó forma értelmében, az ezektől a bűnöktől való tartózkodás, ezt jelenti ennek a parancsolatnak a megtartása. De Jézus ennél többet kér minden embertől. Azt mondja Jézus Krisztus, önmagát állítva példaként minden ember elé, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem mit mond? Hanem, hogy betöltsem. Mit jelent betölteni? Mit jelent például ezt a parancsolatot betölteni? Egy igét olvassunk el Pál apostolnak az efézusi leveléből, az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 28. versében a következőt olvasom. Az efézusi levél 4. fejezet 28. verse a következőt mondja. Aki orozz, ugye, aki lop, tehát aki orozz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Tehát mit mond Pál apostol? Hogy mit jelent ennek a parancsolatnak a betöltése? Ugye nem azt, hogy én csak nem teszem, hanem annak az ellenkezőjét teszem. Teszem, aktívan cselekszem. A 10 parancsolat soha nem egy passzivitásra késztető erkölcsi törvénygyűjtemény. Nem azt mondja, hogy ne cselekedjél, maradj passzív, semmit ne tegyél, semmi rosszat ne tegyél. Hanem mit mond? Amilyen területen engem tilt a rossztól, azon a területen pozitív irányban a cselekvésre ösztönözés késztet. Tehát én ezt a parancsolatot akkor fogom betölteni, ha az természetes, mondjuk azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a minimum, hogy ezektől tartózkodom, amiről idáig beszéltünk, de akkor fogom Krisztus szerint betölteni ezt a parancsolatot. Ha én odafigyelek az emberek szükségleteire, ha én irgalmas vagyok a másik emberrel szemben, ha odafigyelek az érzelmeire, tiszta szándékkal közeledek mindenkihez, a javát keresem, igen, ekkor fogom én tudni betölteni ezt a parancsolatot. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Tehát nem elég valamit, a rosszat nem tenni, hanem az adott területen a jó cselekvése jelenti a parancsolat betöltését. És ezzel kapcsolatban szeretnék 4 igét megemlíteni. Kiírtam 4 igét a példabeszédek könyvéből. Figyeljük meg, hogy ennek a parancsolatnak a betöltése mennyire fontos, és mennyire komoly figyelmeztetések kapcsolódnak ehhez, hogyha valaki ezt a parancsolatot nem tölti be. Most szeretném hangsúlyozni, hogy már nem csak a tiltásról beszélünk, hanem arra,
amiről az előbb olvastunk, hogy arra gondolok, amiről az előbb olvastunk, hogyha valaki nem ad a másik embernek, valaki érzéketlen a másik ember szükségletei iránt. Azt mondja a Példabeszédek könyve 21. fejezetének 13. verse, hogy aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. Azt lehet erre mondani, hogy az a szegény kiáltott, én nem loptam el tőle semmit, én nem bántottam őt, én nem követtem el a lopás bűnét. De mit mond a Szentírás? Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is fog majd kiáltani, de senki nem fogja meghallgatni. Tehát az Úr kilátásba helyezi, hogy csak az az ember áldatik meg az Istentől, aki nem csak megtartja, hanem betölti a parancsolatot. Azt mondja a 22. fejezet 2. verse, a gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. Mind a kettőt, mert mind a kettő egy próba az ember életében. Tudok-e adni önzetlenül, segíteni a másik embernek? Utána a 19. fejezet 17. versében azt olvassuk, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti neki. Azt mondja a Szentírás, hogy az Úrnak ad az ember kölcsönt, aki a szegény emberhez irgalmas, és ad neki. Miért? Mi az, hogy az Úrnak adunk kölcsönt? Emlékszünk Jézusnak arra a példázatára, amikor a kecskékről és a juhokról beszél, és azt mondja az ő jobb keze felől állóknak, hogy éheztem és ennem adtatok. A bal keze felől állóknak azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, és sorolja. És utána Jézus mit mond? Amennyiben egyel megcselekedtétek velem, egyel, ez legkisebb atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Vagy ha velük nem cselekedtétek meg, velem nem cselekedtétek meg. Igen, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ha Jézus megjelenne, és kérne tőlünk valamit, mondjuk azt mondaná, hogy éhes vagyok, adnánk neki? Egy száraz kenyeret adnánk neki? Ugye, hogy milyen vacsorát készítenénk Jézus számára? De mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy amennyiben egyel nem cselekedtétek meg, amely legkisebb atyám fiai közül velem nem cselekedtétek meg. Tehát, ha én a másik emberrel irgalmas vagyok, akkor az Úrnak adok kölcsönt, őt vendégelem meg. És még egy ige, azt olvassuk, egy ígéret, egy áldás a 11. fejezetben, hogy van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. És tegyük fel befejezésül azt a kérdést, hogy a parancsolat betöltésére, ennek a parancsolatnak a betöltésére is ki a legtökéletesebb példa? Ugye maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus volt az, akiről azt látjuk, hogy egész életében az embereknek adott mindenkinek mindent. Lelki és testi javakat elégített meg. És nem csak a fölöslegből, hanem mindenét adta az embereknek. Amikor fáradt volt, és éhes volt, és magával szeretett volna törődni, vagy pihenni, de ha valakinek szüksége volt valamire, és segíteni tudott valakinek, akkor Jézus cselekedte a jót, akkor is, amikor pedig valóban kimerült és fáradt volt. Jézus adott és adott a testi és a lelki szegényeknek egyaránt. És Jézus nem csak anyagiakat adott, nem csak lelki vigasztalást adott, hanem Jézus önmagát adta az emberért. És mit mond Pál apostol? Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Jézus mindent odaadott, Jézus semmit nem tartott meg magának, Jézus mindent odaadott az embernek, hogy az ember üdvözülhessen. Azt mondja Pál apostol a római levélben az atyáról, hogy az atyát is ugyanez jellemzi, mert az atya is ad és ad. És mit mond az atyáról? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, ővele együtt hogy ne adna oda mindent mi nekünk. Igen, ezt jelenti ennek a törvénynek a betöltése, és erre maga az Atya, Jézus Krisztus mutat példát. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani a 8. parancsolatról, a ne lopj parancsolatról. Köszönöm.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt közösen szeretnék veletek együtt gondolkodni két bibliai történeten. Nagyon sok helyen találkozunk olyan intő, vigyázatra intő kijelentésekre a Bibliában, hogy bizony nem mindenki fog üdvözülni, aki szeretne, aki erre vágyik. Sőt, azzal találkozunk, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni. Nem mintha az Isten szándéka és akarata nem ez lenne, hogy mindenkit üdvözítsen és az igazság ismeretére eljutasson. Mégis ilyen kijelentéseket olvashatunk a Bibliában, hogy egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből. És ha nem is szó szerint kell venni ezt az egy és két embert, de mégis valahogy azt tükrözi, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni. És nem azért, mert az Isten nem szeretne üdvözíteni bennünket. Nagyon is egyéni lesz mindannyiunk próbája, és nagyon is egyéni lesz az elbírálásunk is. Szeretnék egy igét Máté evangélium a 7. fejezetéből felolvasni, a 21. versből, ahol Jézus maga fogalmazza meg, maga mondja ki, hogy kik is azok, akik üdvözülhetnek, és kik azok, akiket nem tud üdvözíteni. Máté evangélium a 7. fejezet 21. verse így hangzik: nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Példának hosszú sora áll előttünk erre vonatkozóan. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi lehet az oka annak, hogy azonos helyzetben lévő emberek közül az egyik megsegítetik, a másik nem. Miért van az, hogy az egyik embernek a problémája megoldódik, a másik embernek viszont nem? Miért van az, hogy az egyik elfogadtatik, a másik ember nem? Mi az oka annak, hogy Isten sokszor a saját népét megkerülve kell, hogy a csodáit megtegye, mert a saját népe körében nem talál olyat, akin keresztül mindezt tükrözhetné? Két ilyen példaértékű esetet szeretnék megemlíteni a Bibliából. Keressük ki Lukács evangélium a 4. fejezetét, és ott olvasnám a 25. verstől a 27. versig ismert történet mind a kettő, amit szeretnék megemlíteni. Tehát és Lukács evangélium a 4. fejezetéből a 25. verstől olvasom a 27. versig. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Szareptájában az özvegyasszonyhoz. És Elizeus proféta idejében is sok bélpokros volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán. Mikor is hangzottak el Jézusnak ez a beszéde? Ugye, ha néhány verssel feljebb tekintünk, akkor láthatjuk, hogy éppen csak megkezdte az ő szolgálatát, tehát szolgálatának elején beszélt erről a két történetről, és ezek után mondta el, tehát a megjelenése, vagy a szolgálata elején mondta el ezeket a történeteket. Én úgy érzem, hogy ez két olyan példaértékű történet, olyan emberi eset, akiknek a történetét érdemes nagyon komolyan végig tanulmányozni. És kicsit olyan szomorú is kimondani, hogy nem a választott nép közül választott az Isten két szemét, hanem akik nem a választott néphez tartoztak. Isten őket segítette meg, rajtuk mutatta meg az ő csodálatos hatalmát és irgalmát, és olyan tényleg szomorú, hogy nem a saját népén tudta ezt keresztül vinni. Számunkra is nagyon intő példa mindez. Szeretném, hogyha fellapoznánk majd ezt a két történetet ugye az adott igehelyen, és Szeretném, hogyha kiemelnénk belőle azokat a jellemvonásokat az ő életükből, amik kiemelték őt, őket, és alkalmassá tették az áldások befogadására. Miért lehetett az, hogy ebben a súlyos, válságos időben, az éhínség idején Illés proféta senkihez nem küldethetett, csak Námánhoz? És miért lehet az, hogy sok-sok bélpokros volt abban az időben, mert ugye tudjuk jól, hogy ez sajnos egy nagyon nagy betegség volt akkor, a bélpokrosság, és hogy annyi bélpokros közül csak ez az egy ember, Námán volt, aki gyógyulást nyert. Milyen törvényszerűsége van annak, hogy azonos helyzetben lévő emberek, azonos nehézségekkel küzdő emberek közül az egyiknek megoldódik a helyzete, a másiknak viszont nem. Lapozzuk fel Királyok első könyve 17. fejezetét, Királyok első könyve 17. fejezetét, és ott olvasnám az ígét. Királyok első könyve 17. fejezetéből, és talán mielőtt elkezdenénk olvasni, megemlíteném azt, hogy nagyon szomorú az, de igaz, hogyha az Isten népe a hit magaslatán lett volna, akkor a környező népre az áldások hatása is kihatott volna. De mivel Istennek engedetlen volt a népe, ezért a nyomorúságban is részesültek a környező népek. Nem lehetett azt mondani, ugye, hogy Izrael határáig ne essen eső, utána essen. Így nem lehetett ezt kategorizálni. Sajnos szomorú az, hogy az Isten népének engedetlensége miatt mások is szenvedtek és nyomorogtak ebben az időszakban. És ki kell mondani azt, hogy ez egy nagyon kemény és nagyon valóságos időszaka volt Izrael népének is, és a környező népnek is. Szeretném az ígét olvasni Királyok első könyve 17. fejezetében, a 10. verstől a 12. versig. Ugye itt Illésről beszél, hogy miért is küldethetett csak Szareptába Illés. Felkelvén elméne Szareptába, és meg amikor a város kapujához érkezett, imi egy özvegy asszony volt ott, aki fát szedegetett. Megszólítván azt mondané ki, hozd kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyon. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondané ki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a békában, egy kevés olajam a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Eddig olvasnám csak most. Mit is mond Illés ennek az asszonynak? Azért annyit tudni kell, hogy ugye az előzményekből, hogy milyen állapotban is volt Izrael népe, ki uralkodott, kinek az uralkodása alá jutott el nagyon mélyre lelkileg, és így van, Akháb és Jezabel, ugye ezt a két nevet mondjuk, akkor tudjuk, hogy micsoda eltávolodása volt Izraelnek az Isten közeléből. És akkora nagy volt az éhínség, ugye amikor Illés imádkozott, hogy mindenkinek szenvednie kellett a vízhiány miatt. Azt olvassuk a történetből, hogy Illés is ott volt az éhezők között, Kérit patakjánál hollók táplálták őt, és amikor a patak kiszáradt, akkor küldte Isten őt Szareptába. És ott találkozik egy asszonnyal, akitől vizet kér, és azt mondja az asszonynak, hogy a víz mellé hozzon neki egy falat kenyeret is. Hadd kérdezzem meg, mit tükröz ez az ige, milyen állapotban volt az akkor élő nép. Itt ugye olvastuk azt, hogy ez az asszony mit tett? Azt mondja, elment egy kis fát szedegetni, mert volt otthon mennyi élelme? Azt mondja, egy kevés liszt és egy kevés olaj. És mire készült? Hogy utoljára együtt egyen az ő gyermekével, és aztán várják a halált. Iszonyatos körülmények voltak, iszonyatos állapotok voltak ebben az időben, és olyan döbbenetes, hogy két dolog lelhető fel ebben az ige szakaszban. Az egyik az, hogy Illés felszólítja ezt az asszonyt, hogy azt a keveset ad oda, amit van. Mi tükrözi, vagy melyik ige szakasz, melyik rész tükrözi azt, hogy ennek az asszonynak valamilyen ismerete volt, hogy ki is az Isten? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Azt mondja, hogy él az Úr a te Istened, hogy csak ennyim van, és hogyha én ezt odaadom, ha én erről lemondok, akkor semmim nincs, és csak a halált tudom várni. Nagyon nagy próba előtt állt az asszony, mert sokszor vagyunk úgy, hogy a saját életünkről könnyen lemondunk, de a gyermekünk életéről? Hát arról nagyon nehezen. Hatalmas az emberben az életösztön, de a szeretteinek a védelme, hogy az életüket mentse, az is nagyon nagy. És egy anya szeretete hatalmas nagy egy gyermeke iránt. Azt tette itt próbára Illés, hogy le tud-e mondani az utolsóról, az utolsó falatjáról. Le tud-e mondani arról, hogy mindazt, amilyen van, odaad az Istennek, vagyis odaadja a prófétának. És aztán tovább szeretném olvasni a 13. verset. Mondta pedig neki Illés, ne félj, menj el, cselekedj a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süssabból először egy kis pogácsát, és hozd ide magadnak és a fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr Izrael Istene, hogy sem a békabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesbül, addig, míg az Úr esőt ad a földnek színére. Sokat gondolkoztam ezen a történeten. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a történet valahogy ábrahámi történet asszonyi szinten. Bár igaz, hogy nem neki kellett volna megölnie az ő gyermekét, de az ételt neki kellett megvonni egyetlen gyermekétől. Nem egyszerű, ez élethalál kérdése volt, a mali lisztecske és az a kevés olaj, és Illés a kérésével ennek az asszonynak a hitét tette próbára. Ennek az asszonynak lehetett fogalma az Istenről, hallott ő az élő Istenről, mert a megszólítása, ahogy megszólította a prófétát, abból látszik, hogy ő hallott az Istenről. Mégis azért nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy hitben elfogadni egy ígéretet, amikor emberileg nincs kilátás, eső nincs, gamurát nem tudnak honnét szedni, a föld repedezett volt, az állatok is pusztultak, tehát iszonyatos időszaka volt ez Izrael népének és a környező népnek, és mégis ez a próféta azt kérte, hogy azt a keveset, amit van, add oda. Ugye Ézsaiás könyve 58. fejezet 10. versében azt olvassuk, ha odaadod utolsó falatodat, mi történik az éhezőnek akkor? Feltámad a te világosságot, mint a tél. Ha le tudok mondani az utolsóról, és hadd mondjam el, itt nem csak a fizikai ételről beszél, csak az ige, hanem ha le tudok mondani a másikért az önmagam jólétéről, az önmagam jobb helyzetéről, az önmagam kényelméről, ha Ha mindezekről le tudok mondani a másikért, azt mondja az ige, feltámad a te világosságod. Vagyis ugye az asszonynál pedig azt mondja, hogy nem fogy ki az Isten áldása. Sokat gondolkoztam, és azért nem egyszerű dolog, ha odaadod utolsó falatodat, az utolsót. Hadd kérdezzem meg, hogy is gondolkozunk mi emberek? Ha még osztható? Ha adok, és marad? Ha megosztható, akkor megteszem. De az utolsót? Hát ezt hogyan kérheti tőlem az Isten? Olyan különös ez, hogy is van a mi gondolkodásunk? A másik ember teljes nyugalommal és örömmel rábízzuk az Istenre. És mi magunkat nem merjük. Nem merünk lemondani az utolsóról, mert ott van bennünk a kétel, hogy mi lesz, ha mégsem. Nem merjük hittel rábízni a mi életünket az Istenre, mert ott van bennünk a félelem és szorongás, hogy hát, ha nem. De a másik ember teljes lelki nyugalommal és örömmel és teljes odaadással mondjuk, hogy bízzon az Úrba, majd az Isten megoldja. Mégis hogy van ez? Azt mondja az ige egyértelműen, ha le tudsz mondani, ha oda tudod adni az idődet, a tehetségedet, tehát bármit az életbe, amit én úgy tartogatok, és itt az étel is benne van, tehát minden. Le tudok-e mondani a másikért? A 70-es években, amikor elég nehéz időszak volt Romániában, jártam ki egy családhoz, és ugye ott jegyre lehetett mindent kapni. A turistáknak jobb körülmények voltak, a turisták több mindent kaptak. És hát amikor mentem, én mindig kiváltottam, amit lehetett a család számára. És a testvérnő nagyon nagy dilemmába volt, mert neki volt két darab vaja a spejzba. És ment hozzá vidékről két család, és ott sírtak, és hát nagyon el voltak keseredve, hogy egy gyerek vajas kenyeret kért, és hónapok óta nem tudnak neki adni. Elindult háromszor a spájz felé, és mindig megállt és visszafordult. És aztán döntött, bement a két fajért, és odaadta ennek a család, ezeknek a gyerekeknek, elküldte. És ő mesélte el, hogy kicsit szorongó szívvel adta oda, mert a családjától mondta meg, nagyon ritkán jutottak hozzá. Három napon belül háromszorosan kapta vissza. Ha le tudok mondani, ha oda tudom adni, ha a másikért önzetlenül meg tudok valamit tenni, az Isten sokszorosan megáldja az én munkámat. Az Isten sokszorosan visszaadja azt, amit én odaadtam. Miért van az, hogy én nem merem az én életemet az Istenre bízni? Miért van az, hogy én csak addig vagyok adakozó, osztható, amíg marad? Azt mondja az Isten, ha odaadod az utolsódat, ha le tudsz mondani a saját kényelmedről, ha le tudsz mondani önzetlenül, úgy, hogy az utolsót adod időben, fizikai, lelki erőben, még azt is mondható, hogy anyagiakban. Visszaemlékszem arra, hogy ugye mi vidéken laktunk, Budapesten tanultunk a testvéremmel, és édesanyám mesélte, hogy sokszor volt úgy, ő fényképész volt vidéken, sokszor volt úgy, hogy az utolsót adta oda. Nekünk, hogy úti költség, hogy lakbér, hogy ilyesmik. Tehát, hogy megéljünk az alatt, a két hét alatt még ott vagyunk, még tanulunk. És ő mondta nagyon sokszor el, hogy a Jóisten olyan csodálatosan megáldotta azon a héten. bejött, hogy igazolványt kell készíteni, és ott a környékből jöttek az emberek igazolványképet csináltatni, vagy bejött egy esküvő, vagy szóval bármi, a Jóisten olyan csodálatosan adta számára azt, hogy ő tudta azt, hogy a gyerekeknek szükség van rá, nem tudta, hogy mi lesz, egy fillér nélkül maradt otthon, de a következő napokban a Jóisten ezt megoldotta. Hatalmas tanítás számomra is, hogy meg tudom-e tenni, le tudom-e, oda tudom-e adni. Ugye hogyan is kezdtük ezt, hogy nem volt olyan ember Izraelben, akin keresztül a csodáját megmutathatta volna. Nem volt olyan ember Izraelben, aki le tudott volna mondani az utolsóról, hogy az Isten hatalma és csodája megnyilvánuláson. A proféta itt arra világít rá, és arról beszél, hogy ha én tudok önzetlen lenni a másik emberrel, és azért itt tegyünk különbséget, szóval nem kihasznál, tehát nem a kihasználtságról beszél, hanem amikor én meg tudom tenni azt. Amikor önkéntleg meg tudom tenni ezt a döntésemet, meg tudom hozni, hogy önként odaadom. Sokat gondolkoztam azon is, hogy miért nem tudom megtenni. Miért nem tudom az utolsó falatomat odaadni. Mi az, ami motivál bennünk ilyenkor, amikor ezt nem teszem meg? Ugye bizonyos szempontból önző módon gondolkodunk. És jó lenne, hogyha hittel meg tudnánk mi is ragadni az Isten kezét, és hittel tudnánk ezeket a döntéseket meghozni azért, hogy az Isten áldhasson, és az ő csodálatos hatalma megnyilvánulhasson a mi életünkben. Mit tett ez az asszony? Hitben elfogadta a proféta ígéretét. És ugye mit olvasunk a történetben? Hogy amit mondott a proféta, beigazolódott. Egészen addig, amíg az éhínség véget nem ért, sem a liszt, sem az olaj nem fogyott ki az asszony kamrájából. Végig megoldódott számára ez a nehéz helyzet. A másik történet, amit szeretnék megemlíteni, ugye Námán története, azért még mielőtt Námán történetehez mennénk, egy dolgot szeretnék megemlíteni Ábrahámmal kapcsolatban. Ugye említettem, hogy ábrahámi történet asszonyi szinten. Ábrahámnál sem, mi volt a nagy dolog Ábrahámnál ebben a döntésében? Mit is mondott a szolgáknak? Hogy mi elmegyünk megáldozni az állatot, és így van, köszönöm szépen. Ez a lényeg. Ez volt a hitben való kapaszkodása Ábrahámnak, hogy én lemondok, vagyis odaadom az én egyetlen belet, amit kértél, nem tudom hogyan. Nem tudom, Istenem, hogy fogod megoldani, de én hiszek abban, hogy visszatérünk. Hitben kapaszkodott. Azért gondoljatok bele, egy olyan ígéretet kapott, és milyen későn kapta meg ezt az ígéretet. És erről az ígéretről, erről az ajándékról, amit kapott, le kellett neki mondani. Hogyan? Hogy nem is közölhette senkivel. Egyedül kellett ezt a harcot megvinnia önmagában. Még a gyermekével sem, a gyermekének is csak ott, ugye a gyermeke is csak ott szembesült ezzel. De ez a csodálatos, hogy Ábrahám hitt abban, hogy az Isten megoldja, és ez az asszony is hittel kapaszkodott az ígéretben, ami aztán be is teljesedett az ő életében. A másik történet Királyok második könyvében, az 5. fejezetben, az első verstől a 12. versig szól a történet, de én hadd ne olvassam fel, ismerjük ezt a történetet. Annyit hadd mondjak nektek, hogy érdemes ígéről ígére, Ellen White írásaival együtt mindezt végig tanulmányozni. Ugye azt tudjuk, hogy Námán ez a fővezér bélpokros volt, egy nagyon súlyos betegség, gyógyíthatatlan beteg volt, és a portyázásuk alatt elrabolt kislány, aki az ő házában szolgált, mondta a feleségének, hogy ha találkozna az én uram az Izraelben lévő Elizeus prófétával, akkor mi történne az ő betegségével, meggyógyulna. Olyan különös, hogy kinek a szavára indult el ez a fővezér? Egy kislány szavára. Ez a betegség gyógyíthatatlan betegség volt, és ez azt jelezte, hogy az élete veszélyben van. Tehát ha elhatalmasodik rajta, akkor meghal. Egyetlen lehetősége volt, emberileg gyógyír nem volt rá. És ezt a reménységet, amit kapott ettől a gyermektől, ugye azt olvassuk, hogy elindult, hogyan, mit vitt magával? Azt írja az ige, hogy királyi ajándékokat. Királyi ajándékokat vitt magával, és ezt az ajándékot szánta annak, aki majd meggyógyítja őt. Volt egy elképzelése az ő gyógyulásáról. Volt egy elképzelés, hogy hogyan fog megtörténni mindez, és amikor Námán odaér, akkor ugye azt olvastuk a történetben, hogy beüzen Elizeusnak, és Elizeus pedig kiüzen. És Elizeus elmondja a feladatot. Menjen, fürödj meg, és meggyógyulsz. Különös dolog ez, nem? Nekünk is van sokszor elképzelésünk. Elképzeljük, hogy mi hogy fog történni az életünkben, és ha nem úgy történik, meddig tud eljutni az ember ilyen helyzetben? Mi történt Námánnal, amikor Elizeus kiüzen? Hogyan reagált erre Námán? Bizony. Azt olvassuk, hogy megharagudott, megsértődött, indulatos lett, és megfordult, hogy eljön. Mit áldozott volna föl? Az egyetlen reménységet, azt a gyógyulást, az az egyetlen lehetőség, amiről hallott, feláldozta volna azért, mert nem úgy történt, ahogy ő szerette volna. Ő elvárta, hogy ha ő királyi ajándékokat hoz, akkor megtisztelje őt azzal az proféta, hogy kijön látványosan, kezeit ráveti és meggyógyul. És amikor nem így történt, akkor nagy haraggal el akart menni. Van egy pici mozzanat, amire szeretném felhívni a figyelmet. Kik állították őt meg? A szolgái. Azt mondták, hogy de uram, ha nagyobb dolgot kért volna, nem tetted volna meg? Hát ha csak ennyit kér, akkor tedd meg. Kis dolog volt ez a betegség? Ugye tudjuk jól, hogy látványos tünetei voltak. Azért gondoljatok bele, fővezér, akinek fel kellett fedni a rúdságát a szolgák előtt, hogy bemenjen a vízbe és megmártozzon. Szeretünk szembesülni a rúdságunkkal? Nem. Szeretjük takargatni, szeretjük, hogyha arról nem nagyon tudnak, nehéz felfedni a valóságot. De az Isten csak így tudta meggyógyítani Námánt, ha ezt ő megteszi. Mi is volt Námánban? Királyok első könyv, második könyve 5. fejezetének a 11. versét olvasom. Ímé én azt gondoltam, hogy ki jő hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg fejeket, és úgy gyógyítja meg a kintést. És ugye királyi ajándékhoz méltó fogadtatásra vágyott, és ezt nem kapta meg. Hadd kérdezzem meg, vajon Elizeusnak az volt a célja, hogy kicsit betartson a fővezérnek, hogy bár leigáztatok, de azért megmutatom, hogy most az én kezemben van a hatalom. Nem ez volt egy... így van, az Isten utasítására tette ezt Elizeus. Amikor Isten gyógyít, hogyan gyógyít? Mit akar elérni az életemben? Csak egy bizonyos dolgot gyógyít meg, vagy a teljes embert akarja meggyógyítani? Námánnál is mit szeretett volna? Hát egy büszke hadvezér. Egy parancsoláshoz szokott ember volt. És milyenné szerette volna tenni? Alázatos, őszinte, megtért, fizikailag és lelkileg meggyógyult emberré. Nem egyszerű ez a dolog, de a 13. vers írja le, ugye, hogy a szolgák hozzámentek, és próbálták őt meggyőzni, hogy tegye, amit a proféta kérdezőre. Annyira, tehát egy rövid dologra szeretnek kitérni, hatalmas feladatunk van egymás felé. Segíteni a másikat. Segíteni abban, hogy helyes döntést tudjon hozni. Mert lehet, hogyha első felindulásból meghozzuk a mi döntésünket, az életünk egész más fordulatot vehetne. Eljátszhatta volna az utolsó lehetőségét, ha ő indulattal él meg. Nem gyógyult volna meg. De segíthetjük a másikat a gyógyuláshoz. Nem véretlenül rendeltettünk testvérek egymás mellé. Azért, hogy egymást támogassuk, erősítsük, egymásért könyörögni tudjunk, egymást tanácsolni tudjuk szeretetben. Nem lehet a másik dolog, amit szeretnénk megemlíteni, nem lehet megfizetni, nem lehet kiváltani a mi gyógyulásunkat pénzben, ajándékban. A királynak is, vagyis a főembernek is meg kellett érteni, hogy ez a gyógyulás nem megvásárolható. Ez adatik. Hogyan?
1: Ingyen
0: kegyelemből. Így van. Miért is van ez? Miért nem lehet ezekért fizetni? Mert valaki már fizetett. Hogyan is szól a mi aranyszövegünk a Bibliából? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, ha valaki gyógyulni akar, ha valaki jobbá válni szeretne, ha valaki teljes mértékben változást szeretne az életében, akkor Krisztus ezt meg tudja tenni, mert ő vállalt mindent helyettünk. Még egy pillanatra szeretnék visszatérni a folyamathoz, a gyógyulás folyamatához. Én is úgy gondolkozom, hogy, vagy gondolkoztam, hogy hát ez természetes dolog, hogy ahányszor bemártozik, annyival szebb az ő teste. És nem így történt. Ugye, hogyan is történt? Hogy amikor hetedszerre megmártozott, akkor megújult az ő teste. A Királyok második könyve, 5. fejezet 14. versében olvashatunk erről. Bemenne azért a Jordánba, és belemeríti magát abban 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Ezt a hatalmas küzdelmet megvívta. Nem csak a fizikai gyógyulásért, hanem a lelki gyógyulásért is. Nagy dolog volt, hogy ilyen szintig megalázta magát, felvette a szolgák előtt az ő fizikai betegségének a tüneteit, és bement a vízbe, és amikor kijött a vízből gyógyultan, mi történt ezzel az emberrel? Milyen gyógyulást kapott? Nem csak fizikai, hanem lelki gyógyulást. És ugye az ige erről is beszél csodálatosan, hogy testi és lelki gyógyulást nyert. Királyok második könyve 5. fejezetéből a 15. és a 17. verset olvasom, hogy mi mutatja, hogy nem csak testi, hanem lelki gyógyulást is kapott Námán. Azután visszatér-e az egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megáll előtte, és mondja: Én most tudom már, hogy nincs az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, az ajándékokat a te szolgádtól. És mondja Námán: Ha nem, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír két összvér. Mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen Istennek, hanem csak az Úrnak. Ugye amikor ő megérkezett, akkor mint fővezér, mint egy büszke ember érkezett meg, és azért most vedd el, kérlek, az ajándékokat a te szolgádtól. És mondanám ám, ha nem, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír két összvér. Mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen Istennek, hanem csak az Úrnak. Ugye amikor ő megérkezett, akkor mint fővezér, mint egy büszke ember érkezett meg, és elvárta, hogy a leigázott nép profét

És amikor a gyógyulásból visszatért, ugye meggyógyult, akkor mit csinált ez az ember? Ment a prófétához, és hogyan szól az ige, hogy ki lett ő? Ugye azt mondja az ige, hogy a te szolgád. Valahol ez a büszkeség, ez az önérzet, ez meghaltott. És megértette, hogy hálásnak kell lennie az élő Istennek, mert különben ebből a bűnbetegségből, ebből a nyomorúságból soha nem gyógyult volna meg. És a teljes gyógyulását jelzi, hogy ha az ajándékát nem fogadja el, akkor földet vigyen, hogy kinek tudjon áldozni. Az élő Istennek, aki teljes mértékben ismert, megértett és elfogadott. Mély hálából indítva mondta ezeket, fel is tette valaki ezt a kérdést Jézusnak, ugye azt, hogy miért van az, hogy sokan vágynak erre, és miért is csak kevesen érik el az üdvösség ajándékát, kevesen nyerik el. Lukács Evangélium a 13. fejezetéből olvasnám a 23. és 24. verset. Mondta pedig néki valaki, Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, ő pedig mondta nékik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek be. És olvasnám még a 29. és a 30. verset, hogy bár sokan nem mennek be, de sokan lesznek mégis azok, akik megtérnek. Azt mondja, és jönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről az Isten országába letelepednek. És imé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Mindannyiunk számára nyitva áll a kegyelem lehetősége. Mindannyiunk számára nyitva áll a gyógyulás, a jobbá válás, a tökéletessé válás lehetősége. Az Istennek az a vágya, hogy mindenkit örök élettel ajándékoz meg. De mégiscsak kit tud örök élettel megajándékozni? Ki az, akit üdvözíthet? Ha le tudok mondani önmagamról, az énemről, a vágyaimról, a kívánságomról, ha le tudok, még ha azt is mondom, hogy én hiszek az Istenben, és hiszem, hogy az élő Isten él, van, és én cselekszem, idézőjelben cselekszem az akaratát, tehát van egy vallásos keresztényi életem, de mégis, ha nem tudom meghozni azt a döntést, hogy az utolsót is odaadom, ha lemondok az én vágyaimról, az én akarásomról, vagyis az énemről, ha ezt nem tudom megtenni, ha nem tudom az örök élet ajándékának ígéretébe vetett hittel mindezeket letenni és engedni, hogy az Isten jobbá tegyen, meggyógyítson külsőleg és belsőleg, akkor az Isten nem tud örök élettel megajándékozni. Az Isten szeretne mindenkinek azt adni, de azt mondja az ige, hogy bár sokan vannak, akik üdvözülni vágynak, de kevesen lesznek. Nem azért, mert az Isten nem szeretné, hanem azért, mert az ember a döntésével vagy a jó részt választja, vagy nem tud lemondani, és az Isten nem tudja őt meggyógyítani. Mindannyiunk számára kívánom azt, hogy erre a döntő hitbeli lépésre el tudjunk jutni. Ha az Isten azt kéri tőlünk, hogy le tudjunk mondani a mi akarásunkról, a mi vágyainkról, a mi elképzelésünkről, a mi várakozásunkról, és hitben rá tudjunk hagyatkozni, az Isten csak akkor tud menteni. Nem egyszerű és nem könnyű. Nem könnyű hitben kapaszkodni. Van egy ellenségünk, aki állandó jelleggel kísért és csüggeszteni akar bennünket. Van egy ellenségünk, akinek nem hoz örömet, nem szerez örömet az, hogy mi az Isten közelébe akarunk lenni.

az ellenségnek nemet mondhatunk. Segítsen tényleg az Isten bennünket ahhoz, hogy ha kell, meg tudjuk tenni. Lehet, hogy azt hiszük, hogy az az igaz és az a jó, amit mi gondolunk, amit mi elképzeltünk, vagy amit mi megértettünk. Higgyétek el, hogy az Isten igazsága, az Isten végtelen kegyelme és szeretete előtt minden semmis. Mit is mond az emberről az ige? Milyen az ember? Szíve, gondolata is gonosz. Ami jó van bennünk, azt az Isten munkálta. És ezt a munkát tovább szeretné fejleszteni, hogy olyanná tudjunk válni, mint amilyen Námán is volt, hogy az áldásait rajtunk keresztül tükrözni tudja a világ felé, más ember felé. Isten kezébe helyezve, hittel várva Istentől a megtartásunkat és szabadításunkat, elsegítsen bennünket az ő kegyelmében.

0: Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Dávid Zsenna testvérünket, a Svájci Unió elnökét. Már ismeritek őt, mert nem egyszer igét is hirdetett gyülekezetünkben. Ezúttal angolul fog beszélni, és nem franciául, mert nincs itt a francia tolmácsunk, illetve késve vettem észre, hogy francia tolmácsot is találhatnánk.
1: Thank you very much.
2: Nagyon köszönöm.
1: I am very happy this morning to be with you, brothers and sisters.
2: Nővéreim és bátyáim, nagyon testvéreim, nagyon boldog vagyok, hogy ezen a reggelen együtt lehetünk.
1: And on behalf of the Swiss Union, I would like to wish you a happy Sabbath.
2: És a Svájci Unió nevében is kívánok nektek nagyon boldog szombatot.
1: And I would like to say, may God bless you.
2: És azt akarom még mondani, hogy Isten áldjon benneteket.
1: And what is the meaning of that word? Bless, blessing.
2: De mi az áldás szónak a jelentése?
1: The Hebrew word, we have got two meanings. First meaning is beraka.
2: A héber szónak két jelentése van. Az első héber szó beraka, vagy baraka.
1: It has got two roots.
2: És ennek két gyökere van, amire visszavezethető.
1: First of all, it's blessing. To bless somebody is to dress him, to wrap him with a special energy.
2: Az első jelentés ennek az áldásnak, hogy valakit úgy megáldunk, mint egy betakarjuk energiával.
1: And at the end of the day, that blessing becomes a growing up.
2: És hát a nap végén ez az áldás, ami energiát jelent, növekedni fog.
1: And this morning I would like that each of you grows up with the Lord.
2: És én azt kívánom mindannyiatok számára, hogy ezen a mai délelőttön is valamennyien növekedjünk az Úrban.
1: And the second meaning, barak.
2: És a második jelentés, a második gyökér, barak.
1: Which means source.
2: Ennek a jelentése forrás.
1: Yes, it's a new beginning, the source, the genesis.
2: Igen, ez egy új kezdet, egy új forrás, a keletkezés maga.
1: And that opportunity for me and for you, if you are blessed, to go up to the source, to the beginning of everything, that means Jesus Christ.
2: És a lehetőség mindannyiunk számára, hogyha áldva vagyunk, hogy visszamehetünk a kezdetekhez, mindennek a forrásához, magához, Jézus Krisztushoz találhatunk vissza.
1: And I would like to leave you a verse, Matthew 16, verse 18.
2: Máté 16:18-át szeretném nektek hagyni.
1: Well, Jesus Christ says, I will build up my ecclesia.
2: Ahol Jézus Krisztus ezt mondja, fel fogom építeni az én egyházamat.
1: And at that time, ecclesia did not mean walls, windows.
2: És abban az időben az egyház nem jelentett ablakokat és falakat.
1: How can we build up? How can Jesus Christ build up his church now?
2: Hogyan tudjuk mi, hogyan tudja Jézus Krisztus felépíteni az egyházát ma?
1: For some Christians, the church is the windows, the walls, the furnitures.
2: Néhány keresztény számára az egyház nem más, mint falak, ablakok, bútorzat, berendezés.
1: These material things are so important for them.
2: Azt gondolják, hogy ezek az anyagi dolgok annyira fontosak számára.
1: When sometimes we change, you know, the furnitures, they don't want to come back to the church. They said, we have lost our church.
2: Még az is megtörtént, hogy amikor ki akartuk cserélni a bútorzatot, a berendezést, akkor azt meg nem jövünk többet, mert már ez nem a mi egyházunk. Nem.
1: As if the church was the furniture.
2: Azt gondolták, hogy a berendezés az egyház.
1: For other people, the church is programs and programs.
2: Más emberek számára az egyház az programoknak a sokasága. Egyik program a másik után.
1: For others, it's the pastor.
2: Megint újabbak számára ez a lelkész, a pásztor.
1: And the pastor must be charismatic.
2: És ennek a lelkésznek karizmatikusnak kell
1: lennie. He must be a very good preacher.
2: Vagy nagyon jó prédikátornak kell lennie.
1: We can't build up the church upon one human being, even if it's charismatic pastor.
2: De lehetetlen emberi lényre, egy emberre alapozni egyetlen egyházat sem lehet. Még akkor sem, hogyha karizmatikus lelkész.
1: Jesus says, I will build up my church, my ecclesia.
2: Jézus azt mondta, én fogom felépíteni az egyházamat.
1: And brothers and sisters, we have to be built up every day, each hour, by Jesus Christ, our Savior.
2: És nekünk, testvéreim, minden nap be kell épülnünk ebbe az egyházba, és fel kell épülnünk.
1: And one of the important issues is mission.
2: És az egyik legfontosabb vetülete ennek a misszió.
1: I was in the nominating committee of the GC at Atlanta.
2: A generál konferencia atlantai ülésén a jelölő bizottságban ülhettem.
1: And I am very happy that we have got somebody who will bring back the Bible in the middle of the church.
2: És nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan elnökünk van, olyan új elnökünk van, aki visszavezeti az egyházat a Bibliához, az alapokhoz.
1: The testimony of faith.
2: A hitnek a bizonyságtétele.
1: And the spirit of the prophecy.
2: És a prófétasság lelke.
1: Everything must be at its right place.
2: Mindennek a megfelelő helyes helyén kell lennie.
1: But beyond all, brothers and sisters.
2: De mindezeken túl, kedves testvéreim.
1: Don't forget that every day we are being blessed by our Lord.
2: Ne felejtjétek, hogy mi naponta, naponként meg kell, hogy áldva legyünk az Úr Krisztus által.
1: Beraka.
2: Baraka.
1: Energy, force.
2: Energia és forrás.
1: Not to go backward, but to go forward.
2: Ne menjünk hátrafelé, ahogy azt Ted Wilson mondta, hanem előre.
1: And to know the source of our life, Jesus Christ.
2: És ismerjük életünk, energiánk forrását, Jézus Krisztust.
1: Sometimes perhaps we can say we are a minority.
2: Néha talán azt mondhatjuk, hogy egy kisebbséghez tartozunk.
1: And in the time of crisis, the minorities will be, you know, will suffer a lot.
2: De a krízisek idején éppen a kisebbség az, aki sokat szenvedhet.
1: Don't forget that the Lord is our blessing.
2: De ne felejtjétek, az Úr a mi áldásunk.
1: That he will help us to go forward.
2: És segíteni fog bennünket, hogy menjünk előre.
1: And in the Greek, for the Greek word, crisis means also.
2: A görögben a krízisnek egy másik jelentése is van.
1: Crisis means decision.
2: Döntés.
1: So crisis is not only a bad word, a negative word.
2: Szóval a görögben nem csak rossz jelentése van, negatív jelentése van a krízisnek, hanem egy pozitív jelentése is.
1: According to the Greek word, it's a promise.
2: És a görögben még az is benne van, hogy egy ígéret, döntés és ígéret.
1: Because within the crisis we can take decisions and good decisions with the Lord.
2: Mert a krízis miatt éppen hogy döntések elé kell majd állnunk, és hogyha jó döntéseket hozunk az Úrban, ez az ígéret van benne.
1: May we live each day with a blessing.
2: Hisszük, hogy minden egyes nap az áldással.
1: And also with the promise of the Lord.
2: És az Úr ígéretével.
1: May God bless you.
2: Isten áldjon benneteket.
1: Amen.
2: Amen.

0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és kedves gyerekek, most a szokás szerint először hozzátok szólok. Nem olyan régen tanultunk egy Biblia verset, nem tudom, emlékeztek-e még rá, így hangzott, drága kincse az embernek az ő szorgalma. Hát nem tudom, hogy ti szorgalmas gyerekek vagytok-e. Sok gyerekre inkább az ellenkezője jellemző. Valamire megkérnek a szüleitek, hogy segíts ebbe vagy abba. Sok gyerek egy-két perc múlva abba hagyja. Azt mondja, fáradt vagyok, vagy azt mondja, én ezt nem tudom megcsinálni. Aztán, mikor már iskolába kerültök, ugye vannak köztetek, akik iskolába járnak, nem tudom, most is úgy van-e, hogy külön benne van a bizonyítványban, hogy magatartás, szorgalom, aztán jönnek az osztályzatok. És én meg sem tudom mondani, hányszor hallottam ilyet, hogy ó, hát ez olyan okos gyerek, csak egy kicsit szorgalmas is lenne. Ha szorgalmas lenne, akkor mi lenne? És szeretnék most nektek a Bibliából mutatni egy példát, hogy milyen az, amikor valaki szorgalmas. És ezúttal nem egy gyerekről, vagy nem egy fiatal emberről lesz szó, hanem egy idős apostolról, Pál apostolról. Mindnyájan ismeritek biztosan a nevét. És talán arról is hallottatok, hogy amikor már az apostol idős ember volt, talán a haja is fehér volt, akkor fogságba került, és hajón vitték Rómába. És annyira megtanulták tisztelni a hajón Pál apostolt, noha fogoly volt, hogy komolyan odafigyeltek rá. És mégis hiába tanácsolta, hogy már ne induljanak el késő őszbe, mert baja lehet a hajónak. Elmentek, és hajótörést szenvedtek. És a Jóistennek a kegyelme volt, hogy mind a 276-an, akik a hajón voltak, megmenekültek. És a Biblia azt írja, hogy egy szigetre tudtak kijutni, ki deszkán, ki úszva, ki hogyan tudott, Málta szigetére, és hogy ott az ott lakók nagyon, nagyon emberségesen bántak velük, mert egy óriási tüzet raktak. El tudjátok képzelni, mekkora tűz kell ahhoz, hogy 276 ember melegedjen mellette? Hát, ugye még az időjárás se volt kedvező, és mindannyian csurom vizesek voltak, át voltak ázva teljesen, és egy nagy tüzet raktak. És most elolvasom nektek, hogy a Biblia mit ír Pál apostolról. Ha az apostol ott leült volna a tűz mellett fáradtan vizesen, mindenki megértette volna. De az apostol nem azt tette. Úgy olvasom a Bibliában. Nagy tüzet gerjesztettek, tudnilik a sziget lakói, és befogadtak mindnyájunkat a rajtunk való záporért és hidegért. Mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett és a tűzre tette. Úgy elképzelem magamban, hogy Pál apostol jött és ment. Nem tudom, tudjátok mi a venyige? Az ilyen szőlővesszők, szőlőindák, biztos nagy halomba voltak ott valahol a környéken. És ugye el tudom képzelni, hogy az apostol felvette egy nagy nyalábbal, vitte a tűzre, megint visszaszaladt, vitte egy nagy nyalábbal a tűzre. Tehát látjátok, ő akkor is, mikor senki nem várta volna tőle, sokan voltak ott emberek, milyen szorgalmasan vitte tűzre a fát. Hát nem tudom, hogy ezt a példát meg tudjátok-e jegyezni, és én azt ajánlom, hogy amikor gyorsan abba hagytok valamit, aztán ennyi elég volt. Én már tovább nem csinálom. Akkor eszetekbe jutna az apostol, aki ázottan, fázva, hidegen is, azt nézte, hogy mivel lehet segíteni az embereknek, és újra meg újra ment egy nyaláb gajért is vitte, és vetette a tűzre. Tehát, hogy is hangzott a Biblia ige, amit ma tanultunk? Drága kincse az embernek az ő szorgalma. Lehet, hogy pénze nincs, lehet, hogy egyébként szegény ember, de ha szorgalmas, akkor mégis van egy nagyon értékes kincse. És kívánom, hogy ti szorgalmas gyerekek legyetek. És akik már iskolába járnak, vagy iskolába kerülnek, a szorgalomhoz kerüljön a legfényesebb ötös nektek, jó? Akkor mehettek a helyetekre, jó? Kedves gyülekezet, olvasom a ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjét, Jakab apostol levele 4. fejezetéből a 7. verset. Így hangzik. Tehát Jakab apostol levele 4. fejezetéből a 7. verset idézem. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Azt hiszem, látjuk, hogy az apostol kettős kötelességet, vagy kettős feladatot bíz rá minden keresztényre, vagy köt minden kereszténynek a lelkére. Az első így hangzik, hogy engedelmeskedjetek Istennek, a második viszont így, hogy álljatok ellene az ördögnek. És azért van értelme ezt hangsúlyozni, mert sokan úgy gondolják, hogy hát ha én Istenhez fordulok, és én szeretem az Istent, akkor tulajdonképpen az Isten kegyelme mindent megold, és az én részemről már küzdeni, vagy figyelni, vagy vigyázni nem is kell. De az apostol két dolgot mond. Engedelmeskedjetek az Istennek, és a sorrend nem mindegy, mert minden itt kezdődik. Minden jó kezdeményezés felülről jön. Az Isten kegyelme nélkül semmire nem megy az ember. De az nem igaz, hogy az embernek semmi része nincs. Az embernek is ki kell vennie a részét a küzdelemből. A kulcs szó Isten és ember szövetségében ez, hogy együttmunkálkodás. Ez egy különleges együttmunkálkodás, mert nem egyenlő partnereknek az együttmunkálkodása, mert az Isten a hatalmas, az Isten a kezdeményező, az Isten adja az erőt, a képességeket, a szeretetét, de az a kicsi rész, ahogyan az ember el tudja fogadni az Isten kegyelmét, és azzal együttműködik, az nélkülözhetetlen. Talán hallottuk azt a mondást, amit valaki így fogalmazott meg, amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember részéről. És ez az ige ugye minket arra figyelmeztet, hogy miközben engedelmeskedünk az Istennek, és ez az első lépés, és a legfontosabb, ügyeljünk arra is, hogy álljunk ellene az ördögnek. És én szeretnék most szólni arról, hogy miben álljunk ellene. A közelmúltban figyeltem fel az evangéliumokban Jézus olyan felhívására, amivel nem olyan gyakran szoktunk foglalkozni, és ezek a felhívások pont arra mutatnak rá, hogy miben vigyázzunk, miben álljunk ellene az ördögnek. Szeretném olvasni Máté evangéliuma 16. fejezetéből először. Tehát Máté evangéliuma 16. fejezetéből olvasom. A 16. fejezetéből így olvasom a 6. verset. Jézus pedig mondta nékik, vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. De ha megnézzük ott a szöveg alatt a kis jegyzetet, akkor látjuk, hogy utal még két evangélium igére, és nézzük meg ezeket, mert ezek kiegészítik ezt a felhívást. A következő Márk evangélium a 8. fejezetének a 15. verse. Márk evangélium a 8. fejezetének a 15. versében a következőt olvassuk. És intette őket mondván, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. És még az utolsó igét is olvassuk el, Lukács evangéliuma 12. fejezetének az első versében. Lukács evangéliuma 12. fejezetének első versében így olvasom, hogy mikor nagy tömeg gyűlt Jézus köré, akkor kezdte az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Ha megfigyeljük, háromféle kovásztól beszél Jézus. A farizeusok kovásza, a szadduceusok kovásza és a Heródes kovásza. És azt mondja, ezektől őrizkedjünk. De mielőtt közelebbről megnéznénk, hogy mit jelenthet ez a három, az a három terület, ahol ellene kell állni az ördögnek is vigyázni, szeretném feltenni a kérdést, hogy mit jelent ez, hogy kovász? Ugye a kovászról mindnyájan tudjuk, kovász, élesztő, megerjeszt. És ezt a Biblia használja ezt a hasonlatot pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugye az evangéliumnak a munkáját is hasonlította Jézus a kovászhoz, mint az asszony három mércbe, lisztbe elegyít, és az egészet megkeleszti. Ez a pozitív értelme a kovásznak. De a kovászt használja a Biblia negatív értelemben is. A korintusi első levél 5. fejezetében azt írja Pál apostol, nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? És beszél a gonoszságnak és a rosszaságnak a kovászáról. Tehát a Biblia a gonoszság és rosszaság kovászáról is beszél. Tehát amikor szólt Jézus, hogy őrizkedjünk a farizeusok kovászától, a szadduceusok kovászától és a heródes kovászától, akkor valami olyasmiről beszélt, ami egész gondolkodásmódunkat és jellemünket meg tudja rontani. Ha abból a lelkületből és gondolkodásból átveszünk, akkor végül megrontja az egész gondolkodásmódunkat, és eltorzítja az egész jellemünket, és tönkre teszi az Istenbe vetett hitünket. És a kovász azt nem szokott megállni annál az egy embernél, hanem az azt jelenti, hogy ugyanezzel a gondolkodásmóddal és eltorzult jellemmel még tönkre tehetünk másokat is. Ez a kovász körülöttünk megerjeszt más embereket is. Akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, vajon mi lehetett az oka, hogy Jézus pont ezt a háromféle magatartást határozta meg, és mindegyikről azt mondta, ez kovász. Vigyázat, ez kovász, ez megerjeszt, tönkretesz téged, és rajtad keresztül tönkretesz másokat is. És ezektől a gondolkodásmódoktól, vagy magatartásmódtól különösképpen őrizkedni kell, hogy az ártó, romboló hatását ne fejthesse ki. Hát röviden foglaljuk össze, hogy mi volt a farizeusoknak a kovásza, mi volt a jellemzőjük. Ugye ez a név csak ma ilyen rossz hangzású, eredetileg azt jelenti, hogy elkülönült. A babiloni fogságból hazatért zsidó körében alakult ki ez az irányzat, leginkább a Krisztus előtti második században erősödött meg, és ez az irányzat azt vallotta, hogy az embernek a rendeltetése, hogy a legnagyobb rigorózussággal és pontossággal betartsa a törvényt. És ami döntő, ezt a törvényt önerőből akarták, saját igyekezetükkel akarták betartani, és ahogy ők fogalmaztak, sövényt vontak a törvény köré, vagyis rengeteg emberi szabályt gyártottak. Ugye a farizeusok vezetői voltak az írástudók, akik rigorózus pontossággal, rengeteg szabállyal sövényt vontak a törvény köré, hogy valaki véletlenül is át ne hágja, rengeteg tiltó parancsal vették körül Isten törvényét. És ezen kívül, mivel ők magukat ezeket igyekeztek rigorózusan, pontosan megtartani, egy öntelség lett úrrá rajtuk, és ugyanakkor rendkívül hajlamosak voltak másokat azonnal megítélni és kárhoztatni. Az az érdekes, hogy ez a háromféle magatartás, a farizeusok, a szadduceusok, a heródes kovásza mai napig is dolgozik. Ma úgy mondanánk, hogy ez a legalizmus irányzata. Ez az, amikor az ember a saját igazságára támaszkodik. Ahogy ő értelmezi a törvényt, és ahogyan ő a saját erejéből megtartja. És kárhoztat és megítél mindenki mást, aki nem úgy cselekszik. Ez a farizeusoknak a kovásza, ez a fajta a legalizmus. Ugye ráismerünk az evangéliumokból, tudjuk hányszor jelenik meg. Mikor Jézus azt mondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Akkor is a farizeusi gondolkozásmód ellen szólt. Amikor azt mondta, hogy ti erőtlenné teszitek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által, akkor is a farizeusok ellen szólt. Mikor bemutatta a templomban imádkozó farizeust, aki hálát ad Istennek, hogy nem olyan, mint a többi ember, és azon nyomban megveti a mellette imádkozó vámszedőt, akkor is ezt a magatartást mutatta be. És Jézus így mondja, itt még a Lukács evangéliumánál megtolja ezzel a szóval, hogy mindenek előtt óvakodjatok, a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Mert ebben a gondolkozásmódban elkerülhetetlen a képmutatás. Mindenképpen meg akarja magát győzni, hogy ő megtartja a törvényt, mindenképpen igyekszik ezt a látszatot fenntartani, hiszen a törvényt képviseli, és ezek az emberek nagyon könnyen elvesztik az őszintességüket, az egyenességüket, a becsületességüket. És ha most ezt magunkra alkalmazzuk, akkor testvéreim, a következőket mondanám, hogy mi az a kovász, amitől nagyon-nagyon óvakodjunk, hogy tönkre ne tegyen minket, és tönkre ne tegyen másokat. Azt mondanám, először is nagyon vigyázzunk a kegyes beszéddel. Nagyon vigyázzunk azzal, hogy, bocsánat, hogy így fogalmazok, a szenteskedő beszéddel. Amikor olyan nagyon kegyesen, szépen beszélünk, de nehogy a Jóisten azt mondja, hogy ez a nép szájával közelget engem, szíve pedig távol van tőlem. Ez a Jóisten előtt a legellenszenvesebb, De még emberek előtt is visszataszító, mikor valaki olyan nagyon szeret, olyan nagyon kegyesen, olyan szenteskedően beszélni, még egy kicsit az arca is elkomorul, és olyan úgy beszél az Isten dolgairól, de ugyanakkor az ember pillanatok alatt észreveszi a fonákságukat a gyakorlati életben. És ehhez a magatartáshoz tartozik, amitől szintén nagyon óvakodjunk, hogy a magunk vallásosságához hasonlítjuk másokét, és ha nem pontosan úgy értik, és nem pontosan úgy teszik, azonnal megítéljük őket. Ez nem azt jelenti, félre ne értsük, hogy az ige mércéjét alábszállítsuk. Ugye tetteket helyesnek vagy helytelennek minősíteni mindig kell. Annélkül nem szabad kereszténynek élni, de embereket elítélni, mikor nem ismerjük az indítékait, a körülményeiket, az egy teljesen más dolog. Tehát tetteket kell megítélnünk, helyes vagy helytelen, de embereket elítélni és kárhoztatni, mert nem úgy érti és nem úgy teszi, hogy én erre nem vagyunk feljogosítva. Tehát nagyon vigyázzunk ezzel a kovásszal, mert ha ez egy keresztény közösségben megjelenik, hogy valaki a maga igazában nagyon biztos, ami nem az ige igazában, abban biztosnak kell lenni, hanem a maga igazában. Úgy is, ahogy ő érti az Isten dolgait, és abban is, hogy ahogyan ő cselekszi. És mindent ehhez hasonlít, és mindenkit megítél, aki ettől eltér. De már is lépnék tovább a szadduceusoknak a kovászára. Mi volt a szadduceusoknak a jellemzője? Ugye többnyire egy előkelő réteg, a papság, főpapság, ezek a papi családok tartoztak ide, és ők voltak azok, akik csak Mózes 5 könyvét fogadták el hitelesnek az írásokból. Az volt az, amit egyértelműen Istentől ihletetnek fogadtak el, és ők a farizeusok hagyományait elvetették, azokkal nem foglalkozták. Ilyen szempontból szimpatikusabb volt, mint a farizeusi irányzat, mert nem volt bennük az a merevség, nem volt bennük az a ridegség, de ugyanakkor jellemző volt rájuk az, hogy ők nagyon könnyen fölé kerekedtek Isten szavának, Isten beszédének, és ugye eleve ők eldöntötték, hogy az írásból ők csak Mózes 5 könyvét fogadják el, a többit nem. És ugyanígy megtudjuk az írásból, hogy például nem hittek a feltámadásban. És olvassuk Márk evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus így rótta meg őket, azt kérdezte tőlük, nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Márk evangélium a 12. fejezet 24. versében találjuk. Tehát mi jellemző volt a szadduceusokra? Nem ismerték az írásokat, nem ismerték el, és nem is ismerték meg az írásokat. Nem látták meg az írásokban az isteni tökéletességet, nem látták meg az írásoknak az egységét, nem ismerték fel az írások mélységes tartalmát, de nagyon könnyen kritizáltak, és nagyon könnyen kritizálták az írásokat. Mondhatjuk, a szadduceusokat a saját értelmükre támaszkodás jellemezte. Míg a farizeusok a saját igazságukra támaszkodtak, a szadduceusok a saját értelmükre támaszkodtak. És a saját értelmükre támaszkodva bírálták az írásokat, emberi kritika alá vontak, nem hittek a csodákban, ugye? Jézus feltámadásában sem hittek, illetve egyáltalán magában a feltámadásban sem. És így mondta Jézus, milyen jellemző volt, nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Ez a magatartás, ma mit mondhatnánk? Talán azt mondhatnánk ma, ez a mai liberalizmushoz hasonlít, a szadduceusoknak a kovásza. És ez is olyan, amely megerjeszt, ez is olyan, ami kovászként hat. Ha egy ember elindul azon az úton, hogy ő könnyen kételkedik Isten szavában, és könnyen bírájává lesz az Isten beszédének, akkor ezen az úton nem tud megállni. És a saját emberi, szűk látókorú emberi értelmének a kritikája alá von mindent. És végül nem ismeri meg sem az írásokat, sem Isten hatalmát. De ugyanez a magatartás aztán tovább megy, nem áll meg egy embernél, hanem megint csak megerjeszt másokat is. Tehát Jézus nem csak a saját korában látta meg ezeket az irányzatokat, és nem csak a saját korának szánta ezt a figyelmeztetést, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, óvakodjatok a szadduceusok kovászától, mert tudta, hogy ugyanezek az irányzatok, ugyanezek a tévejgések minden időben fogják támadni az egyes keresztényeket is, és a Krisztus egyházában is megjelennek. Mert az emberi szív nagyon hajlamos arra is, hogy a saját igazságában bizakodjék, a maga emberi teljesítményében, a maga értelmezésében is úgy is, hogy a maga emberi értelmét fölé helyezze az írásoknak. És így már nem is juthat el ahhoz, hogy Istennek a hatalmát igazán megismerje. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White apostolok története című könyvéből. Én nagyon igaznak és nagyon találónak érzem ezeket a sorokat. Így olvasom. Isten kinyilatkoztatta akaratát. Dőreség tehát, ha az ember kételkedik abban, ami Isten szájából eredt. Miután az örök bölcsesség szava elhangzott, emberi kételynek és bizonytalanságnak nincs helye. Az engedelmesség mind az ész, mind a lelkiismeret legfőbb követelménye. Valaki félre ne értse, itt nem vakhitről van szó. Én mindig azt szoktam mondani, csak egy dologról kell meggyőződni, hogy a Szentírás Isten szava-e. De arról nagyon alaposan. És én bátorítanám is gyülekezeti tagjainkat, fiatalokat különösen, nyugodtan, bátran kérdezzünk, de ezt a kérdést nagyon járjuk körül. Meg vagyunk-e róla győződve, hogy a Szentírás tényleg úgy van, ahogy Jézus mondta, hogy Isten szájából származik. Ez vagy igaz, vagy nem igaz. De ha igaz, hogy Isten szájából származik, nincs igaza annak, amit felolvastam, miután az örök bölcsesség szava elhangzott. Ha valami az Isten szájából ered, értelmes dolog a teremtmény embernek a maga pozíciójából vitatkozni az Istennel? Értelmes dolog az embernek nem a tanuló pozíciójából közeledni az Isten szavához, és egyáltalán Istenhez magához? Tehát erről az egy dologról nagyon meg kell győződni, de utána ne engedjük meg magunknak a kételkedést, a vitatkozást az Isten beszédével, mint ahogyan a szadduceusok tették. Én néha találkoztam, nem is egyszer, jó néhányszor, olyan egyébként őszinte hívő emberekkel, akiknél viszont egy pillanat alatt föl tudott borulni minden. Valamibe beleakadt, azt nem értette, és mindjárt vitatkozni és kételkedni kezdett az Isten beszédével. Ezt a tört, a szadduceusoknak ezt a kovászát csak akkor tudjuk kikerülni, ha életre szólóan, masszívan, mindennek utána járva meggyőződtünk arról, hogy ezek olyan beszédek, amelyek Isten szájából erednek. Akkor azt mondom, hogy leteszem a fegyvert, Istennel nem vitatkozom, Istentől én csak tanulni akarok. És ebben a pillanatban a szadduceusok kovászától mentesek leszünk. De ezről nagyon meg kell győződnünk. Ahogy Jézus mondta, ha valaki hallja tőlem a beszédeket és cselekszi, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. Meg kell győződnünk, hogy az Isten beszéde olyan kősziklára, amire építeni lehet, amely minden viharban állja a helyét. És harmadszor Jézus azt mondta, hogy óvakodjunk a Heródes kovászától. Vannak, akik úgy értik, hogy a Heródes kovász az csak váltó fogalma, a szadduceusok kovászának, de én azt hiszem, hogy ez egy harmadik dolog, és ezt nem véletlenül említette Jézus külön. Melyik Heródesről van szó? Nem a nagy Heródesről, a gyermekgyilkos Heródesről, akinek az idején Jézus született, hanem amikor Jézus megkezdte a nyilvános tanító szolgálatát, akkor Galileában, ami az ő fő szolgálati területe volt, Heródes Antipász uralkodott, a nagy Heródes fia. Ez a Heródes Antipász az, aki keresztelő Jánost lefejeztette. Ő az, akihez Pilátus átküldte Jézust, aki akarta, hogy Jézus csodát tegyen előtte. Erről a Heródes Antipászról van szó. És mit fedezhetünk fel ennek a Heródesnek a magatartásában olyasmit, amire Jézus azt mondja, hogy olyan, mint a kovász. Ha egyszer ez a fajta magatartás mi megengedjük magunknak, akkor ez, mint a kovász elkezd erjeszteni, megrontja az egész hitünket, megrontja az egész életünket, eltorzítja a jellemünket, és káros, negatív befolyást árasztunk magunk körül is. Én azt hiszem, hogy annak a kovásznak a lényegét, ami Heródes életét tönkretette, azt abban ragadhatjuk meg, hogy a szívnek a megkeményítése
1: akár csak egyetlen dologban, ahol az Isten szava világosan szól. Ha az ember egy dologban is megkeményíti a szívét, ahol az Isten szava világosan beszél, tehát itt nem eszmeileg vitatkozik vele, hanem nem fogadja el az intést, megkeményíti magát az intéssel vagy a kéréssel szemben, akkor mindig több területen engedi meg magának azt, hogy nem engedelmeskedik az Isten szavának, és a vége tragédia, és kiköthet az Isten ellenségeinek az oldalán. Márk evangélium a 6. fejezetét lapozzuk fel. Csak Márk evangéliuma őriz meg egy olyan részletet Heródes Antipásszal kapcsolatban, ami a hátterét adja az ő cselekedeteinek, az ő tragédiájának, mondhatom így is, és ez a karaktere a legjobban meglátszik ennek fényében. Márk evangéliuma 6. fejezetéből idézem a következőket. A 17. verstől olvasom. Mert Heródes maga fogadta el és vetette börtönbe Jánost, keresztelő Jánosról van szó, Heródiás miatt, Fülöpnek az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette feleségül. Mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad néked a testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarja őt ölni, de nem tehette. Mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatta őt. Én azért örültem, mikor ezt az igét megtaláltam, és elgondolkodtam rajta, mert korábban sohasem értettem, hogy keresztelő János megintette Heródes Antipászt, ugye, aki negyedes fejedelem volt, ugye, tehát alkirály volt, de mégiscsak ugye királynak tekintették, és hogy nem szabad a testvéred feleségével élned. Úgy elgondoltam, hogy bement és bezörgetett a királyi palotába, és hát, hogy így mondjam, kihívta maga ellen a sorsot. Nem arról van szó, hogy keresztelő János ilyen úgy rátört volna Heródes Antipászra ezzel a szigorú intésével, hanem ez egy igen természetes dolog volt, mert itt megtudjuk, hogy először Heródes Antipász örömest hallgatta, döbbenetes dolog, örömest hallgatta keresztelő Jánost, azt olvastuk, igaz és szent embernek tartotta, oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követte. Hát ez döbbenet, nem? Ha nem figyeljük meg ezt az egyetlen egy feljegyzést Márk evangéliumában, azt hiszik, hogy születésétől fogva egy elvetemült gonosz ember volt ez a Heródes Antipász, aki keresztelő Jánost lefejeztette, ugye, egy könnyelmű ígéretének engedve, és aki Jézust kigúnyolta és semminek állította a katonáival együtt, azt gondoljuk, hogy ez egy elvetemült ember volt az első perctől fogva, és nem az volt. Hanem ezért ez nagy dolog volt, nem? Ez nem akármi, mikor ennyit olvasunk, hogy igaz és szent embernek ismerte, oltalmazta, ráhallgatva, sok dologban követte, és még fokozza az ige, örömest hallgatta. És nem tudom, a fülünk hallja-e, hogy hol volt a hiba. Ebből kiderült, hogy a feleség Heródiás már egy jó ideje szerette volna keresztelő János végzetét elérni, és nem tudta, mert ellenállt Heródes Antipász, mert ő azért mesterének ismerte el, és tanítójának ismerte el keresztelő Jánost. De mikor ebben a dologban megintette, igaz, hogy nem szolgáltatta ki rögtön a bosszúnak, de viszont nem is hallgatott rá. Ugye? Nem is hallgatott rá. A fülünk talán meghallja, hogy itt van a dolog elásva, hogy sok dologban hallgatott rá, csak nem minden dologban. És ez lehet a mi életünk tőre is, ha sok dologban hallgatunk az Istenre, de van egy dolog, egy-két dolog, amiben nem hallgatunk rá. Pedig megkapjuk az intést a Szentlélek által, vagy valamely emberi közvetítő eszköz által, de úgy megkeményítjük a szívünket, és esetleg azt mondjuk, hát persze én szeretem az Istent, én annyi mindenben engedelmeskedem neki, na de itt, ebben a dologban, itt én nekem a saját akaratom megvan, vagy én úgy gondolom, hogy én ezt megengedhetem magamnak. Testvérem, az egyik legveszélyesebb dolog sok dologban hallgatni az Istenre, és akár örömest hallgathatunk rá, de csak egy dologban, egy-két dologban keményítsük meg a szívünket, ahol pedig a lelkiismeretünk mondja, ahol pedig intést kaptunk, hogy ne így, hanem amúgy. És mi mégis azt mondjuk, itt a saját utamat járom. Itt én jogosnak tartom, hogy én a saját elképzelésem szerint teszem a dolgokat. Itt én úgy gondolom, hogy erre nekem szabadságom van. A szívünknek a megkeményítése egy dologban, egy-két dologban nem ellensúlyozhatja azt, hogy egyébként örömest hallgatjuk az Istent. Nem ellensúlyozhatja azt, hogy egyébként sok dologban követjük őt. Mert sajnos az emberi szív csalárd, és nem képes korlátlanul a belátásra, a megbánásra, a hátrahagyásra. Azt írja Ellen White, hogy emberek oda juthatnak, hogy végül teljes közönnyel hallgatják azokat az igazságokat, amelyek valamikor megrendítették a szívüket. Nem félelmetes mondat? Emberek eljuthatnak oda, hogy végül teljes közönnyel hallgatnak olyan igazságokat, amelyek korábban megrendítették a szívüket. Ezért mondott Jézus ilyesmit, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Addig, amíg van füle a hallásra. És ezért mondta tanítványainak, hogy boldogok a ti szemeitek, hogy látnak, és a füleitek, hogy hallanak. Mert egyszer csak az ember elvesztheti a hallását, és elvesztheti a látását az Isten igéjével szemben, és ez olyan észrevétlenül történik, hogy nem húzzák meg a harangot, vagy nem szólal meg egy sziréna, hogy vigyázz, még egy lépés ne menjél, mert akkor már megsüketülsz és megvakulsz. Tehát a Jézusnak az intései biztos, hogy nagyon komoly súlyúak, és mindegyiket vegyük magunkra. Jézus azt mondta, hogy mindenek előtt különösképpen óvakodjunk a farizeusok kovászától, a saját igazságunkban, a saját teljesítményünkben való bizakodástól. Óvakodjunk embereknek a kemény, kérlelhetetlen megítélésétől, az önmagunkkal való összehasonlítástól, mert ez kovász, amely megront minket, és rajtunk keresztül megronthatunk másokat. Óvakodjunk a hívő büszkeségtől, ami a farizeusokat jellemezte. Óvakodjunk a szadduceusok kovászától, amikor a saját értelmünkre támaszkodva válogatunk az Isten szavában, hogy mit hiszünk el, mit nem, mit fogadunk el Isten szavának, mit nem, amikor emberi értelem kritikája alá vonjuk az Isten beszédét. És oda jutunk, hogy nem ismerjük, nem értjük sem az írásokat, sem Isten hatalmát. És óvakodjunk a Heródes kovászától, akármilyen jól indulhatunk, örömest hallgathatjuk az Isten beszédét, sok dologban hallgathatunk rá, de ha megkeményítjük magunkat egy-két dologban, és ott kitartunk a magunk útja, a magunk kívánsága mellett, egyszer csak elveszthetjük a látásunkat és a hallásunkat. Ha Heródes akkor, mikor keresztelő János neki bizonyságot tett, engedett volna ebben a dologban, és ezt a törvénytelen kapcsolatot felszámolja, nem jutott volna oda, ahova jutott. És nem azonnal adta be a derekát, nem azonnal vakult és süketült meg, egy jó darabig védelmezte, oltalmazta János, nem engedett a felesége kívánságának, de egy idő múlva mégiscsak ez lett a vége. És utána már minden ment a maga útján a tragikus romlásig. Kedves gyülekezet, ugyanaz a Jakab apostol, akitől az alapigét idéztük, hogy nem elég az, hogy engedelmeskedjünk az Istennek, fontos, hogy ellene álljunk az ördögnek, és vigyázzunk ott azokon a területeken, amelyekre ő külön fölhívta a figyelmünket. Ugyanez a Jakab apostol azzal fejezi be a levelét, hogy vigyázzatok, mert a ti ellenségetek szerte jár, mint az ordító oroszlán keresve, hogy kit nyeljen el. Különösen Jézus visszajövetele előtt Sátán nem csak az Isten népe ellen úgy egészében vív csatát, hanem minden egyes hívő ember ellen egyenként. Azért, ha ezt látnánk, hogy egy vadállat úgy szemben láthatóan a sarkunkban van, és ránk van vágyódása, ahogy Kainnak mondta valamikor Isten, hogy a bűn az ajtó előtt heverészik, és rád van vágyódása, és hogy mint ordító oroszlán jelszelte, hogy kit nyeljen el, azt hiszem rendkívül vigyáznánk. De bár Jézus azt tanította, hogy a mi atyánk által is, hogy a szánkon minden nap hangozzék el, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mi ezt nem vesszük komolyan. Mi nyugodtan játszunk a kísértéssel, az ember nem kéri, hogy Isten szabadítsa meg a gonosztól, olyan gyanútlanul járkál, mintha nem is vennénk komolyan ezeket a dolgokat. Én szívemből kívánom, hogy megértsük, hogy valóságos a küzdelem minden egyes ember körül, és most ebben a pillanatban mindegyikünk tudja a maga lelkiismeretében, hogy ő melyik kísértése hajlamos. A farizeusok kovásza veszélyezteti őt, a szadduceusok kovásza, vagy a Heródes kovásza. De akár melyik az, ami minket kísért, akár melyik az, amire hajlamosak vagyunk, álljunk meg, és vessünk gátat ennek a befolyásnak, és kérjük Istentől, hogy szabadíts meg engem, szabadíts meg a gonosztól. Én azt hiszem, hogy az az ima fohász, amit a legtöbbet kell a szánkra venni, az így hangzik. Tiszta szívet teremts benne. A farizeusok kovásza veszélyezteti őt, a szadduceusok kovásza, vagy a Heródes kovásza. De akár melyik az, ami minket kísért, akár melyik az, amire hajlamosak vagyunk, álljunk meg, és vessünk gátat ennek a befolyásnak, és kérjük Istentől, hogy szabadíts meg engem, szabadíts meg a gonosztól. Én azt hiszem, hogy az az ima fohász, amit a legtöbbet kell a szánkra venni, az így hangzik. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Úgy félnünk kell attól,

Nem tiszta a látásunk, nem tiszta a szívünk. Én talán említettem is korábban egyszer az istentisztet, úgy örültem, mikor az egyik tanítvány a nappali tagozatos diákok közül mondta, hogy ő most elmegy egy pár napra, csak egyedül szeretne igét olvasni, imádkozni, és azt mondta, mert úgy félek, hogy megkeményedik a szívem. És én szeretném most úgy rendbe hozni magamat, szeretnék úgy az Istennel időzni. Bárcsak így lennénk mi is, félek, hogy megkeményedik a szívem. Félek, hogy valami kovász elkezd bennem dolgozni, amit észre se veszek. Ezért sokszor kérjük a jó Istentől, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet. Nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja, nem vagyok-e veszélyben, és nem veszélyeztetek-e, és nem fertőzök-e másokat, akaratlanul is. A Jóisten vésse az ő igéjét a szívünkbe, és tartsuk Jézus óvásait a szemünk előtt, és ügyeljünk ezekre a dolgokra, mert ezeket ő nyilván nagy súllyal, és nem véletlenül mondta el nekünk. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük ezeket az intelmeket. Az énekben azt énekeltük, melyektől szívem is rettegve fél. De Urunk, mi sokszor nem félünk, sokszor olyan könnyelműek és magabiztosak vagyunk. Bocsásd meg ezt nékünk. Taníts meg arra, hogy bizalmatlanok legyünk önmagunk iránt. Urunk, munkáld ki a mi lelkiismeretünk érzékenységét, és add, Urunk, hogy valóban rettegve féljünk attól, hogy valami kovász dolgozni kezd a gondolkodásmódunkban, a lelkivilágunkban, és észrevétlenül tönkretesz. Add, Urunk, hogy rettegve féljünk attól, hogy milyen befolyást árasztunk magunk körül, hogy az áldásos építő, vagy pedig negatívan hatunk másokra. Addurunk, hogy a befolyásnak, a példaadásnak a felelősségét teljes súlyával

átérezzük, akár a családunkban, akár a közösségben, akár a tágabb környezetünkben. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy te mindennel megajándékozol bennünket, ami az igaz élethez szükséges. Ha mi értelmünkkel, szívünkkel egészen rátámaszkodunk, és hogyha mindig buzgón kérjük, hogy vizsgáld meg szívünket, és ha nagyon őszintén kérjük, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szerető jó Istenünk, kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, és te tudod, hogy milyen kísértések vesznek körül bennünket. Te jobban érted, ismered azokat, mint mi magunk, és hisszük, hogy értünk is imádkozol, mikor Sátán kikér, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk. De Urunk, megértjük, hogy együtt munkálkodásra hívsz, hogy miközben engedelmeskedünk néked, álljunk ellene az ördögnek ezekben a dolgokban. Ó, Urunk, segíts meg minket, hogy a te ellenséged és a mi ellenségünk vereséget szenvedjen. Ne tudja megvetni a lábát a mi keresztény életünkben, hanem mi győzelemről győzelemre, erőről erőre jussunk. Urunk, különösen ma megértjük, hogy nincs idő már mellékutakra menni, nincs lehetőség arra, illetve lehetőség van, de óriási a veszélye, ha mi bukásokat engedünk meg magunknak, abban bízva, hogy majd felkelünk belőle, és majd visszatérünk hozzád. Kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és mindegyikünknek a magunk szükségletei szerint segíts. És köszönjük a te intésedet, hogy ha a te Szentlélek szavát halljuk, aznap, ma, azonnal, meg ne keményítsük a mi szívünket, hanem hallgassunk rá. Segíts, hogy ez az ige hirdetés is így hasson életünkben, és ahol szükségünk van rá, hogy azonnal engedelmeskedjünk a te szavadnak, és meg ne keményítsük a szívünket, megtegyük mindannyian. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőtti közösségi Isten tiszteleti alkalmunkon. Örülök annak, hogy ismét itt lehetek közöttetek, különösen azért is, mert tudjátok talán mindannyian, hogy ez a gyülekezet egy emlékoszlop is az én életemben, vagy a mi életünkben, hogy itt kötöttük a házasságunkat a feleségemmel. Úgyhogy mikor ide jövök hozzátok, akkor olyan különleges melegség tölti el a szívemet. Hogy ez volt most is, amikor megérkeztem. A mai közös gondolkodásunknak az alapigéje az a Zsoltárok könyvében található. Zsoltárok könyve 95. fejezet, vagy ahogy szoktuk mondani, a 95. Zsoltár. Ahogy készültem és imádkoztam azért a Jóistenhez, hogy mi az az ige, mi az az üzenet, amit konkrétan a nyíregyházi gyülekezetnek küld. Egyik este felkeltem olyan hajnal 2-kor, nem tudtam aludni valamiért. Kimentem a konyhába, és ez a Zsoltár volt az, amire a Jóisten rámutatott. Egyébként nem tudom, hogy szoktatok imádkozni azért, hogy előre, amikor jön a szolgálattevő, hogy a Jóisten adjon neki bölcsességet, hogy milyen üzenettel, hogy tényleg az az üzenet legyen, ami a gyülekezetet érinti, mert ugye tudjuk azt, hogy különböző emberek vagyunk, különböző útján járunk a hitnek, a Jóistennel való kapcsolatnak, és tényleg a Jóisten személyre szabottan hív el mindenkit a megváltás útján, és azért örülök én is, hogy Jóisten meghallgatta az imámat, hogy ez a Zsoltár az, amit elém tár, amiről együtt gondolkodhatunk. Tehát a 95. Zsoltárt olvasom az elejétől a 11. utolsó verséig. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vígadozzunk néki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint a Meribánál, mint Masszák napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és mondám, tévejgő szívű népük, és nem tudják ők az én utamat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Az első vers ebben a Zsoltárban, jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Egy felszólítással találkozhatunk itt az igében, azt mondja, hogy jöjjetek el. Hova? Felmerül a kérdés. Hova jöjjünk el? Nyilván, ami eszünkbe juthat, különböző igei kijelentések, mint hogy a szombatnapra vonatkozóan is tudjuk azt, hogy szentgyülekezésnek a napja, és az imádságházát és a Jóisten azért adta, amiben most is vagyunk, hogy eljöjjünk szombatonként. És nem tudom, hogy hányszor gondoltak abba bele, hogy tényleg milyen jó eljönni ide az imaházba. Arra a helyre, ahol csendesség van, ahol nyugalom van, olyan emberekkel találkozhatunk, akik szintén a Jóistent keresik, akiknek a Jóisten ad tapasztalatokat, akiknek ad szeretet a szívébe, és ezt egymáson keresztül is a Jóisten adja nekünk. És azért mondja az ige, azért mondja a Jóisten, hogy jöjjetek el, mert áldást akar adni nekünk.
Áldásosztó jó Isten! Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak! Emlékszem, amikor gyermek voltam, és jártam így az imaházba, akkor az ének az nekem olyan furcsa volt így, tehát az imádság énekben való formája, hogy az ige hirdetés előtt, meg után, így a szombatiskolák is, én türelmetlen is voltam, hogy miért nem lehet ezt úgy prózába elmondani ezeket a szavakat. És hát ahogy nekem is kezdett benőni a fejem lágya, és hogy gondolkoztam így tudatosan is az éneknek az értelmén, meg magán azon, hogy mit jelent az, hogy örvendezni, ekkor értettem meg, hogy nem azért vagyunk itt a gyülekezetben, hogy na most gyorsan túlmenjünk. És nyilván azért is gondoltam így ezt akkor, mert volt bennem egy ilyen vágy, hogy így a saját dolgaimmal foglalkozzak, a játék, meg hasonlók, és hogy legyünk túl ezeken a dolgokon, de amikor éneklünk, és hogy én is így megértettem azt, hogy mit jelent, amikor összegyűlik a testvér közösség, amikor például van az úrvacsorai alkalom, és akkor több lehetőség van az énekre, hogy énekkel szoktuk eltölteni az időt, az örvendezésnek, hogy maga a hálának a kifejezése, mint ahogy a második vers is felszólít, hogy menjünk elébe hálaadással. Tehát az énekben is ki tudjuk fejezni a mi hálánkat, és gondoljunk bele, én szeretek így gyakorlati oldalról közelíteni a dolgokhoz, és mindannyian gondoljunk bele, hogy amikor éneklünk, akkor mire gondolunk. Most is, amikor elkezdtük a délelőtti alkalmunkat. Hogy hol voltak a gondolataink? Hogy a Jóistennél voltak, a hála kifejezése volt, az örvendezésnek a kifejezése, vagy pedig megvan az a veszély, hogy egyfajta ilyen liturgia, egy ilyen ceremóniának a részévé tekintjük ezt a megnyilvánulását a gyülekezetnek, és olyan semmit mondóvá válik, hogy elkezd elhomályosodni. Hogyan tekintünk az ének szolgálatokra, a gyülekezet, amikor énekel, amikor mi éneklünk. Azt mondjuk második vers, hogy menjünk elébe. Hálaadással. Jöjjetek el, menjünk elébe. Felszólítások. Amikor gondolkoztam ezen a két szón, menjetek elébe, akkor eszembe jutott egy újszövetségi kijelentés. Amikor Jézus elmondott egy példázatot. Emlékeztek arra, hogy mikor, melyik példázatban szerepel ez a kifejezés, hogy menjetek elébe. Imhó jöjj a vőlegény, menjetek elébe. Tehát maga ez a zsoltár is, ahogy látni is fogjuk, utal és előre mutat Jézus Krisztus második eljövetelére is. Menjetek elébe, imhó jöjj a vőlegény, menjetek elébe. Menjetek elébe hálaadással. Kinek szoktunk elé menni? Gyakorlati hétköznapi élet. Akit várunk. És még ennél mélyebben, akit várunk és akit szeretünk. Rég nem láttunk. És akiről tudjuk, hogy jön. Ugye? Tehát annak megyünk elé, akiről tudjuk, hogy jön, várjuk. Szeretjük, főleg, ha még régen is láttuk, akkor még jobban várjuk. Jézus Krisztus egy ilyen személy. Tudjuk róla, hogy jön? Tudjuk róla, hogy jön. Szeretjük őt? Várjuk őt? Akkor nekünk mondja a zsoltáros, hogy menjünk elébe hálaadással. Úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon ez a második vers, ez mennyire fejezi ki az advent hívőknek a gyakorlati életét. Mennyire mutat rá, menjünk elébe hálaadással. Menjünk elébe hálaadással. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus jön, nem sokára.
És vajon hálaadással elé megyünk? Vajon úgy megyünk az emberek közé, hogy hála van a szívünkbe is, és a mi cselekedeteink arra mutatnak rá, hogy Jézust vágyjuk? Sajnos, hogyha magunkra nézünk, vagy az emberekre, akár gyülekezeti tagokra, akár családtagra sorolhatnánk, ellangyulhat a lelkesedésünk, főleg azoknak a úgymond rossz tapasztalatoknak a hátterén, hogy az adventvárók már több száz éve, vagyis hogy 100 évnél több ideje várják Jézus Krisztust. És hát ha erre tekintünk, akkor én is szintén a gyerekkorra visszautalva ismét, amikor azt mondták nekem, hogy jön Jézus, még 92-3 körül, már hamarosan eljön, akkor úgy féltem, olyan zaklatot voltam, hogy akkor ez most mit jelent. De hogyha megnézzük ezt a Zsoltát, hogy hálaadással menjünk elébe, ami azt jelenti, hogy nyilván csak akkor vagyunk hálásak, hogyha észrevesszük azt, hogy kaptunk valamit, ugye? Tehát ha észrevesszük azokat az áldásokat, amit a Jóisten ajándékoz számunkra. A szombatnapot, az, hogy itt lehetünk együtt, azt, amit személyesen neked a Jóisten megmutatott, amit adott, akár anyagi területen, ahogy imádkozunk az áldásokért, az adományokra vonatkozóan, ezen is érdemes elgondolkozni, hogy éljük meg az adománygyűjtést, a hálaigéket, azokért az anyagi javakért való imádságot, és hogy mire gondolunk, hogy az Isten hogy van a szívünkbe ekkor is. Menjünk elébe hálaadással, vígadozzunk néki zengedezésekkel, mert, és jön a harmadik vers, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magassága is az övé, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotunk előtt. A Jelenések könyvében azt írja a Szentírás, amikor János bepillantást nyer a mennybe, hogy az angyal sereg leborul az Isten előtt. Hogy a teremtett, megváltott nép leborul az Isten előtt. És azt mondják az Istennek, Jézus Krisztusnak, hogy méltó. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen tisztességet. Az az Isten, akiről a Bibliában olvasunk, az méltó arra, hogy leboruljunk előtte. Méltó arra, hogy meghajoljunk előtte. Nem olyan Isten, nem olyan király. Itt a harmadik vers utal arra is, hogy nagy király minden Istenen felül, és vannak királyok a földön. Vannak olyan királyok, uralkodók, akik megkövetelik az imádatot, a tiszteletet. Az már más kérdés, hogy tettek-e ezért, vagy méltóak-e erre. De az Isten, a mindenható teremtő Isten, ha megismerjük őt, akkor belátjuk azt, hogy méltó az Isten az imádatra. A Zsoltáros felsorolja azt, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen nagy az Isten. Hogy tudjuk, hogy a szombat is egy emlékünnep, a teremtésnek az emlékünnepe. És itt felsorolja a Zsoltáros is, hogy milyen nagy Isten az Úr. Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen, hogy milyen nagy az Isten. Tudjuk, hogy ki az az Isten, aki előtt állunk, hogy milyen hatalmas ő. Korábbi tapasztalatot mesélek el nektek. Olyan furcsa volt, amikor olvastam a prófétákról, és itt kiírtam magamnak 4 esetet, amikor azt olvasok a Szentírásban,
például Dániel prófétánál, hogy amikor megjelent előtte az Isten, akkor azt írja, hogy semmi erő sem maradt bennem, ájultan olcámra estem. Semmi erő sem maradt bennem, ájultan olcámra estem. Hogy pedig János, mikor Jelenések könyvében látja a jó Istent, mikor pedig láttam őt, leestem lábaihoz, mint egy halott. Ezékiel is az orcájára esett, és Ézsaiás is azt mondta, hogy jaj, nékem, elvesztem. És mikor gondolkodtam ezeken a prófétai tapasztalatokon, akkor olyan furcsa volt, nem tudom, hogy ti belegondoltatok-e már ebbe, voltatok-e hasonló gondolkodás között, hogy úgy elképzeltem, hogy vajon, hogyha az Isten nekem megjelenne, akkor én is így holtként, halottként esnék össze. Ugye el tudom azt képzelni, hogy az Isten olyan hatalmas, hogy semmi erő nem marad bennem, és elé esek. És olyan nehéz volt ezt felfogni, és olyan nehezen gondoltam el, hogy mi történne ekkor. És ezért kezdtem el imádkozni, hogy az Isten mutassa meg azt, hogy milyen hatalmas ő. És hát tudjuk azt, hogy nem véletlenül történnek a mi életünkben dolgok, ha történnek. És ahogy erről imádkoztam, hogy Jóisten mutatott egy érdekes dolgot. A Szentírásból is, amit nem soká fel is lapozunk az Ézsaiás könyvében. De előtte láttam egy műsort a tévében. Képzeljétek el, hogy ebben a műsorban, azt hiszem, hogy Spektrumon vagy National Geographicon volt, nem emlékszem pontosan, volt egy olyan része, amikor azzal foglalkoztak, hogy megkérdezték az embereket, hogy mi az a dolog, amit mindenképpen ki kell próbálniuk, mielőtt meghalnak. Egy ilyen emberi hozzáállás. És akkor rangsorolták ezeket a szavazatokat, egy 50-es listát állítottak fel, és körülbelül 50-től olyan 30-25-ig olyan dolgokat neveztek meg az emberek, amik emberi kéz által csinált eszközön dolgok. Például az óriás kerék, vagy a Forma 1-es autó. Tehát különböző ilyen dolgok. És ahogy haladtunk az első felé, visszafele, előkerültek csupa olyan dolgok, ami a természetben találhatóak. Az Istennek a teremtett alkotásai. A természet szépségei. És gondoljátok el, hogy a második helyen volt egy illető, úgy csinálta ez a műsor, hogy kisorsolták azok között, akik szavaztak, hogy ők meg is valósíthatták ezt az álmukat, vagy ezt, amit megneveztek. És volt egy hölgy, aki azt mondta, hogy ő szeretne a bálnák között lenni. Szeretne a bálnák között lenni. És elvitték egy hajókirándulásra, ahol megadták neki ezt a tapasztalatot, és csináltak egy ilyen kis félperces, 40 másodperces riportot, és ez a hölgy sírva beszélt arról az élményről, amit látott. Azt mondta, hogy ő tudta azt, hogy milyen hatalmasak a bálnák, de nem gondolta, hogy ennyire. És látszott az arcán egyfajta öröm és egy ilyen meglepődöttség, egy ilyen félelem. És nekem rögtön eszembe jutott az, hogyha egy ember, aki találkozik egy ilyen hatalmas állattal, mint például a kékbálna, még 30 méter hosszú, és úgy elkezdtem gondolkodni ezen, hogy milyen hatalmas az Isten, és sajnos emberileg sokszor ilyen fizikálisan fogjuk fel először, vagy többek között így a dolgokat, és így fizikálisan gondolkoztam azon, hogy egy kékbálna, ami például 30 méter hosszú, nem tudom, hogy van-e, aki találkozott kékbálnával itt a gyülekezetben, nem gondolom, de talán állatkertben már elefántot láttatok. És hogy a kékbálna az körülbelül akkora, hogy csak a nyelve akkora, mint egy elefánt. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy,
Még hogyha nem is mentem olyan közel például az elefánthoz, az állatkertbe, de hogy mennyivel nagyobb, mint egy tehén, mint egy szarvasmarha, és hogy egy szarvasmarha is mekkora tud lenni. És úgy elképzeltem magam egy szarvasmarha mellett, elképzeltem magam egy elefánt mellett, és utána elképzeltem magam egy kékbálna mellett. Néztem ilyen képeket, ilyen különböző fényképeket, hogy amikor egy búvár ott van egy ilyen állatnak a közelébe. És úgy beleborzadtam, hogy egy teremtett állat, egy teremtett lény ilyen hatalmas tud lenni, akkor mennyivel hatalmasabb az, aki teremtette azt. És úgy utaltam rá, ez ilyen emberi gondolkodás, mert nyilván tudjuk azt, hogy a Jóisten senki nem látta, Jézus Krisztus az, aki kijelentette őt. Fizikálisan így nem tudjuk felfogni, de mégis, ahogy gondolkodunk így magába ebbe a ténybe, úgy érdemes, úgy érdekes belegondolni, hogy az a teremtő Isten, aki megteremtette a kékbálnát, megteremtett rengeteg állatfajt itt a Földön, sok millió, milliárd embert, mekkora hatalmas az Isten. És ahogy utaltam is rá, Jóisten megmutatott egy Ézsaiási igeszakaszt. Keressük ki az Ézsaiás könyve 40. fejezetét. És a 40. fejezet 12. versétől a 27. verséig egybefüggően olvassuk el, és aztán néhány igét kiemelnék majd belőle. Tehát Ézsaiás könyve 40. fejezet 12. versétől a 27. verséig. Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértékli az egeket arasszal, a földporát kifoglalta mércébe, és a hegyeket kitette költe formára, és a halmokat a mérleg serpenyőbe. Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és kioktatta őt, mint tanácsosa. Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem útjára. Ími a népek, mint egy csöpp a vödörben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek, ími a szigeteket, mint kis port emeli föl. És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. Minden népek semmi kő előtte, és a semmiségnél is, és ürességnél alávalónak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek ő róla. A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvasz ezüst láncot rá. Aki szegényi áldozatra oly fát választ, amely meg nem rothad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, amely nem ingadoz. Hát nem tudjátok és nem hallottátok ki? Hát nem hirdettetett néktek elejétől fogva? Hát nem értettétek meg a föld fundamentumait? Kiül a föld kereksége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtte. Aki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra. Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a földbíráit hiába valókká változtatja. Míg alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és ő csak rájuk fuval, és kiszáradnak, és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el. Kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent? Emeljétek fel a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólszekint Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Ez az ézsaiási szakasz is bepillantást enged abba, hogy a Jóisten milyen hatalmas.
Itt különböző képeket villant fel, hogyha megfigyeltétek az igéket. Például a 17. verset, hogyha olvassuk, minden népek semmikű előtte, a semmiségnél és ürességnél alávalónak tartja. Tehát képzeljük el a Jóistent, ahogy a népek hozzá képest semmik előtte. És ez az ige szakasz egy hatalmas Istent ábrázol, egy olyan Istent, aki mennyire odafigyel a részletekre is, és ne úgy képzeljük el a Jóisten, mint ahogy a mesékben, amikor az óriásokról szoktunk látni ilyen különböző alkotásokat, hogy hát szegény óriások még azt sem veszik észre, hogy mi van a lábuk alatt, és ott menekülnek a kis törpék. A Jóisten bár hatalmas, de mégis nézzük meg ezt az ige szakaszt, hogy hogyan mutat rá, hogy kicsoda az Isten. 15. vers. Íme a népek, mint egy csöpp a vederben, mint egy porszem a mérleg serpenyőben. Ugyanúgy elképzeljük ezt a képet, hogy a Jóisten mellett ott van egy mérleg, ott van egy vödör, és a népek, mint egy csöpp a vederben, vagy mint egy porszem a mérleg serpenyőben. Gondoljunk ebbe bele. Aztán egyre közelebb. 22. vers. Kiül a föld kereksége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtte. Tehát mint egy sáska. És hogy a 24. versben is ilyen képekkel illusztrálja, alig plántáltattak még, alig vetettek el, alig vert gyökeret a földben törzsük, s ő csak rájuk fuval és kiszáradnak, s őket, mint polyvát forgószél ragadja el. Mint a forgószél és a polyva képe. És nézzük meg a 26. verset, hogy mit mond erről a hatalmas Istenről az ige. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremti azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyájat nevén szólítja. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen héjuk sincsen. Ez a hatalmas Isten, akiről a Szentírás bizonyságot tesz nekünk, ez egy olyan Isten, aki előtt az emberek közül egyetlen egy ember se tűnik el. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen héjuk nincsen. Kihozza seregüket szám szerint, minnyájat nevén szólítja. A Jóisten mindannyiunkat ismer név szerint, hogy kik vagyunk. Sőt, a Szentírás még tovább fokozza Isten hatalmát, azt mondja, hogy nem, hogy csak név szerint ismer bennünket, de még személyesen a mi hajunk szála is számon van tartva. Úgy emberileg így elgondolni ezen olyan hiába valóságnak tűnik, nem? Hogy hát most mit ér egy hajszál? Hányszor hullott már a hajunk? Kiszámolja azt, kitartja a számon. És az Isten azt mondja, hogy egy hajszálat sem esik le, úgyhogy ő ne tudná azt is. Nem az ő gondoskodás alatt lennél, egy hajszálat sem. Tehát ez az ézsőjási ige szakasz nagyon szépen rávilágít a Jóistenre, hogy kicsoda az Isten. És úgy utal rá, hogy a Bibliában, a 10 parancsolatban ezért van benne az, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Mert nem tudjuk megönteni az Istent. Nem tudjuk el se képzelni. A Jóisten megengedi azt a kinyilatkoztatások által, hogy egyre jobban megismerjük is, és egyre jobban közelebb kerüljünk hozzá, de azt mondja, hogy ő olyan hatalmas és olyan nagy szeretettel van felénk, hogy,
hogy a mi emberi elképzelésünk az kevés ahhoz, hogy ezt felmérjük. Határtalan. És hogy a Zsoltárok könyvéhez visszalapozunk, a 95. Zsoltárhoz, mindezek után nem kérdés, hogyha megértjük az Istennek a mélységeit, az Istennek a személyét, hogy milyen hatalmas ő, nem merül fel kérdés, amikor azt mondja a 6. vers, jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Hányszor vagyunk olyan helyzetben az életünkben, amikor félünk emberektől. Bezárjuk a lakásunkat különböző biztonságtechnikai eszközökkel, védjük azt. Felkelünk, hogy tényleg bezártuk-e az ajtót, vagy esetleg éjszaka az utcán sétálva jön ránk a félelem, hogy akármilyen helyzetben ti magatok tudjátok, hogy milyen szituációban vagytok jelenleg, vagy mivel kísért a sátán benneteket, mivel kísértett bennünket. De azt akarja a Jóisten, hogy ne feledkezzünk el róla. Ne feledkezzünk el arról, hogy nincsen nálánál erősebb király Isten. Fogva tarthatnak különböző megkötözöttségek, különböző bűnök, akár emberek, személyek. De az Isten azt akarja, hogy bizalmunk legyen felé, hogy lássuk meg őt, és úgy tanulmányozzuk, akár szombatnapokon is a teremtés emlékművén az ő igéjét, hogy lássuk meg, hogy milyen hatalmas ő, hogy ő a teremtő Isten, aki mindeneket teremtett, ezt az egész földet. És naponként megnyilatkozik az ő teremtő, az ő gondviselő oltalma, hogy élettel ajándékoz meg bennünket, hogy gondoskodik a szükségleteinkről. A sátán az, aki el akar távolítani az Istentől, aki azt mondja, hogy néz a másik emberre, néz a körülményekre. Mindegy, hogy hova nézel, csak ne az Istenre néz. Akár magadra, akár a másik emberre. De az Isten azt kéri, hogy ránézzünk. Hogy őre emeljük fel a tekintetünket. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le. Essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. És ekkor eltűnik a félelem. A szeretet kiűzi a félelmet. Mert ő a mi Istenünk. Mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. És itt a Zsoltárban történik egy más oldalra mutatás. 7. vers 2. részétől. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszák napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és mondtam, tévejgő szívű népük, és nem tudják ők az én utamat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Emlékeztek arra, hogy amikor legutóbb itt voltam, akkor miről gondolkodtunk? Elő kerül itt a 10. versben a 40 esztendő. Az ige hirdetés elején, amikor megkérdeztelek benneteket, hogy mióta jártok imaházon, mióta jártok templomba, mióta ismeritek az Istent, mióta keresitek őt, emlékeztek? És megvizsgáltuk azt az idézetet, azt a prófétai jelentést, amikor azt mondta Ellen White, hogy már 1883-ban, hogy Jézus Krisztus eljöhetett volna. És több mint 128 év telt el,
És úgy végig gondoltuk azt is, hogy ez hány 40 esztendőt jelent. Ahogy a pusztai vándorlásnál a nép 40 esztendőt kellett, hogy vándoroljon ahhoz, hogy végül bemehessenek az Isten nyugalmának a helyére, ahogy itt a 11. vers utal rá. Az ő nyugalmának a helyére, hogy bemehessenek, 40 év kellett, hogy elteljen. És ahogy végig gondoltuk, hogy hány 40 év telt el 83 óta, 1923, 1963, 2003, és még nem tölt be a 2043. A Jóisten itt ezekben a szavakban, ezekben a kijelentésekben figyelmeztetni akar bennünket. Figyelmeztetni akar arra, hogy eljött az idő. Eljött az idő, amikor Jézus Krisztus eljön a földre, hogy ismét itt legyen közöttünk, és magához vegye azokat, akik elfogadják őt. Itt azt mondja, hogy ne keményítsétek meg a ti szíveteket, és itt felhoz egy helyszínt, amiről az Ószövetségben olvashatunk. A pusztai kivonuláskor, amikor Isten a népet kivezette a szolgaság földjéről, Egyiptom földjéről, és azt olvassuk ezekben a történetekben, hogy a nép türelmetlen, hitetlenkedik, és azt mondják, hogy Mózest elkezdik vádolni, és azt mondják nekik, majd olvassátok el Mózes második könyve 17. fejezetében, hogy már itt van előttünk ez a víz, de nem iható. Miért kell ennek így lenni? Az Isten nem gondoskodik rólunk. És miért érdekes ez a történet nekünk? Azért érdekes, mert ahogy a pusztai vándorlásról olvasunk, azt látjuk, hogy a nép túl van egy egyiptomi kivonuláson. Túl van azon a tapasztalaton, amikor az Isten megmutatta azt, hogy nincs emberi hatalom a Földön, amely elnyomásban tarthatja azt az embert, aki az Istenben bízik. Bár a körülmények azt is mutatják, hogy nincs kiút, zsákutca van, ott van a hatalmas Vöröstenger, ott vannak a hegyek, ott van Egyiptom serege, emberileg semmi kilátás nincs arra, hogy megszabaduljon a nép, megszabaduljon a hívő ember, de Isten megmutatja magát ekkor, és egy nagy tapasztalattal ajándékozza meg a népet, átkelnek a Vöröstengeren. Aztán a Jóisten gondoskodik róluk fizikailag, a mannát adja nekik táplálékul, ne féljenek attól, hogy mit fognak enni. A Jóisten megmutatja azt is, hogy vizet is tud adni a népnek. És mindezek után, amikor a Jóisten megmutatta magát, az ő cselekedetét, ezek után a nép hitetlenkedik. És itt a Zsoltár íge is rámutat erre, ahol megkísértettek engem a 9. vers, a ti atyáitok próbára tettek engem, jól lehet látták az én cselekedetemet. Azért volt ez súlyosabb bűn, ez a hitetlenség, mert már látták Istennek a cselekedetét. Látták azt, tapasztalták azt, hogy az Isten mit tud tenni egy emberért, mit tud tenni a népért. A zsidókhoz írt levél 3. fejezete foglalkozik még részletesebben ezzel a történettel, a 3. és 4. fejezet. Még szeretném, hogyha ide lapoznánk, zsidókhoz írt levél 3. és 4. fejezetéhez.

Zsidókhoz írt levél harmadik fejezete, hetedik versében szintén megtalálhatjuk a figyelmeztetést, mint a Zsoltárban, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértésem a pusztájában, napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tettek. Megkísértettek engem, és látták az én cselekedetemet 40 esztendeig. És a negyedik fejezet második verse az, ami rámutat egy nagyon fontos dologra. Negyedik fejezet második verse. Mert nékünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Nekünk is hirdetett az evangélium, mint ahogy hirdetett a mi atyáinknak, ahogy hirdetett Mózes kortársainak, a zsidó népnek. De azt mondja itt a Szentírás, hogy de nem használt nekik a hallott beszéd. És miért nem? Mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, ezek a kijelentések, mert tudjuk azt a római levél 10. fejezetéből, hogy a hit honnan van. A hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Tehát ahhoz, hogy egy embernek, ahhoz, hogy nekem hitem legyen, hallanom kell az Istenről. És ahhoz, hogy én hallani tudjak az Istenről, ahhoz rendelkezdünk el Isten igéjével. Vagy ahogy a prédikáló, ahogy beszél, vagy ahogy személyesen én nyitom meg a Szentírás lapjait, és olvasom azt. És nagyon érdekes, hogy itt azt mondja, hogy nem használt nékik a hallott beszéd. Tehát ezek az emberek hallották Isten igéjét. De mégis azt mondja, hogy mivel nem párosították hittel azokat, akik hallották, nem használt nékik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten gondoskodik az ő igéjéről, gondja van az én igémre, mondja a Szentírás. Gondoskodik arról, hogy nekünk rendelkezésünk rájön, hogy ott lehessen a kezünkbe. Gondoskodik arról, hogy halljuk az ő igéjét, akár a prédikálón keresztül, akár egy testvérem szájából, akár egy olyan ember szájából, akiről nem is gondoltam volna. Az Istennek rengeteg útja van, amit nem is gondolnánk, hogy hogyan halljuk az ő igéjét. Akár úgy, hogy nem is tudatosul bennünk, hogy az Isten igéje volt. Isten kijelenti magát nekünk, és mégis történhet az ember életében egy ilyen szomorú tapasztalat, egy ilyen szomorú dolog, hogy bár halljuk, mégsem párosítjuk hittel azokat a szavakat, amiket hallunk. Pedig a hit az honnan van? Tehát erről gondolkodtunk az előbb. Hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Tehát Isten azzal együtt, hogy hallunk róla, azzal együtt nekünk ajándékozza a hitet. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem a hétköznapi életemet nem fegyver nélkül kell harcoljam, nem olyan ember, nem olyan vezér nélkül, aki ne lenne mellettem és ne adna jelképesen fegyvert a kezembe, hanem úgy kell harcoljam, hogy azt mondja, hogy melletted vagyok, és itt van a fegyver is, amit használhatsz. Tehát mi emberek sajnos kerülhetünk olyan hibába, hogy úgy zárjuk ki magunkat a hitnek
a hallott beszédhez való párosításából, hogy megvan mindenünk. Sajnos a bűn az egy megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, nyomorba döntő dolog. De a Jóisten erre azért mutat rá, mert ő rá akar bennünket világítani arra, hogy ne éljünk vissza a hallott beszéddel. Vigyázzunk arra, hogy ezek a hallott beszédek ne essenek a földre. Emlékeztek, hogy kiről írja a Szentírás, hogy nem hagyta, hogy a földre essenek az igék, amit Isten mondott? Sámuelről. Nem hagyta, hogy a földre essenek ezek. Mi vajon hagyjuk, hogy a földre essenek? Mert úgy tudunk elmenni a gyülekezetből, hogy belekapaszkodunk erősen abba, amit hallottunk, amit olvastunk a Szentírásból, mert az Isten azt mondja, hogy kapaszkodjatok bele. Azért adja ezeket a kijelentéseket, hogy mi hittel kapaszkodjunk bele, és azt mondja az Isten, hogy próbáljatok meg engem. Próbáljatok meg engem, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok, ne fogadjátok el. Mi vajon hagyjuk, hogy a földre essenek? Mert úgy tudunk elmenni a gyülekezetből, hogy belekapaszkodunk erősen abba, amit hallottunk, amit olvastunk a Szentírásból, mert az Isten azt mondja, hogy kapaszkodjatok bele. Azért adja ezeket a kijelentéseket, hogy mi hittel kapaszkodjunk bele, és azt mondja az Isten, hogy próbáljatok meg engem. Próbáljatok meg engem, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok, ne fogadjátok el Pál apostoltól azt, amit mond,

mondták, hanem próbáljátok meg, vizsgáljátok meg, hogy ezek úgy vannak-e. Isten nem vak hitet kér tőlünk. Olyan engedelmességet kér az Isten, ami bár láthatatlan, hogy a zsidókhoz írt levél utal rá, de mégis megtapasztalható, nem látott dolgoknak a valósága lehet. És végezetül visszatérve a 95. Zsoltárhoz, amikor olvastam, olyan zavarba ejtő volt így az utolsó vers, hogy hiányoltam valami bátorítás, valami reményt, hogy igen, az Isten azt mondja, hogy megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam helyére, és hogy valami bátorítás, mintha hiányozna a végére. És aztán rájöttem arra, hogy Isten a bátorítás azt már megadta ebben a Zsoltárban. De jó Isten arra akar rámutatni itt a végén, a Zsoltár végén, hogy sajnos veszélybe lehetünk. Veszélybe lehetünk, hogyha követjük a mi atyáinknak az útját. És ahogy beszélünk a farizeusokról, vagy beszélünk azokról az emberekről, akik sajnos nem ragadták meg Istent, gondoljunk arra, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És mi is kerülhetünk ugyanebbe a hibába. De gondoljunk arra is, hogy Illés hozzánk hasonló természetű ember volt. Ne csak arra gondoljunk, hogy mi is gyarlók lehetünk, és az elbiszolgatottság veszélybe eshetünk, meg sorolhatnám, hanem gondoljunk arra is, hogy Illés hozzánk hasonló természetű ember volt, és ő kérte, próbáljatok meg engem, kérjetek az Úrtól. Hívjátok segítségül az ő nevét. Jeremiás irámaiban azt mondja, hogy minden reggel megújul az ő kegyelme. Nagy a te hűséged. Én kívánom azt mindannyiunknak, hogy a jó Isten adjon az ő lelkéből, és segítsen megérteni mindannyiunknak ezeket a szavakat, amit a 95. Zsoltárban üzen nekünk, hogy mik ezek a fontos dolgok, mik azok a kijelentések, amik tényleg üzenetül vannak a mi életünkre nézve, a mi hétköznapi küzdelmünkre is. És kívánom azt, hogy tényleg a jó Istent úgy tudjuk meglátni, ahogy ő valójában van, hogy ő milyen hatalmas, hogy tényleg ne kelljen féljünk senki ember fiától, sátántól se. Mert az én atyám hatalmasabb mindeneknél, azt mondta Jézus. Adja meg a jó Isten az ő ingyen kegyelméből. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor meg is kezdjük a mai előadásunkat. A meghívón a kapcsolatok hálójában cím szerepel, alcímként a társfüggőséget jelöltem meg, mint a mai alkalomnak a témáját. A társfüggés egy olyan függési forma, ami egyfajta kapcsolatfüggés. A leginkább szerfüggésekről és viselkedési függésekről volt és lesz is szó az előadássorozat folyamán. Ez talán az egyetlen alkalom, amikor egyfajta kapcsolat függést, illetve annak a felépítését, annak a különböző személyiség jegyeit próbáljuk átgondolni együtt, egy diavetítés segítségével. A társfüggőség azért is egy nagyon fontos téma, mert nagyon sok ember szenved benne, úgyhogy nincs tudatában annak, hogy ez a saját függési formája is. És mindjárt egy definícióval kezdenénk. A társfüggésnek vagy társfüggőségnek a másik, hát úgymond szakkifejezés a kodependencia. És itt található a Szeretet választható című könyvből, amit majd ajánlok a végén, egy idézet. Aki kodependens, az többnyire addiktív kötődésben van egy másik emberrel. Ebben az interpersonális kodependenciában a kodependens oly bonyolult módon van, mint egy beleszűve a másik személybe, hogy saját énképe, személyes identitása kemény korlátok közé szorul, és nagyrészt kiírtják vagy kitúrják helyéről a másik személynek a problémái és identitása. Tehát egyszerűen megfogalmazva, vagy kiemelve egy-két konkrét kifejezést, az egyén, a társfüggő tulajdonképpen nem rendelkezik saját identitással, saját énképpel, teljesen lefoglalja egy másik emberrel való életében a kötődés, egy olyan fajta kötődés, ami semmiképpen nem egészséges, mert általában az ember is megy tönkre és lefelé lejtőn, akihez kötődik a társfüggő, és a társfüggő maga is nem képes a másikon segíteni, a másik problémáját javítani, hanem együtt mennek tönkre, együtt mennek egy beteg úton, és hogyha még gyerekek is vannak a családban, akkor ők is sérülnek nagyon-nagyon súlyosan. Ezt szeretném majd konkrétan alátámasztani egy-egy példa vagy egy-egy függőség segítségével. A szenvedélybetegségek alakulásáról volt már egy ilyen kis ábra, amit bemutattam akkor is. Most csak azért szeretném röviden még egyszer ezt a diakockát és egy másikat is újból bemutatni, hogy érthető legyen a kapcsolódás. Minden szenvedélybeteg, hát nagy általánosságban négy fázison megy keresztül. A középső szint az a normál érzések szintje, alul található a fájdalom, legfelül pedig az eufória vagy öröm szint. Amikor valaki egy szenvedéllyel elkezd, vagy egy szerrel, vagy viselkedési függéssel, vagy társfüggéssel, vagy társfüggésben elmerülni, az első fázisban, az első stáción, amikor halad előre, akkor azt veszi észre, hogyha használ egy bizonyos szert, vagy szemét, vagy viselkedési függést, akkor kicsit jobban érzi magát. Ugye ezt már modelleztük. A második fázisban már keresi ezt a bizonyos szert, szemét vagy viselkedési formát, és tapasztalja, hogy nagy örömmel jár az ezzel való együttélés. A harmadik fázisban már belemélyed ebbe a hangulatingadozásba, és a negyedik fázisban már azért van szüksége a szerre vagy egyéb függési formákra, hogy normálisnak érezze magát. Általában ez a négy fázis figyelhető meg minden szenvedélybeteg ember életében. Most ami ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a szenvedélybeteg emberek általában nem egyedül élik az életüket, hanem vannak mellettük házastársak, szülők, barátok, gyerekek. És itt ezen a másik ábrán, ami szintén már egyszer szerepelt az egyik előadásban, láthatjuk ugyanezt a négy stációt az első függőleges oszlopban. Mellette viszont látjuk azt is, hogy hogyan alakul ki a társfüggés. Vannak elsődleges társfüggők, akik legtöbbször a legközelebb állnak felnőttként a szenvedélybeteghez, és vannak másodlagos társfüggők, akik rendszerint úgy vannak jelen egy ilyen szituációban, hogy még nincs önállóan kialakult személyiségük, általában a gyerekeket sorolják ide, de ez is lehet akár barát vagy távolabbi ismerős. És ahogy látjuk a különböző stációkat, egy szenvedélybeteg mellett élő elsődleges társfüggő az első körben észreveszi azt, hogy valami nincs rendben, kezdi elveszíteni a szeretett szemét, és nem tudja, hogy miért. Keresi az okokat, pánikot érez, próbál különböző dolgokat alkalmazni ahhoz, hogy a kontrollt és a másik embernek a személyét azt tudja irányítani vagy bírni. És ahogy ezt a kontrollt keresi, már a második pontban olvasható, hogy aggódik, próbál igazítani a magatartását a másikhoz, és egy olyan ugyan megelőző állapotot helyreállítani, amiben jobban érezte magát. De ahogy a szenvedélye a társának halad előre, vagy az ismerősének, barátjának, úgy annál megszállottabban próbálja javítani a helyzetet. Ezen a ponton a keringési pályát elfoglalja a szenvedélybeteg körül,
és egyre kevésbé maradnak saját érzései, saját gondolatai, saját élete. És a negyedik pontban azt látjuk, hogy szétesik a személyisége. Annyira fáj, hogy nem képes ezt a szituációt megváltoztatni, és annyira benne van ő is érzelmileg ebben a helyzetben, hogy hát olyan drasztikus következmények is előfordulhatnak, hogy öngyilkosság, válás és egyéb kilépések a szituációból. Ez az elsődleges társfüggő. A másodlagos társfüggésben már leginkább a gyerekek szenvednek, erről is szeretnék majd röviden szólni, de sajnos a mai este keretében nem fér bele az, hogy erről is konkrétan gondolkodjunk. Én most tulajdonképpen az alkoholizmus kapcsán szeretném a társfüggőséget bemutatni. Egészen konkrétan azért, mert a társfüggés leginkább egy alkoholbeteg mellett jellemző a mai magyar állampolgárok nagy részére. Persze rengeteg társfüggő van, aki nem alkoholos háttérből érkezik, de azért szeretném mégis az alkoholizmus segítségével modellezni mindezt, hogy jobban megérthessük, meg azért is, mert gondolom, és én biztos vagyok abban, hogy a teremben is többen vannak itt, legalább 10-20-30, akár 40-50 ember is, aki ezen a szinten érintett a társfüggésben. Van egy ilyen elgondolkodható mondat, hogy az alkoholizmus az egész család betegsége. Ahol alkoholbeteg él a családon belül, ott nem csak ő a beteg, hanem előbb-utóbb megbetegszenek a hozzá közel állók, a vele egy háztartásban élők is. A Szikszai Tóth szerzőpáros azt írja a Deviáns Alkológiai című könyvében, hogyha egészséges lenne a családi rendszer, akkor vagy változásra késztetné, vagy kivetné magából az alkoholbeteget. Ez általában nem így működik, hanem egészen más forgatókönyv szerint halad előre a probléma. A Szeretet Választható című könyvben a következő konkrét idézetet találtam. Minden egyes alkoholista legalább 4 másik embert, házastársat, gyereket, munkatársat és egyéb személyeket hoz súlyos helyzetbe. És a szerzők ezt számokra is váltják. Amerikai a szerző hármas, akik írták ezt a könyvet, és azt mondták, hogy Amerikában van, az USA-ban 15 millió alkoholbeteg, és a statisztika szerint ez 60 millió másik embert érint konkrétan. Tehát 75 millió ember szenved az alkoholizmus következtében, vagy úgy, hogy társfüggő, hogy komolyan próbál megváltoztatni egy helyzetet, vagy úgy, hogy aktívan iszik. Hogyha a magyar állapotokat gondoljuk át, akkor itt Magyarországon van körülbelül 1,3 millió alkoholbeteg. Hogyha azt mondjuk, hogy 4-szer ennyi ember érintett a problémában valamilyen szinten, akkor ez 5,2 millió ember, plusz még az alkoholbetegek, tehát ez 6,5 millió ember problémája Magyarországon, hogyha az amerikai statisztika igaz a magyar helyzetre is, de legyen csak 5 millió ember, aki érintett, akkor is az ország népességének a fele. Tehát mindenképp ki kell jelenteni azt, hogy a társfüggés az vagy kisebb szinten, vagy komolyabb szinten, vagy nagyon drasztikusan, de több millió embert érint, csak az alkoholizmus kapcsán Magyarországon, és itt még nem beszéltem egyéb függési formákról, amikhez kapcsolódik a társfüggés. A társfüggő, ugye benne van a kifejezésben is, egy személyhez kötődik, egy szenvedélybeteghez kötődik, egy másik személyhez fűződik beteg kapcsolatában, és egyébként ez az adat még nem is tartalmazza azokat az embereket, akik már felnőttek, de egy szenvedélybeteg háttérből érkeznek, tehát mindenképpen a személyiségük torzult érzelmi zavaraik vannak, és olyan kényszeres cselekedeteik, amik ebből fakadnak. Most szeretném azt megvizsgálni két diakocka segítségével, illetve azt felvázolni, hogy hogyan alakul egy elsődleges társfüggőnek az élete. Legyen az elsődleges társfüggő mondjuk egy olyan feleség, aki frissen ment férjhez, és mondjuk a házasság a 10. évében elkezd észrevenni azt, hogy a férje egyre komolyabban alkoholt fogyaszt. Azt próbálom felvázolni, hogy milyen érzelmek érik, milyen folyamatok zajlódnak benne, milyen érzelmi viharokat él meg. A probléma nagyon gyakran az, hogy általában nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni az aggasztó tüneteket egy szenvedélybeteg mellett élve. Ez nyilván lehet azért is, mert természetesen védik és szeretik a másikat, vagy lehet azért, mert az alkoholbetegségnek egy olyan formájával találkoznak, ami nem a konkrét, úgymond általános alkoholbeteg típus, hanem mondjuk a szinten tartó ivó, aki soha nem látványosan részeg, de mindig ott van az alkohol a szervezetében, vagy az az időszakos ivó, aki hónapokig nem iszik, aztán elkezd inni, és mondjuk egy hónapon keresztül folyamatosan mély ponton van, aztán megint kijön, és megint teljesen józan. Tehát sokszor nem értik, vagy nem akarják észrevenni és érteni ezeket az aggasztó tüneteket a családtagok, és egy idő után összezavarodnak. Nem tudnak mit kezdeni a szituációval, a visszaesésekkel. A legtöbbször az a probléma, hogy nem tekintik betegségnek a kialakult függést. Alison Burr írja Alkoholista a családban című könyvében. Az a családanya, amikor a kisfia mondjuk utálatosnak nevezi őt és megrugdossa,
akkor ezt le tudja kezelni teljesen normálisan, de amikor a férje ugyanilyen gyerekes magatartás formával próbálja az alkoholbetegségéből fakadó következményeket leplezni, akkor összezavarodik, és nem tud mit kezdeni a szituációval. Nagyon sokszor probléma, hogy a családtagok, az elsődleges társfüggők nem értik, hogy a másik milyen énvédő mechanizmusokat alkalmaz. És a veszekedések előbb-utóbb bejáratott pályán mozognak, egyre halad előre, illetve lefelé ez az egész helyzet, megjelenik a szégyen, és a már általában mindenki előtt ismert betegség takargatása. Ez is rengeteg energiát elvesz egy alkoholbeteg mellett élve, mondjuk a feleségtől. Jönnek az ambivalens érzelmek. Egyszerre szereti a másikat, és amikor ígérgeti, hogy másnaptól nem fog inni, és leszokik, és látja, hogy milyen szánalomra méltó, akkor körbe rajongra, körbe szeretgeti. De másnap, amikor a másik ittasan jön megint haza, és veszekedés kezdemi, az akkor pedig gyűlöli. Tehát ez a gyűlölet és szeretet ellentétes megnyilatkozása, ez gyakran napokon vagy napszakokon belül is állandósulhat. Megjelenik persze az önvád is, talán miattam iszik, talán miattam van az egész helyzet. Ha én megváltoznék, ha én másképp viselkednék, akkor a másik is jobban lenne, akkor a másik sem menekülne a szenvedélyébe. Aztán itt van a félelem. Vagy attól fél egy alkoholbeteg mellett élő, hogy a másik hogyan érkezik haza, milyen jeleneteket fog rendezni, mennyire lesz agresszív, vagy attól fél, hogy a másik hogyan ül autóba, mondjuk ittosan ül autóba, vagy balesetet okoz, vagy bármilyen szituációba kerül, ahol veszélybe lehet az élete. A csalódottság érzés állandósul, az elszigetelődés is előbb-utóbb kialakul egy ilyen családban, eltávolodnak egymástól. Előbb-utóbb, hogyha a helyzet nem változik, akkor a válásra is sor kerülhet, vagy sor kerül. Aztán egy alkoholbeteg mellett élve a feleség mondjuk átvállal olyan feladatokat, amit a másik már nem képes felvállalni, elvállalni a betegsége miatt. Tehát mondjuk egy feleség, legyen mondjuk egy vidéki, falusi életet élő család a példa, mondjuk maga szerzi be a tűzifát, maga aprítja össze, ő javítja meg a házat, a házkörüli teendőket, ő végzi, ami a férjének a teendője lenne, de kénytelen átvállalni feladatokat, mert a másik nem végzi el, és egyre nagyobb teher van rajta, mert ott van a gyereknevelés terhe, ott van a saját feladata, és át kell vállalni még a családfőnek a terheit is. És tulajdonképpen ami elgondolkodtató, hogy egy alkoholbeteg mellett élő társfüggő gondolkodásában ugyanaz az alkohol játssza a központi szerepet. De nem úgy, hogy hogyan fogyaszthatná el az alkoholt, hanem hogy például a másikét mennyit ívott, melyik kosmába jár, hogyan tudná megtalálni az eldugott alkoholmennyiséget, hogyan tudná rávenni a másikat, hogy ne fogyasszon annyi alkoholt. Tehát ő is az alkoholon gondolkodik, ugyanúgy, mint az alkoholista társa, csak hát ő nem fogyasztja, hanem kontrollálni próbálja a másikat. Tehát ezek a megfigyelhető tünetek, és lehetne még hosszan sorolni. Itt említem most Erik Berlinnek a nevét, ő egy svájci pszichiáter. Írt egy könyvet Emberi játszmák címmel, amiben külön fejezetet szentel az alkoholista életjátszmának. Ezt a könyvet is ajánlottam már. Ebben a könyvben a szerző leírja azt, hogy tulajdonképpen mindannyian bizonyos játszmákban éljük az életünket. Vannak olyan játszmák, amik teljesen ártatlanok, és a hétköznapi élet szerves részét képezik, de vannak olyan játszmák is, amik kifejezetten gyilkos játszmák, életjátszmák, amiket egy életen át lehet játszani. Az egyik ilyen játszma a szerző szerint az alkoholista életjátszma. Ezt szeretném konkrétabban bemutatni most, és ezzel nagyon jól lehet modellezni, hogy hogyan alakul a társfüggés. Az alkoholista életjátszmának egy főszereplője van, az alkoholbeteg maga. Tehát alkoholbeteg nélkül nincsen játszma. Egyébként ez az alkoholista életjátszma már két fővel is működik, de teljes pompájában egy ötszereplős játszma. És szeretném bemutatni a mellékszereplőket is. Ezeket a mellékszerepeket veszik fel a társfüggők. Az egyik leggyakoribb mellékszerep az üldöző szerepe. Az üldöző legtöbbször az ellentétes nemű házastárs. Itt látható egy kép, amit érdemes egy kicsikét elemezni is. Mi látható a középpontban? Ugye ott van egy asztalszerűség, és rajta egy pohár, valószínűleg viszki, vagy valami ilyesmi tömény ital, és két részre osztik a kép. Ott van az alkoholt fogyasztó családfő, az alkoholbeteg, nevezzük mondjuk így, aki tulajdonképpen védi a szeszt, a szert. Ezen a körön kívül reked a házastárs és a gyerek. És nagyon jó példázza azt is, hogy mi történik akkor, amikor valaki a szenvedélyével már a szerves egységben él. Itt minél komolyabb a szenvedélybeteg, annál inkább kiszorulnak azok, akik közel állnak a szenvedélybeteghez, és nem tudnak bejutni ezen a körön. Itt egy tipikus szituáció látszik, ott van az alkoholbeteg, az alkoholista játszma főszereplője, és mellette az üldöző családtag,
tulajdonképpen, hogyha két ember van már, aki játsza ezt a játszmát, akkor tökéletesen működik, akkor már nagyszerűen lehet ezt az életjátszmát művelni, és haladni ebben előre. A másik leggyakoribb, úgymond mellékszerep, de nagyon fontos szerep, ez a megmentő szerepe. Legtöbbször szintén a házastárs használja, illetve hát kényszerül ebbe a szerepkörbe. Ennek a megnyilatkozás formáiról is szeretnék majd konkrétan szólni. A harmadik szerep, ezt így definiálta Erikben, hogy a balek szereplő. A balek az, aki, használjuk ezt a hétköznapokon is, aki hagyja magát átverni. Tudja, hogy mi a szituáció, nagyon sokszor tisztában van azzal, hogy a másik mit miért tesz, de mégis hagyja magát belekényszeríti egy szerepbe, és újból hát átverik azon a bizonyos palánkon, és mégsem változtat a magatartás formáján. És a negyedik szerep, ez az alkoholista számára, az alkoholbeteg számára a legfontosabb szerep, ez az összekötő szerepe. Ő az alkoholnak a közvetlen forrása, ahonnan az alkohol érkezik hozzá. Ez lehet egy italbolti eladó, lehet egy kocsmáros, de lehet a családtag, aki maga próbálja meg úgymond beosztani az alkoholbeteg számára az alkoholmennyiséget, amit elfogyasszon. Egy alapvető kérdés, ami fölmerül, játszhat-e egy ember egyszerre több szerepet is? Nem tudom, ki mit gondol, itt látom, hogy páran bólogatnak. A válasz határozott igen, akár fél órán belül is. Modellezem ezt nagyon röviden. Hazajön mondjuk késő este az alkoholbeteg, az ajtóban várja már a felesége, és rögtön, ahogy üdvözli, megszalagolja, hogy mi a lehelete, és mondja neki, hogy láttalak megint itt, és itt jártál a kocsmában, miért nem jössz haza időbe, megint itt áll, neked senki sem fontosabb, neked csak az alkohol van, mi nem számítunk, hát itt üldöz. Aztán, amikor látja, hogy a másik rosszul van, és kicsit dülöngél, leülteti a konyhába, vacsorát tesz elé, és a szívére beszél, hogy ez nem mehet tovább, kedves párom, hát valamit csináljunk. Itt egy elvonókúra, szereztem 3-4 címet, döntsél csak, valahova mindenképp menjél el, mert ez a helyzet tartatlan, tehát itt már a megmentő szerep körébe kényszerül. Aztán, amikor a férnek terhes lesz, hogy a feleség ennyit bántja, üldözi, megmenti, fogja és mondjuk megveri a feleségét, a feleség hagyja magát ebben a szerepben, nap mint nap ott van, tehát ő a balek. Aztán, amikor a férj azt mondja, hogy jó, akkor most lódulj és hozzál nekem a kocsmából egy üveg bort, akkor lemegy és beszerzi az alkoholmennyiséget, hát itt már összekötő szerepben is kényszerül. Tehát egy fél órán belül akár mind a négy mellékszerep egyetlen egy személyben összpontosulhat, és az alkoholista játszma az tökéletesen működik. Egy nagyszerűen működő szimbiózis láthatunk egy alkoholbeteg és egy társfüggő között. Ez nagyon-nagyon gyakori a mai Magyarországon. És most nézzük a konkrét szerepeket. Tehát ezt a négy szerepet szeretném átgondolni, az üldöző szerepet, a megmentő szerepet, a balek és az összekötő szerepeket, milyen megnyilatkozási formái vannak egy alkoholbetegség hátterén. Megfigyelés, számonkérés, veszekedés. Ezek tipikus üldöző attitűdök, az én családomban is van, ugye mondtam, 6-7 alkoholbeteg, tehát volt részem nekem is abban, hogy a konyhaablakból lestük az alkoholbeteg családtagot, és ismertem az összes kocsmai útvonalat, ami a közelben volt. Mentem egyik kocsmából a másikba, próbáltam számon kérni a másikat, oda mentem a kocsmába, fölállítottam, kiöntöttem az alkoholt mások szem előtt, veszekedtem vele. Tehát ezek azok a tipikus magatartásforrák, amit egy üldöző társfüggő felvesz. Aztán ugye mondtam az ital kiöntését, az üveg vonalkázását otthon, hogy vajon mennyit ivott, mennyit fogyott az alkoholmennyiség, megkeresni az eldogott alkoholmennyiséget, vagy elkobozni azt a másiktól. Ezek is tipikus társfüggő üldöző magatartásformák, érthetőek, csak sajnos nem vezetnek semmire. Következmények nélküli kijelentések vagy fenyegetések. Ez is nagyon gyakori egy alkoholista közegre. Amikor már nem bírja tovább a családtag, akkor azt mondja, hogy ha nem változhatsz a magatartásodon, akkor én elválok, akkor én elmegyek, akkor elviszem a gyerekeket, stb. Stb. Az alkoholfüggő egy ilyen fenyegetéstől megijedve valóban változhat a magatartás formáján, de általában csak addig tart ez, amíg látja, hogy tulajdonképpen nincs nagy probléma, nincsenek következmények, újból elkezd inni. A másik lát, hogy fenyegetőzik megint, de az alkoholbeteg nem fél, mert tudja, hogyan tudja a másikat sakban tartani, tehát tökéletesen játszódik tovább a játszma. Bezárni, illetve elzárni az alkoholbeteget az alkoholtól. Ezt is próbáltam. Tulajdonképpen ez egy olyan játszma, tehát amikor az alkohollal szemben próbálunk fellépni, ez egy olyan játszma, ahol mindig az alkoholbeteg győz. Soha. Soha nem nyerhet egy családtag. Ha üldöz, ha megment, ha beleg, ha összekötő, bármilyen szerepet vállal föl, ő mindig csak vesztes lehet. Kérdés az, hogy ki akar egy olyan játékot játszani, ahol mindig ő a vesztes. Ki akar így játszani? Általában senki. A társfüggés azért egy komoly betegség, mert nem tud kilépni ebből a beteg helyzetből a társfüggő személy, aki ugyanolyan megkötözöttségben van, mint az alkoholbeteg, csak nem tudja. És mindig veszt.
mindig kudarcot val ebben a szimbiózisban az alkoholbeteggel együtt élve, és együtt mennek tönkre, együtt mennek lefelé a lejtőn. Aztán az is egy üldöző magatartásforma, amikor valaki folyamatosan tűr, és egy idő után azt mondja, hogy nem bírom tovább, kilépek, és minden kapcsolatot hirtelen megszakít. Ez is egy szomorú magatartásforma, ami komoly tragédiákat tud eredményezni. Mi a probléma az üldöző magatartásformával? Ezt is mindig szeretném minden magatartásforma után áttekinteni. Aki üldöz, az a másikat gyermekként kezeli. Az a másikat lekezeli. És nyilván mi sem szeretjük, amikor bennünket kioktatnak, vagy számon kérnek. Érdemes azt átgondolni, hogy hogyan esik ez egy alkoholbetegnek. Tulajdonképpen ezért van az, hogy a veszekedések egy üldöző magatartásformával megáldott társfüggőnél és az alkoholbetegnél együtt élve ezek törvényszerűen mindennaposak. Az alkoholbeteg önértékelése is csökken, hiszen egy idő után már otthon sem kap bátorítást, azoktól sem, akiktől elvárhatná jogosan. Tehát ő is rosszul érzi magát, meg az üldöző is, mert aki üldöz, az nem érzi jól magát. Folyamatosan veszekedéseket kezdeményez, ő is rosszul érzi magát, elkezdi magát vádolni, hogy biztos én vagyok azok annak, hogy a másik iszik. És hogyha üldözi a másikat, akkor az egyszerűen a projekciót alkalmazva azt mondja, hogy rendben van, tulajdonképpen miattad iszom. Ha te nem piszkálnál ennyit, ha te nem bántanál, ha te nem lennél ilyen arrogáns velem, akkor minden rendben, akkor nekem nem kéne alkoholt fogyasztanom, de te vagy a hibás, és miattad megyek inni. Tehát egy kiváló önbecsapást tud az alkoholista is alkalmazni magán, és minden marad a régiben. Az üldöző magatartásforma következményei, itt hát mivel lelkészként is állok, itt hozok egy-két bibliai összefüggést is, a példabeszédek könyvéből például a haragos férfiú szerez háborúságot, vagy az elméjében hirtelenkedő bolondságot szerez, de ez a két kifejezés olvasható, nyilván ott van az ellentétpár is, mind a két igében, hirtelenség, bolondság, háborúság, ezek a következménye annak, amikor valaki egy ilyen közegben élve napjainak próbálja üldözni a másikat, próbálja a helyzetet megváltoztatni, nem fog sikerülni. Mégis újból és újból belekényszerül a társfüggő ebbe a szerepkörbe. De nézzük akkor a megmentő szerep felvételét is. A megmentő az tulajdonképpen nem csak a családtag lehet. Lehet egy jószándékú ismerős, és nagyon sokszor keresztények is beleesnek ebbe a magatartás formába. Azt gondolják, hogy majd én segítek. Majd az én szeretetem, vagy az én önfeláldozásom segít a másiknak, hogy kijöjjön abból a veremből, amiben benne van. Hát legtöbbször ez is egy halálra ítélt vállalkozás, mert ha a másik nem akar szemrézni a saját függésével, akkor én a saját elpisztítésemmel nem tudom őt megváltoztatni. Ezt a lépést neki kell megtennie. A megmentő az, aki mindig rendelkezésre áll, hogyha baj van. Legyen hajnali 2 óra, legyen épp egy másik nagyon fontos elfoglaltsága, rögtön mindent a sútba dob, hogy mehessen és megmenthesse a másikat. És legtöbbször abban lepeződik le, hogy megpróbálja megmenteni először, másodszor, ötödször, tizedszer, századszor, és nem történik semmi, de mégis újból és újból ott van, és megpróbálja a másikat megmenteni. A megmentő az, aki kifizeti a másik adósságait, aki helyettesíti őt, aki telefonon kimenti és falasz neki, aki hazudik a másik mentése érdekében. De mondok két konkrét helyzetet. Az alkoholbeteg otthon fekszik alkoholmámorban, és valaki keresi őt telefonon. A feleség azt mondja, hogy sajnos nem tudom adni, éppen rosszul érzi magát. Hát megmenti, kimenti a helyzetből. A másikat nem kell szembenézni azzal, hogy mik a következmények. Ez persze természetes, mert mindenki megpróbálja megvédeni azt, akit szeret. De ha folyamatosan így viselkedik valaki, akkor csak ahhoz asszisztál, hogy a másik gyorsabban menjen tönkre. Vagy a kocsmából megkeres valaki, hogy ennek és ennek mondjuk a férjednek ennyi az adóssága, légy szíves, fizest ki. És akkor nem azt mondom, hogy ez nem az én dolgom, a másik csinált adósságot, hanem kifizetem. Tehát a kellemetlen következményeket elveszem a másiktól, ez egy tipikus társfüggő magatartásforma. Nem fog szembesülni azzal, hogy milyen következményei vannak az ő szenvedélybetegségének. Én pedig folyamatosan azzal leszek elfoglalva, hogy kimentsem ezekből a szituációkból. Babuzsgatás, a másik kiszolgálása. Erre is van példa. Amikor a szenvedélybeteg hozzátartozója teljesen gyerekként kezelve a másikat, folyamatosan egy ilyen gyereklétben tartva próbálja kihúzni a bajból a másikat. A szerepek átvállalása is tipikusan egy ilyen probléma. A legszomorúbb az, amikor bizonyos szerepeket már nem pusztán mondjuk az alkoholbeteg fél mellett levő feleség vállal át, hanem mondjuk a legidősebb fiú. Ő kényszerül arra, hogy a családfőnek a szerepét átvegye. Neki kell bizonyos olyan terreket felvállalni, amik abszolút nem az ő feladatai lennének, mégis ez különösképpen megterheli őt is, meg a család többi tagját is.
Aztán egy szomorú megmentő attitút, amikor valaki azt mondja, hogy na akkor most úgy mentlek meg, hogy veled együtt iszom. És legalább így látod a következményeket, és majd ez az én magatartásom majd téged talán elgondolkodtat, hát ez sem vezet semmi jó eredményre. A megmentő magatartás problémáit részben érintettem már. Akit mindig megmentenek, az nem tanul meg szembenézni a saját problémáival. Nem lesz motivált a változtatásra, hiszen ha baj van, ott van a megmentő, aki segít. Ha kicsit rosszul is érzi magát a saját állapotában, vagy a saját szenvedélybetegségében, tudja, hogy kihez kell fordulni, tudja, hogy kitől kell segítséget kérni. Sokszor a megmentő magatartás mögötti valódi indíték a szégyen, és az ebből fakadó takargatás, bagatellizálás. És ami még szomorúbb, hogy ez a szerep sokszor vonzó a mártírként felálló családtagnak, aki azt mondja, hogy hát milyen rossz helyzetem van, milyen pokoli szituációba kerülök az én alkoholista férjem miatt, de azért hogyan tartom én össze a családot ennek ellenére, milyen hősként végzem a munkámat, és tulajdonképpen hát egy glória a feje fölött már is megjelent, és mások is tényleg hát csodálják őt a teherbírásáért. Nagyon sokszor nem akar szembenézni az a családtag, hogy neki is változtatni kell ahhoz, hogy a szituáció otthon megváltozik. Aztán a háttérben ott lehet tulajdonképpen a félelem, a másik elengedésének a hiánya. Meg kell mentenem, mert ha én nem mentem meg, akkor mi lesz a másikkal, akkor hogy fog az élete tovább folyni, milyen zsákutcába kerül, akár bele is halhat, hát nekem mindenképp segítene, mindenképp meg kell mentenem. Csak közben nem vesz észre, hogy ő is tönkre megy, meg mindenki más tönkre megy körülöttük. Mert a megmentő szerep az nem segít, hogy a helyzet változzon. A visszahatás pedig az, hogy aki társfüggő, annak nincsen saját érzése. Azaz nincsenek saját gondolatai, nincsen saját személyisége sem, mert teljesen elveszik a másikéban. Megmentő magatartás problémái. Megint mondok egy bibliai összefüggést. Van olyan út, mely igaz az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja. Vagy van egy jól ismert magyar közmondás, ami erre reflektál, vagy ehhez hasonlít. A pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Lehet, hogy én a legjobbat akarom a másiknak. Lehet, hogy én valóban őszintén szeretném megmenteni, de ha a másik nem néz szembe a saját betegségével, a másik nem változtat, a másik nem kér segítséget, akkor én hiába akarom megmenteni, nem fogok tudni segíteni neki. Ahhoz tudok asszisztálni ezzel a magatartás formával, hogy a másik ugyanabban a helyzetben maradjon tovább, és hogy én is egyre nyomorultabbul érezzem magam. Egy konkrét felismerés az, hogy magunkat sem tudjuk gyökeresen megváltoztatni. Mindannyiunknak van egy olyan függési formája, amiről már volt szó, ami hát túlnő rajtunk. Lehet, hogy bizonyos területeken tudunk változtatni, de lesz legalább egy vagy két olyan függési forma, legyen az viselkedésfüggés, kapcsolatfüggés vagy szerfüggés, amihez segítséget kell kapnunk. A megmentő magatartás formából is gyógyulni kell. És ahogy már mondtam, ha úgy akarunk valakit megmenteni, hogy ő nem motivált a változtatásra, nem lesz elmozdulás. Ahhoz jó ez a játszma, hogy minden maradjon a régiben. Hogy az a verki pörögjön, de ne változzon semmi. Aztán a Balek szerep felvétele, ez leggyakrabban Erik Berne szerint az alkoholbetegnek az édesanyja, aki újból és újból pénzt ad és bizalmat szavaz az alkoholbetegnek, tudja, hogy mire költi a másik a pénzt, de mégis megbeszélnek valami konkrétumot. Például olyan sovány vagy kisfiam, adok pénzt neked arra, hogy egyél valamit. Alkoholra fogja költeni. Mert az alkoholbeteg azt mondja, hogy most ilyen és olyan nagy terveim vannak, ezen lesz szükségem egy kis segítségre. Hát tudja jól a Balek szerepet felvegyén, hogy mire fog menni a pénzt, de mégis újból és újból bizalmat szavaz, pénzt ad, és persze az alkoholban, vagy hát alkoholként fog hasznosulni. Tehát például az egyik ilyen szerep, amikor pénzt adunk, amikor tudjuk, hogy alkoholra költi, vagy amikor eltűrjük a folyamatos durvaságot a másiktól, vagy a folyamatos megaláztatásokat, ez lehet szóbeli, lehet tetleges is. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen szerepben élve teljesen pokolla változik a család élet. Amikor hagyjuk magunkat átverni, ugráltatni, ezek tipikusan Balek magatartás formák. Az önvád szintén, amikor magamat vádolom a másik hibázata miatt. Ezt mindenkinek szeretném a szívére helyezni, aki ilyen környezetben nő fel. A társfüggő soha nem hibás azért, hogy a másik iszik. Annak mindig vannak egyéb konkrét okai. Viszont abban igenis hibás lehet, és abban van felelőssége, hogy a helyzet marad egy helyben, vagy változik. És legyen még a negyedik, az összekötő szerep is, csak röviden megemlítve. Az összekötő az, aki beszerzi az alkoholmennyiséget a másik számára. Aki folyamatosan adagolja neki, azt gondolván, hogy így kevesebbet fog inni.
Gyakran próbálkoznak a társfüggők ezzel. Ha én adom neki, akkor biztos nem hiszek annyit, mint hogy ő maga szerezné be magának. Ez megint csak egy nagyon beteg elgondolás, abból fakad, hogy nem ismerik az alkoholbetegségnek a természetét. Azért idézek most egy újabb igeszakaszt ide, mert nagyon megdöbbentő volt számomra. Habakkuk könyvében található egy kis profétai iratban, az Ószövetségben, és bizony a bor is megcsal. Felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Telhetetlen és magához ragad minden népet, és magához csatol minden nemzetet, írja ez az igeszakasz. Most csak az első felére utalva először, azt mondja, hogy felgered a férfiú, és nincsen nyugalma, ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Ezt úgy fogalmazza meg nagyon egyszerűen az alkoholbetegek, az anonim alkoholisták közössége, hogy az alkoholbetegnek egy pohár túl sok, 30 pedig túl kevés. Tehát ha elkezd inni, ő nem tudja megállni. Ez a betegségnek a természete, erről szól röviden ez a szakasz is, és benne van még egy olyan érdekes összefüggés, amit úgy fogalmaz meg, hogy tehetetlen és magához ragad minden népet, és minden nemzetet magához csatol. Teszem, hogy ott a világtörténelemből egy pár nagy hódító, akik alkoholbetegek voltak. Vagy pár nagy diktátor. Rettegett Iván, makedóniai nagy Sándor, Sztálin, hogy csak három nagy embert mondjak a világtörténelem színpadáról, mind komoly, súlyos alkoholbetegek voltak. Az összefüggés az elég elgondolkodtató. Egy nagy kérdés mindezek után, hogy mitől lesz változás egy ilyen játszma esetén? Hogyan lehet kilépni ebből a helyzetből, hogyan lehet gyógyulni a társfüggésből egy alkoholbeteg mellett élve? A törvényszerűségek persze igazak nem csak alkoholbeteg mellett élő társfüggők esetére nézve is, majd az utolsó olyan 7-8 diakockában szeretnék egy tesztet is megmutatni, hogy mik a társfüggésnek a jellemzői, hogy ki magára ismerhessen, hogyha benne van ebben a problémában. Mert ahogy mondtam, nem csak alkoholbeteg mellett lehet valaki társfüggő. A játszma egyébként akkor szűnik meg, hogyha az alkoholbeteg magára marad. Ha nincs, aki játszon vele, akkor előbb-utóbb kénytelen szembenézni azzal, hogy kellemetlen a szituáció neki. Akkor lesz motivált a változtatásra, ha nem lesz, aki megmentse, aki üldözze, ha nem talál egy balekot, akit átverhet, és ha nincsen összekötő, akitől az alkoholt beszerezhesse, akkor általában előbb-utóbb kénytelen azzal szembenézni, hogy neki kell a felelősséget vállalni a saját életéért, a saját betegségért. Mit lehet tenni? Az első nagy és fontos dolog, ha társfüggők vagyunk, hogy felismerjük ezt, és beismerjük azt, hogy tehetetlenek vagyunk a másikkal szemben. Ha a másik nem akar változni, a legjobb próbálkozásaim is kudarcot fognak vallani. Gyakran elhangzó kérdés egyébként, amit nekem többször feltesznek, hogy mit tegyek, hogy a másik ne igyon? Mit tegyek, hogy a másik megváltozzon? Erre nagyon szomorú dolgot lehet válaszolni, semmit. Ha a másik nem akar változni, akkor én nem tehetek semmit. Egy dolgot tehetek, ez az én felelősségem, ez pedig az, hogy én magam változok, ha társfüggő vagyok. Én magam kezdek el gyógyulni és szembenézni a saját beteg állapotommal. De legtöbbször itt jön egy komoly feszültséghelyzet, és legtöbbször itt mondja azt a társfüggő, hogy nem én ittam, a másik ivott. Miért én változzak? Nekem nincs probléma, a másiknak van problémája. Ha ő nem inna, akkor minden normális kerékvágásba menne, akkor nem lenne semmi probléma. Ezzel szemben érdekes módon azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg családfő mondjuk abba hagyja az ivást, körülbelül egy éven belül széthullik a családi rendszer. Tehát nagyon sok válás fordul elő azokban a családokban, ahol az alkoholbeteg abba hagyja az italfogyasztást, de a társa nem gyógyul a társfüggéséből. Ez is egy érdekes, elgondolkodható tény. Nagyon fontos, hogy gyógyuljunk a társfüggésből, mert hogyha nem gyógyulunk, akkor akadályozzuk a szembesülést. Ne akadályozzuk ezt. Ki kell lépni az alkoholista játszmának a szerepköreiből. Van egy motto az anonim alkoholistáknál, ami így szól: feljebb kell emelni a padló szintjét az eleséshez. Egészen konkrétan így szól ez az idézet, elnézést kérek, hogy feljebb kell emelni a padló szintjét a pofára eséshez. Így mondják ezt, mert ha én nem játszom ezeket a szerepeket, akkor abban segítek, hogy a másik előbb orra bukjon, és előbb szembesüljön azzal, hogy vagy változtat az életében, és vagy szembenéz a szenvedélybetegségével, vagy tönkre megy. És persze nem csak ő, hanem én is, a gyerekek is, és mindenki, aki a közelben van. A játszmamentes életről egy elgondolkodható idézet Hans Klein Alkoholfüggés és családgondozás című könyvéből. Így ír a szerző: ha a hozzátartozó többi nem igazodik a beteghez, hamarosan megváltozik valami. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik többi a beteggel, hanem elkezd magára figyelni. Ami sajnos egy idő után a társfüggőre nem jellemző. Minél jobban sikerül mellőzni az alkoholistát és a negatív viselkedését, ő annál hamarabb kikerül a figyelem középpontjából, és visszakényszerül a betegsége gondolatához. A betegség ekkor
már nem érdekesség lesz a számára, amiért rengeteg figyelmet kap, hanem egyre több szenvedést fog okozni neki. Érthető módon az alkoholista ezt nem engedi meg azonnal. Előbb ellenszegül, és a múlt tapasztalatai alapján jól tudja, hogy a társát általában sikerül meggyőznie. Ezért a társának nagyon sok erőre és következetességre van szüksége, hogy új magatartásában ne hagyja magát befolyásolni. Ez bizonyosan lehetetlen a régi magatartásba való visszaesések nélkül, de ha ennek ellenére következetes tud maradni, nagy a valószínűsége annak, hogy elhatározását siker koronázza. Nevesítem egy konkrét példával. Most nemrég fordult elő, hogy beszélgettem egy olyan családanyával és a lányukkal, ahol a családfő alkoholbeteg volt, illetve most is az még, és próbáltam egy-két törvényszerűséget elmondani nekik. Ők megpróbálták megváltoztatni a magatartásukat, ami az lett az alkoholbetegnek a magatartás, hogy annál drasztikusabban elkezdett inni, elkezdett fenyegetőzni öngyilkossággal, egyéb dolgokkal, és ezzel sikerült is elérnie azt, hogy a magatartás forma az ne változzon meg, illetve hogy döcögősen, de akkor is maradjon minden a korábbi helyzetben, a korábbi állapotban. Egyáltalán nem könnyű kilépni tulajdonképpen az alkoholista játszmából, nem könnyű ezeket a szerepeket nem felvenni, pláne akkor, hogyha ezeket már 5, 10, 15, 20 vagy akár 30-40 éve játssza valaki. Viszont ha ezt nem teszi meg, ha ebből nem gyógyul, akkor a helyzet az csak rosszabbodni fog. Egyéb lehetőségeket szenvedélybeteg mellett élve. Tehát mit tehet egy társfigy, hogyan léphet ki a szituációból? Egy-két olyan segítő szempontot mondok, amit nekem is alkalmaznom kellett, és nyilván bárki más is alkalmazhatja. Fontos, hogy megértse a társfüggő a szenvedélybeteg társát. Az érzelmi zavarait, a betegsége jellegzetességeit, ami egy alkoholbetegség esetén mindenképpen nagyon konkrét dolgokkal jár. Fontos a megbocsátás is. Fontos az, hogy lássa, hogy a másik nem szándékosan utálatos, nem szándékosan arrogáns és agresszív, hanem ez sokszor az énvédő mechanizmusaiból fakad. Fontos, hogy tudja szembesíteni a másikat. Nem agresszívan, nem üldözve, hanem szeretettel, de határozottan. Fontos, hogy segítse, hogy a másiknak a pozitív énképe is újból előtérbe kerülhessen, hogy láthassa, hogy értékelhető ember, még akkor is egyáltalán nem látja magát értékesnek. Nagyon fontos egy társfüggőnél az, hogy időt szálljon a saját érzéseire, a saját problémáinak a feldolgozására, mert nagyon gyakran egyáltalán nem jellemző egy ilyen szituációban. És fontos az is, hogy megtudja, hogy mik a terápiás lehetőségei, hogy azokat tudja felvázolni az alkoholbeteg számára, és láthassa azt, hogy ő milyen segítséget kaphat. Ha mindezek nem segítenek, akkor van még egy nagy ütőkártyája vagy adója egy társfüggőnek, aki gyógyul a társfüggéséből, ez az elengedés. Mit jelent elengedni valakit? Ez az egyik legnagyobb kérdés, amit a legtöbben félreértenek. És fölteszik azt a kérdést, hogy nem szeretetlen, nem keresztényetlen magatartás elengedni az alkoholbeteget? Mit jelent valakit elengedni? Mi a különbség az elengedés és az elhagyás között? Erre hozok egy példát a már említett könyvből. Így ír a szerző, hatásos, ha elengedi az alkoholbeteget, mert ha hirtelen magára hagyják, megérti, hogy többé nem viseli gondját, illetve itt az ideje, hogy döntsön, vagy hagyja, hogy elpusztítsa az alkohol, vagy végre felelősséget vállal a saját életéért. Az alkoholizmus esetében az a veszély áll fenn, hogy a nem megfelelően nyújtott segítség megakadályozza a beteget abban, hogy átélje az említett tapasztalatot. Furcsa módon egyesek azt hiszik, hogy pontosan ilyen helyzetben kell segíteniük ezeken a szerencsétlen embereken. Tehát pont akkor mentik meg, pont akkor vannak ott újból, és akkor állnak a rendelkezésére, amikor egy kicsit el kéne engedni, hogy a másik végre szembenézzen azzal, hogy beteg. De amilyen jó, annyira téves is a szándékuk, mert a beteg csak akkor vágyik arra, hogy segítsenek rajta, amikor megértette, hogy ő a felelős a betegségért, és egyedül nem tud boldogulni. Mondok egy egyszerű példát. Tegyük fel azt, hogy bármelyikünk elkap egy egyszerű kis influenzát, kicsit folyik az orra, egy gyengén mondjuk hasogat, vagy fáj a feje, de nem tartja ezt olyan komoly dolognak, és éli a hétköznapjait, de ez a fejfájás egyre hasogatóbb lesz, a torka egyre jobban fáj, és egyre jobban folyik az orra, és úgy érzi, hogy hát egyre gyengül az ereje is. És mondjuk oda jön a társuk, és azt mondja, hogy átteszem ezeket a tüneteket. A betegség megmarad, a tüneteket valaki más hordozza. A szenvedélybeteg, illetve influenzás az ugyanúgy beteg marad, csak mellette már egy másik személy is beteg, és egyik sem gyógyul, mind a kettő megy tönkre. Hát valami ilyesmi történik egy alkoholbeteg és egy mellettető társfüggő esetében is. És hogyha a tüneteket hagyom, hogy a másik megtapasztalja magán, akkor lesz motiváltal, hogy elmenjen orvoshoz. Mi is akkor vállaljuk fel azt, hogy jó, akkor nagy levegőt véve
kifizetjük a vizitdíjat és elmegyünk az orvosi rendelőbe, amikor azt érezzük, hogy egyedül nem tudjuk megoldani a problémát, segítségre van szükségünk. De ha mindig megmenti valaki a szemedébeteg ismerősét, barátját, hozzátartozóját, akkor nem segít, hanem elódáz valamit, ami nagyon üdvös és nagyon fontos lenne. Az elengedés és az elhagyás között tulajdonképpen van egy alapvető különbség. Amikor valakit elhagyok, akkor nem érdekel, mi történik vele. Lemondok róla érzelmileg, lemondok róla minden szempontból. Ha valakit elengedek, akkor hátrébb húzódom. És támogatom érzelmileg, hogyha kell, hogyha szembe akar nézni a betegségével, de ha nem vállalkozik erre, akkor nem asszisztálok ahhoz, hogy ő Istenkre menjen, meg mindenki más körülöttünk. Legtöbbször az a szomorú helyzet áll fenn, például egy pécsi eset nemrég történt. Meglátogatott egy hölgy, aki nagyon rosszul érezte magát, mert a férje egy súlyosan alkoholbeteg férfi volt, aki rendszeresen ittasan ment haza és tönkretette a családját. Volt két pici gyerek, a feleségét rendszeresen megerőszakolta, mivel az nem akarta önmagát odaadni neki ilyen állapotban érthető módon. A feleség már nagy kissel aludt, a gyerekek többször nagy veszélynek voltak kitéve, de mégsem akart változtatni a magatartásán, mégis hagyta, hogy ez a helyzet tovább haladjon előre. A végén nem tudott más tenni, mint elvált a férjétől. Lett volna más eszköztára is a másik szembesítésére, de odáig haladt a helyzet előre, hogy már csak ez az egy lehetősége maradt. Tehát én azt gondolom, hogy elengedés és elhagyás között óriási különbség van, ezt látni kell, és ezt meg kell tanulni egy társfüggőnek, hogy hogyan tudja alkalmazni helyesen. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudja tanulni, el segítséget kell kérnie. Ahol a társfüggés kialakul, ahol valaki ezeket a beteg szerepeket használja évek vagy évtizedek óta, ott mindenképp indokolt az, hogy segítséget kapjon. Még mindenkinek fontos segítség lehet az, hogyha tudja, hogy nincs egyedül. Ahogy mondtam, ebben az országban több millió társfüggő van. És vannak olyan önsegítő csoportok, akik igenis jól működnek. Ahogy mondtam, az USA-ban, amikor az AA mozgalom elindult, megfigyelték, hogy józanodó alkoholbetegek, amikor visszaépültek a családi rendszerbe, előbb-utóbb azzal kellett, hogy szembesüljenek, hogy széthullik a család. Pedig ők már nem ittak, de valami mégis beteg maradt, és felismerték azt, hogy tulajdonképpen az alkoholbetegek családtagjai is segítségre szorulnak, és létrejöttek olyan önsegítő közösségek, mint például az Al-Anon, az alkoholbetegek hozzátartozóinak a csoportja, az ACA, Adult Children of Alcoholics, tehát alkoholbetegek felnőtt gyermekei, vagy Alatin csoportok, ami alkoholbetegek gyermekei számára vannak. Ezek mind olyan önsegítő lehetőségek, itt Pesten mind a három csoport elérhető. Alatin csoport sajnos csak egy van az országban, itt Budapesten, ha jól tudom. De tulajdonképpen a lényeg ezeknek az önsegítő csoportoknak az, hogy segítenek fölismerni a betegségnek a törvényszerűségeit. Segítenek azt megértetni a társfüggővel, hogy nincs egyedül, hogy nem egyedül kell küzdeni ezekkel a igenis hát komoly és nagyon drasztikus érzelmekkel, és van lehetőség arra is, hogy kilépjenek ezekből a szerepekből. Hogy kimondják a saját érzelmeiket, hogy a saját életük, a saját személyiségük az elkezdjen épülni és előre haladni. Hogy ki tudjanak alakítani helyes viszonyulási formákat, és azokat tudják rögzíteni. Ez nagyon fontos minden társfüggő számára. És tulajdonképpen itt a hit szerepét is röviden vázolnám az önsegítő csoportok tematikájában. Az első fontos lépés, amit ki kell mondania nem csak egy szenvedélybetegnek, hanem egy társfüggőnek is, az az, hogy tehetetlen a másikkal szemben. Nem tudja megváltoztatni. És ezután a második lépés az önsegítő csoportoknál az az, hogy ha én nem tudok megváltozni egy helyzetből, ha nekem nem megy a másik megváltoztatása, akkor kell, hogy legyen valami külső erő, ami igenis segít, ami igenis lehetőséget biztosít arra, hogy megváltozzon a szituáció, megváltozzon ez a beteg helyzet. Egy másik beszédes tapasztalat, hogy hogyan változott egy családanyának az élete, miután megpróbált kilépni ezekből a beteg társfüggő szerepkörökből. Az alkoholbeteg férj vallott így: ha tönkre akarod tenni egy iszákos munkáját, ismertesd meg házastársával az Al-Anont. Paulin, ez a feleség, háromféleképpen változtatott megközelítésén, ami őrülten zavart. 1. Már korábban mindig kiöntötte a piám a lefolyóba, most ezt abba hagyta, és semmiben nem próbálta megakadályozni az ivást. Azon kezdtem el tűnődni, vajon szerete még. 2. Hétfőnként mindig megkértem, hogy telefonáljon be a munkahelyemre, és mondja azt, hogy náthás lettem. Korábban ezt mindig megtette, amiután elment az Al-Anonba, egyszerűen csak mosolygott, és azt mondta, nem. Ezt most már saját magadnak kell elintézned. 3. Sokkal nyugodtabbnak és összeszedettebbnek tűnt. Korábban alig értem haza az ivászatból a haverokkal, azonnal kifogást kerestem arra, hogy újra elmehessek. Egyszerűen csak elkezdtem veszekedni Paulinnal, és aztán azt mondtam, rendben, ha így viselkedsz, elmegyek. Miután belekeveredett ebbe az Al-Anon dologba, ahelyett, hogy megpróbált volna otthon tartani, csak mosolygott és azt mondta,
Viszlát, egy megbeszélésre kell mennem. Tehát látod, itt nem arról van szó, hogy a feleség a szeretetlen lett volna másikkal, vagy gonosz, vagy drasztikusan negatív. Egyszerűen csak rájött arra, és ráébredt arra, hogy bármennyire is megpróbálta másikat megmenteni, vagy üldözni, ugye itt mind a két magatartás volna megjelenik, vagy akár a balek szerepet fölvenni, az nem segített semmit. Kilépett ezekből a szerepkörökből, a másik már is sokkal kellemetlenül érezte magát, és kénytelen volt szembenézni azzal, hogy valamit tennem kell, hogy a helyzet megváltozik. Ami fontos, hogy megértsük azt, akkor, hogy a társfüggők vagyunk, hogy a gyógyulási folyamat az mindig időt vesz igénybe. Ahogyan nem egy hónap alatt lesz valaki alkoholbeteg, úgy nem egy hónap alatt gyógyul. És a társfüggő magatartásból való gyógyulás is hosszú folyamat. De egy olyan folyamat, ami a fájdalmak ellenére lehet örömteli és boldog. A társfüggés nagyon gyakran fakadhat akár a gyerekkorunkból is. Hogyha egy olyan közegben nőttünk fel, ahol szenvedélybetegek éltek, alkoholbetegek, egyéb problémákkal küszködő emberek, ott szinte biztos, hogy a kisgyerek, aki felnő, az társfüggőként éli az életét, és később egy társfüggő magatartásból valaki kiváló alkoholbeteg lehet. Tehát aki társfüggő, aki egy másik emberhez kötődik beteg módon, annak előbb-utóbb valahogy ezeket a belső feszültségét oldani kell. És nagyon gyakran egy társfüggéshez kiválóan kapcsolódhat egy alkoholbetegség, egy tévéfüggés, egy kényszeres evés, egy internetfüggés, szexfüggés, kényszeres segítés, lehetne sorolni rengeteg fajta szenvedélybetegség kapcsolódhat a társfüggéshez. A rossz hír, amit már mondtam, hogy társfüggővé nem csak alkoholbeteg mellett válhat valaki, vagy nem csak egy másik függő személy mellett. Elég, hogyha a szülő elnyomja a gyerekét, vagy nem adja meg neki létfontosságú szeretetet, illetve elfogadást, vagy olyan kényszeres magatartásformák rabja, amely komoly érzelmi zavarokat alakít ki a mellette a élők életében. Ez elég az, hogy valaki kodependenssé vagy társfüggővé váljék. És akkor az előadás vége felé haladva még egy pár diakoszka arra nézve, hogy kodependens vagyok-e. Tehát most mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket a kérdéseket úgy gondolja át, hogy első szám egyes személyben. Itt a kodependens személynek 10 jellemzőjét fogom felvázolni, nem a saját kútfőből, hanem a Szeretet Választható című könyvből. Majd a végén az utolsó előtti diakockában ajánlok egy pár könyvet a témában. Az a 10 jellemző közül az első így szól, a kodependenst, vagy a társfüggőt egy vagy több kényszeres késztetés hajtja. A kérdés, van-e valamiféle olyan szokás az életemben, vagy ismétlődő viselkedésforma, ami eluralkodott az életemben? Lehet ez az, hogy mondjuk valaki kényszeresen mindent az élére rak? Vagy ami nálam volt, amikor beszállok a lévbe, minden gombot kihúzogatok? Tehát lehet valami nagyon egyszerű dolog, de lehet valami drasztikus, például, ahogy mondtam, evési függés, vagy egy viselkedési függés, egy olyan internetfüggés, szexualitás, vásárlási függés, lehetne sorolni tévéfüggés, ami úgy elulakodott az életem, hogy nem tudok tőle szabadulni. Mert a kodependensre tipikusan jellemző az, hogy egy vagy több ilyen kényszeres viselkedésforma tartja a rabságában. Aztán a kodependens vagy a társfüggő személy olyan békjobban és kínokban vergődik, amilyen torzulások gyermekkori családjában léteztek. Tehát olyan problémákat hall vissza, és olyan magatartásformákat gyakorol ő is, amit a hátterében látott és hallott. Az anya vagy az apa hangja mennyire erős? Megint egy olyan kérdés, amit mindenki magának tegyen fel. Nem visszhangoznak olyan sorompó mondatok, amik meggátolnak abban, hogy boldog legyek. Például, úgysem tudod megcsinálni, mondja a szülő. És bele se vágok a később életemben sem, mert azt a mintát kaptam, hogy nekem úgysem megy. Vagy én vagyok a legjobb, mindenben maximumot akarok nyújtani, mert ezt várták el tőlem a szüleim, de ezek tönkreteszik az életemet, mert nem tudok mindenben a legjobb lenni. Vagy a te érzéseid nem fontosak, csak én számítok. Ez is egy beteg magatartás volt, amikor a szülő teljesen leterheli a gyereket, és nem hagyja, hogy a saját érzései, a saját kis vágyai kielégüljenek, mert csak önmagával van elfoglalva ő is, meg a gyereknek is teljesen rá kell hangolódnia. Tehát tulajdonképpen a társfüggő, most csak röviden tudom ezt felvázolni, olyan torzulásokat visz magával, olyan problémákat az életben, amik otthon tipikusan jellemzőek voltak. És nem tud szabadulni ezektől a beteg mintáktól. Harmadik jellemző. A kodependens személy önértékelése, és gyakran az érettsége is nagyon alacsony fokú. Mennyire vagyok önmagammal megelégedve? Megvédem magam az igazságtalan bírálatoktól, vagy csendben hallgatok? Elfogadni az az érzés, hogy nincsenek barátaim, hogy magányos vagyok, hogy egyedül vagyok. A társfüggők gyakran érzik ezeket az érzéseket.
A kodependens meg van győződve arról, hogy boldogsága másoktól függ. Amit mások tesznek, amit mások csinálnak vele vagy körülötte, tulajdonképpen ő ezért él, vagy ebben érzi jól magát, hogyha ezt nem tapasztalja, akkor egyszerűen összetörik. Hát a kodependens arról van meggyőződve, hogy a boldogság az másoktól függ, és másokon keresztül érhető csak el. A kodependens személy túlzott felelősséget vállal, vagy érez mások iránt. Például egy pár ilyen konkrét kodependens megnyilatkozási forma, ha én nem lépek közbe, a másik szörnyű hibát fog elkövetni. Vagy én vagyok az ő szerencsétlenségének az okozója. Ha én nem lennék, ha én nem így viselkednék, akkor nem lenne ez a probléma. Ha többet tettem volna érte, a másik most boldog lenne. Vagy én nem akarom ezt és ezt, de a másikért megteszem. Vagy amit én akarok, az nem fontos. Amit a másik akar, amit a másik szeretne, az sokkal-sokkal fontosabb. Ezek tipikus társfüggő megnyilatkozások. És nem azt akarom mondani, hogy egyszer-egyszer nem mondhatok le a saját érzéseimről, a saját dolgaimról, de az, hogyha magamat hibáztatom, az, hogyha magamat teszem felelőssé azért, mert egy másik ember szenvedélybeteg, vagy benne van a szenvedélybetegségében, akkor az mindenképp egy beteg személyiségjegyet takar. A kodependensnek a házastársával, vagy más fontos személlyel való viszonyát megzavarja a függés és függetlenség közötti egyensúly veszedelmes labilitása. Tehát a társfüggő személy az egyik időszakban nagyon ragaszkodik valakihez, és mindenképp mellette akar lenni, egy másik időszakban pedig teljesen eltávolodik tőle, de ezt se tudja hosszan megtenni, mert újból visszacsapódik, és aztán újból eltávolodik. Tehát a függés és a függetlenség közötti labilitás jellemzi a társfüggőt. Aztán a kodependenciában szenvedő nagymester az eltakadásnak, vagy elfojtásnak. Például őszintén védelmezi a beteg családtagját. Azért a lelke mélyén egy csodálatos ember. Persze lehet, hogy tönketett mindent és mindenkit maga körül, mégsem meri kimondani azt önmagába, hogy a másik hibás lenne. Védelmezi. És az is jellemző a társfüggőkre, hogy amikor megpróbálják mondjuk felidéztetni velük a gyerekkorukat, és hogyan, milyen közegben nőttek fel, akkor nem emlékeznek dolgokra. Nincsenek emlékképeik, vagy csak elszigetelt emlékképeik vannak, elszigetelt érzelmeik, amiket nem tudnak kimondani maguknak sem, csak úgy éreznek ezt, azt, amazt. Ez is tipikus társfüggő személyiségegy. A társfüggőt, hogy kodependenst olyan dolgok gyötrik, melyeket nem tud megváltoztatni, bár gyakran próbálkozik. Kérdés, hogy ez kire jellemző. 9. pont. A társfüggő élete feltűnő módon tele van szélsőségekkel. A személyes kapcsolatában vagy kapcsolataiban fellángolások és elhidegülések egyszerre. Olyan ellentétpárok, mint például kuporgatás és költekezés, dühöngés, gyöngétség, szeretet, háborúskodás, és lehetne sorolni, a társfüggő ez tipikusan jellemző. Tehát a társfüggő életében érzelmileg annyira instabil sokszor, hogy csapunk. Egyik érzésből a legpozitívabb, érzésből a legnegatívabba. Nyilván ezt meg kell tanulnia kezelni. Ez egy tipikus társfüggő sajátosság. És legtöbbször persze ezt nem ismerik mások róla. És a 10. A társfüggő folyamatosan keres valamit, ami kimaradt vagy hiányzik az életéből. Folyamatosan keres, de nem találja meg. Úgy is lehetne ezt mondani, ez a bizonyos kuglóf effektus, ugye a kuglóznak üres a közepe. A társfüggő azt érzi, hogy éli az életét, éli a hétköznapjait, de van egy megmagyarázhatatlan elégedetlenség, vagy elégedetlen érzés, elégedetlenség érzés. Szeretne változni, változtatni, érzi, hogy valami hiányzik az életéből, de nem találja és nem tudja ennek a szokát és ennek a megoldását, és ebben vergődik, éli az életét, az évtizedeit, és akár az egész életét így éli le. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire ismert magára. Nyilván nem csak az lehet társfüggő, akire mind a 10 személyiségjegy igaz. Egyébként egy érdekes statisztika megint csak. A szerző hármas, akinek majd ajánlom a könyvét, azt mondja, hogy csak az USA-ban körülbelül 100 millió társfüggő él. Tehát ez nem kevés. Egyharmada a népességnek az érintett a társfüggésben. 3 pszichiáter írta ezt a könyvet, amit majd fogok ajánlani. Tehát mondom, ahogy Magyarországon is szerintem több millió ember igenis komolyan érintett. Ajánlanék egy pár irodalmat, így a tizedeit, és akár az egész életét így éli le. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire ismert magára. Nyilván nem csak az lehet társfüggő, akire mind a 10 személyiségjegy igaz. Egyébként egy érdekes statisztika megint csak. A szerző hármas, akinek majd ajánlom a könyvét, azt mondja, hogy csak az USA-ban körülbelül 100 millió társfüggő él. Tehát ez nem kevés. Egyharmada a népességnek az érintett a társfüggésben. 3 pszichiáter írta ezt a könyvet, amit majd fogok ajánlani. Tehát mondom, ahogy Magyarországon is szerintem több millió ember igenis komolyan érintett, ajánlanék egy pár irodalmat így a vége felé.

múzsák kiadott, aki ezt a könyvet 97-ben. Sajnos már nem elérhető csak antikváriumokban. Érdemes megkeresni, mert a társfüggés az egyik legjobb szakirodalom, ami elérhető magyar nyelven. Hans Kahnnak a könyvét is ajánlom, nagyon melegen. A Koinonia kiadó adta ki, alkoholfüggés és családgondozás címmel. Janet Geringer Wojtyc, alkoholbetegek felnőtt gyermekei. Ez tulajdonképpen azokat a személyiségeideket veszi sorba, amiről nem is tudtam ma szólni, hogyan alakul egy másodlagos társfüggőnek az élete, egy olyan kisgyereknek, aki egy alkoholbeteg vagy egy szenvedélybeteg háttérből érkezik. Helmut Hárs kiút az alkohol rabságából, én az Alexandrában vettem meg nem olyan régen, szerintem most is kapható még. John Bradshaw Vissza önmagunkhoz, ez is kapható kereskedelmi forgalomban. Gerald G. May Függőség és kegyelem. Susan Forward Mérgező szülők. Eric Berne Emberi játszmák. Aki szeretné a társfüggésről többet megtudni, ezek a szakirodalmak mindenképp segítenek neki, hogy magára ismeressen, vagy másoknak is segítséget tudjon nyújtani. És még egy-két filmet ajánlok konkrétan a témában, amik szintén a társfüggést valamilyen formában igenis érintik. Neven Bill, Ha a férfi igazán szeret, 28 nap. A Piások, ez nehezen beszerezhető film. Férfi szenvedélye, 45-ös film. Tisztán és józanul, míg tart a bor és friss a rózsa. És van még jó pár film, tehát tudok ajánlani még másokat is, ezek talán a leginkább alkalmasak arra, hogy bemutassák a társfüggésnek a jellegét és a törvényszerűségeit.

Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti alapinket keressük ki a hegyi beszédből, Máté evangélium a 6. fejezet 6. versét. Tehát az alapigénket olvassuk el, Máté evangéliumából a 6. fejezet 6. versét olvasom. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. A Biblia tele van ígéretekkel arra vonatkozóan, hogy az Isten odafigyel az ember imádságára. Sőt, arról is olvashatunk, hogy meghallgat minden kimondott, minden kimondatlan könyörgést, fohászkodást. A Biblia így is bemutatja az Istent, hogy a könyörgést meghallgató Isten. Sőt, az Isten maga bátorít arra bennünket, hogy bármilyen problémával, bármilyen nehézséggel, vagy éppen az örömünket akarjuk kifejezni, bármilyen apró vagy nagy dolgokban is, menjünk hozzá, adjunk hálát neki, és ha nehézségeink vannak, akkor tegyük le a mi nehézségeinket az ő lábainál. Mielőtt gondolatban tovább mennénk, szeretnék azért két dolgot megemlíteni az ima meghallgatással kapcsolatban. Én így összegeztem magamnak, hogy ahhoz, hogy az Isten meghallgassa mi imánkat, az elsődleges dolog, hogy hittel tehetjük ezt meg. Hinni kell azt, hogy az ő fülei nyitva vannak a mi kéréseink előtt. Hinni kell abban, hogy az Isten odafigyel ránk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versében mit is mond az ige? Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát, hogyha mi az Istenhez megyünk, az elsődleges dolog, hogy én higgyem el, hogy ő van és figyel rám. A másik dolog, ami a feltétele számomra az ima meghallgatásnak, hogy az én szívemben, az én életemben van-e olyan, hogy nem bocsátottam meg a másiknak? Tartogatok-e az én szívemben ellenérzést a másik iránt, haragot, gyűlöletet? Vannak-e indulatok a másik ember iránt, és hogyha ezeket nem rendeztem le, ezek bennem vannak, akkor azt mondja az Isten, hogy ez így nem jó. Nem tud meghallgatni, amíg ezeket a gyengeségeket le nem rendezem. Azt mondja a 66. Zsoltár 18. verse, ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna engem az Úr. Aztán szeretném még Ézsaiás könyve 59. fejezetéből az első két verset idézni. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgat. Tehát mit mondanak ezek az ígék? Az elsődleges dolog az, hogy hinnem kell. Hinnem kell abban, hogy az Isten szeret, hinnem kell abban, hogy az Isten számára fontos vagyok, hogy törődik velem, hogy odafigyel rám. A másodlagos dolog pedig az, hogy ha én az Isten elé járulok, akkor ne legyen bennem semmi indulat, semmi ellenérzés, semmi harag, keménység a másik ember felé. Mert ha én elvárom, hogy az Isten meghallgasson, elvárom, hogy az Isten megbocsásson, és én nem tudok a másik felé megengedni, nem tudok a másik felé lerendezni ezeket a dolgokat, hogyan várhatnám el, hogy az Isten meghallgassa az én imádságomat? Azt mondja, hogy akkor tud megbocsátani, akkor tud ránk figyelni, hogyha ezt mi is meg tudjuk tenni. Hányszor tapasztaltuk az életben azt, hogy az Isten meghallgatta a mi imánkat? Azt hiszem, hogy mindannyian el tudnánk mondani, hogy vannak ilyen tapasztalataink. Hányszor éreztük az Isten válaszát, sokszor pillanatokon belül, sokszor kicsit időbe telt, de az Isten nem hagyott válasz nélkül. És mennyire sokat jelent
jelentett ez a számunkra, amikor megkaptuk az Isten válaszát, a megoldást? Mi van az olyan imádsággal, amit látszólag nem hallgat meg az Isten? Mi van azokkal az imákkal, amit kérünk az Istentől, és az Isten nem hallgatja meg, nem azért, mert nem figyel ránk, hanem talán azért, mert nem látja jónak, hogy azt megadja nekünk, vagy még nem vagyunk készen arra, hogy az imádságban kért dolgokat el tudjuk hordozni, vagy pedig olyan is van, hogyha úgy hallgatná meg, ahogy amit kérjük, nem válna a mi javunkra. Olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk azt, hogy ha mi letesszük a kéréseinket, letesszük a mi problémáinkat, nehézségeinket, vágyainkat az Isten elé, akkor engedjük azt, hogy ő teljesítse be. És egyet nem szabad elfelejteni. Mindig mindent úgy old meg, hogy az a mi javunkat szolgálja. Mindig és minden helyzetben az ember számára a legjobb jót akarja adni. Mindannyiunknak vannak olyan tapasztalatai, hogy valamiért könyörögtünk, nem tudom, hogy voltatok-e már így napokig, hetekig, évekig, és valahogy úgy érezzük, hogy nincs válasz az imánkra. Szeretném, hogy közösen gondoljuk végig, hogy igaz-e az az ige, amit az alapigénkbe olvastunk, hogy a mi atyánk titkon van, titkon néz, és megfizet nékünk nyilván. Igaz-e ez az ige ilyen élethelyzetben is, amikor úgy érezzük, hogy az Isten nem hallgat meg? Tudatosítanunk kell, hogyha hittel járulunk, és rendezett élettel járulunk az Isten elé, nem tartunk a mi szívünkben indulatokat, haragot, akkor az Isten odafigyel a mi kéréseinkre. Az Isten ígéreteiben, ugye az ember, ugye a másik ember felé olyan könnyen tudja vigasztalni a másikat, hogy de az Isten figyel rád, de az Istennek fontos vagy, az Isten szeret téged. De amikor önmagunkra nézve kell ezt elhinnünk és elfogadnunk, nem tudom, hogy vagytok vele, de valahogy mindig könnyebb a másik embert erősíteni ebbe, mint magunkra nézve elfogadni, hogy az Isten ígéretei ránk nézve is igazak, hogy az Isten rám is odafigyel, mindannyiunkra egyen-egyenként fontosak vagyunk neki, egyen-egyenként érték vagyunk az ő szemében. És ugye Ellen White ezt tanácsolja ezzel szemben, hogy az Isten ígéreteiben ne azért higgyünk, mert látjuk beteljesedni, hanem azért higgyünk, mert az Isten mondta, mert az ő szava minden körülmények között igen és amen. Nem tudom, hogy szóval én úgy érzem, hogy kimondhatjuk azt, hogy nincs olyan, hogy nem hallgat meg az Isten. Az Isten odafigyel ránk. Az Istennek fontos az, hogy mi hozzámenjünk. Az Istennek nagyon fontos az, hogy mi odavigyük a mi terheinket, hogy könnyíteni tudjon rajta. Nagyon fontos az, hogy szeretne részt venni a mi életünkben. Az a vágya, hogy segítsen nekünk. És hogyha ezt őszinte szívvel tesszük meg, akkor az Istennél megvannak a mi kéréseink. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni Közösség Istennel című könyv 48. oldaláról ezzel kapcsolatban. Azt írja itt a könyv, kérjetek, majd ismét kérjetek, és megadatik néktek. Kérjetek alázatosságot, bölcsességet, bátorságot és hitbeli növekedést. Minden őszinte imára érkezik válasz. Lehet, hogy nem úgy jön, ahogy szeretnénk, vagy akkor, amikor látni akarjuk, de megérkezik úgy és akkor, ahogy az, amikor a mi szükségleteinknek legjobban megfelel. Isten nem mindig elvárásait szerint válaszol a magány, a gyengeség és a próbák között elhangzó imákra, de mindig a javadra teszi. A Ellen White a Korszakok nyomában című könyvben ezt írja, a véges emberi elme nem képes arra, hogy teljesen felfogja a végtelen Isten terveit és szándékait, abból, amit fel tudunk fogni hozzánk való viszonyulásából és szándékaiból, határtalan szeretettel
és irgalommal párosuló végtelen hatalmat látunk. Mennyei atyánk mindent bölcsen és igazságosan irányít terveiből, és csak annyit nyilatkoztat ki számunkra, amennyinek az ismerete javunkat szolgálja. Azon túl pedig bízzunk abban a kézben, amely mindenható, és abban a szívben, amely telve van szeretettel. Mit mond? Hogy ami számunkra megoldhatatlan, ami nagyon nehéz és nagyon nagy. Mit mond erre? Azt mondja, bízzunk abban a kézben, mely hatalommal teljes, és abban a szívben, amely tele van irántunk szeretettel. Mai délelőtt szeretnék néhány bibliai példát megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is van ez a látszólag meg nem hallgatott imádság. Ugye az első személy, akit szeretnék megemlíteni, Mózest. 40 éven keresztül a népet kísérte, vándorolt a néppel a pusztában, és hát nem egyszerű nép volt. Ugye állandóan lázadt az Isten és Mózes ellen, és ezeket a lázadásokat és ezeknek az embereknek a viselkedését zokszó nélkül szeretettel hordozta. Azt írja az íge Mózesről, hogy amikor az Isten azt mondta, hogy eltörlöm ezt a népet, és téged teszlek naggyá, akkor mit is mondott Mózes? Inkább engem törölj ki az életkönyvéből, mindezt a népet. És olyan különös, hogy amikor elérkeznek a Kánoán határához, akkor azt olvassuk, hogy a nép megint lázad, mert szomjas volt. És az Isten ad utasítást Mózesnek, ugye volt már egy ilyen példa az ő helyzetükben, amikor az Úr azt mondta neki, hogy menj a sziklához és sújts a sziklára. Most viszont azt mondta neki, hogy menj és szólj a sziklának. Nem tudom, hogy vagytok vele, hatalmas dolog ilyen hosszantűrő szeretettel és türelemmel hordozni egy népnek az állandó lázadását, és Mózes ezt tette, és amikor a Kánaán földjéhez értek, elfáradt. Egy pillanatra levette az Istenről a tekintetét, és ahelyett, hogy szólt volna a sziklához, ütött. És nem egyszer, hanem kétszer indulat volt benne. Sokat gondolkoztam azon, hogy én meddig bírtam volna egy ilyen lázadó népet hordozni. Nem tudom, hogy vagytok vele egy munkahelyi dologban, vagy egy családi helyzetben is, mennyire, milyen hamar pillanatok alatt türelmetlenek tudunk lenni a másikkal szemben. És ezért a cselekedetéért milyen büntetést, vagyis mivel sújtotta őt az Isten, hova vágyott Mózes bemenni? A földi Kánoánba. Ez volt a vágya, erőt adott neki, hogy a pusztába végig kísérje a népet, és amikor odaért a küszöbhöz, ahol már csak be kellett volna menni, akkor elkövet egy bűnt, és azt mondja neki az Isten, ezért nem vihetlek be téged. A nép bemegy, de te nem vehetsz be. Ugye azt olvassuk Mózes 5. könyve, 3. fejezet 26-27. Versében, hogy könyörög az Istenhez, és azt mondja az Isten, hogy ne tedd, nem mehetsz be. És azért gondoljunk bele, hogy a nép lázadása miatt egy pillanatra engedte el magát, és mi volt a büntetés? Hogy nem mehetett be a földi Kánoánba. Amit még úgy szeretnék megjegyezni, hogy ez a helyzet, amikor az Isten azt mondta, hogy ne imádkozz és ne kérd, mert nem mehetsz be, ez Mózesben hogyan csapódott le? Ugye látjuk, ha végigolvassuk Mózes történetét, hogy Mózes készítette a népet arra az időre, amikor már ő nem lesz köztük.
erősítette az ő hitüket, buzdította az Isten útján való járásra őket. Se harag, se indulat, se fájdalom nem jelentkezett az ő viselkedésében. Hatalmas dolog ez. Megértette, hibát követett el, még akkor is, ha a nép hozta ki belőle, neki nem lett volna szabad így reagálni. Elfogadta, és azért olyan különös, hogy még hogyan is kellett neki meghalnia? Ugye egyedül fent a Pizgahegy tetején halt meg, senki nem volt ott körülötte. Egy dolgot megengedett az Isten neki, ugye még a földi életében, hogy végig tekinthetett. Az egész részen. És hogy miért mondtam, hogy látszólag meg nem hallgatott ima, mert hova mehetett be a földi Kánaán helyett? Hova mehetett be? Ugye a mennyei Kánaánba. És olyan különös, hogy bár a bűn következménye, ugye, hogy ha bűnt követel, hogy annak következménye van, ezt el kellett hordozni, de az Isten nem felejtkezett el az ő hűséges gyermekéről. Ugye tudjuk jól a Bibliában, hogy ő a halott igazaknak az előképe, előjele. Mózes meghalt, de a mennybe vitetett. És szeretnék még egy személyt megemlíteni, szintén egy olyan szemét, aki olyan kéréssel fordult az Istenhez, amit az Isten nem hallgathatott meg. Ez a másik személy pedig Illés. Hatalmas dolgot vitt véghez Illés a Kármel-hegyén. Tényleg az Isten rajta keresztül hatalmas csodát adott az ott élő embereknek, és amikor ezt a hatalmas csodát elvégezte, akkor lejött ugye a hegyről, és meghallotta Jezabelnek az indulatát, hogy arra törekszik, hogy megölje Illést. Akkor Illés mit mondott? Mit kért az Istentől? Hadd halljak meg. Elfáradt, megijedt, kétségbe esett. Levette egy pillanatra a tekintetét arról, aki egyedüli vezetője és vigasztalója volt egész életében. Jézabel fenyegetése annyira félelemmel törtötte el, elcsüggett, hogy azt kérte az Istentől, hogy Uram, hadd halljak meg. És ugye az Isten nála sem hallgatta meg. Ő volt az, aki halált nem látott, elragadtatott. Olyan különös, hogy ez a két személy volt az, aki Jézust erősítette a Gecsemáné kerti küzdelemben. Ugye ő volt az, aki jelképe, vagyis hát előképe volt a halott igazaknak és az élő igazaknak, hogy Krisztus ezt az áldozatot ebben megerősödve el tudja hordozni és véghez tudja vinni. Szeretnék egy igét az Efézusi Levél 3. fejezet 25. verséből, vagyis 20. versét felolvasni, annak pedig, aki véghedetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. Olyan sokszor szembesülök azzal, hogy az Isten nem azt adja meg, vagy nem csak azt adja meg, amit kérünk, hanem annál jóval többel áld meg bennünket. Szeretnék még egy pillanatra Jobb történetét is megemlíteni. Ugye azt mondja az ige róla, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt Jobb. És látjuk az életében, hogy mi is történt vele. Elvesztette a családját, elvesztette a vagyonát. A barátai azt mondták, hogy biztos valami bűn van benned, azért van rajtad ez a próba. Ugye amikor már olyan fekélyek voltak rajta, cseréppel vakargatta, akkor még aki mellé rendelt társ volt, azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hajj meg. És azt láthatjuk, hogy bár kimondta Jobb, hogy minek is születtem, mégis azt is ki tudja mondani, hogy az ilyen megkeseredett ember beszéde milyen is, azt mondja, szélnek való. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy kimondunk dolgunkat keserűségünkben. Az emberből a fájdalom sok mindent kihoz,
De olyan különös, Ellen White a bizonyságtételek harmadik kötetében illéssel kapcsolatban, és nem csak illéssel, hanem úgy érzem, hogy mindannyiunkkal kapcsolatban írja ezeket a gondolatokat. Hogyan tekintett Isten az ő szenvedő szolgájára? Elhagyta talán, amikor kétségbe esett és csüggedés kerítette hatalmába? Nem. Illés hite megrendült, és félelem szállta meg. Isten szeme azonban akkor is szolgáján nyugodott. Amikor Illés szíve összetört, és Istentől, embertől elhagyatottnak érezte magát, Isten ugyanúgy szerette őt, mint amikor imájára tűz szállt alá az égből, és fénnyel árasztott el a Kármel-hegyét. Isten akkor is együttérez és szeret, amikor az ember szíve kemény, mint a kovakő. És azt hiszem, hogy nem csak Illésre lehet ezt érteni, hanem mindannyiunknak is. Milyen vigasztalás van benne, hogyha pillanatnyilag olyanok is vagyunk, olyan kemények, mint a kovakő, az Isten szeretettel fordul hozzánk, és próbál segíteni és lágyítani bennünket. Nagyon különös, ugye, ha a Jobb könyvét nézzük, a 42. fejezetből szeretnék Jobbal kapcsolatban egy pár ígét felolvasni, hogy Jobb hogyan is fejezte be az ő életét, ugye, amikor kitartott az Isten mellett, és nem tett semmi olyat a próbák ellen, nem bántotta az Istent, nem volt indulat az ő szívében. Az Isten meg tudta őt áldani ebben a próbában, és azt olvassuk a 42. fejezetben, hogy hogyan is fejezte be Jobb az ő életét. A 42. fejezetből olvasnám a 12. verset, majd a 16. és a 17. verset. Az Úr pedig jobban megáldá Jobb életének végét, mint kezdetét, mert lőn neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igásükre és 1000 szamara, és lőn neki 7 fia és 3 leánya. És a 16. 17. vers, Jobb pedig él ezután 140 esztendeig, és látja az ő fiait, unokáit negyedizig, és meghal a Jobb jó vénségben, és betelve az élettel. A Jóisten hatalmas dolgokat tud az embernek adni, ajándékozni, ha le tudom tenni, és ott tudom hagyni az Istennél az én problémáimat, az én nehézségemet, az én fájdalmamat, indulatomat. A Jóisten olyan csodálatosan meg tud áldani, és sokkal többel, mint amennyit elképzelni tudnánk. Aztán szeretném még megemlíteni Jézus Getsemáné kerti imaküzdelmét. Hogyan imádkozott Lázár sírjánál? Ugye azt olvassuk az igében, tudom, Atyám, hogy te mindig meghallgatsz engem. És ezzel a hittel, kapaszkodással a Getsemáné kerti imájában is, ugye kimondja azt, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye háromszor könyörgött azért, hogy az Isten segítse meg ebben a döntésében. Hadd kérdezzem meg, ha meghallgatta volna az imáját, mi lett volna az emberiséggel? Ugye az Isten nem hallgathatta meg mi értünk, de valamit megtett. Az ő esetében is, és mindannyiunk esetében, ha nem is változik a körülmény, egy dolog biztos. Miben lehetünk biztosak? Hogy ennek az elhordozásához erőt ad az Isten, ami erőnket megsokszorozza, hogy ezeket el tudjuk hordozni. Szeretnék egy idézetet felolvasni a Krisztus példázatai című könyv, kérjük, hogy adhassunk című fejezetéből, hogy az imának mi is a rendeltetése. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa irányunkban,
hanem hogy bennünket összhangba hozzon vele. Tehát mi az imádságnak a lényege, a rendeltetése, hogy összhangra jussunk az Istennel. Szeretném még megemlíteni röviden Keresztelő Jánost. Ugye Keresztelő Jánost szerette Jézus. Úgy nyilatkozik róla, hogy asszonytól születettek közül nem volt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Ugye Keresztelő János vágyott arra, hogy a börtönből kiszabaduljon, elküldte az ő tanítványait Jézushoz, és Jézus pedig mivel küldte vissza a tanítványokat? Mondjátok meg Jánosnak, hogy a süketek hallanak, a betegek, a bénák járnak, tehát mikkel erősítette, hogy ő valóságos. Igen, ami, akiben hitt, az igaz. És ez az erősítés arra szolgált, hogy János el tudja hordozni az ő végzetét. Neki meg kellett halnia. Börtönbe került, meghalt. Kiknek az erősítésére? Ugye az utána következő mártírok erősítésére. Hogy erőt, bátorságot tudjanak venni ebből az állapotból, hogy hitük legyen, hogy bármit is el kell hordozni, de az Isten nem hagyja magára az embert. Szeretném még megemlíteni Pál apostolt. Ugye tudjuk, jól szembetegsége volt. Azt olvassuk róla, hogy háromszor könyörgött az Istenhez. Ugye Pál az, aki kimondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és milyen választ, kapott választ az ő imájára? Nem. Igen. Azt mondja az ige, azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tudta Pál, hogy mi ez a betegség, miért van ez? Mit is mond az ige? Tudta Pál, tisztában volt a helyzetével, azt mondja, tövis adatot nékem az én testemben. De miben tudta az Isten őt megerősíteni? Ennek az elhordozásában. Megkapta ehhez az elhordozáshoz az erőt. Nagyon sokat jelent az, ha megtanulunk kapaszkodni Krisztusban. Aztán Pál nagyon szeretett volna Rómába menni szabad emberként, bizonyságot tenni az Istenről, Krisztusról, és ugye azt olvassuk, hogy mindig akadályoztatva volt, és hogyan jutott el Rómába? Fogolyként. Nagyon különös, hogy hogyan is fogalmaz Pál, hogy hogyan tudta feldolgozni és megélni, mi adott neki erőt ennek a helyzetnek az elhordozásához. A Filippi levél első fejezet 12. versét olvasom. Tudtokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak. Tehát, hogy ő most ott van fogolyként, ahogy ezt hordozta. Ugye olvassuk a történetéből, hogy amikor kijöttek a tanítványok, amikor ő megérkezett egy helyre, ez milyen erősítésül szolgált neki, és belátta Pál, hogy nagyobb dolgot, nagyobb munkát tudott így végezni fogolyként, mint hogyha szabad emberként megy oda. A jó Isten, az Isten az erősítést megadta Pál számára ennek a helyzetnek az elhordozására. Nagyon fontos, hogy az imáinkban ki tudjuk mondani azt, amit Jézus is kimondott, hogy ugye mi elmondjuk a mi kéréseinket, de hozzá tudjuk tenni, hogy de ne úgy legyen, hanem csak ha te akaratoddal megegyezik, ha az áldásul szolgál, akkor teljesedjen be a mi életünkben. Ami még nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy amikor mi letesszük a mi terheinket, az Isten lába elé ne felejtsük el oda tenni a mi énünket is. Mert ha nem tudjuk oda letenni a jó Isten, akadályozzuk abban, hogy segítsen nekünk. És azt fogjuk tapasztalni, ha ezt meg tudjuk tenni, hogy nem csak azt adja, amit kérünk, hanem annál jóval többet. Befejezésül szeretnék a Nagyorvos lábnyoma című könyv 342. oltaláról pár gondolatot felolvasni.
Itt Ellen White azt írja a 342. oldalon, sokszor meghiúsulnak terveink, hogy megvalósulhasson az a terv, amelyet Isten gondolt el számunkra. Sohasem igazán áldozott az, amit Istenért kell tennünk. Jó lehet, sok dolgot fel kell adnunk érte, de ezt téve csak arról mondunk le, ami a menny felé vezető utunkat akadályozza. Még ha önmagunkban véve jó dolgokat kell is feladnunk, biztosak lehetünk afelől, hogy Isten valami jobbat tartogat. Eljövendő életben világosságra kerülnek azok a titkom, amelyek itt bosszantóak voltak, csalódást okoztak. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk. És kívánom azt szívemből, hogy megértsük és megtapasztaljuk azt, hogy az Isten meghallgatja a mi könyörgésünket. Ahogy mondtam, két dolog kell, hogy ennek a meghallgatás beteljesedjen. Hinnünk kell abban, és semmi harag, neheztelés a másik ember felé ne legyen. Ha ezek megvannak, biztosak lehetünk abban, hogy az Isten odafigyel ránk. És nem azt mondom, hogy nem figyel amúgy is ránk, de csak akkor tud válaszolni, és akkor tud lépni a mi életünkben, hogyha rendezni tudjuk a mi életünket. Tényleg kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen bennünket. Nem egyszerű az élet. És ki kell mondani azt, hogy egyre nehezebb lesz. Sátán egyre jobban fellép az Isten gyermekei ellen, egyre jobban beszűkülnek a lehetőségeink, és ebben a helyzetben is meg kell tudni tanulni állni, és meg kell tudni maradni keresztényi módon élni és viselkedni. És az ember csak akkor tud, ha hitben elrejtett élete van Krisztusban. Segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy mindannyian megtapasztalhassuk azt, hogy mennyivel több és mennyivel jobb jót akar adni az Isten, mint amit kérnénk, de ehhez az kell, hogy megtanuljunk hozzá menni, ráhagyatkozni és tőle várni. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életében megtapasztalás lehessen az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Köszönjük neked azt az ígéretet, hogy te a könyörgést meghallgató Isten vagy. Te olyan Istenünk vagy, aki figyelsz ránk, akinek fontosak vagyunk, akikért meghoztad azt az áldozatot, hogy az egyetlen egyedet odaadtad értünk. Ó Istenünk, segíts abban, hogy a mi hitünk erősödni tudjon. Segíts abban, hogy a mi hitünk megalapozott lehessen te benned, ad, hogy megtanuljunk hozzád jönni, tőled várni, rád hagyatkozni. Mindenható Atyánk, segíts abban, hogy merjünk oda menni hozzád, merjük letenni a mi terheinket, szorongásainkat, merjük letenni a mi félelmeinket, aggódásainkat, de a mi vágyainkat is, a mi örömünket is. Istenünk, köszönjük, hogy neked az a célod, hogy részese lehess az életünknek. Add, hogy engedni tudjunk ennek. Add, hogy megtanuljuk, hogy a legjobb jó, amit tehetünk, hozzád menekülni. És te előtted letenni mindazt, ami nehéz, ami szomorúság, ami félelem és ami szorongás. És köszönjük azt, hogy a mi örömeinkkel is hozzád mehetünk, kifejezve a mi hálánkat, mert ilyen szerető Istenünk vagy. Mindenható Istenünk, tudjuk azt, hogy a mindennapok egyre nehezebbek lesznek, és csak akkor érezhetjük a te erődet, a te segítségedet, ha hozzád tudunk menni. Istenünk, segíts nekünk, add, hogy minden akadály, ami visszatartana bennünket attól, hogy könyörgésben hozzád menjünk, azok elháruljanak.
Istenünk, segíts abban, hogy bármilyen helyzet is van, ahogy te tanácsolod, sokszorozzuk meg a mi imáinkat te hozzád. Nem azért, mert neked van szükséged erre, hanem azért, mert számunkra erősítés. Ó, Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ez a lehetőség, az imádkozás alkalma lehetősége, az ott van számunkra, add, hogy éljünk vele. Mindenható Atyánk, add, hogy vágyjunk a te közelségedbe, hogy az az ige, amit alapigeként felolvastunk, hogy te titkon nézel, hogy bennünket a mi imahelyünkön találhass, hogy mindenért, minden jóért és minden nehézségért könyörögni tudjunk te hozzád. Mert ez az egy lehetőség, ami kapocs közted és köztünk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te minden rezdülésünkre figyelsz. Ott, hogy tudatosuljon bennünk, hogy olyan érték vagyunk számodra, hogy a te egyetlen egyed sem volt nagy áldozat, hogy miértünk odaadd, megtetted azért, hogy bennünket menthess. Hatalmas ez a szeretet. Istenünk, köszönjük neked, és köszönjük azt, hogy te segíteni akarsz nekünk. Add, hogy fel tudjuk emelni a mi fejünket kezeinkkel együtt hozzád, hogy cselekedhess mindannyiunkért. A Jézus nevébe jöttünk hozzád. Amen.

Kedves hallgatóink, az idei évben egy új bibliai könyvet vizsgálunk, mégpedig elég részletességgel, tehát az egész apostolok cselekedeteit részről részre haladva szeretnénk megismerni. Most a mai első alkalommal rögtön az első fejezet, ez egy rövid fejezet ez a témánk, de mielőtt ebbe belefognék, szeretném megindokolni azt, hogy miért választottuk ezt a sorozatot. Miért időszerű az apostolok cselekedetét nekünk mélyen és alaposan ismernünk? Ennek több oka is van. Néhány okot hadd említsek. Először is a Bibliában, ahogy itt már egy jelenések könyve sorozatot folytattunk, a Biblia jelképrendszerében az apostoli kor kapja a legkitüntetőbb minősítést az elmúlt 2000 év egyház történetét tekintve. Tehát emlékezünk a hétpecsétes könyvről szóló látomásra, amikor Jézus felbontja a hétpecsétes könyvet, és az első négy pecsét felnyitásakor különböző színű lovasok jönnek ki. Az első lovas a fehér lovas, a második a tűzvörös, a harmadik a fekete, a negyedik a halott sárga. És ebben benne van a kereszténység első 1700-1800 évének a története, mert a kereszténység egy fekete lovassal jelképezhető tiszta időszakkal kezdődött, ez volt az apostoli kor. A fehér lovas és az, hogy korona van a lovas fején, babérkoszorú szó szerint, hogy íj van a kezében és kilövi a nyilát, és kijön győzve, hogy győzön, ez azt jelképezi, hogy az őskereszténység ragaszkodott Krisztushoz és a tanításaihoz, a őskereszténység megőrizte a tisztaságát, pedig óriási ellentámadások tüzében fejlődött ki, az őskereszténység gyorsan elterjesztette a hitet, ugye ez az íj meg a nyil, sebesen haladt, győzelmes koronát, babérkoszorút hord a fején, tehát Isten részéről ez a korszak, az őskereszténység korszaka a legjelesebb osztályzatot kapja. Ki jött győzve, hogy győzzön, itt még a titkára is rámutat, jelenések 6. fejezetéből idézem ezt, mert azért tudott győzni a világban, mert önmaga soraiban is győzött, tehát a keresztény közösségekben egyénenkénti hívő megtért emberek voltak, akik a saját életükben komolyan vették a küzdelmet és a Jézushoz való hasonlóságot. Ebben az őskereszténység hitt, hogy Jézus győzött, és ha őt követjük, mi is győzhetünk. Tehát még ezt a könyvet is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert az a meggyőződésünk, hogy az őskereszténység tisztaságához és győzelméhez kell visszatérnünk. Ez egyébként egy újabb bibliai profécia jelenti be, Dániel könyve 12. fejezetében, ahol ugyanaz a fehér szín a vonatkozási pont, amikor azt mondja Isten a proféta által, hogy majd a történelem végén megtisztulnak, megpróbáltatnak és megfehérednek sokan. Tehát ugyanaz a fehér szín, az őskereszténység, mint fehér lovas, és a végső idő kereszténysége, ahol olyan emberek lesznek, olyan hívő emberek lesznek, akik megtisztulnak, megpróbáltatnak, és a próbák, a nehézségek tüzében megfehérednek, megtisztulnak sokan, és Krisztus gyülekezete vissza fog találni az őskeresztény kor tisztaságához. Ez a legfőbb oka, ami miatt mi most ezt a könyvet a napirendre szerettük volna tűzni. A második oka. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv a Biblia egyik legkönnyebben olvasható könyve. Szerzője az a Lukács, aki az evangélium

problémát is írt egy orvos, egy egyszerű nyelven, de a tényeket tisztelő, a tényeket röviden elénk állító orvos, aki a tanítványoknak a kíséretében tartózkodott, tehát személy és fültanú is volt, és pontosan leírta azt, hogy a kereszténység hogyan terjedt el a körülbelül a Jézus mennybe menetele utáni első három évtizedben. Tehát az apostolok történetének az idő rendje az a 30-as évektől a 60-as évekig tartó időszak. Tehát Pál apostol bebörtönzéséig és Pál apostol Róma-beli tartózkodásáig. Tehát tudjuk jól, hogy 67-ben halt meg Pál, tehát ezért mondhatjuk, hogy 31-től, tehát Jézus mennybe menetelétől 31-től kb. A 60-as évek közepéig alig több mint három évtized. Ezt rendkívül könnyen, gyorsan el tudjuk olvasni, és ami rendkívül fontos, hogy látjuk azt, hogy hogyan is terjed igazán a hit, vagy igaz eszközökkel hogyan terjed a hit. Látni fogjuk, hogy hogyan voltak ott igazán megtért emberek, de látni fogjuk azt is, hogy mennyi áskálódás és mennyi támadás keresztüzében terjedt a hit, és sokszor a polgári hatóság mennyire odaállt a számára egyébként idegen meg ismeretlen kereszténység mellé. Tehát egy érdekfeszítő elbeszélés és történet, ma is ugyanígy terjed a hit. Ma is, ha vannak igazán megtért emberek, elég egy-kettő vagy kis közösség, és a hit terjedni fog. Ma is sokszor azt látjuk, hogy a tiszta evangélium hirdetést iszonyatos ellenérzés és iszonyatos ellentámadások fogadják, és ma is azt látjuk, hogy sokszor a polgári hatóság jobban az evangélium mellé áll, mint egyébként magukat kereszténynek nevező emberek, vagy kereszténynek magukat mondó felekezetek, amelyek elvakult düvel támadnak az igazi evangélium hirdetéssel szemben. Erre szükségünk van, mert a hit micsoda óriási küzdelemmel halad előre, ahogy Jézus mondta Máté 11. fejezete szerint, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de helyes fordításban idézem a folytatás, viszont közben nagy erőszakot is szenved. Tehát amikor tisztán, világosan az emberek javára hirdetik az evangéliumot, ez felkelti a világ fejedelmének ellenségeskedését, és mindazokét az emberekét, akik nem egészen az embertársaik barátai, hanem talán csak haszonélvezői vagy egyenesen ellenségei, és a hit előre jutása az óriási áldozatokat követel. Nekünk is meg kell tanulnunk áldozatokat hozni. Minden jó ügy ezen a világon áldozattételt igényelt, és az evangélium ügyért a legnagyobb áldozatokat kell, lehet és érdemes is meghozni. Ha csak ezt a két szempontot említene, azt hiszem, hogy időszerű könyv, a súlyát, jelentőségét tekintve az első vonalban álló könyv, tehát ezért szerettük volna mennél előbb, hiszen miránk is küzdelmek várnak, a végső nagy evangélium hirdetés küszöbén élünk, amikor be fog teljesedni azt, hogy az egész világon hirdetik az evangélium minden népnek, és akkor jön el a vég. Nekünk az Apostolok cselekedetei című könyvre annyira szükségünk van most, mint egy falat kenyérre. Olvasnám a könyv első két versét. A könyv első fejezet első két verse ezzel kezdi meg ezt az iratot. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitetett, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, akiket választott magának. A könyv megjelöli, ahogy minden bibliai könyv a szerzőjét, mert van egy első könyve annak, aki ezt írta, ez a második könyve, és az összefüggések alapján látjuk, hogy itt Lukácsról van szó, aki az evangéliumát ezzel a könyvvel folytatta. Vajon ki lehet ez a derék Teofilus, akinek ő a könyvét írja? A Teofilus görög név magyarra lefordítható. Isten szerető. Isten szerető. Egy olyan fiatal embernek írja Lukács a könyvét, aki szereti és keresi az Istent. Tehát nyilván olyan embernek, aki hitre jutott ember, aki a hitről mennél többet akar már megtudni, de olyan jó lenne, hogyha mindannyian, akik most mi itt végigkövetjük ennek a könyvnek az elemzését, ilyen Teofiluszok lennénk. Ugye Pascalnak a híres mondása a Gondolatok című könyvében, hogy két
ember tudok igazán becsülni, az egyik ember, aki nem ismeri az Isten, de keresi őt. A másik ember, aki megismerte az Istent és szolgálja őt. Ez a két értelmes magatartás. Ha valaki nem ismeri meg az Istent, akkor keresse őt. Ha valaki már megtalálta az Istent, az szolgálja őt. Teofilus ebbe a második csoportba tartozott, és ezeknek az embereknek is szükségük van a további erősítésre. A könyv felirata után Lukács az első fejezetben rögtön rátér Jézus utolsó napjaira. Jézus feltámadása utáni életét mind a négy evangélium közli, de a legutolsó napokat bezárva azzal, hogy felvitetett a mennybe, ez apostolok cselekedeteire vár, és szeretném olvasni a harmadik verstől a folytatást, hogy mit is tett Jézus, mikor az utolsó napjait töltötte az apostolaival. Tudjuk, hogy ez az utolsó időszak 40 napig terjedt, tehát Jézus 40 napig volt még itt a feltámadása után, és a 40 nap után ment a mennybe, és rá 10 napra áradt ki a Szentlélek. A következő témánk majd ez lesz a pünkösdi események, tehát 10 napig voltak a tanítványok így egyedül a Szentlélek kiáradásaig. Olvasnám a harmadik verstől. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdában és Samáriában, és a földnek mindvégső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szálva voltak Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Egyelőre idáig olvasom. Mit tartott jónak Lukács kiemelni Jézusnak az utolsó napjaiból? Mi az a fontos dolog, amit elébünk akart állítani? Azt olvastuk a harmadik versben, hogy Jézus 40 napon át volt a tanítványaival, megjelenvén nekik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. A megjelenései egy részét a négy evangélium is közli, hogy mit szólt az Isten országáról tartozó dolgokra, ez főleg Lukács evangélium a 24. fejezetéből tudjuk meg, onnan értesülünk például arról, hogy ez egy csodálatos 40 nap lehetett. Egyszer hallottam egy ilyen állásfoglalást, hogy de kár, hogy erről a 40 napról nincs részletesebb leírás, mert szinte óráról-óráról jó lenne nyomon követni, hogy Jézus mi mindent magyarázott el a tanítványának. Gondoljuk el, ha Lukács 24-ben azt olvassuk, hogy az Emmauszi történet után ezt mondja Lukács, hogy Jézus elkezdvén Mózestől az összes prófétán át végig magyarázta nekik az Ószövetséget, hogy ezeknek az eseményeknek, hogy ő eljön a földre, elárulják, meghal, föltámad, ezeknek így kellett lenniük. Azt mondhatnánk, hogy Jézus 40 nap alatt többet elért a tanítványai oktatásával, mint azelőtt 3,5 év alatt. Jézus föltárta nekik, hogy ő mindent úgy cselekedett, hogy azt a próféták megjövendölték,
kulcsot adott az Ószövetséghez olyannyira, hogy az apostolok cselekedetében látni fogjuk majd, hogy például az apostolok, amikor hirdetik az igét, olyan ószövetségi összefüggésekre hívják fel a figyelmünket, hogy mi elcsodálkozunk, hogy mi már azért sokkal nyugodtabb körülmények között végigolvashattuk a Bibliát, nem jöttünk volna rá ilyen összefüggésekre. Hogy az apostolok ilyenre eljutottak, ennek is az volt a titka, hogy Jézus a 40 nap alatt messze menően felvilágosította őket arról, hogy ők az életben nem kaptak igazi bibliai oktatást. Tőle igen, de a papoktól, a vallási vezetőktől nem. Hagyományoknak hittek, emberi tekintélyekre függesztették a szemüket, ezért voltak összezavarodva, ezért nem látták az összefüggéseket. Erre a 40 napra nagyon nagy szükség volt, hogy Jézus mindent a helyére tett a lelkükben. Erre nagyon nagy szükség volt. Hogy mennyire mindent helyére kellett tenni a lelkükben, azt a 6. vers jelzi. Mert ezek az apostolok, ezt is följegyezte Lukács a 6. vers szerint, hogy mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Tehát figyeljük meg, Jézus már meghalt, feltámadt, már kezdi őket végigvezetni az egész Ószövetségen, és ők mégis mindig milyen kérdést tesznek fel? Amivel az egész életükben a vallási vezetők laktatták őket. Ezt nem lehet most finomabban mondani, mivel laktatták őket a vallási vezetők. Hogy a rómaiakat ki fogjuk űzni, hogy itt forradalmat kell csinálni, itt független nemzeti létre van szükség. Ugye ezzel a politika és a vallás mesteri összevegyítésének az italát adták az embereknek. Erre az emberek mindig nagyon hajlamosak. Ezt az italt mindig felhörpintik az emberek. Politika, vallás, jól összekeverve, különböző ígéretek, váradalmak. Mikor állított helyre az ország? Mikor leszünk független állam? Mikor nem függünk már az oroszoktól vagy az amerikaiaktól? Ma is ugyanez a helyzet. Ma is nagyon sokan azzal egyenlősítik a kereszténységet, hogy mikor mutatjuk meg már mi, mint egy kis nép, hogy mi vagyunk a Szent István népe, vagy mi vagyunk az igazi keresztény ország. Sokakat ezzel fűtenek, ezzel az ígérettel laktatnak, és az apostolok még ezek után is ezt kérdezik, hogy hát mikor leszel népvezér, vagy mikor lesz az ország első számú embere, királya, amit Jézus mindig is visszautasított, és nem ezért jött a világra, azért jött a világra, hogy az életét adja, és mi nekünk is életet adjon. Ez az egy kérdés is nagyon jól rávilágít arra, hogy mi mindent kellett itt helyre tenni a 40 nap alatt. Aztán figyeljük meg, hogy a 4. és 5. versben Jézus arra is figyelmezteti az apostolait, a tanítványait, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják meg a Szentlélek kitöltését. Erre miért volt szükség? Tehát Jézus nem mondta azt, hogy most én a mennybe megyek, és holnap vágjatok neki a munkának, induljatok el és hirdessétek az evangéliumot. Nem. Jézus ettől visszatartotta a tanítványait, mert tudta jól azt, hogy a tanítványának meg kell erősödni, és tudta jól azt, hogy a tanítványának az eredményes munkához a Szentlélek különleges vezetésére van szükségük, és ezért várják meg 10 nap múlva a Szentlélek kitöltetését, és a pünkösdi események után is még csak Judában és Samáriában, tehát az Izrael ország részében terjesszék az evangéliumot, ne induljanak el még messzebb levő terület, ne induljanak Kis-Ázsiába, Görögországba, Itáliába, hanem itt az Izrael népének hirdessék az evangéliumot. Erre miért volt szükség? Azért, mert van egy olyan profécia az Ószövetségben, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 25. versek között, hogy a zsidó nép kiválasztottsága nem szűnt meg Jézus elvetésével. Amikor Jézust felfeszítették a keresztfára, ez még nem volt egyenlő azzal, hogy Isten lemondott volna a zsidó népről, és a megbízatást visszavonta volna tőlük. Még 3,5 évig, ugyanannyi ideig, mint Jézus tanított, az apostoloknak is csak a zsidó nép körében lehetett hirdetni az evangéliumot. Hogy hát, ha megtérnek az emberek, tehát nem 31-ben, Jézus halálának évében, hanem időszámításunk szerint 34-ben járt le a zsidó nép kiválasztottsága, 3,5 évvel ezután, akkor, amikor a Jézusról szóló evangéliumot is elvetette a nép, mint nép, de addig nagyon sok zsidó ember megtért. És azután is egyenként nagyon sok
zsidó ember megtért, és ez mind a mai napig is így van. Tehát Jézus erre is figyelmeztette őket, az idők és időszakok pontos menetrendjére, maradjanak itt, kitöltetik a szentélek, és majd utána következik fokozatosan az Isten vezetése alatt következnek be ezek az események. A hetedik vers is hatalmas vers ebben az első fejezetben. Mert amikor megkérdezik a tanítványok, hogy mely időben, mikor, akkor Jézus itt mond egy mondatot, amit azóta is nagyon sokan félreértenek. A kereszténység körében is nagyon sokszor halljuk ezt a mondatot idézni, körülbelül annak a ritmusára, hogy ne foglalkozzunk a jövendőlésekkel, ne foglalkozzunk a proféciákkal, mert hát Jézus is mit mondott? Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Gyerekkoromtól fogva sokat hallottam ezt a mondatot. Sokszor magyarázták el nekem lelkészek, hogy ne foglalkozzam Dániel könyvével, Jelenések könyvével, mert az Isten a maga hatalmába helyezte, majd ha meg lesz, akkor megértjük, de addig ezekkel a könyvekkel nem sokat kell foglalkozni. Mi ennek a mondatnak a pontos értelme? A tanítványok azt kérdezik, hogy mikor állított helyre a királyságot Izraelben. Jézus pedig azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Mit jelent ez a mondat? Én azt gondolom, ez a mondat annyit jelent, hogy egyrészt vannak a Bibliában olyan kinyilatkoztatások, amelyek maguk is jelzik, hogy Isten nem mindent nyilatkoztatott ki a jövőről szólva. Például ilyesmit találunk Jelenések könyve 10. fejezetében, talán a leghíresebb bibliai szakasz erre nézve, hogy János apostol ott fültanúja egy bizonyos 7 mennydörgésnek. És akkor utána kapja Jézustól az utasítást, hogy a 7 mennydörgés szavát, amit hallottál, le ne írt. Nem is írhatja le. Ő maga hallja, magyarázatát nem kapja meg, le sem írhatja. Isten jelzi azt, hogy a jövőben sok minden be fog következni, amit ő jónak lát nem kinyilatkoztatni. Isten jónak látta nem kinyilatkoztatni azt a sok-sok szörnyűséget, amit ha kinyilatkoztatott volna, azt hiszem nem lett volna ember, aki azt meg tudta volna emészteni, vagy el tudta volna hordozni. Isten a maga hatalmába helyezett dolgokat, eseményeket, időpontokat nem nyilatkoztatta ki, hogy kitör majd egy első világháború, nem nyilatkoztatta ki, hogy 6 évig fog tartani a második világháború, és azt sem nyilatkoztatta ki, hogy már a második világháború után olyan szép békénk van, hogy már több mint 5500 háború tört ki. Ezt most, hogy így éljük, úgy, ahogy el tudjuk viselni, hittel jobban természetesen, mint hit nélkül, de Isten sok mindent nem nyilatkoztatott ki. De azt olvassuk Mózes 5. könyve 29. fejezetében, hogy vannak dolgok, amelyek az Úré, a mi Istenünkéi. És vannak olyan dolgok, amelyek mieinkéi és a mi fiainkéi. Tehát Isten valamit kinyilatkoztatott, és ezt jó tudni, mert azért nyilatkoztatta ki, hogy ismeretünk legyen, és fel legyünk vértezve a jövővel kapcsolatban többek között. De Isten bizonyos dolgokat nem nyilatkoztatott ki, ezeket ne firtassuk, vagy ne okoskodjunk, vagy ne legyünk futurológusok, vagy filozófusok, akik kombinálnak, és a jövőt emberileg szeretnék látni és megalkotni, foglalkozzunk azokkal a biztos dolgokkal, amiket az Isten kinyilatkoztatott. Hányan és hányan mondják, hogy mi lesz a Közel-Keleten, hiszen minden nap a Közel-Keletről van szó. Van az Istennek kinyilatkoztatása a Közel-Kelet újabbkori történelméről? A mi bibliai látásunk szerint nincs. Ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy figyelem elterelés, nem a Közel-Keleten dőlnek el a dolgok, csak a Közel-Kelet rendkívül alkalmas a maga feszültségeivel és puskaporos hordójával, hogy odavonzza a tekintetet, minthogyha a világ sora ott dőlne el. A világ sorsa a bibliai proféciák szerint más hatalmak, más összefüggésben hozott döntéseivel dől el. Ezeket ne kutassák az emberek, de ami mindennapos híradás, azt a csontig lerágva vitassák. Ez nem Istennek a szándéka, ez Isten ellenségének a figyelem elterelése. És ezért erre is ezt lehet mondani, hogy ha erre nincs kinyilatkoztatás, akkor
akkor érdektelen dolog erről beszélni is. Egy félelmetes helyzet van a Közel-Keleten, egy 4000 éves ellenségeskedés egyre súlyosabb szakaszait éljük át, de a világ sorsának a fordulatai azok más országok, más fővárosaiban és más szándékaiban dőlnek el. Ezek megvannak jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. tartó fejezetből, csak a közvetlen fejezeteket említsem. Fontosnak ítélte Lukács ezek után azt is följegyezni, hogy amikor Jézus ezekkel az alapvető dolgokkal ellátta a tanítványait, akkor felemelkedett a mennybe, és azt is fontosnak látta közölni, hogy amikor felemeltetett a mennybe, akkor két férfiú fehér ruhában figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy ahogy Jézus a mennybe ment, ugyanúgy el fog jönni is. Jézus erről már szót ejtett az életében, hogy ő azért megy el, hogy helyet készítsen nekünk. És neki az eljövetele, a második eljövetele az ugyanolyan bizonyosság, mint ami már megtörtént az első eljövetele. Ez is benne van ebben a rövid prológusban, ebben a rövid első fejezetben. Utána még azt is kiemeli Lukács, hogy visszatért ez a, most már nem 11, mert ugye az iskarióti Júdás közben ugye felakasztotta magát, Júdás nincs itt a tanítványok között, a 11 tanítvány visszatér, és az egyik fontos mondat, amit elhangzik, amit majd rövidítve a második fejezet első verse megismétel, ez a 14. vers. Erre a 14. verse külön fölhívtam a figyelmet, hogy amikor Jézus már nincs ott közöttük, és együtt marad ez a 11 tanítvány, akkor ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Tehát a tanítványok szűk köréhez még Jézus édesanyja, rokonai, atyafiai társultak, és így egy bizonyos létszámú sokaság együtt van, és mivel vannak együtt, hogy ezek egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az apostolok történetében ez volt a valódi és legnagyobb fordulópont. Nem akkor volt, amikor Jézus elszólította őket és tanítványául hívta őket. Nem akkor, amikor a hegyi beszédet elmondta és apostolokká választotta ki őket. Nem akkor, amikor a végső eseményekről beszélt neki, hanem azért volt ez a legnagyobb pillanat, mert az apostolok végre megértették, hogy Jézus miért jött el a világra. Pontosan megértették, hogy ők, akik széthúzást és az egység hiányát képviselték, most mindenki érezte, hogy annyira lehet közel egymáshoz, amennyire közel van Krisztushoz. Krisztus nem volt közöttük, de most mindannyian a Krisztushoz való közelség építésén munkálkodtak, és ezek az apostolok, amire nem jutottak el 3,5 évig, most eljutottak. Egy szívvel, egy lélekkel az imádkozásban és könyörgésben együtt voltak. Ha már az időszerűségéről beszéltem a könyvnek, hadd mutassak rá arra, hogy ma is ez hiányzik. Amikor emberek hisznek, őszintén hisznek, de egymással azért különböző feszültségek elválasztó erővel hatnak, soha nem fog kiáradni addig a Szentlélek, míg ez a különbség meg nem szűnik, és amíg úgy nem keressük Isten közelségét, mint amin az életünk múlik, és mint amin az egység is múlik, hogyha mindannyian közel kerülünk a középponthoz, akkor mindannyian egymáshoz is közelebb kerülünk. Ez matematikai vagy mértani törvény, de ez a lelki életben is így van, hogyha Istenhez közel kerülünk, ha valóban átadjuk az életünket és megtérünk, akkor az egyház is egységes lesz, és hatalmas erő követi majd a munkáját a világban. Ennek lesz a következménye majd a pünkösdi Szentlélek kiárasztása, hiszen mondtam, hogy a második fejezet első verse megismétli ezt a mondatot rövidítve, és mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, hatalmas dolog, egy akarattal egy kis közösség együtt van, erre kiárathat személy szerint mindenkire a Szentlélek, és kezdetét veszi a kereszténység diadalmas előrejutása. De mielőtt még erre rátérne Lukács, van itt egy közbeékelés,
És ez a közbeékelés a 15. verstől a 26. versig tart. Tudnék, az apostolok ebben a 10 napban értenek meg valamit, ami a megértésüknek egy drámai mozzanata, hogy tudnék, egy közülük áruló lett. Júdás tragédiáját, Júdásnak az egész árulással kapcsolatos sorsát most értik meg igazán az apostolok. Most én a nyár elején megjelentettem ezt a Júdás rejtély című kis könyvecskét annak hatására, hogy itt a Júdás evangélium széles körű televíziós nyilvánosságot kapott ez az apokrif evangélium, aminek most olyan nagyon nagy hírverést tesznek, és én ezt a könyvet arra szántam, hogy egy kicsit a Júdás rejtélyt mi a Biblia alapján értsük meg. Tudnék, mai világban Júdás nagyon rokonszenves szereplője lett a Bibliának, szóval mai világban egy áruló, az hova tovább már hős, csak annál inkább is, hogy áruló. És ezért a Júdással kapcsolatban olyan sok fantazmagória, elképzelés és irodalmi mű is napvilágot látott, hogy szinte Júdást hőssé ütötték, avatták. És én azt tűztem ki célul, hogy aki a Biblia alapján meg akarja érteni Júdás tragédiát, megértheti, de ez nem egy könnyű dolog, ennek nagyon utána kell járni. Az apostolok is csak ekkor értették meg. Azért nem megdöbbentő, hogy ott élt velük Júdás. Több mint 3 évig ott élt velük. Föl se tételezték, hogy mi van benne. A megszólalásait mindig jóra magyarázták, holott a legkörmönfontabban hamisak voltak. Júdás az óránál fogva tudta vezetni a 11-et. Júdás Jézussal szembe tudta fordítani mind a 11 tanítványt. Tehát nem akárki volt ott velük. És mielőtt föl nem akasztotta volna magát Júdás, nyugodtan mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben nem is annyira Jézus volt a mértéke a tanítványoknak, hanem Júdás. Én ennek a könyvnek a levezetésében, amikor próbálom lépésről lépésre levezetni, hogy Júdásból hogyan lett Júdás, ezután még 3 szemelvényt is elhelyezek a könyvbe. Az egyik különben a Jézus élete című White könyvből egy fejezet, ebben a könyvben nagyon sok szó esik Júdásról, de hát azt értelmetlen lett volna mindenhonnan egy-két mondatokkal összegyűjteni, de szerencsére van egy külön fejezet, aminek ez a cím, hogy Júdás. Ezt a fejezetet is elhelyeztem a könyvben. Ezt érdemes, ezt a fejezetet, csak ezt a fejezetet külön is elolvasni. És utána még 2 tanulmányt elhelyeztem, hogy ennek a júdási rejtélynek egy kicsit a mélyére lássunk, mert ez a júdási rejtély is ismétlődik napjainkban, mert ma az emberek ugyanolyan könnyen becsaphatók, sőt könnyebben, mint a tanítványok. Ma ugyanúgy óránál lehet fogva vezetni nem 11 embert, 6 milliárd embert. A 20. század a gonoszságoknak olyan technikáját kísérletezte ki, ami alapján egy nagy diktátor azt mondta, hogy a legnehezebben becsapható mindig az egyes ember. 30 ezer embert mindig könnyebb becsapni, mint egy embert. És 6 milliárd embert meg játszik könnyedséggel lehet becsapni az egy emberhez képest. Ezért a mai világ arra tör, hogy ne legyenek egy-egy emberek. Ne legyenek gondolkodó emberek. Az embereket össze lehessen olvasztani, az embereket össze lehessen seperni úgy, mint a szemetet, hogy ezekkel az emberekkel azt lehessen csinálni, amit akarnak, és amihez ők is a beleegyezésüket adják. Ez a hipnózis, tömeghipnózis, ami folyik az elmúlt évszázadban, ez is azt kéri tőlünk, hogy értsük meg valahogy azt a hipnózist, amit Júdás elő tudott idézni, és az óránál fogva tudott vezetni, pedig ott még tetejébe nem is egy 6 milliárdos tömeg volt, hanem egyen-egyenként azért jóra törekvő emberek voltak, tehát nem egy vegyülékes csapat volt a tanítványoknak a 12 főnyi csapata, de még így is óránál fogva tudta vezetni, és nem lehet megrendülésre, és ennek külön fejezetet is szántam a könyvben, nem lehet megrendülés nélkül olvasni a betániai vacsora történetét, hogy egyik pillanatról a másikra a tanítványok mind egytől egyik Júdásnak adtak igazat, és nem Jézusnak. És kórusban mondták, hogy mire való ez a tékozás. Miért engedi meg a mester, hogy Mária Magdola megkenje a haját, és öntözze a lábát a könnyei? Mire? A mester téved, Júdás mond igazat. Mert Júdás mondta ezt először János evangélium a 12. fejezete szerint, hogy mire való ez a tékozás.
félelmetes dolog ez a Júdás dolog, és ezért Lukács is beírja itt az apostolok története elejére, megjegyzi ezt, mint egy külön történetként a Jézus mennybe menete után megjegyzi, hogy hogyan döbbentek rá a tanítványok Júdás árulására, hogyan állt helyre a lelkükben a rend, hogyan választottak újabb tanítványt, hogy a 12-es létszám, hogy Izrael 12 törzse, 12 tanítvány az beteljen, hogyan választották Mátyást, és egyáltalán Péter, aki itt beszédet mond, hogyan fejezte ki az apostoloknak a meggyőződését, hogy hogyan tudták valahogy a helyére rakni ezt az egész Júdás kérdést. Megjegyzem, hogy ennek a Júdás kérdésnek a helyre rakásáról még a negyedik fejezetben is olvashatunk, az apostolok egyik következő imádságában, ami egyben a predesztinációnak az egyik kulcs verse is, amit majd külön fogunk vele foglalkozni és idézni, amikor az apostolok egyszer úgy imádkoznak, mondom, ez a negyedik fejezetben van följegyezve, hogy azt mondják, hogy Uram, mi hozzád járulunk, mi abban a fiatban hiszünk, akit megöltek, kiköltek meg, az Izrael vénei, meg Poncius Pilátussal együtt a pogány világ is, mert ezek összeszövetkeztek, és ők akarták a történelmet formálni, ők akarták eldönteni, hogy mi lesz a világon, és akkor így folytatják az imát, amikről a te kezed már örök időknek előtte eltervelt, hogy ezek történjenek. Tehát, hogy van az, hogy az ember akar, meg az ember szabad, és azt teszi, amit akar, de Isten előre látja, és előre tudja, hogy fogja majd az emberek javára fordítani azt, amit sokszor gonoszságból gonosz emberek kiterveltek. Tehát a predesztináció nagy problémáját is, hogy Júdás is rosszat tett, nagy gonoszságot tett, elárulta a mesterét, önmagát is tönkretette, de Isten az emberiség javára változtatta át az ő árulását, mert Jézus életét adhatta értünk a keresztfán, és így lehetett megváltó mindenki számára. Hadd olvassam most a Júdásra vonatkozó történetet a 15. verstől. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta, volt pedig ott együtt mintegy 120 főnyi sokaság. Tehát egyre gyarapodott a számuk, tehát a 11 főhöz már ugye Mária, testvérek és más szimpatizánsok Jézushoz életében közel álló emberek, tehát 120 főnyi sokaság. Atyám fiai férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, aki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Mert miközénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztály részét. Ez mezőt szerzett hamisságának béréből, és alázuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ezt tudtukra lőn mindazoknak, akik Jeruzsálemben lakoznak, úgyhogy az a mező tulajdonnyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el. Szükség azért, hogy azok közül, a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, a János kerességétől kezdve mindaddig, amelyen felvitetett tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állítottak azért elő kettőt, Józsefet, aki hivatott Barsabásnak, kinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És imádkozván mondták, te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévejedett Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetettek azért rájuk, és esett a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltatott. Ez egy látszólag egy kis történet, és sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs is olyan sok jelentősége, csak egy formai, hogy meglegyen a 12. tanítvány. De azt gondolom, hogy mégis ennek a történetnek óriási jelentősége van, nem csak azért, mert a tanítványok helyre akarták állítani a rendet, hogy újra 12 apostol legyen, hanem, hogy említettem, ezek a tanítványok most szembesültek Júdás egész életével és tragédiájával.
de most végre szembesültek. Látjuk, hogy megértették a Zsoltárok könyvéből, más ószövetségi jövendőlések, ugye az ószövetségben két jövendőlés volt, nem szó szerint Júdásra nézve, de arra nézve, hogy Jézussal olyan valaki fog rosszat tenni, aki a kenyerét eszi vele, aki a legközvetlenebb tanítványi köréhez tartozik, az a sarkát fogja felemelni ellene. Ez a Zsoltárok könyvében való jövendőlés volt. Mondom, itt nem volt név szerint Júdás, azért is nem, mert Júdás szabad ember volt, ha Júdás megtért volna, nem lett volna Júdás és áruló. De sajnos akkor lett volna más Júdás, nem Júdásnak nevezett, de más áruló lett volna. Ezt a Biblia előre megjövendölte a Zsoltárok könyvében, és a másik jövendelés pedig Zakariás könyvében olvasható, amiben szintén arról szerzünk tudomást, hogy egy valaki, aki ott van Jézus tanítványi körében, olyan nagyra becsüli Jézust, hogy kész egy ember egy kb. Egy hónapi béréért eladni Jézust, tehát egy olyan összegért, amit ma azt mondjuk, hogy egy 100-200 ezer forint, ha így átszámítjuk ezeket a pénzegységeket, tehát ez is majd, hogy nem azt mondható, hogy egy semmi, hogy ennyire becsülik Isten fiát, hogy 30 ezüst pénzért fogják elárulni, nagyra becsülték az én fiamat, még ez is benne volt a zakariási proféciában. De hogy Lukács ezt följegyzi, az napnál is világosabban mutatja, hogy egy ember mikor ért meg valamit. Bekövetkezett az esemény, a szemük láttára következett be. Ott lógott Júdás a fán úgy, hogy az egész Jeruzsálem tudta, mondja is Lukács, hogy azért is nevezték el vérmezőnek azt a helyet, mert Júdás vett az árulása béréből egy helyet, illetve az árulása béréből, amit visszaadott a papoknak, vettek egy helyet egész pontosan, és ezen a helyen, amit vettek, mert nem akarták visszatenni a pénzt a kincstárba, vettek egy telket rajta, ezen a telken következett be Júdásnak az öngyilkossága. Hát ez tulajdonképpen olyan, mintha ő vette volna, azért is mondja, van ez a megfogalmazás. Ennek híre ment, hogy Júdás mennyire méltatlanul öngyilkosként, és hogy ember számára méltatlan helyzetben ott lóg a fán, és ezt mindenki tudhatta, és a tanítványok most kezdenek el ezen gondolkozni, hogy hogyan is volt ez? Itt volt közöttünk egy köztiszteletben álló ember. Fölnéztünk rá. Ő volt az értelmiségi a tanítványok között. Mi vagyunk ugye az egyszerű halászemberek, munkásemberek. Ugye tudjuk jól, hogy az iskarióti mellékneve is azért van Júdásnak, mert ez is egy lefordítható szó. Ugye az is a héber nyelven férfit jelent. Iskariótész. Ez annyit jelent, hogy a kariótból vagy keriótból való férfi. A könyvben jelzem ott egy térképen, hogy hol volt ez a kariót. Ez Hebronhoz közel a déli ország részen feküdt, mint egy 40 kilométerre Jeruzsálemtől. Tehát Júdás volt az egyetlen egy tanítvány, aki nem galileai volt. Jézus minden tanítványát Galileából választotta. Ott éltek egyszerű emberek, hitre jobban készséges, fogékony emberek. Júdás úgy keveredett a tanítványok közül, hogy Jézus őt soha nem választotta, de ő nagyon akar tanítvány lenni. Ez is egy föltűnő jellegzetesség lett volna, de a tanítványok ezt se látták. Nem látták a tanítványok, hogy mindannyiunkat Jézus elhívott személy szerint, egy valaki van, akit nem hívott el személy szerint, sőt, nagyon is ránk akart erőltetni a jelenlétét. Ezen se gondolkoztak el. Miért nem? Mert elvakította a szemüket az, hogy van közöttünk egy farizeusoknál tanult, egy a déli országrészben, Jeruzsálemtől közeli helységből származó valaki, aki nagyon ismeri az írásokat, és nagyon ambíciózus, jó kapcsolatot ápol a vallási vezetőkkel, és azért akarja, hogy Jézus király legyen, mert szinte Jézusnak ő a leghívebb tanítványa ezáltal, hogy ő nagyon szeretné, hogy Jézus valami nagy legyen, nem egy ilyen egyszerű valaki, aki járja az országot, hanem ugye a galileai királyá választás mögött is Júdás szándéka állt, és ezt mind végigélték a tanítványok, de soha nem gondolkoztak el ezen. Csak akkor, amikor Júdás a méltatlan végéhez érkezett. Nem megdöbbentő, hogy embereket hogy be lehet csapni? Hogy embereket hogy el lehet ámítani? Miért? És mikor értették meg ezt a kérdést, tettem fel az imént. Kedves hallgatók, lehet, hogy nagyon határozottan, kérlelhetetlenül hangzik ez a mondás,
De hát ezt nem azért mondom, hogy bárkit is sokkoljak, vagy bárkit is haragra ingereljek, de ki kell, hogy mondjuk, akkor értünk meg valamit, ha az Isten szava alapján értünk meg valamit. Mi nagyon büszkélkedünk az emberi értelmünkkel, a tudományossággal, a világ fejlődésével, de én igazat adok annak az orosz írónak, aki azt mondta a 19. században, hogy még az okos emberek se tudnak semmit. Mit lehet megérteni emberi értelemmel? Mennyire jó az emberi értelem? Biztos bizonyos szintig sok mindent meg lehet érteni, akkor, hogyha persze a háttérben Isten is velünk van. De ha nem az igéből értünk meg valamit, a tanítványoknak most terelődött a figyelmük az igére, a jövendőlésekre, amikre Jézus is végigvezette őket, most személyesen kutatták az írásokat, most a 10 nap alatt nem csak imádkoztak és könyörögtek, de az írásokból, magukból az írásokból próbálták megérteni Jézusnak a küldetését, és eközben megértették Júdás tragédiáját is. Az életben sokszor úgy vagyunk, hogy keressük a dolgok értelmét, keressük a világ magyarázatát, azt is, hogy mi miért vagyunk a világon. És csak el tudjuk mondani a francia költővel, hogy nem jutunk semmire, mert azt se tudjuk, hogy kik vagyunk. Az emberi értelem, míg hitáltal nem változik meg, míg nem térünk meg, vaj mi keveset ért meg, azt is csak félig meddig és hiányosan. Amikor a Bibliából, Isten szavából értünk meg valamit, amikor az egyik hely küld a másikhoz, amikor a proféciák valamit előrejeleztek, amikor beteljesült egy esemény, és mi visszalapozunk oda, na ez az a szellemi munka, amit meg kell tennünk mindannyiunknak. Olvassuk és úgy kutassuk a Bibliát, mint hogy a kenyeret magunkhoz vesszük, megrágjuk, összekeveredik a nyállal, megemésztjük már a szánkban félig, meddig lejut a gyomrunkra és életté válik, hogy erőt adjon. Így kell a Bibliát nekünk fogadnunk, hogy Pál mondja később a Tesszalonikaiaknak, hogy a Szentlélek örömével befogadni az írásokat, és meghányni, vetni a dolgokat, amit Péter apostolnak ez a prédikációja is tükröz, most hullott le a hályog a szemükről. Erre 3,5 évig várni kellett. És Isten nem erővel, nem hatalommal tette ezt. Jézus pontosan tudta, hogy ha leleplezte volna Júdást, senki nem hitt volna neki. Még őt gyanúsították volna meg, hogy nem Júdás barátja. Nem erővel, nem hatalommal. Jézus hagyta az eseményeket kifejlődni. Jézus még azt is hagyta, hogy Júdás őt megcsókolja. Hogy ott mindenki előtt a szeretet legnagyobb jelét mutassa. Még ezt is meg kellett engednie Jézusnak, még ezt is el kellett szenvednie. És egész végig, hogy egy ember öngyilkos lesz, igen, mindezt végig kellett élnie. És utána, hogy a tanítványok megértsék, az írásokon végigvezetni. És én is azt gondolom, hogy sokszor az életben akkor értünk meg, amikor átélünk dolgokat, végigkövetünk dolgokat, de még akkor sem értünk meg, amikor utána járunk, és a Bibliából járunk utána. Ezért mondtam, hogy ne sokkoljon senkit ez a mondat. Akkor fogunk az életben érteni, amikor magából a Bibliából értünk meg dolgokat. Amikor maga Isten tud a sötétségből világosságot támasztani az elménkben, és a Jóisten ezt egy olyan tökéletesen teszi, senkire az Isten a maga ismeretét, tudását nem erőlteti rá. Hagyja ott az emberi eszközt is, hogy csak keressen, csak éljen át csalódásokat, sokszor megbotránkozásokat, hogy a tanítványok is tették, és akkor a tulajdon szav alapján egyik pillanatról a másikra kisimul a kép, és a tanítványok elhatározták, hogy ők továbbra is 12-en lesznek. 2 nyilván odaillő embert állítottak, hiszen Jézusnak volt 70 tanítványa, és jó okunk van azt képzelni, hogy a 70 tanítványból 2 a végsőkig kitartó tanítványt választottak, sorsot vetettek, hogy Isten dönts el, ne az övék legyen a döntés, hogy csak egy valakit, aki az ő hitük és meglátásuk szerint igazi követő volt, odaállították, könyörögtek, és a sors Mátyásra esett, így lett Júdás helyébe választva Mátyás, és állt helyre a tanítványok közötti rend. Mindezt megtették, és ezután jött a kereszténység történetének az egyik legnagyobb és mind a mai napig hatással levő eseménye, és ez volt a pünkösd, ami tehát még egyszer mondom, pontosan 10 nappal Jézus mennybe menetele után történt meg, és ez a 10 nap elegendő volt ahhoz, hogy olyan óriási változások álljanak be a tanítványok körében, amelyek Jézus személyes jelenlétében soha nem álltak be.
Ennek a pünkösdnek a vizsgálatába fogunk fogni a következő alkalommal, és azt a kérdést tesszük majd fel, hogyha ez a pünkösd megtörtént 2000 évvel ezelőtt, és nekünk profétikus ígéretünk van, hogy lesz egy második pünkösd. Ha fehér az apostoli kor, de nekünk profétikus ígéretünk van, hogy most is megfehéredés lesz majd az osztályrésze a hívő keresztényeknek, akkor mi vajon hogyan készülhetünk fel erre a második pünkösdre, ami itt van előttünk, ami karnyújtásnyira itt van előttünk, és ha a második pünkösd megvalósul, és a Szentlélek újra kiárad, mint egykor, akkor az egész föld meg fogja ismerni a hiteles evangéliumot, mint hogy sajnos ma még nem ismeri. Hatalmas, ünnepélyes események előtt állunk, és ezekre a hatalmas, ünnepélyes eseményekre fel kell készülni. Most van az idő, most még nincsenek itt ezek az események, de szó szerint mondom, holnap és holnap után már itt lehetnek. Ezekre ma kell fölkészülnünk. Ezért fontos, időszerű, és mindannyiunk érdekében, legjobb érdekeinkbe vágó dolog az, hogy az apostolok cselekedetei részletről részletre. Köszönöm szépen a figyelmet.

Tehát kedves hallgatóink, a 12. előadáson, a befejező előadáson is szeretettel köszöntöm minnyájukat, témánk Eszter könyve. A Bibliának időrendben az Ószövetségnek egyik utolsó irata ez, hiszen története a babiloni fogság után játszódik, amikor a babiloni fogságból időszámításunk előtt 536 után hazatér a zsidó nép, akkor Jézus Krisztus koráig több évszázad békeidőszak van a történelmükben, de a mai alkalommal Eszter könyve arról az időszakról szól, amelyben a zsidó törzsek, zsidó családok nem akarták elhagyni Babilóniát, 536 után több csoportban települhettek haza, nem akarták elhagyni tehát Babilóniát, és itt maradt nagyon sok ember ezen a vidéken, hiszen meggazdagodtak, jól ment a soruk, és szerettek volna azon a területen letelepedni. Isten azonban egy olyan döbbenetes dolgot engedett meg a zsidó nép számára, amit nyugodtan így nevezhetünk, hogy a történelem első nagyarányú zsidó üldözése, amely azzal fenyegetett, hogy az itt maradt lakosság egésze kipusztul. Tehát azok, akik 536 után hazatelepedtek, azok már Palesztinában éltek, elkezdték építeni a templomot, aztán Jeruzsálemet is. De látjuk a táblánkon, hogy Eszter könyve a 400-as évek elején, közepén játszódik, egészen pontosan időszámításunk előtt 474-473 ez a válság, amelyre fel is írtam, hogy válság, mert valóban a zsidó nép történelme során egy olyan hatalmas válságba került, hogy a Babilóniában rekedt népességet teljes kipusztulással fenyegették. Nos, hát az első kérdésünk az, hogy honnan indult ki ez a borzalmas zsidóüldözés? Mi volt ennek az oka és az alapja? Eszter könyve harmadik fejezetét szeretném felidézni először, amely elmondja azt, hogy ebben az időben Ahasvérus, vagy görög nevén Xerxész volt a Perzsa birodalomnak a királya. És Ahasvérus, ugye ez a korabeli iráni, illetve a héber neve is, a Biblia mindig így emlegeti, hogy Ahasvérus. Mi a történelem könyvekből meg mindig így ismerjük, hogy Xerxész, de a kettő egy és ugyanaz. Ez a király tehát magas méltóságra emelt egy agágbeli Hámán nevezetű embert, aki a származásánál fogva esküt ellensége volt a zsidóknak. És annyira kitüntette ezt az embert, annyira feljutott a hatalom csúcspontjára, hogy ez az ember valóban mindent megengedhetett magának, és maga a király is, hogy úgy mondjam, tette alá a lovat, és megparancsolta, hogy a birodalmában és Susán várában, ahol a történetünk játszódik, ez itt van a perzsa fensíkon, ez a Susán vára, ilyen néven is ismeretes, hogy Susa, ebben a városban mindenkinek úgy kellett tisztelni Hámánt, mint valami istent. Le kellett borulni előtte, meg kellett hajtani a fejét, és hát az emberek, ahogy ez lenni szokott, minden történelmi időben sajnos a gerincek rendkívül képlékenyek, mindenki előtt meghajolnak az emberek, a régi hatalom előtt, épp úgy, mint az új hatalom előtt, épp úgy, mint a régi hatalom előtt, és mindenki térdet és fejet hajtott Hámán előtt, kivéve egy embert. És ez az egy ember a zsidó Márdókeus volt. Eszter könyve 33. fejezetéből szeretném felolvasni először az első 6 verset, majd aztán a folytatást is a 8. és a 8. verstől a 10. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király Hámánt, a Hammedáta fiát, az agági belit, és felmagasztalta őt, és feljebb helyeztette székét Hámán előtt, kivéve egy embert. És ez az egy ember a zsidó Márdókeus volt. Eszter könyve 33. fejezetéből szeretném felolvasni először az első 6 verset, majd aztán a folytatást is a 8. és a 8. verstől a 10. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király Hámánt, a Hammedáta fiát, az agági belit, és felmagasztalta őt, és feljebb helyeztette székét minden fejedelménél, akik vele voltak.

Király minden szolgái, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király. De Márdókeus nem hajtott térdet és nem borult le. Mondták azért a király szolgái, akik a király kapujában voltak Márdókeusnak: miért szeged meg a király parancsát? Lőn pedig, hogy amikor így szóltak néki minden nap, és mégsem hallgatott rájuk, feljelentették Hámánnak, hogy lássák, megállnak-e Márdókeus dolgai, mert az jelentette nékik, hogy ő zsidó. És látván Hámán, hogy Márdókeus térdet nem hajt, és nem borul le előtte, megtelt Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy csakis Márdókeusra magára vesse rá kezét, mert megmondták néki Márdókeus nemzetségét. Azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában volt, a Márdókeus nemzetét. Ugye megdöbbentő ez a leírás, hogy a Márdókeust bíztatják, hát miből áll ez térdet hajtani, fejet hajtani egy főember előtt? Talán a saját népe sorai közül is megrovó pillantások kísérték ennek a Márdókeusnak az életét, hogy hát miért ennyire következetes a hitéhez, a lelkiismeretéhez, hát miért nem borul le, miért nem hajt fejet Hámán előtt? De a Biblia mindig ezt hirdeti, hogy az ember legyen következetes a lelkiismeretéhez és a hitéhez. És ami Istennek jár, csak ki az imádat, a teljes, a tökéletes tisztelet, azt embernek ne adjuk meg. Mert azzal mi magunk is eltorzulunk, hogyha a teljes lelkiismeretünket alárendeljük egy ember előtt. És amikor látták, hogy Márdókeus nem bírható erre, hogy fejet hajtson és térdet, akkor Hámán megtelt haraggal, és nem csak Márdókeust akarta megöletni, nem csak az fájt neki, hogy egy zsidó ember nem ad neki tiszteletet, hanem az egész zsidó népet szerette volna kiirtani. És figyeljük meg, most a Biblia elmondja, hogy hogyan kell feljelentést tenni. Mert most Hámán elmegy Ahasvérus királyhoz, és feljelenti Márdókeust, de vele együtt az egész zsidó népet. Figyeljék meg, micsoda klasszikus leírás ez a besúgásnak és a feljelentésnek. Mert hát ilyen is van a Bibliában, mint hogy a történelemben is meglehetősen sokszor előfordult ez az ügylet. És mondta Hámán Ahasvérus királynak: van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzettől. Hadd kérdezzem meg, eddig igazat mondott Hámán? Teljes igazságot mondott. Azt mondta, hogy a zsidó nép az összes tartományban, 127 tartománya volt a perzsa fejedelemségnek, minden tartományban képviselteti magát. És a törvényei különböznek más népek törvényeitől. Ez is igaz volt. De most jön a ravasság, most jön a feljelentésnek a gyilok része. És a király törvényeit nem teljesítik. Ez már viszont hazugság volt. De Ahasvérus király, mint minden despota, mint minden diktátor, könnyen rávehető volt arra, hogy levegyék a lábáról, mert ugye elmondta neki Hámán, hogy ez a nép mindenhol ott van, és más törvényeket követ. És ezek után már ráhangolta a királyt, hogy azt is elhiggye, hogy az ő törvényeit viszont nem teljesítik. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket, folytatta tovább Hámán. Ne hagyd úgy őket, hanem ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek, és én 10 000 talentom ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Tudnék, hogy elveszíteni az embereket és a vagyonukat is megszerezni, elrabolni és a kincstárnak átadni. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. Mivel volt ez egyenlő, hogy a király lehúzta a gyűrűjét és átadta Hámánnak, tegyél, amit akarsz. A rendeletet kiadták, kitűztek egy bizonyos napot, amikor a zsidókra bárki rátámadhatott, meg is ölhette őket, és az egész vagyonukat el is kobozhatta, és így sikarta ki ezzel a feljelentéssel Hámán a rendeletet, hogy ne csak Márdókeuson állhasson bosszút, hanem az egész zsidó nemzeten. Nos hát, kedves hallgatók, Eszter könyve, amely alig több mint 10 fejezetből áll, egy rövid 10 fejezetből áll. Ez a könyv egy hatalmas nagy emberi kérdésre ad ezután választ. Mit kell tenni olyan helyzetben,
amely emberileg reménytelen helyzet.

Amikor egy olyan politikai helyzetbe kerül az ember, és egy közösség is, amelyet emberileg nem lehet megoldani. A törvényt kiadták, a rendeletet Ahasvérus kibocsátotta, a zsidók kivoltak szolgáltatva a perzsák kénye kedvének, mindenki várta azt a napot, amikor a bosszú szomját kielégítheti, hogy a zsidók meggazdagodtak, tehát hogy elvenni tőlük vagyont, ez óriási meggazdagodást jelentett volna minden ember számára. Vajon most mi a teendő, és ki fog segíteni? Eszter könyve két nagy bibliai tanítást összegez. Az egyik a gondviselésről való tanítás, a másik pedig az igazi hitről való tanítás. De mielőtt erre rátérnénk és folytatnánk tovább a cselekménynek a bonyodalmait, itt szeretném bemutatni önöknek Dittersdorfnak, a 18. század végi osztrák zeneszerzőnek az oratóriumát, amelynek ez a cím, hogy Eszter, éppen magyar felvételen jelent meg ez az Eszter című oratórium, amelynek a kezdetén halljuk most az agági beliek és a perzsák vérszomjas követelődzését, ugye a zsidók fejét követelik, majd aztán egy szólóban megszólal Hámán is, ahogy a maga magabiztosságával énekel, hogy még a holtölt előtt szeretném, hogyha kezembe hullan az a sok kincs, és Márdókeus feje is, majd megint jön a perzsáknak a bosszú szomja, és miután a zeneszerző kidolgozta ezt a tételt, utána mi következhet? Jön a zsidó embereknek a gyötrődése, a vívódása. Mi szerencsétlenek, éneklik, olasz nyelven fog felhangozni, mi szerencsétlenek, Ábrahám, Izsák, Jákob ivadékai, mi nyomorultak, mi szerencsétlenek. Megy lefelé a kromatikus skála, a feszültség, az izgatottság, a szorongás, a félelem zenei kifejezése. Mi lesz itt a megoldás? Hogyan fogja Isten megvédeni a zsidó népet, és ki által és hogyan fog megtörténni a szabadulás? Mielőtt tovább folytatnánk tehát a könyvnek a részletezését, kérném szépen Dittersdorf oratóriumából az első tételeket.

0: Köszönöm. Nos, tehát folytassuk tovább a történetünket, amelyből én az előzményre most fogok rátérni, amelyet elhagytam, hiszen előbb már Eszter könyve 3. fejezetéből idéztem fel a válságnak a leírását, tehát amikor a zsidó nép ebben a nehéz helyzetbe jutott, de Eszter könyve ugye az 1. meg a 2. fejezettel kezdődik, és valamit el kell mondanunk a válság előzményeiről. Felrajzoltam a táblára, hogy Ahasvérus, vagy tehát Szerxész király időszámításunk előtt 486-tól 465-ig uralkodott. Tehát körülbelül egy 20 évig. És uralkodásának első részében, ugye azzal kezdte a trónralépése után az uralkodását, hogy bekebelezte Egyiptomot. Ez egy hatalmas haditet volt, ugye egy nagy hatalmat legyőzni, és miután visszatért az országába a fényes hadjáratnak a tiszteletére egy óriási, hát vendégséget szerzett, egy lakoma sorozatot, mert hiszen ez 180 napig tartott. Fél évig tartott Susán várában a dőzsölés a győztes hadjáratnak az emlékére, és természetesen azért is tartott ilyen hosszú ideig, mert Szerxész készült a másik nagy hadjáratra, a Görögország ellenire, és szerette volna összehívni a tartományok vezetőit, a katonai tisztségviselőket, és hogy mindenki elérkezhessék oda, ezért fél évig folyt a lakoma Susán várában. Miután letelt ez a fél év, a királynak egy olyan ötlete támadt, hogy még 7 nappal megtoldja az ünnepség sorozatot. És amikor megittasodott már a bortól, a 7. napon elgondolta a király, hogy hát utoljára vannak itt a vendégek, behívatja a királynőt. Vásti volt a felesége, gyönyörű szép asszony, vegye fel a koronát, a legszebb királyi öltözékét öltse magára, és úgy ugye hencegni akart a feleségével. Ugye dicsekedni, hogy neki milyen csodálatos felesége van. Persze hát aztán a feleség nem csak szép volt, hanem gondolkozó lény is volt, és ő neki egyáltalán nem tetszett, hogy a férje mint valami vásári portékát akarja ott mutogatni az emberek előtt, és Kerek Perec megtagadta ezt, hogy ő oda bemenjen a vendégek előtt, hogy mint egy tárgyat a férje mutogassa. Ám de Xerxész is kemény fából volt faragva, és ő ezt nem tudta lenyelni, hogy a felesége nem engedelmeskedik neki. Hívatta ugye az udvari bölcseket, mert ugye a hatalomnak már akkor is kellett az ideológiai alátámasztás, és ezek az udvari bölcsek összedugták a fejüket, hogy mi is a teendő ilyen helyzetben, mert Szerxésznek ez volt a kérdés, hogy most mit csináljak én? Hát a feleségem nem engedelmeskedett, hát ez precedens teremt. Az udvari bölcsek ezt jóvá is hagyták, és azt tanácsolták, hogy egy ilyen asszonyt, aki nem engedelmeskedik a király óhajának, el kell bocsátani, az ilyentől el kell válni, mert hogyha ennek híre szalad az országban, hogy a királynő megtagadta Ahasvérusnak a kérését, akkor majd minden asszony megengedi ezt a férjével szemben, hogy engedetlen lesz neki. Ugye ez tetszett Ahasvérus királynak, elbocsátotta Vástit, és kiírta ugye a legközelebbi mustrát, hogy ő most új feleséget akar választani, gyűjtsék össze a birodalmának a legszebb lányait, egy évig tartson az előkészület, 6 hónapig, nem tudom én milyen olajjal, 6 hónapig más szépítőszerekkel ugye ezeket a lányokat készítsék elő a nagy bemutatóra, a mustrára, és majd ő, akit jónak lát, a több jelentkező közül azt fogja feleségül venni. A Bibliában pontos idői kijelentések vannak, hogy Szerxész melyik uralkodása, melyik évében történtek mindezek. Itt ajánlom tehát még egyszer figyelmükbe Hérodotosznak a Görög-Perzsa háború című művét, amelyből kitűnik, hogy ezután elment Szerxész Görögország ellen, ott zátonyra futott ugye a hódítási törekvése, hazatért, és akkor választotta ki az új királynőt, mégpedig egy héber származású lányra, Hadasszára esett a választása, Eszter királynő néven. Ő vonul be ezután a perzsa történelembe. Ez időszámításunk előtt 479-ben történt. Most, hogyha látjuk a táblánkon a felirást, ezért fontos azért ismernünk a történelmet, valaki kérdezhetné tőlem, hogy miért írtam ide, hogy válság. Hát, hogyha Xerxésznek a felesége egy zsidó származású nő lesz, Eszter, és ezek után 5 évvel, tehát 479 után legalább 5 évre van ez a 474-473, Ha ezek után adja ki Hámán által Xerxész ezt a rendeletet, hát akkor biztos, hogy Eszter megakadályozhatja a saját népének a kiirtását, hiszen ő a királynő. Igen, ám csak ez ismernünk el az ókor történelmében azt, hogy politikai ügyekben a királynőknek nem sok beleszólásuk volt. És Esztert ilyen szempontból Ahasvérus nem sokra becsülte. Eszter viszont éppen ennek a Márdókeusnak volt a nevelt lánya, akinek a viselkedése ürügyet szolgáltatott Hámánnak, hogy a zsidó ellenes rendeletet kiadja. És Eszter könyve 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Márdókeus üzent Eszternek, és azt üzente neki, ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másudnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és az atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. Tehát Márdókeus beüzen a királyi palotába Eszternek, hogy a rendelet megszületett, engem és a népünket ki akarják írtani, te vagy a királynő, te tegyél valamit, talán ezért az időért jutottál királyságra. Igen, ám csak Eszternek is igaza van, ahogy folytatja a Biblia, amikor Eszter visszaüzen Márdókeusnak, hogy ő a király mellett csak úgy szerepel, mint asszony, nem úgy, mint az ország vezetője és irányítója. Mit tehet ő? És kedves hallgatók, most bontakozik ki ennek a könyvnek a lelki tanítása, a nagy erkölcsi tanítása. Mit tehet egy királynő? Mit tesz Eszter? Hogyan menti meg a népét? Ennek a fokozatait írja le a Szentírás, és ebből azt lehet megtanulni, hogy nagyon nehéz helyzetben, mondom, emberileg reménytelen helyzetben, hogyan küzdhet az ember mégis a megoldásért és a jó végkimenetelért. Eszter hányja veti magát otthon, hányja veti a dolgot a fejében, és ezt üzeni vissza Márdókeusnak, menj el és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is és a leányaim így böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Ha azután elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdókeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter parancsolta. Kedves hallgatók, itt egy kis perzsa szokást kell ismernünk, és ez a szokás az volt, hogy a király elé hivatlanul senki nem léphetett be, még a király feleségesen. Ugye ez a perzsa uralkodóknak egy ilyen palota szokása volt, hogy a király elé csak az léphetett be, akit a király hivatott. És Esztert már jó ideje nem hívatta a király. Több napja már. Ugye ilyen szomorú volt az egész együttlét, és a régi házasságokban ilyesmi volt, hogy már elmúlt egy hónap, és a férj nem volt kíváncsi a feleségre, és ezért mondta Eszter azt, hogy hát én nem tudok bemenni a királyhoz, de hogyha böjtölünk és imádkozunk, ha kérjük az Isten segítségét, akkor utána megpróbálom. Mi tehát az első lépcsőfok ahhoz, hogy egy reménytelen helyzet megoldódjék? Eszter könyve azt hirdeti, hogy senki ne fogjon hozzá emberi eszével, emberi értelmével egy nehéz kérdés kibogozásához, egy reménytelen esetnek a megoldásához, hanem először Eszter böjtöt hirdetett. Nyilván a böjt a Bibliában mindig az imádsággal együtt járó böjt. 3 napig éjjel és nappal keresték az Isten közelségét. Fohászkodtak, könyörögtek Istenhez, hogy tegye Eszter királynőt méltóvá arra, hogy a király elé, ha hivatlanul bemegy, akkor ne lakoljon halállal. Volt egy perzsa szokás, amely kimondta, hogy aki a király elé hivatlanul bemegy, az halállal lakol, kivéve azt az esetet, amikor a király kinyújtja a jogarát, és megkegyelmez ennek a vakmerő embernek, aki bemegy hozzá. És 3 napig ezért böjtöltek, ezért imádkoztak a zsidók Susán várában, és Eszter is a maga palota hölgyeivel, hogy amikor megtörténik ez a dolog, akkor kegyelmet találjon a király előtt. És amikor letelt a 3 nap, Eszter valóban elindult a kíséretével, és az udvari nép legnagyobb megrökönyödésére belépett a király kihallgatási termébe. és Isten valóban méltóvá tette Esztert, hogy a király ne a bosszúvágyát elégítse ki, rögtön kinyújtotta a jogarát, mert szerette a feleségét azért. Becsülte, és kíváncsi volt rá, hogy a felesége, aki eddig hivatlanul soha nem lépett a palota termébe, miért is jön? És föltette neki a kérdés, hogy mit kívánsz, királyné? Most figyeljük meg a második lépcsőfokot. Eszter könyve azt mondja, hogy a böjtés az imádság után az ember tulajdonképpen erőt nyer arra, hogy óvatos legyen. Erőt nyer arra, hogy biztos és határozott legyen a kérés, ami majd származik tőle. Eszter nem állt elő rögtön a kérésével. Nem mondta azt a királynak, szóval nem tévesztette meg a külső, hogy a király rögtön kinyújtotta a jogarát, és rögtön feltette kedvesen a kérdést, hogy mit kívánsz, mondd meg. Szóval Eszter nem mondta azt rögtön, hogy én szeretném az életemet, meg szeretném a zsidó népem életét, hogy megkegyelmezzél ennek a népnek. Nem mondta. Miért? Mert Eszter érezte, hogy a körülmények nem érlelődtek meg még egy ilyen kérésre. Tehát itt azt mondja Eszter könyve, hogy az ember akkor cselekedjék, akkor kérjen valamit. Határozottan akkor lépjen fel, amikor már látja, hogy körülötte a körülmények megérlelődtek arra, hogy egy bizonyos kérést el lehessen mondani. Eszter nem érezte, hogy ez még túl gyors lenne, és ezért ezt kérte a királytól, király, én egy valamit kérek tőled, hogy gyere el ma este vacsorára hozzám Hámánnal együtt. Ez az icipici kérése volt Eszternek, amit ugye nehéz lett volna megtagadni, mert melyikünk nem menne el vacsorára, ha hívják. És hogyha kedvesen szólítják, és hogyha egy bizonyos kis társaságban vele el akarnak beszélgetni, egy vacsora meghívást általában ritkán szoktak az emberek visszautasítani. A király ebbe bele is ment. És elérkezett az este, elérkezett a vacsora ideje, ott ülnek hármasban. A király, a királynő és Hámán. És hogy a vége felé közeledik a vacsora, ismét fölteszi a király a kérést. Mit akarsz, Eszter királyné? És Eszter érzi, hogy még most sem jött el az idő. Még most sem lehet kérni. Még Isten a körülményeket nem alakította úgy, hogy elmondhatná azt, ami a szívét nyomja. Eszter tehát mit tesz? Azt mondja a királynak, hogy az lenne a kérésem, király, hogy másnap estére is fogadj el egy vacsora meghívást. És meghívja a királyt és Hámánt másnap estére is vacsorára. Figyeljük meg ezt a rendkívül óvatos, tapintatos megoldás keresést. Nagy figyelmeztetés ez a Szentírásban. Azt mondja Jeremiás könyve a Síralmaiban, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A Biblia azt mondja, hogy az életben várakozni, ez sokszor a legnagyobb dolog, és a legnagyobb erő kell hozzá. Azt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Nem magunk akarjuk megoldani és megszabadítani magunkat, mert sokszor óvatlanul még nagyobb bajba keverjük magunkat emiatt. Eszter várni akar az Úr szabadításáig. Továbbra is könyörög Istenhez, hogy alakítsa úgy a körülményeket, hogy a kérése elmondható legyen. Hát a király persze ebbe is beleegyezik. Hát, hogy másnap is elmenjen vacsorára, most mi kivetni való van ebben, ezt a vacsora meghívást is elfogadja, és a király visszatér a lakosztályába, és Hámán is elindul hazafelé. Hámán persze hatalmas nagy mellel megy haza, hogy ő volt az, aki meghívást nyert, hát a király, királyné mellett. Egyedül ő, hármasban vacsoráztak. Hadd olvassam fel, hogy Hámán hogyan ment haza. Eszter könyve 5. fejezet 9. versétől. És kiment Hámán azon a napon vígan és jókedvel. De amint meglátta Hámán Márdókeust a király kapujában, és ő fel nem kelt, és nem mozdult meg előtte, megtelt Hámán haraggal Márdókeus ellen. De megtartóztatta magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hívatta barátait és Zérest, az ő feleségét. És elbeszélte néki Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát, és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál, és mondta Hámán, nem is hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, melyet készített, hanem csak engem, és még holnapra is meghívattattam hozzá a királlyal. De mindez semmit sem ér nekem, valameddig látom a zsidó Márdókeust ülni a király kapujában. És mondta neki Zéresz az ő felesége és minden barátja, csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdókeust akasszák rá, és akkor menj a királlyal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a bitófát. Milyen megdöbbentő lélektani leírás ez a Szentírásban. Megy valaki haza vígan, hogy ő most milyen nagy ember lett. De igazi öröme volt ennek a bosszú álló Hámánnak. Meglátta Márdókeust, hogy megint nem hajol meg előtte, és egyből elpárolgott a jókedve, és otthon már kezd panaszkodni, hogy milyen nagy megtiszteltetés ért, de ez mindez semmit nem ér előttem, valameddig látom a zsidó Márdókeust, és nem hajol meg előttem. Ugye a feleség milyen rossz tanácsadó, azt mondja, hát mit csinálsz ebből problémát? Hát ácsoljanak egy bitófát, a királytól kérjél engedélyt, aztán ezt a Márdókeust egy emberrel több vagy kevesebb akasszák fel. Kedves hallgatók, a történetünk a mélypontjára jut. A történetünk most a mélypontján van. Ácsolják a bitófát Márdókeusnak, a törvény ki van adva az egész perzsa birodalomban, Eszter még semmit nem kérhetett a királytól, a történetünk a mélypontjára jutott, kilátástalanabb a helyzet, mint eddig valaha volt. És a Biblia azt tanítja, hogy Isten sokszor addig vár, amíg emberileg teljesen kilátástalan a helyzet. Isten sokszor engedi az eseményeket odafajulni, oda süllyedni, hogy emberek azt mondják, hogy itt már megoldás nincsen. És akkor következik el a nagy pillanat, az Isten cselekvésének a pillanata. Ezt a Biblia ezzel a szóval jelöli, hogy elfordítás. Már a József történetében is láttuk ezt, hiszen József élete mélypontja is mi volt, amikor idegen országban, börtön mélyén ártatlanul veszteg el, a saját maga becsületessége miatt. És most ugyanez a helyzet, de Isten most cselekszik. És hogyan? Milyen egyszerűen cselekszik Isten? Elmondja Eszter könyve a következő fejezetében, hogy hazatér a király is a vacsora után, de a király nem tud aludni. A királyt nyugtalanítja, hogy miért hívja az ő felesége mindig vacsorára. Mit akar tőle a felesége? És mit tesz az az ember, aki nem tud elaludni? Hát mit teszünk milyen alkalommal? Fölkelünk, és valamivel el akarjuk ütni az időt, esetleg kifárasztani magunkat, majd csak elálmosodunk és elalszunk. A király is ezt teszi, behozatja a krónika könyveket, hogy olvassanak fel előtte a perzsa királyok krónikáiból. És milyen érdekes, hogy hol nyílik fel a krónikák könyve. Felnyílik egy történetnél, amely elmondja, hogy egyszer Ahasvérus király ellen két beosztottja, két alattvalója cselt, szőt, és meg akarták ölni. És amikor ez a két ember meg akarta ölni a királyt, egy bizonyos Márdókeus nevű ember leleplezte ezt a cselszövést, jelentette a királynak a dolgot, és így tudták ártalmatlanná tenni ezt a két embert. És hogy Ahasvérus hallgatja ezt a történetet, úgy önkéntelen felkiált, hogy megjutalmazták ezt az embert. Adtak ennek az embernek valamit, aki megmentette az életemet? Nem tudom, hogy jut-e időnk ilyen kis finomságoknál is megállni, de azért gondolják meg, hogy Márdókeus milyen ember volt. Ő fejet nem hajtott, istenként nem tisztelte Hámánt. De mennyire nem volt igaz az, amit Hámán mondott, hogy nem tisztelte a királyt? Hogy ne tisztelte volna? Amikor látta, hogy a király ellen cselszövés szőnek, ő volt az első, aki leleplezte ezt. És ez mindig az igazi hívő ember magatartása, aki fejet nem hajt politikai hatalmak előtt, és nem imádja őket, de a rendért és a biztonságért mindent megtesz. És a király, amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy megjutalmazták ezt a bizonyos Márdókeust, akkor felelik neki a szolgák, hogy nem. És már hajnal fele jár az idő, és elgondolja a király, hogy ezt az embert meg kell jutalmazni. De künt léptek zaja hallatszik, és valaki siet a királyhoz. Hát vajon ki siet a királyhoz hajnalok hajnalán? Egy ember, akinek nagyon fontos lenne, hogy a bitófára valakit felakasszanak. Hámán siet a királyhoz. Bejön Hámán, ugye, és a király rögtön ezzel a kérdéssel fogadja, hogy mondd meg Hámán, mit kell tennem az olyan emberrel, aki sokat tett a királyért? Hámán persze félreérti a dolgot, ő mindenben magát látja, első helyen. Azt hiszi, hogy róla van szó. Azt hiszi, hogy a király ilyen finom nyelven, ilyen tapintatos nyelven azt akarja kérdezni, hogy mit kíván magának. És akkor Hámán elmondja, hogy az ilyen embert király, aki sokat tett, érted? Hát az ilyen embert fel kell ültetni egy gyönyörű paripa hátára, végigvezetni a városon. Még a lovászfiú is külön ruhába öltözzön, és mindenki hajtson fejet az ilyen ember előtt, és térdet. Hát az ilyen ember ezt megérdemli. És erre azt mondja a király, jól van, Hámán, te legyél az a lovászfiú, aki felölti azt a szép ruhát, és te fogd meg a kantárát annak a paripának, amelyre ültessétek fel a zsidó Márdókeust, és vigyétek keresztül az egész városon. Ez az Isten szabadítása a Biblia szerint. Nem mese, hanem valóságos szabadítás. Hirtelen megfordítja az eseményeknek a menetét. És elképzelhetjük, hogy mit eredményezett ez. Márdókeust végigviszik a városon, az egész Susán összenéz. Mi történik itt? Elképzelhetik Hámánnak a lelki állapotát. Ez komoly nagy munka volt egész nap róni az utcákat, vezetni a lovat, és amikor hazatér nagy fáradtan, már is kézbesítik neki a meghívást, hogy várja őt vacsorára Eszter királynő. És most következik a történetünknek a legcsodálatosabb része. Miért? Mert, kedves hallgatók, itt el kell mondanom azt, hogyha elérkezünk idáig a történetben, azt mondhatnánk, hogy igen, Isten megfordította az események menetét. De Eszter most sem lesz fellengzős. Most sem lesz büszke vagy önhitt. Mert Eszter füléhez is eljutott a hír, hogy a gyámapját, Márdókeust végig vezették a városon, és mindenki tisztességet adott néki. Eljutott hozzá a hír, hogy méghozzá Hámán vezette végig a városon. Bizonyára Eszter is kifutott az ablakhoz, hogy megnézze, mert ilyenkor az ember szinte nem hisz csak a saját szemének. Hogy lehet ekkora változás egy éjszaka leforgása alatt? De figyeljük meg, hogy amikor este elkövetkezik a vacsora időpontja, Eszter mennyire visszafogott, mennyire igaz most is ez a törvény, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A 7. fejezet mondja el, hogy Eszter hogyan is viselkedett ezen a bizonyos vacsorán. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen? Ugye a király már alig bírja magát tűrtőztetni. Azt mondja, hogy most már bejött hozzám a feleségem a kihallgatási terembe, nem mondta meg, mit kér. Meghívott vacsorára, nem mondta meg, hogy mit kér. Most már másodszor itt ülünk a vacsorán, hát most már mondd meg, hogy mi a kérésed, ha az országom fele is megadom, csak már ne hagyjál ebben az izgatott helyzetben. És most figyeljük meg, hogy Eszter hogy kezdi a válaszát. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Figyeljék meg, hogy Eszter most se rukkol elő a kéréssel, hanem Eszter tekintetbe veszi, hogy egy uralkodónak a fejébe mi minden rajzik. Hogy először Ahasvérusnak vagy érzelmileg kell átélni ezt a helyzetet, hogy egy népet ki akar kiirtani, és miért. És először Eszter ilyeneket mond, hogy ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik. Tehát hivatkozik a király lelkiismeretére, érzéseire. És utána ez az első kérése, add meg nékem életemet kívánságomra. Milyen egyszerű dolog. Ez kéri a királyné a királytól, hogy hagyja életben. Gondoljuk meg. Ezzel kezdte a kérését Eszter. Hagyd meg nékem életemet kérésemre. És az én nemzetem, ugye nemzetségemet fordít régesen, az én nemzetem életét kérésemre. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet, az ellenség nem adnak kárpótlást a királynak veszteségért. Figyeljék meg ezt a lelki finomságot és tapintatot. Mire ad itt példát Eszter királyné? hogyha az életben valakitől kérünk valamit, kis dolgot vagy nagy dolgot, ügyeljünk jól, hogy hogyan kérünk. Sokszor jót kérünk, mondjuk a szüleinktől, barátainktól, más emberek, jót kérünk, de olyan hirtelen éri őket a kérésünk, nem készítjük fel őket érzelmileg a kérésre. Ezzel nem azt mondom, hogy most ügyeskedjünk és ravaszkodjunk, hanem azt mondom, hogy a jó kérést nem csak tartalmilag kell jóvá tenni, de formailag is. És Eszter királynő először ezt kéri a királytól, hogy add meg nekem az életemet, add meg az én nemzetem életét, mert ki akarnak pusztítani bennünket, és azok, akik ki akarnak pusztítani bennünket, nem adnának neked kárpótlást miértünk, akiket ki akarnak pusztítani. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynének, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Ebből láthatta Eszter, hogy a király érzelmileg most már teljesen mellette van. Hogy a király nem tudta lefolytani az indulatét, azt mondja, kinek jutott ez eszébe, hogy téged megöljön és a te nemzetedet elpusztítsa. Ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Kedves hallgatók, idáig kellett várni Eszternek. Még egyszer összefoglalom, böjt és imádság, bemenetel, de még kérés nélkül, vacsorára való meghívás, de még kérés nélkül. És amikor Isten elhozta a szabadítását, akkor most a második vacsorán, és itt is csak akkor, amikor a király már fölteszi a kérdést, hogy ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedni, hogy téged, meg a népedet kipusztítson. Ekkor most már Eszter rámutathatott arra az emberre. De figyeljék meg, hogy ezt is hogy teszi. És mondta Eszter, az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz, Hámán. Figyeljék meg, itt se rögtön azt mondja, hogy Hámán. Azt mondja, hogy az ellenség és gyűlölő, aki gonoszságot forralt, itt van mellettünk. Itt van, itt ül velünk az asztalnál. És most már figyeljük meg, hogy hogyan peregnek gyorsan az események, akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borívástól, és kiment a palota kertbe. Miért tette ezt a Ahasvérus? Mert érezte, hogy őt rászették, hogy Hámán őt rászette. És most érezte, hogy őt becsapták, nem tudott megint uralkodni az indulatain. Hát Xerxészről tudjuk, aki megkorbácsoltatta a tengert, amikor nem akart neki engedelmeskedni. Mit jelentett az, amikor a tudatára jutott, hogy őt rászették? Kiment a palota kertbe leföl járni, hogy levezesse az indulatait, és eközben Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta Hámán, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. Hámán még egy utolsó tehetetlen próbálkozást tesz, hogy talán megmentheti az életét, ha Esztert rábírja, hogy közben járjon érte, de akkor megint egy újabb fordulat történik, és mikor a király visszatért a palota kertjéből a borívás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Ott könyörgött, rimánkodott Eszternek az életért. Ezt viszont félreértette a király. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készített Márdókeusnak, és ezzel megszűnt a király haragja. Kedves hallgatók, a történet tehát így fejeződik be, Eszter könyve 7. fejezeténél tartunk, de még hátra van 3 fejezet. Ezt a 3 fejezetet azonban már nagyon röviden össze tudom foglalni, mert ez voltaképpen arról szól, hogy Hámánt, amikor felakasztották, amikor Márdókeus kegyelmet kapott, még egy valamit meg kellett tenni. Tudnék, a perzsa udvarban ez egy ismeretben kellett addig maradni, ameddig az uralkodó a helyén maradt. És ezért maga Ahasvérus sem vonhatta vissza az eddigi zsidóüldöző rendeletét. Viszont azt megtehette, hogy kiadjon egy újabb parancsot, hogy a zsidó emberek védhetik magukat. Használhatnak védelmet, és azután már kétszer is meggondolhatta mindenki, hogy rátámad-e zsidó emberekre. Ennek ellenére, amikor eljött a kérdéses időszak napja, sokakra rátámadtak. Itt a 9. fejezetben azonban van egy nagyon szörnyű fordítási tévesztés, mert nem 75 ezer ember halt meg ennek következtében, hanem 1075. 1075 perzsa, illetve Perzsiában élő ember veszítette az életét, akik rátámadtak a zsidókra. Így oldódott meg tehát ez a dolog, és ezután már a zsidó nép levonhatta a tanúságot, hogy el kell hagyniuk Babilónia földjét, hogy települjenek vissza a hazájukba. Isten ezzel adott számukra egy hatalmas nagy figyelmeztetést, és pár évtizeddel ezután valóban Nehémiás idejében a hazatérőknek hatalmas csoportja kelt útra. A történet lezárása egy nagyon szép szokás, az úgynevezett Púrim ünnep, hogy a zsidók ennek a szabadulásnak az emlékét azzal ünnepelték meg, hogy ajándékokat küldtek egymásnak, és mi is a sorozatunkat ezért zárjuk így le, talán illik is ehhez az előadáshoz egy ilyen étel bemutató, vagy az, hogy most itt közösen a sorozat végén még tudunk egymással beszélgetni, mert Eszter könyve elmondja azt, hogy a szabadulásnak az emlékére egy ilyen nemzeti örömünnepet ültek, amikor ajándékokat küldtek egymásnak. A befejező részben még szeretnék pár gondolatot elmondani erről. 6 óra van az órám szerint, a vetítést nézzük meg még a témánkról, és a vetítés után még pár percet kérek, körülbelül 6 óra 10, 6 óra 15 percig. Kérném szépen tehát most a vetítést, hogy összefoglaljuk Eszter könyvének a tartalmát. A perzsa birodalmat látjuk, és fönt Susa vagy Susán várát, ahol Eszter könyvének a története játszódik. A baloldali részen, tehát ahogy a tekintetüket nyugat-délnyugat felé fordítjuk, tehát Egyiptomot látjuk, amelyet bekebelezett Xerxész, és utána akarta Görögországot elfoglalni. A közbülső időben volt a királynő jelöltek előkészítése. A vesztes görög háború után megy haza Xerxész, és akkor házasodik meg, akkor lesz a felesége Eszter királyné. Következő képünkön néhány régészeti emlék, Kürosz portréját már láthattuk, a nagy perzsa uralkodóét, aki hazaengedte a zsidó népet a fogságból, 536-ban tehát. Következő képünkön Kürosznak vagy Círusznak a síremléke az iráni Passargadaiban, melyet Nagy Sándor hozatott helyre a 4. században. Következő képen Xerxésznek a kihallgatási terme Perszepolisban, amelyből ennyi maradt fenn, hiszen Nagy Sándor végig pusztította a perzsa nagyvárosokat annak az emlékezetére, hogy a perzsák felgyújtották Atént. A következő képünkön néhány maradvány Susán várából, Susán romjai. A következő képünk pedig egy mázas kerámia első Dareiosz kihallgatási terméből, amely Eszter idejében körülbelül így nézhetett ki. Az Eszter könyvének a cselekménye az a bizonyos kihallgatási terem Xerxész idejében így festhetett. A következő kép pedig egy relief Susán várából, Eszter királyné korából. A következő képünk most már a képzőművészeti feldolgozásokhoz kalauzol. Filippino Lippi olajfestménye a 15. század végén egy nagyon lírai és csodálatos kis mű. Nem is jövünk rá talán, hogy mit ábrázolhat. Filippino Lippi olajfestményének ez a címe Vásti elbocsátása. Mit érezhetett a volt királyné, akit Ahasvérus csak úgy odébb dobott, mert nem volt hajlandó bemenni a vendégek előtt mutogatni magát. Hát bal oldalt látjuk a királyi vár egy részletét, jobb oldalt pedig, mint egy éles ellentétben ezzel a természetet, háttérben folyót, tavat és hegyeket, völgyeket. A királynő egy kicsit szomorú, de valahogy a festő azt akarja érzékeltetni, hogy jobb otthagyni az ilyen királyi udvart, ahol így bánnak egy asszonnyal, egy nővel. A szomorúságon ott van egy olyan kis melankólia, vagy olyan kis reménység is, hogy talán jobb lesz az egyszerű emberek világában élni, mint Ahasvérus királyi palotájában. Következő képünk Lukasz van Leidennek a metszete, azt a pillanatot örökíti meg, amely ugye az egyik legfeszültebb jelenet Eszter könyvében, amikor Eszter jobb oldalt látjuk a palota hölgyei kíséretében, bemerészkedik a király elé, bal oldalt látjuk magát, a királyt, és jobbra fent Eszter feje fölött áll, hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, ott látjuk Hámánt. Ott van az egész udvari nép, és a kinyújtott jogar jelzi azt, hogy kész beszélni a király a királynéval. Ugyanez a jelenet Paolo Veronese olajfestményén, bal oldalt a trónuson fönn a király, a Ahasvérus, és jobb oldalt udvarhölgyei kíséretében már a király elé érkezve Eszter, és ismét a jogar, amely kinyúlik a király keze, amint int Eszter felé, ez szünteti meg a feszültséget. Mindenki ugye a jelenetre tapasztja a szemét, látjuk az udvari nép is, hiszen ilyen nem fordult elő a királyi udvarban. A következő képünk szintén Lukasz van Leiden metszete, vajon mit ábrázolhat, ahogy Hámán, akit a sörény, a ló sörénye fölött látjuk az arcát, Hámán végig kell, hogy vigye Márdókeust Susán utcáin, és Márdókeusnak tisztességet tesznek az emberek, persze mondanom se kell, hogy ezt Márdókeus nem kívánta, és nem igényelte, hogy előtte fejet hajtsanak, meg térdre boruljanak, de hát ezt Márdókeus ugyanúgy nem választhatta meg, mint hogy Eszter se választhatta meg, hogy ki lesz a férje. A következő képen a Sixtínát látjuk Rómából. A fő jelenetek a teremtés történet, az oldalsó jelenetekben a próféták, de vannak itt ilyen háromszögbe foglalt jelenetek, mint ott jobb oldalt látjuk a Dávid és Góliát jelenetét, és nézzük meg kinagyítva, hogy Michelangelo hogyan ábrázolta Eszter könyvét. Itt a bitófa ácsolását látjuk, és bal oldalt látunk egy sárga ruhába öltözött alakot, az átvezet ennek az apszisnak a másik részére, ezt kérem most, ez az Eszter lakomája, ez a sárga ruhás ember nyilvánvalóan Hámán, bal oldalt középütt ugye a király, és egészen bal szélén pedig a királynő, aki szinte most ejti ki azokat a szavakat, amelyeket legvégül idéztem, hogy a gyűlölő és gonosz ez a Hámán. Következő képünkön Michelangelo után Rembrandtot nézzük, sajnos a teljes kép nincs nálam, mert a jövő évi Rembrandt naptárnak az egyik képe lesz, egy színes naptárnak az egyik hónapjához való kép lesz, de a képnek a részletei itt vannak. Az olajfestmény bal oldalán ábrázolja Rembrandt Hámánt. Hámán éppen nyúl a poharáért, éppen inni akar ezen a bizonyos második vacsorán, de látják, hogy most döbben arra, hogy Eszter mit mondott, hogy a király előtt őt leleplezte. Ugye az áruló vörös fény világítja meg Rembrandt művén Hámánt, és hogyha jobbra megy a tekintetünk, a festmény közepén megtalálhatjuk a király alakját. Ezt kérem most, tehát Ahasvérust vagy Xerxészt. Döbbenetes erő van ebben az ábrázolásban, hiszen a jobb oldali keze azért markolja meg a tőrét, mert ezzel akarja kifejezni azt a mérhetetlen indulatot Rembrandt, ami ekkor a királyt elfogta. Ugye ez az a pillanat, amikor a király fölpattan, és kimegy a kertbe, nézzék meg az arcát is, egyszerre lehulla a hájog a szeméről, most tudja, hogy lóvá tették, az egyik alattvalója a saját ambícióinak a kielégítését ezt tette vele, erre a képtelen rendelet kibocsátására késztette, és szintúgy úgy megszorítja a tőrét, mint hogyha végezni is akarna már Hámánnal. De figyeljük meg, hogy a kép jobb oldalán kitábrázol Rembrandt, tehát ez a következő kockánk, Eszter királyné, akit nem csak gyönyörű szép hölgynek ábrázol, hanem mélységes alázattal, finomsággal megáldott asszonynak is, aki ki tudta várni a megfelelő pillanatot, tudott várni addig, ameddig Isten a körülményeket odáig fejlesztette, hogy 100%-os volt a szabadulásnak a lehetősége. Eszter királyné tehát Rembrandt portréján, művén az Eszter lakomája címűn a 17. század közepéről. A következő képünk egy múlt század végi angol mester képe, egy kicsit túlságosan teátrális ez a kép, csak azért vetítem le, hogy lássuk, hogy mind a mai napig erről a könyvről készültek feldolgozások. Ugye itt balra fent a király a trónusán, Eszter királyné, ahogy végül is rámutat a bűnösre, és hát jobb oldalt Hámán, mint hogyha már a menny most már rászakadna, vagy a villám belé ütne, valahogy annyira kicsit furcsa és szimpadias ez a beállítás. Háttérben ugye a perzsa udvarnak minden része és pompája. Következő képünk pedig egy legújabb grafika, Engel Teván Istvánnak a grafikája, tehát egy magyar szerző Eszter könyvéhez a Bitófa ácsolásod baloldalt, és a Bitófára, akit oda vezetnek, az nem a zsidó Márdókeus, hanem az agági beli Hámán. Köszönöm szépen a vetítést.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. Ebben a sorozatban a bibliai ünnepeket tekintjük át, és a sorozatunk eddigi részében Istennek az Izrael népe számára az Ószövetség idején adott évi ünnepekről volt szó. Évenkénti ünnepekről beszéltünk. Láttuk a sorozatunk eddigi részében, hogy ezek az ünnepek mindegyike valamilyen módon előre mutatott a megváltási terv teljesedésére. Isten a bűneset után mindjárt közvetlenül kijelentette az embernek, hogy a bűnbe esett ember számára ő megoldást, szabadulást fog hozni, és elküldi Jézus Krisztust, aki a megváltásnak a végrehajtójaként az embert megváltja a bűnéből, és lehetőséget ad az ember számára az örök élet elnyerésére. Isten ezt kezdettől fogva hirdette, és kezdettől fogva mindenki számára nyilvánvalóvá tette. Az Ószövetségi Szentírásban nagyon sok profécia is utalt előre erre az eseményre, ami valóban a legnagyobb esemény a világunkon, és valóban minden ember sorsát alapvetően és döntően befolyásolja. És Isten erről nem csak hogy prófétai kijelentéseket adott már a zsidó népnek, hogy előre tekintsenek ezekre az eseményekre, és hogy hitben meg tudják ragadni a megváltásnak az ígéretét, hanem az Isten évenkénti ünnepek formájában is előre emlékeztette, és előre felhívta a nép figyelmét ezekre az eseményekre, ezekre a bekövetkezendő eseményekre. Az év két ünnepkörből állt az ünnepek szempontjából. Az év első felén az ünnepkör első csoportja, míg az második felében, a második felének elején az ünnepkör második csoportja volt. Az évi ünnepkörnek az első részéről, az első fél évben tartott ünnepekről a sorozatunk eddigi részében beszéltünk. Láttuk, hogy az első hónap 14. napján a Pászka ünnepe, amivel szorosan összekapcsolódott a kovásztalan kenyerek ünnepe. Utána két nap múlva, első hó 16-án volt a zsengekéve bemutatásának az ünnepe, és utána majd a harmadik hó 6-án a hetek ünnepe volt. Ezek az ünnepek ugye az említési sorrendben a Pászka ünnepe az Jézus halálára mutatott előre, a zsengekéve bemutatása Jézus feltámadását mutatta előre, és a hetek ünnepe pedig a Szentlélek kiárasztását mutatta be előre. Tehát ezek az események, iről idáig tudtunk, Jézus első eljövetelének az eseményeiről beszéltek, a megváltási terv első szakaszának az eseményeit mutatták előre, és így a zsidó nép minden esztendőben, amikor ezeket az ünnepeket megtartotta, akkor már előre tekinthetett a megváltásnak a valóságos eseményeire. De a Szentírás arról beszél, hogy ezek az ünnepek ugye csak az árnyékai voltak a bekövetkezendő dolgoknak, a valóság a Krisztusé, és láttuk, hogy ezek az ünnepek valóban be is teljesedtek a valóságban Jézus eljövetelekor, és a mai alkalommal áttérünk az évi ünnepkör másik részére, a második fél év eseményeire, ünnepeire. A második fél év három ünnepe a következő volt. Első volt a kürtzengés, amiről a mai alkalommal beszélünk. A második ünnep volt a nagy engesztelési nap. Az első a kürtzengés a hetedik hónap első napján volt. A nagy engesztelési nap a hetedik hó 10. napján volt. És utána ezt követően hetedik hónap 15-től 22-ig terjedő napokon, tehát egy héten keresztül volt a sátoros ünnep. Tehát erről a három ünnepről lesz szó a mai, illetve a következő két alkalmon. A mai alkalom a kürtzengés eseményeinek az áttekintése. Ez önmagában nem érthető, hogyha nem kapcsoljuk össze bizonyos mértékig a következő ünneppel, a nagy engesztelési napnak az ünnepével. Már most szeretném előre bocsátani, hogy a következő ünnepen részletesen a következő alkalmon foglalkozunk, de majd időnként egy-egy utalást teszek erre a következő ünnepre, mert enélkül a kürtzengés ünnepe nem érthető. Az előbb említettem, hogy az év első felében tartott ünnepek a megváltásnak az első szakaszát mutatták be, Jézus első eljövetelének az eseményeit,
és ezek a második fél évben megtartásra kerülő ünnepek nyilvánvalóan Jézus második eljövetelének az eseményeiről szólnak. Ugye ezek azok az események, amelyek már részint teljesedtek, részint előttünk vannak, tehát most a Jézus második eljövetelével kapcsolatos esemény sorozatot fogjuk áttekinteni a mai alkalommal kezdődően. Érdekes megfigyelni, hogy az ünnepek első része, az ünnepkör első része az első fél évben volt, illetve a harmadik hó elejéig nyúlt, és utána volt egy hosszabb időszakasz, és utána kezdődött a hetedik hónapban ismét az ünnepeknek a sorozata, és hogy az előbb említettem, az első csoportban a Jézus első eljövetelét szimbolizáló események, míg a másodikban Jézus második eljövetelére előremutató események szerepeltek, ünnepek szerepeltek, és a kettő közötti időszakasz már az Ószövetségben is érzékeltette azt az időszakaszt, ami eltelik majd Jézus első eljövetele, illetve második eljövetele között. És ennyi bevezető után térjünk át a mai alkalomnak a témájára, a kürdzengés ünnepére, és lapozzuk fel a Szentírást Mózes harmadik könyvénél, és olvassuk el a 23. fejezetből a 23-tól a 25-ig terjedő verseket. Mózes harmadik könyve, 23. fejezetből a 23-tól a 25-ig terjedő verseket olvassuk el. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván. Szólj Izrael fiaihoz, mondván, a hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürdzengéssel, szent gyülekezéssel. Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűz áldozattal áldozzatok az Úrnak. Tehát azt mondja a Szentírás, azt mondja az isteni törvény, így szólt az ünnepkör második részének az első ünnepéről, hogy a hetedik hónapnak a hónapnak első napján legyen az emlékeztető kürdzengés szent gyülekezéssel. Vallási szempontból az év Nisszán hónapjában kezdődött, az év első felében, ugye amiről beszéltünk, hogy a Pászka ünnepe is ekkor volt, tehát ekkor kezdődött a vallási év Izraelben. De a polgári évet, a polgári új évet a hetedik hónaptól számították. Tehát ettől a naptól, a hetedik hónap első napjától kezdődött a polgári új év, amikor a kürdzengés ünnepe volt. A polgári új év kezdete, de egyben a királyok, uralkodók uralkodási éveit is ettől az időponttól számították. Tehát a hetedik hónap első napjától. Érdekes megfigyelni, hogy tehát az új évnek az első napja, a polgári új év első napja Izrael népe életében nem egy önfelett örömteli ünnep volt, nem a szórakozásnak, a mulatásnak a napja volt, hanem egy nagyon komoly előkép ünnep. És nézzük meg, hogy mit is jelentett ez az ünnep. Mózes 4. könyve 29. fejezetének az első versében is ugyanerről az ünnepről találunk egy leírást. Itt ebből a szót szeretném megjegyezni, hogy az itt található szó azt jelenti, hogy a harson a riadásnak a napja. Vagy más néven a kosszarv vagy a sófár fúvásnak a napja volt ez. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a nap a kürdzengés ünnepe, vagy a sófár fúvás, a kosszarv fúvásnak az ünnepe. Ez egy egész különleges ünnep volt, és ezt az ünnepet meg kellett különböztetni attól az ünnepektől, amikor az ezüst trombitát kellett megfújni. Sok ilyen ünnep volt például az újholdnapi áldozatoknál, vagy egyéb ünnepi áldozatoknál ezüst trombitát fújtak. De ez a trombita fúvás egészen különbözött és más jellegű volt, mint amilyen ez a kürdzengés ünnepe volt, a sófár fúvásnak az ünnepe. Az ezüst trombitát, amikor megfújták, az egy örömteli eseményt vetített előre. De a sófár fúvás az más jellegű volt, az egy figyelmeztető kürdzengés volt, az az ítéletet vetítette előre, az mély bűnbánatra és mély megalázkodásra indította a népet. És mi volt ennek a rendeltetése? És itt szeretném előre bocsátani, amit az előbb már említettem, hogy előre kell utalnom a következő ünnepre, hiszen a következő ünnep 10 nappal később, 7. hónap 10. napján a nagy engesztelési napnak az ünnepe. A nagy engesztelési nap, most röviden elmondom a lényegét, a következő alkalommal egész alkalommal erről beszélünk majd,
Tehát a nagy engesztelési nap az az ítéletnek az előképe volt. A vizsgálati ítéletnek az előképe, ami Jézus második eljövetelét előzi meg. Ennek az előképe volt a nagy engesztelési nap. És a kürdzengés ünnepe 10 nappal ezelőtt kellett, hogy megkezdődjön, ezelőtt volt 10 nappal a kürdzengés ünnepe, ami erre a 10 nap múlva kezdődő ünnepre hívta fel az embereknek a figyelmét. Tehát ez egy komoly lelki előkészületre való felhívás volt a kürdzengés ünnepe. Erről szeretnék egy idézetet olvasni egy zsidó írás magyarázótól, Herztől, aki a Mózes 5 könyvéről egy biblia magyarázatot írt, és a következőt írja. A sófár hangot, amely régi hagyomány szerint meghatározott dallamú volt ősidők óta, figyelmeztetésnek tekintették, amely megtérésre és bűnbánatra serkent, emlékeztetve a sínai hegyi sófár hangokra. Az emlékeztető napot pedig a nagy engesztelési nappal végződő 10 bűnbánati nap kezdeteként az önvizsgálat és alázatos bűnbocsánatért való fohászkodás napjának tartották. Az új év sófárjának bibliai parancsa nagy jelentőségű. Azt jelenti, serkenjetek fel ti szunnyadozók, és mérlegeljétek tetteiteket, gondoljatok teremtőtökre, és térjetek vissza hozzá bűnbánatban. Vizsgáljátok jól meg lelketeket, és vegyétek szemügyre tetteiteket, hagyjátok el valamennyien gonosz útaitokat és gondolataitokat, és térjetek vissza Istenhez, hogy könyörüljön rajtatok. Tehát ugye ez szerint a zsidó biblia magyarázó szerint is ez az ünnep, a sófárfúvás ünnepe, a komoly mély bűnbánatra való felhívás, az Isten előtt való megalázkodásra való késztetésnek az ünnepe volt. Az egész Szentírásban azt látjuk, hogy az Isten mielőtt egy ítélettel látogatná meg a földet, vagy egy embercsoportot, vagy egy nemzetet, tehát mielőtt az Isten büntető ítélettel látogatná meg az embereket, előtte minden alkalommal figyelmeztető üzeneteket küld. Az Isten minden korban minden egyes embert kérlel, a Szent Lelkén keresztül, a Szentlélek által az ember szívén keresztül indítja az embert a hozzávaló megtérésre, az ember útjainak a megváltoztatására készteti az Isten az embert, de mielőtt az ő ítéletei sújtanák a földet vagy az embert, előtte mindig hangos, határozott, felrázó üzenetet küld. 2 példát szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban a Szentírásból, az egyiket a Noé idejéből. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Noé idejében a földön a gonoszság olyan méreteket öltött, hogy a Szentírás így határozza meg az emberi gonoszságnak a szintjét, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz volt. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy a gonoszság áradatként lepte el a világot. De Isten mielőtt lesújtott volna erre a nemzedékre, és mielőtt özönvízzel látogatta volna meg a földet, előtte 120 esztendőn keresztül hallatszott a felhívás a megtérésre, hogy az ember álljon meg, gondolkodjon, és térjen vissza az Istenhez, hogy az Isten könyörülhessen rajta. Azt olvassuk a Péteri levélben, hogy várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Igen, a bárka készítése ideje alatt, a 120 esztendő alatt az Isten hangosan kérlelte az embereket, ezzel az üzenettel is, a bárka építésével is Noén keresztül, hogy gondolják meg az emberek a cselekedeteiket és útjaikat, mert az Isten határt szab a gonoszságnak, és az ő ítéletei következnek azoknak az életében, akik nem veszik komolyan a figyelmeztető üzenetet. A másik példa, amit szeretnék említeni a Szentírásból, Keresztelő Jánosnak a története és Keresztelő János példája. A zsidó néphez az ószövetségi proféciák már régóta szóltak, beszéltek arról, hogy jön a megváltó, jön a szabadító, jön a messiás, aki majd megváltja őket az ő bűneikből. Ezek a proféciák beszéltek az eljövendő messiás születéséről, születésének a helyéről. Születésének az idejét, körülbelüli idejét is meghatározták.
Jézus az eljövendő mesiásnak a szolgálatáról beszéltek. Az egész Szentírás tele volt ilyen jellegű proféciákkal. És miért hangzottak ezek a proféciák a zsidó néphez? Miért? Hogy fel tudjanak készülni Jézus fogadására. Hogy fel tudjanak készülni a mesiás fogadására. De a nép teljesen készületlen volt. A zsidó nép nem foglalkozott ezeknek a kijelentéseknek a valódi értelmével, ők a saját elgondolásaik szerint magyarázták mindezt, és nem foglalkoztak igazából erre az eseményre való felkészüléssel. És az Isten mit tett? Nem hagyta őket figyelmeztetés nélkül, hanem küldte keresztelő Jánost, hogy rázza fel a népet. És miért volt szükség felrázni a népet keresztelő János által? Miért? Mert Jézus megjelenése nem csak egy történelmi esemény volt, hanem a zsidó nép számára egy sorsforduló volt. Mert attól, hogy ők elfogadják Jézust, vagy elvetik Jézust, függött az ő kegyelmi idejük meghosszabbítása. Ha ők elfogadják Jézust, akkor Jézus nem vetette volna el őket, mint nemzetet. De ha ők elvetik Jézust, ha megtagadják őt, akkor Isten visszavonja tőlük a kegyelmi megbizatást, hogy ők valóban az ő népe legyenek. És ezért mit tesz Isten? Nem hagyja őket ebben az állapotban, hanem küldi keresztelő Jánost a figyelmeztető üzenet felhívással, hogy térjenek meg és gondolják meg az ő útjaikat. Azt mondja a Szentírás, hogy a nép olyan állapotban volt, talán egy igét hadd olvassak Máté evangélium a 13. fejezetében, Máté evangélium a 13. fejezetében, a 15. vers azt mondja, hogy megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát valóban nagyon mély ponton volt ez a nép, sőt, nem elég, hogy ilyen állapotban volt, hogy megkövéredett a szíve, hogy az Istentől elfordult, hogy nem akart az Isten tanításaira odafigyelni, hanem azt olvassuk, hogy ezzel együtt még azt is állította magáról, hogy ők az Isten népe, ők a választott nép, ők Ábrahám magva, ők az ígéret szerint örökösök. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon mély ponton volt ez a nép. Azt olvassuk róluk, hogy a halál árnyékában ültek. Lukács evangéliuma így beszél róluk. És az Isten mégsem hagyta őket magukra. Hanem azt olvassuk keresztelő Jánosról Máté evangéliuma 3. fejezetében, hogy ez a harmadik versben, hogy ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Tehát keresztelő János, mint egy kiáltó szó volt a pusztában, felhívta az emberek figyelmét arra, hogy nem sokára lejár a kegyelmi idejük, és ha ők nem fogadják el Jézust, akkor Isten elveti őket, visszavonja tőlük az ő kegyelmét. És nézzük meg, ezért hangzott keresztelő János üzenete a következőképpen, a 8. versben, teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát mire szólított fel keresztelő János? Megtérésre, gyümölcstermésre, ami nem más a Szentírás értelmében, mint a megváltozott életnek jellem tulajdonságai. Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. És mit mond, miért? A 10. versben ezt olvassuk. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Tehát közeledik az az időpont, aminél tovább az Isten nem halogatja az ő ítéletének a végrehajtását, ha ők nem fogadják el. Azt mondja, a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. És utána ezt mondja Jézusról, hogy Jézusnak szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát miről szólt ez az üzenethirdetés is, ez a felhívás? hogy az emberek térjenek meg, teremjenek a megtéréshez illő gyümölcsöket, változtassák meg az ő életüket, mert ha nem, az a fejsze, amelyik a fák gyökerére vettetett, kivágja azt a bizonyos fát, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. És az Isten egy ideig kérlel, egy ideig
a megtérésre szóló üzenetet hirdeti az embernek az ő követei által. De ha az ember makacsul kitart a bűnben való élés mellett, akkor az Isten minden könyörülete és szeretete ellenére az Isten a bűnnek határt szab, és ítéletével látogatja meg az embereket és a földet. És nézzük meg ezek után, amikor látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy igen, Isten minden ezt minden alkalommal, mielőtt ítéletével látogatná a földet, előtte egy figyelmeztető felhívást küld az embereknek. Nézzük meg ezek után, hogy ez a kürtzengés, az ószövetségi ünnep, hogy teljesedett be az új szövetségben, hogy, mikor és milyen módon teljesedett be. Azt olvastuk az előbb az ószövetségi idézetekben, hogy a kürtzengésnek az ünnepe, tehát ez a figyelem felkeltés, a megtérésre való felhívásnak az ünnepe, ez 10 nappal a nagy engesztelési nap előtt történt. Tehát, hogy az új szövetségben megvalósulást nyerjen a kürtzengésnek az ünnepe, ehhez meg kell tudnunk azt, hogy a valóságos nagy engesztelési nap, az ítélet ideje, ami elvezet majd Jézus eljöveteléhez, amit az Ószövetségben a nagy engesztelési nap mutatott, hogy ez a valóságban mikor kezdődik. Tehát ahhoz, hogy a kürtzengést be tudjuk azonosítani, és meg tudjuk nézni, hogy mikor következett be, mikor valósult meg az új szövetség idején, ehhez tehát meg kell állapítanunk, hogy mikor van a valóságban, az új szövetségben a nagy engesztelési nap, ami előkészíti Jézus második eljövetelét. A Szentírásban erre határozott útmutatást kapunk, határozott bibliai, idői profécia mutat erre az időpontra. A táblára fel is írtam a második igehelyként Dániel könyve 8. fejezetének a 14. versét. Dániel könyve 8. fejezetének a 14. versében a következőt olvassuk. És mondanékem, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Figyeljük meg még egyszer ezt az igét. Azt mondja a Szentírás, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Először szeretnék erre a szóra rávilágítani, a kiderül a szent hely igazsága. Ez a szó egy több jelentésű szó az eredeti Szentírásban, az eredeti nyelvezetben. Azt olvassuk erről a kijelentésről, erről az igéről, hogy nem csak azt jelenti, hogy kiderül, hanem hogy megtisztítatik, jogaiba visszaállítatik. Tehát ennek a szónak több jelentése van. Kiderül a szent hely igazsága, vagy megigazítatik a szent hely, vagy jogaiba visszaállítatik a szent hely. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az ige nagyon sokat mondó, sok jelentési ige. És nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy 2300 estéig és reggelig, tehát 2300 nap, azt mondja a Szentírás, és mindez bekövetkezik. Szeretnék még egy mondattal előre utalni majd a következő alkalomra. Ez a kijelentés, hogy kiderül a szent hely igazsága, vagy megtisztítatik a szent hely, ez a kifejezés előre utal a nagy engesztelési napra, tehát amire a kürtzengésnek az ünnepe irányult. Ezt a következő alkalommal végig fogjuk majd vezetni, de hát ez a kifejezés egyértelműen erre az ünnepre utal, ennek az ünnepnek a valóságban, az új szövetségben bekövetkező idejét mutatja meg ez a bibliai profécia. De mit mond ez, mikor lesz ez? 2300 nap múlva. Mit jelent, hogy 2300 nap, estve és reggel? A Szentírásban Ezékiel könyve 4. fejezetének a 6. versében találunk egy isteni kijelentést a bibliai idő meghatározó proféciákkal kapcsolatban. És ez a kijelentés azt mondja, hogy egy napot egy esztendőül kell számítani. Ez egy bibliai elv, az Isten meg is adja az ilyen profétai időszámításokhoz a kulcsot, egy napot egy esztendőnek kell számítani. Azt mondja a Szentírás tehát, hogy 2300 estve és reggel, tehát akkor nyugodtan behelyettesíthetjük 2300 évvel, és kiderül a szent hely igazsága, azaz el fog kezdődni a nagy engesztelési nap.
Nézzük meg még a 17. verset, amit szintén jelöltem a táblám. Azt olvassuk erről a kijelentésről, hogy amikor Dániel ezt a kijelentést hallotta, még ez az üzenet is csatlakozott ehhez, hogy értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A 19. vers is ezt mondja, hogy a végső időre szól. Tehát nem csak, hogy a Bibliában itt van ez a nap-év elv, hogy egy nap egy esztendő, hanem maga az Isten meg is erősíti a küldött által, Gábriel által, Gábriel angyal által meg is erősíti, hogy igen, ez a végső időkre vonatkozik. Tehát nem 2300 napról van szó, ami mindössze pár esztendőt jelent, hanem ennek a proféciának a teljesedése majd a vég idején Jézus eljövetele, Jézus második eljövetele előtt fog bekövetkezni. Igen ám, de ahhoz, hogy kezdeni tudjunk valamit ezzel a proféciával, és ezzel az időszakkal, hogy 2300 év, és akkor fog elkezdődni ez az esemény sorozat, a nagy engesztelési nap, az ítélet, a vizsgálati ítélet, ehhez meg kell tudnunk állapítani, hogy mikor kezdődik ez a 2300 esztendő. Hiszen ha a kezdetét tudjuk, akkor a végét is meg tudjuk állapítani, és ebből meg tudjuk állapítani, hogy mikor kezdődik majd az új szövetségben a vizsgálati ítélet. És nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Erről a 8. fejezetben, ebben a fejezetben, ahol ezt olvastuk, hogy 2300 estvéig és reggelig, azaz 2300 év, és akkor fog ez bekövetkezni, ebben a fejezetben ennél több támpontot ezzel a proféciával kapcsolatban nem olvasunk. Ez a profécia, ez a kijelentés, Dánielnek adatott ez a kijelentés, ez időszámításunk előtt 550-ben történt. Időszámításunk előtt 550-ben, és arról is mindenképpen szót kell ejtenünk, hogy milyen körülmények között. Dániel ezt a kijelentést a babiloni fogság idején kapta. A zsidó nép a babiloni fogságba időszámításunk előtt 606-605-be került, akkor kerültek az első fogolycsapatok, a júdabeli első fogolycsapatok Babilóniába, és ekkor romboltatott le a jeruzsálemi templom, ment tönkre, pusztult el Jeruzsálem városa, és innentől számítatik a zsidó nép fogsága. Jeremiás prófétán keresztül az Úr előre kijelentette, hogy az ő fogságuknak az ideje, a babiloni fogság ideje 70 esztendeig fog tartani. Dániel is a Babilonba elvitt foglyok között szerepő volt, és ő Babilóniában az Isten prófétájaként tevékenykedett, és itt kapta Dániel egy idő után ezt a látomást, hogy 2300 estvéig és reggelig, azaz esztendő, és kiderül a szent hely igazsága. És amikor Dániel ezt a kijelentést kapta, akkor Dániel nem értette, mert arra gondolt, hogy kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szentély, azaz jogaiba visszatítatik. Ő egyértelműen arra gondolt, hogy ez a földi szentélyre vonatkozik, a jeruzsálemi templomra, és arra gondolt, hogy hát ez még 2300 évig kell, hogy tartson ez az állapot, és csak utána fog majd mindez helyreállni. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Dániel nem értette ezt a kijelentést. Olvassuk el a 8. fejezetnek a 26. versét. Azt olvassuk Dániel könyvében, hogy és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És Dániel ezt mondja, és én, Dániel, elájulék, és beteg voltam néhány napig, de felkeltem, és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Tehát Dániel megrémült ettől a látomástól, mert azt hitte, hogy ez azt jelenti, hogy Isten a 70 éves fogságot meg fogja hosszabbítani, és majd Jeruzsálem, a jeruzsálemi templomnak a szolgálata is, majd csak valamikor az idők végén fog ismét helyreállítatni. Azt lehet mondani, hogy valóban Dániel nem értette ezt, és ebben a fejezetben nem is találunk ennél több támpontot ennek a proféciának a megértéséhez.
A megoldásnak a kulcsa a következő fejezetben van, a 9. fejezetben. A 9. fejezetnek a történése 10 évvel később történik. 550-ben időszámításunk előtt 550-ben adatott a 2300 évről szóló kijelentés, fog ismét helyreállítatni. Azt lehet mondani, hogy valóban Dániel nem értette ezt, és ebben a fejezetben nem is találunk ennél több támpontot ennek a proféciának a megértéséhez. A megoldásnak a kulcsa a következő fejezetben van, a 9. fejezetben. A 9. fejezetnek a történése 10 évvel később történik. 550-ben időszámításunk előtt 550-ben adatott a 2300 évről szóló kijelentés, és 10 évvel később olvassuk majd a 9.

tehát első versében, Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékaim. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Tehát azt olvassuk, hogy több mint 10 év elteltével, amikor Dáriusz került uralomra, akkor Dániel megfigyelte az évek múlását, és ugye arra a megállapításra jutott, hogy a fogságuk 68. esztendejét töltik, és felemelte az ő szavát Istenhez, az ő népéért, és látjuk majd a fejezetnek a későbbi részében, hogy azt olvassuk majd a 20. versben, hogy az én Istenemnek szent hegyéért, tehát egy komoly imádságot mondott az ő népéért, a Jeruzsálemért, tehát nagyon komoly imában fordult Istenhez. És ebből az imádságból kiderül az, hogy ő még 10 év elmúltával sem értette a 10 évvel ezelőtt kapott látomást a 2300 évről, és még mindig foglalkoztatta, és még mindig nyugtalanította. És nézzük meg, ezt olvassuk a 20. versben, a 9. fejezet 20. versében, a 20. 9. fejezet végig Dániel imádságáról beszél, és a 20. versben így olvassuk. És még szólék, és imádkozám, és vallás tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém, az én Istenemnek szent hegyéért. Én még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az estvéli áldozat idején. És értésemre adta, és szólott nékem, mondvám. Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Hogyha végigolvasnánk a 9. fejezetet, most nem tesszük, de javaslom mindenkinek, hogy olvassuk el otthon ezt a 9. fejezetet, látni fogjuk, hogy a 9. fejezetben semmilyen látomásról nincs szó. Látomásról legutoljára csak a 8. fejezetben van szó, amikor a 2300 éves látomást kapja Dániel próféta. És azt mondja itt ebben, a 9. fejezet 21. versében, hogy még az imádságot mondtam, amikor az a férfiú Gábriel, akit az előbb a látomásban láttam. Utána azt olvassuk a 23. versben, hogy Dánielnek, Gábrielnek ez volt a feladata az angyalnak, hogy megértesse vele Dániellel a látomást. Ismét a látomásra utal. Tehát egyértelmű, hogy a legutoljára látott látomásról van szó, a 10 évvel előbb adott látomásról, amit Dániel azóta sem értett, de azóta is egyfolytában foglalkoztatta ez a kijelentés. Tehát azt mondja Gábriel, hogy ő most azért jött, hogy több mint 10 év után, de értelemre tanítsa Dánielt, hogy megértse Dániel, hogy mi ennek a profétikus kijelentésnek az igazi értelme. És nézzük meg, hogy mi ennek az értelme, mit mond a 24. vers, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, és hogy vége szakadjon a gonoszságnak, nem is olvasnám tovább. Azt mondja, hogy 77 szabatot a te népedre. Így kezdi ennek a nagy 2300 éves proféciának a magyarázatát Gábriel angyal. Mit jelent ez? Dánielt megnyugtatja, hogy Dániel ne félj. Ez a hosszú idői kijelentés, ez nem a te népedre vonatkozik. A te népedre ebből mindössze 77 vonatkozik. Mit jelent az, hogy 77? Ugye az előbb említettük a prófétai nap-év elvet, hogy egy nap egy esztendőnek számít. Hogyha hetekben beszélünk, a Biblia hetekben is beszél, egy hét, ugye az 7 napból áll, akkor az 7 esztendőt jelent. Tehát egy hét, 7 esztendő. És ha 70 esztendőt mond, mert azt mondja, hogy 70 esztendő szabatot a te néped.

akkor ez azt jelenti, hogy 490 esztendő. Ez egy egészen különleges látomás egyébként, és erről majd a beszélgetésben, most az előadás idejében nincs erre lehetőség, hogy ezt részleteiben vegyük, de majd látni fogjuk, hogy ebben a proféciában, ebben a 77-es proféciában Isten előre kijelenti évszám szerint pontosan Jézus bekövetkezendő halálának az idejét. Ez egy döbbenetes profécia. De ebben a proféciában ad választ egyben a nagy 2300 éves proféciának a magyarázatára, 2300 éves proféciára is. Azt mondja, hogy 77 szabatot a te népedre. Tehát abból a nagy prófétai időszakból, a 2300 éves prófétai időszakból mindössze 490 esztendő vonatkozik a zsidó népre. Tehát hogyha ebből az időszakból egy rövidebb időszakot le kell venni, tehát csak ennyi szabatot a zsidó népre, akkor egyértelművé válik, hogy ennek a két időszaknak a kezdő időpontja azonos kell, hogy legyen. És nézzük meg, hogy ebben a proféciában meg is adja a kezdő időpontját ennek a profétikus időszaknak. És azt mondja a 25. versben, hogy tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, nem is olvasnám tovább, megint a proféciát magyarázza, azt mondja, hogy ettől a szózat, ettől a rendelet keletkezésétől, tehát melyikről? A Jeruzsálem újraépítetése felől való rendelet vagy szózat kiadásának a kezdetétől. Tehát innen kell számítani ezt a prófétai időszakot. Ezek után meg kell néznünk azt, hogy milyen rendeletek adattak, és mikor adattak egyáltalán rendeletek a zsidó nép számára a fogságból való hazatérésre. A táblának erre a sarkára felírtam három évszámot, amely évszámok mögött, mindegyik mögött egy-egy rendelet húzódik meg. 536-535-ben adatott ki az első rendelet, amit Círus adott ki. Ez volt az első rendelet a fogságból való hazatérésre. Ez volt a legnagyobb jelentőségű rendelet bizonyos értelemben, hiszen ez jelentette pontosan a 70 éves fogságnak a végét. Ugye arról beszéltünk, hogy időszámítás előtt 606-ban következett be a fogságra vitel, innentől számítatik a babiloni fogság, és rá 70 esztendő múlva valóban kiadatik a rendelet a hazatérésre. Utána kiadatik még egy rendelet 520-ban Dáriusztól, és utána kiadatik egy harmadik rendelet időszámításunk előtt, ez mindegyik időszámításunk előttre vonatkozik, 457-ben Artaxerxes Longimanus kiad egy rendeletet, kiadja a harmadik rendeletet. De nézzük meg, hogy a három közül vajon melyik az a rendelet, amitől ezt az időpontot számítani kell. A Szentírásban kapunk erre egyértelműen eligazító választ, mert nézzük meg azt keletkezésétől. És azt olvassuk, hogy ezután, ezt olvassuk a vers további részében, hogy megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a rendelet az a rendelet, ami nem a templom újraépítéséről szól, hanem a városnak a felépítéséről, a kerítések, utcák megépítéséről, tehát az élet helyreállításáról. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ismét az egész áldozati rendszer beindításáról, az egész zsidó nép vallási életének a beindítása, önkormányzatot kaptak valóban időszámításunk előtt a 457-ben kiadatott rendelet nyomán, és valóban ők elkezdték a helyreállítást, és viszontagságos időben, ahogy a Biblia írja, megépítették a városfalat, és valóban elkezdődhetett mindaz, amire olyan régóta áhítoztak és vágyódtak a fogságuk idején. Tehát elindulhatott újra az élet. És ettől az időponttól számít. A Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy nem a templom építés, hanem amíg az utcák és a kerítések megépítetnek, mégpedig viszontagságos időben. Igen, ettől számítódik a 2300 éves időszaknak a kezdete is. Szeretnék egy idézetet idézni Newtontól, az angol fizikustól, akiről kevesen tudják, hogy nagyon komoly profécia magyarázó is volt.
És figyeljük meg, hogy ő is ugyanilyen módon magyarázza ezt a proféciát. Ezt olvasom. Ez Artaxerxes Longimanus uralmának 7. évében történt, ugye ez a rendelet kiadása, amikor Esdrás a zsidóság egy csoportjával visszatért a fogságból, és újból felélesztette a zsidók Isten imádását. A király rendelete következtében minden országrészben magisztrátusokat létesítettek, hogy megítéljék és kormányozzák a népet Isten és a király törvényeinek megfelelően. Igen, Newton még az első, tehát a 25., 24. és 25.ben a 490 esztendőnek az időszakáról beszél, de látjuk, hogy egyértelmű, hogy a nagyobb időnek is, a 2300 esztendőnek is ugyanez a kezdő időpontja, az időszámításunk előtti 457. esztendő. Ezt a táblán is érzékeltettem, ezt a 457-es esztendőt, mert hogyha a 457-es esztendőhöz eljutunk, az időszámításunk előtti 457-es esztendőhöz, és ugye az elején már említettük, hogy az év 7. hónapjától számították a polgári újévet, egyben az uralkodók uralkodásának a kezdetét is, az éveket is innen számították. Hogyha megnézzük, akkor valóban a 2300 év, 2300 esztendő elvezet bennünket 1844 őszéig. Tehát a Szentírás ebben a proféciában, Dániel 8.14-ben megadja, hogy 2300 év múlva, tehát 1844 őszén kezdődik el a vizsgálati ítélet, ami előkészíti majd Jézus második eljövetelét. Ezt a profétikus kijelentést, ennek az időpontnak a meghatározását, és egyáltalán ezt az egész kérdéskört nem értették hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Ez teljes homályban és feledésben volt, de nézzük meg, hogy ez is egy bibliai profécia teljesedése, hogy ezt korábban senki nem értette. Dániel 8.26-ban, amikor ezt a látomást kapta Dániel a 2300 évről, akkor ezt olvassuk. És az estvéről, Dániel 8.26-ban, és az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Tehát mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy be kellett pecsételni a látomást, ez egy igazság, de be kellett pecsételni a látomást, mert sok napra való. Tehát mint egy lezárt kijelentés volt, mint egy pecsét volt ezen a látomáson, és valóban nem értette senki. Dániel 12 fejezetének a 4. versében viszont olvasunk egy másik igét is. Ezt olvassuk, a táblára is felírtam Dániel 12.4-ben. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát hogy hangzik ismét a felhívás? Dániel, zárd be a beszédet, és pecsételd be a könyvet. Ugye nyilván ez egy jelképes kifejezés, nem valami fizikai pecsétet kellett.

akkor kezdődött el egy nagy arányú bibliakutatás, a prófétiák iránti érdeklődés, mikor valósult meg, és mikor volt ennek az ideje. Azt látjuk a történelemben, hogy a nagy francia forradalom után a Biblia iránt való mély érdeklődés ébredt. Ennek a történetéről is majd a beszélgetésben lehet szót váltani, de azt lehet

időpont az 1844-es időpont, amikor elkezdődik egy nagy esemény, a vizsgálati ítéletnek az esemény sorozata. És ebben az időben azt látjuk a történelemben, hogy körülbelül 70 egymástól független profécia kutató írás magyarázó határozta meg ezt az időpontot, az 1843-44-es időpontot, és hangosan hirdette.

teljesedett be Dániel 12. fejezetének a 4. verse, hogy tudakozzák majd, és nagy sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát valóban ez a profécia is teljesedett, és a kürtzengés előkép ünnep is teljesedett, ezek által, a mozgalmak által, az európai és az észak-amerikai advent mozgalmak által. Elhangzott az üzenet, Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. versében olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát ezek a mozgalmak hirdették a nagy engesztelési napnak a kezdetét, az ítélet órájának az eljöttét. De szeretném, hogyha erről is megtudjuk.

bizzengést, az ítéletre való felhívást beteljesítette és megvalósította. Szeretnék ezek után egész röviden még befejezésre is a Szent rámutatni arra, hogy maga a Szentírás is beszél arról, hogy igen, be fog következni egy ilyen mozgalom, egy ilyen mozgalomnak az ige hirdetése, és erről már a Szentírás is beszél előre. Két ilyen ige helyet szeretnék mutatni, egyiket Máté evangélium a 25. fejezetéből. A 25. fejezetben az első és az 5. vers, a táblára is felírtam, a 10 szűz példázatáról szól a 25. fejezet, és azt olvassuk az első versben, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Az 5. vers pedig így hangzik, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik ez a bibliai kijelentés. Azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Mit jelent, hogy akkor? Az előtte levő fejezetben, a fejezet elején látunk egy ilyen kérdést, hogy a tanítványok Jézustól azt kérdezik, hogy mikor fog bekövetkezni bizonyos eseménysorozat, és mikor lesz Jézus eljövetele, azaz a világ vége, ahogy a tanítványok fogalmazzák. És nézzük meg, hogy Jézus erre válaszként elmondja ezt a nagy beszédet, Máté evangélium a 24. fejezetét, elmondja, hogy a vég idején milyen események lesznek, milyen események következnek be Jézus eljövetele előtt. És amikor ezt elmondja, akkor utána így folytatja, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz. És akkor mondja ezt a példázatot. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt még egy másik esemény is be fog következni. És mit mond? Mi lesz ez az esemény? Hogy lesznek szűzek, kik ezek a szűzek a Szentírás értelmében? Azok az emberek, akik hűségesen ragaszkodnak a Biblia tanításaihoz, a krisztusi kijelentésekhez. És azt olvassuk, hogy ők kimentek a vőlegény elé. Ki a vőlegény a Szentírás értelmében? János evangéliumában egyértelműen azonosíthatjuk, hogy a vőlegény az nem más, mint Jézus Krisztus. De az egész Szentírás tele van ezzel a jelképpel. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy emberek, akik a Krisztus tanításait megértették és elfogadták, kimennek a vőlegény elé, mert azt gondolják, hogy megérkezik a vőlegény. És milyen alapon mennek ki a vőlegény elé? Milyen alapon várják majd Jézust? Olyan alapon, hogy elővették az ő lámpásaikat. Mit jelent a lámpás? Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy a Zsoltár, tehát a 119. Zsoltárban, hogy az én lábaimnak szövét neke, azaz lámpása, világossága, a te ígéd. Tehát egyértelmű, hogy ezek az emberek, a Krisztus tanításait mélyen elhívő és kutató emberek, amikor az igét kutatták, és elővették a bibliai proféciákat, akkor rádöbbentek arra, hogy Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik. És kimentek a vőlegény elé, azaz várták Jézus eljövetelét. És mit olvastunk az 5. versben? Késvén pedig a vőlegény mindannyi, de mi történt? A vőlegény késett. A vőlegény érkezése nem marad el. Ez nem azt jelenti, hogy 1844-ben nem érkezett meg Jézus. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog soha megérkezni, és egy tévedés volt az egész, nem. Hanem csak nem abban az időpontban, amikor ők várták. Akkor csak az ítéletnek az eseménysorozata kezdődött el. A mennyei ítélet eseménysorozata. De a vőlegény meg fog érkezni, de késik, és nem abban az időpontban jön, amikor várták. És befejezésképpen Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozzunk, mert ebben a fejezetben is ugyanezt látjuk előre megjövendőlve, ezeknek az embereknek a csalódását, ezeknek az embereknek az örömét, afelett érzett örömét, hogy Jézus megjelenik az adott időpontban, és mégsem jelent meg. Jelenések könyve 10. fejezete a következőt mondja. Az első 2 verset olvasom, és utána az 5. terjedő verseket. És láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lába, mint a tűzoszlopok.
ennek az angyalnak, vagy ennek a követnek, mert a Szentírás az angyalt, vagy követet nem csak az angyalokra, mint teremtményekre érti, hanem sokszor Jézus Krisztus is teremtmény, Jézus Krisztus is angyal, vagy egy-egy teremtmény, egy-egy ember is angyal lehet, tehát követ lehet. És ez az angyal, akit itt leír János apostol, nem más, mint Jézus Krisztus. Dániel könyvében is ugyanezt a leírást látjuk Jézusról, Jelenések könyve első fejezetében is. Tehát azt látjuk, hogy János egy angyalt látott, a második vers szerint a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. Mit jelent, hogy Jézus, akit János látomásban lát, a kezében egy nyitott könyvecskét tart? Ha végignézzük az egész Szentírást, sehol nem látunk olyan könyvet, ami bepecsételt könyv lett volna, és meg kellene nyitni. Egyedül Dániel könyve az, amiről azt olvassuk, hogy pecsételt be, de majd megnyílik az értelme a végidején. Tehát Jézus úgy látja János itt látomásban, mint aki a kezében tartja Dániel könyvét, aminek az értelmét megértették, aminek az értelme megnyílt és feltárult emberek előtt. És azt olvassuk az 5. verstől kezdődően, és az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészem. Mire esküszik meg Jézus Krisztus? Az isteni eskü mit erősít meg? Ennek a nyitott könyvecskének az alapján, amiről azt mondta, hogy az estéről és a reggelről való látomást pecsételt be, és majd a végidején fog megnyílni. És amikor a nyitott könyvecskét a kezében tartja, azt mondja, hogy idő többé nem lészen, tehát többé nincs idői profécia. Ez az 1844-ben lejárult 2300 éves profécia volt az utolsó idő meghatározó profécia a Szentírásban, és utána azt mondja a 7. versben, hogy hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, azaz fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát amikor bezárul, lezárul ez az időszak, utána már mi fog történni? Elvégeztetik az Istennek titka. Mit jelent, hogy az Istennek titka? Ha végignézzük az új szövetségi szentírást, ez mindig a megváltás tervét mutatja. Tehát azt mondja, hogy ezután már csak Jézus eljövetele fog majd következni, az ezeket megelőző események, a megváltási tervnek a záró szakasza, a záró eseményei fognak következni. Tehát több idői profécia nincs. És ezt mondja az utolsó 3 vers. És a szózat, melyet hallottam az égből, ismét szólott nékem, és mondta: menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondván, add nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredik az én gyomrom. Tehát ebben a leírásban János apostol átélte azt a nagy csalódást, mindazt, amit a Miller mozgalom átélt. Mit éltek át? A szájukban édes volt Dániel könyvének a tartalma. Amikor megértették, hogy 2300 éves időszak lejárta után, bekövetkezik az ítélet, amiről úgy gondolták, hogy az Jézus eljövetele. Akkor mit éreztek? Mézédes örömet. A szájukban mézédes volt. De amikor lekerült a gyomrukba, amikor megértették, hogy igen, az időpont az jó volt, de az esemény nem az, amit ők vártak, és ebben csalódtak, akkor azt olvassuk, hogy az ő szájukban megkeseredett, a gyomrukban megkeseredett. A szájukban édes volt, de a gyomrukban, amikor mindezt megemésztették és megértették, megkeseredett. Mert valóban hatalmas csalódás volt, amikor ezt az eseményt így várták, és mégis nem ez az esemény következett be. Szerettem volna ezt azért említeni, és azért elmondani, mert nagyon lényegesnek érzem ezt az advent mozgalomról, hogy nézzük meg, hogy a Szentírás előre beszél arról,
hogy igen, ez a mozgalom egy csalódásból fog kifejlődni. Egy csalódás következtében, az indulása ez elején, kezdetén egy nagy csalódásban lesz része. Sokan ezt már eleve egy olyan negatív minősítésként kezelik, hogy hát igen, ők csalódtak és tévesen értelmeztek bibliai dolgokat. De nézzük meg, hogy a Szentírás előre mutat erre, két helyen is mutat előre, hogy igen, ez be fog következni. És az Isten ezt is majd valamilyen módon az ő hatalmas keze által jóra fogja fordítani. Igen, mert az ő csalódásuk, az ő tévedésük mégis egy másik bibliai eseményt valósított meg, a kürtzengésnek az ünnepét. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ez a mozgalom így ilyen értelemben, az advent váró mozgalom, Jézus eljövetelét váró mozgalom, bibliai proféciáknak a teljesedéseképpen valósult meg, és ami egyben beteljesítette annak idején a kürtzengésnek az esemény sorozatát is, és eseményét is. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna a mai témáról elmondani, és most egy rövid szünet után a témával kapcsolatos kérdéseket föl lehet tenni. Nagyon sok mindent kénytelen voltam kihagyni belőle, de utaltam is rá, hogy hol vannak még olyan részek, amikről bőségesen lehet beszélni, vagy kérdéseket feltenni. Tehát mindazokat, akiket a téma még érdekel, 10 perc múlva folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet!

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és leginkább a gyerekeket, mert ahogyan ezt szoktuk is tenni, most a gyerekekhez szólnék néhány percben, illetve először őket kérdezném. Gyerekek, egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy kinek van valamiféle házi állata otthon? Csak nyugodtan így emeljétek föl a kezeteket, akinek van. Egy valakinek, kettő, három, négy, már négy kezet látott. Nagyon jó, köszönöm szépen, le is tehetitek. Itt viszont már a ti szavaitokat kérném, miféle házi állatok ezek? Tehát úgy nevezzétek meg, hogy kutya vagy macska? Na mondd csak.
1: Nyúl.
0: Nyúl. Nagyon érdekes. Aztán még valaki ott hátul, Borsi? Cica. Nagyon jó. Magal. Kutya. Aztán még? Talán ennyi. Nagyon jó. Tehát kutya is, cica is, meg nyuszi is van. Ezek ugye egy ilyen szeretetre méltó lények, ezek a házi állatok. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, én is kimondhatom, meg ti is kimondhatjátok, azért szeretjük ezeket a házi állatokat, ugye? Tehát ugye olyan kedvesek, oda bújnak az emberhez, hogyha simogatjuk, akkor még inkább bújnak. Na de egyszer azon gondolkodtam el, amikor így a házi állatokon morfondíroztam, egyébként nagyon jó, hogy nektek van házi állatotok. Vidéken jó dolog föltenni ezt a kérdést, városban már talán másféle arányt kapnánk, mert itt, akit látok gyerekeket, hát szinte úgy nézem, hogy mindenkinek van házi állata otthon. Városban ez nem így van. Velem sem így van egyébként, én nagyon szeretem mind a kutyákat, mind a macskákat, még a nyulakat is, bár velük közelebbi kapcsolatban eddig még nem nagyon kerültem, csak így nagyjából távolról láttam őket. De úgy elképzeltem, hogy milyen jó is lenne, hogyha nekem lenne egy házi állatom. Igen ám, de azon kezdtem el gondolkodni, hogy mondjuk amikor én valamiféle házi állattal, kutyával, vagy cicával, vagy bármivel találkozom, hát ugye én is kedves vagyok hozzá, és akkor jól el vagyunk egymással, hogyha megsimogatom a macskát, hogyha viszonylag sokat simogatja az ember, akkor ugye elkezd dorombolni, teljesen jó kapcsolat, és jól érezzük magunkat egymással. De összehasonlítottam ezt azzal, ahogyan én mondjuk másokhoz viszonyodok. Csak úgy magatokban válaszoljatok erre, hogy gondolkodtatok már ezen, hogy mondjuk kit könnyebb szeretni? A cicust, vagy kutyust, vagy a nyuszit, vagy éppen anyukámat, apukámat, vagy a testvéremet, akivel hát ugye sokszor azért vannak bizonyos harcaim, konfliktusaim. Sokszor nem értünk egyet egymással. Kit könnyebb szeretni? Ugye talán nem is olyan egyszerű a kérdés már, hogy bevallani, hogy bizony sokszor a házi állatot könnyebb, nem? Tehát ez olyan egyértelmű dolog, hogy azért sokkal több, idézőjelbe téve, jó gondolat kapcsolódik a házi állathoz, mint mondjuk sokszor a testvérünkhöz, aki hát bennünket bosszant. Akkor a cicát könnyebb szeretni, mert ugye a cica az nem szól vissza. Hogyha oda megyek hozzá, és megsimogatom, akkor hálás lesz érte. És azt mondja az ige, ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy ige, amikor gondolkoztam ezen az egész kérdésen, Hóseás könyvében, egy kis proféta íratban, hogy olyan a ti szeretetetek, mondja az embereknek az Isten, olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ez egy nagyon szép kép. Olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Az nem szól vissza. Hogyha oda megyek hozzá, és megsimogatom, akkor hálás lesz érte. És azt mondja az ige, ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy ige, amikor gondolkoztam ezen az egész kérdésen, Hóseás könyvében, egy kis proféta íratban, hogy olyan a ti szeretetetek, mondja az embereknek az Isten, olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ez egy nagyon szép kép. Olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Biztos, hogy volt már olyan tapasztalat, az

Ugye november van, tehát ez már kevésbé, de kinéztetek reggel, és nagyon borús volt az égbolt. És aztán, ahogy egyre inkább jött fel ugye a nap az égre, ahogy egyre inkább világosabb lett, egyre inkább ment előre az idő, úgy lett egyre inkább tisztább és derültebb az ég. Egyszerűen eltűntek a felhők. Ezek reggeli felhők. Ugyanez a helyzet ugye a harmattal is. Az is csak néhány órán keresztül marad meg ott a fűvön a kis vízcseppek, és aztán eltűnik. Volt és nincs. Azt mondja az Isten beszéde, hogy ilyen a mi szeretetünk. Mert akit egy picit nehezebb szeretni, az sokszor így szeretjük. Hogy szeretjük egy ideig, aztán amikor valami nem tetszőt csinál nekünk, akkor nem szeretjük. Cicával, kutyussal azért általában nem így vagyunk. Általában olyan szeretetre méltó, nem? Hogyha csinál is valami kis rosszaságot, hát meg lehet rá tanítani, hogy legközelebb ne tegye. És akkor nem fogja tenni, hogyha tanulékony az a kis állat. És egy igét szeretnék már csak felolvasni, hogy ehhez képest az Isten mit tanácsol nekünk? Hogy hogyan is szeressük mi a másikat? Lehet, hogy egy picit váratlan vagy szokatlan ige lesz ez, és lehet, hogy nem is tudtok ezzel hirtelen mit kezdeni, hogy most hogy jön ez ide, de azért érdemes ezt is megnézni, ezt az igét is. Lukács evangélium a 6. fejezetében, ezt nyugodtan ki lehet keresni, Lukács evangéliuma 6. fejezetéből a 35. verset. Tehát Lukács evangéliuma 6. fejezetéből a 35. verset. Ez egy olyan igevers, ez a Lukács 6.35, hogy itt az Isten, Jézus Krisztus nagyon sokféle dolgot mond. Nem is olvasom fel az egész igeverset, hanem csak ennek egy kis részét. Tehát a Lukács 6.35-nek egy kis részét, amikor elindul ez az ige, akkor ez a második kijelentése, hogy adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. Adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. Ugye talán jogos ez a kérdés, hogy na hát hogyan is jön ez ide. A szeretet az Isten beszéde szerint kölcsönadás. Egyszerűen kölcsön adjuk a szeretetünket. Gondoljatok csak ebbe bele, hogy ha ti adtok valakinek szeretetet, akkor valószínűleg nagyon sokszor várunk is cserébe szeretetet. Hogyha oda megyek a macskához, megsimogatom, akkor ugye elkezd dorombolni. Oda megyek a kutyához, megsimogatom, elkezdi csóválni a farkát. Adunk kölcsön szeretetet, de szinte teljesen természetes, hogy kapunk is szeretetet. Nem? Tehát ez így működik. Adok, kapok. De ehhez képest az Isten beszéde azt mondja, hogy adjatok kölcsönt, és ne várjatok érte semmit. Adjatok szeretetet, és szeretettel minden könnyebben fog menni az életben, legyetek ti a kezdeményezők. Hát erre tanít bennünket az Isten, és kívánom nektek az gyerekek, hogy ne csak a házi állataitokat szeressétek, már meggyőződésem, hogy szeretitek, hanem azokat az embereket is, akik körülöttetek vannak. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb, mert lehet, hogy hát ugye ők visszaszólnak, vagy nem úgy csinálnak, ahogy nekünk tetszik éppen, de akkor is az Isten fölhív arra, hogy ti csak adjátok a szeretetet. Aztán majd meg fogjátok látni azt is, hogy ezt bizony vissza is fogjátok kapni. Hogyha sok szeretetet ad az ember, akkor egy idő után bizony visszakapja. Kívánom nektek, hogy ez tényleg valóság lehessen mindegyik őtök életében. Amen. És most kérném, hogy lapozzunk föl egy igeverset a Szentírásból, 46. Zsoltárból, a 11. versnek az első részét fogom olvasni. 46. Zsoltár 11. versének az első részét. És csupán kiindulásul használjuk ezt a 46. Zsoltár 11. versét, illetve ennek a versnek az első részét, de úgy is fogalmazhatnék, hogy tulajdonképpen erről a versről lesz szó egész végig, de ezzel kezdjük a gondolatmenetet, aztán majd ide-vissza is fogunk térni. A 46. Zsoltár 11. verse, ennek a versnek az első része így szól. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ennyi mindössze ez a kijelentés. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Azon szeretném, hogyha gondolkodnánk mai délelőtt folyamán, hogy vajon milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lehet a csendnek az életünkben. Egyáltalán van-e valamiféle szerepe, vagy mit is kezdjünk ezzel a kérdéssel? Én meggyőződésem, hogyha talán már egy picit hosszabb ideje járunk itt a gyülekezetbe, akkor talán

0: alakult már bennünk az a gondolat, vagy mások mondták, vagy bennünk alakult ki, hogy hát azért, hogy ez a bizonyos hőnáhított második advent ez megvalósuljon, azért a hívőnek mindent meg kell tennie. Hogyha elfogadta azt, hogy közel van Jézus Krisztus második eljövetele, akkor bizony ezért erejét megfeszítve dolgoznia kell. Igen ám, de hogyha egy picit kitekintünk a világba, és megnézzük azt, hogy vajon az emberek hogyan viszonyulnak a munkához, ugye akkor általában kétféle végletet láthatunk. Az egyik véglet ugye az, amikor az emberek nem tesznek semmit, amikor naplopók és dolgozni igazán nem akarnak. Ez azt gondolom az emberek csekély hányadát jellemzi manapság. Általánosságban beszélek, természetesen itt az arányokban lehet eltérés. A másik véglet, ami viszont én úgy gondolom, hogy sokkal több embert jellemez, ez viszont az úgynevezett munkafüggés, vagy túlmunka, vagy más néven, idegen szóval kifejezve, munkaholizmus. Nagyon érdekes ez a kifejezés, nem is biztos, hogy hallottuk ezt még talán. Ugye az alkoholizmus mintájára alkották meg ezt a szót, amikor valakinek nem az alkohol a fogsága, tehát az a szer, ami fogságban tartja, hanem a munka. Egy nappallá téve dolgozik, szerintem, hogyha elgondolkodunk a saját környezetünkről, vagy akár saját magunkról, akkor elismerhetjük azt, hogy bizony ismerünk ilyen embert az életünkben, a környezetünkben, aki napi 12, 14, vagy akár 16, 18 órán keresztül dolgozik. Visszakanyarodva ennek keresztény vonatkozásaira, amikor a második adventről gondolkodunk, és amikor arról gondolkodunk, hogy milyen jó is lenne, hogyha ez a második advent, Jézus Krisztus második eljövetele megvalósulna, hogy amikor teljes békesség és nyugalom lehetne ezen a földön, akkor könnyen lehet, hogy ebbe a csapdába esünk, hogy egyszer csak elhatározzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nekem most azért mindent meg kell tennem, erőmet megfeszítve elkezdek dolgozni, és mindegy, ennek a célnak rendelek alá mindent az életemben. Ez önmagában talán még nem is lenne probléma, csak talán kiszoktuk hagyni ennek a munkálkodásnak a legelső lépését, ami mindig, minden esetben ott kéne, hogy legyen minden munkavégzésnek az elkezdése előtt, és ez az első lépcsőfok, ez a 46. Zsoltár 11. versének a legelső része, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Beleeshetünk tehát abba a hibába, hogy mi azt hisszük, hogy tulajdonképpen a munkavégzés, a keresztény értelemben vett munkavégzés a legfontosabb az ember életében, mindannyiunk életében. Az a legfontosabb, hogy az evangélium terjedjen, hogy tegyünk valamit az Isten művéért. De érdemes megfigyelni azt is, hogy az Isten hogyan hív bennünket a csendre. Hogy az ember ne vegye körül magát állandóan valamiféle tevékenységgel. Mert hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beláthatjuk, hogy ez nagyon sokszor így van. Valamit mindig tennünk kell. Vagy a másik formája ennek, hogy valami ugye általában szól mellettünk. Akár a rádió, akár talán ritkább esetben a televízió, akár bármi más, de a csendet a mai kor emberének, és azt hiszem nekünk is, egyszerűen nehéz elviselnie, szokatlan. Szokatlan azért, mert a világ rendkívül zajos körülöttünk. És ha nem is vagyunk úgy a szó szoros értelmében a világban, akkor is nagyon sokszor zajt teremtünk magunknak. Talán jobban érezzük magunkat abban a zajban, ami körülvehet bennünket, mint a csendben, amire az Istenre hív. De hogyan is érhető el a csendesség az életünkben? Egyáltalán milyen szerepe lehet a csendnek, vagy másképpen megfogalmazva, és egy picit a gyermekeknek szóló igehirdetésre, vagy kis prédikációra visszakanyarodva, hogyan érhetjük el azt, hogy valóban ez a szeretet, ez kölcsönös legyen az életünkben, hogy az legyen a fontos, hogy mi mit tudunk adni a másiknak. Nem pedig az, hogy egyáltalán bennünket zaj vegyen körül, vagy valami olyasmi dolog vegyen körül, ami eltereli a figyelmünket önmagunkról is, a másikról is, az Istenről is. Hogyan valósulhat ez meg? És föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy maga Jézus Krisztus hogyan adott erre példát? Milyen szerepe volt a csendnek az ő életében? Nem célom most egy teljes körű képet adni erről, de azt szeretném, hogyha megnéznénk két történetet. Két olyan történetet, amit szerintem ismerünk, nem hiszem, hogy túl sok embernek lesz ismeretlen ez a történet itt közületek, De ebből a két történetből is igyekezzünk megragadni azokat a dolgokat, azokat a mozzanatokat, amelyek erre vezetnek bennünket, vagy efelől gondolkodtatnak, hogy milyen is a csöndnek a szerepe, milyen is lehet a csendnek a szerepe azoknak az élethelyzetében, akikkel Jézus találkozott. Az első ilyen történet János evangélium a második fejezetében található. Kérném, hogy lapozzuk is ezt föl. Tehát János evangélium a második fejezetét, és itt is a 13. verstől kezdve fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a második fejezete, 13. versétől. Lehet, hogy így fejezet és vers alapján nem tudnánk, hogy mi ez a történet, de ahogy rápillantunk itt a szövegre, hát valószínűleg ugye ez ismerős lesz. János evangélium a második fejezetében a 13. verstől a 17-ig így olvasom az igét. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ültek. És kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte. És a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És aztán hozzá mennek a zsidók, és elkezdődik egy párbeszéd. Ez ugye a templom tisztítás története. Na most maga a templom tisztítás története, ezzel kapcsolatban jó, ha elmondjuk azt, hogy ez nem csak egyszer esett meg Jézus életében, hanem mi két templom tisztításról tudunk. Az első templom tisztítás az, amit János evangéliuma megörökít. Hogyha figyelünk ugye itt a fejezet számra, azt hiszem teljesen egyértelmű, mint ahogyan minden evangélium időrendi sorrendben közli Jézus életének az eseményeit, a cselekményeit, így János evangéliuma is időrendben közli ezt, mégpedig itt az első nagy júdeai szolgálat idejére teszi. Ekkor történt az első templom tisztítás. De olvashatunk egy másik templom tisztításról is a Bibliában, mégpedig háromszor is, mert mind a három evangéliumban megtalálható, Máténál, Márknál és Lukácsnál. Igen ám, de minden hasonlóság ellenére az Jézus szolgálatának a végén történt, a Jeruzsálembe való bevonulás után. Ez a két templom tisztítás van tehát, ami még egyszer mondom, nagyon hasonlít egymáshoz, tehát lelki lényegét, mondani valóját tekintve ugyanaz. Másrészt elgondolkodtató, hogy vajon ennek az első templom tisztításnak ugye mennyire csekély eredménye lett. Két mozzanatot szeretnék csak kiemelni ebből, és aztán visszakanyarodunk a csend kérdéséhez, de csupán két olyan mozzanatot, ami segít egy picit talán tisztábban látni így az eseménnyel, magával az eseménnyel kapcsolatban. Mert szerintem, hogyha elgondolkodunk ezen, akkor akár ez az esemény még félelmetes is lehet a mi lelki szemeink előtt, nem? Én amikor először hallottam erről, sőt, amikor először énekeltünk erről a középiskolai kórussal, ugye Kodály Zoltánnak a Jézus és a Kufárok című művét, úgy magam elé képzeltem a jelenetet, és ahogy a karnagyunk beszélt erről a jelenetről, hát megmondom őszintén, félelmetesnek tűnt. Valahogy azzal a Jézus képpel, amit úgy addig nagyjából ismertem, mert középiskolás koromban én még azért nem nagyon foglalkoztam a Bibliával, hát úgy nem nagyon fért össze. Nem tudtam összhangba hozni a kettőt. De hogyha a maga teljességében és pontosságában megnézzük ezt a szöveget, akkor két dolog mindenféleképpen feltűnhet. Az egyik az, ugye itt olvastuk a történet elején, tehát János evangélium a második fejezetében, hogy Jézus felmegy a templomba, ott találja az ökrök, a juhok, a galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek. Képzeljük magunk elé a jelenetet. Ugye fölmegy Jézus abba a templomba, amit hát gyakorlatilag a saját mennyei atya szerzett, a saját mennyei atya tanácsára épült. Igaz, hogy ez már egy második templom, igaz, hogy a második templomnak már az átépítése, az a bizonyos heródesi templom, amivel Jézus életében találkozunk, de mégis az én atyám háza, ugye így nevezi. És képzeljük magunk elé azt a zsivajt, azt a borzalmas zsibbását, ami ott lehetett. És ezek hátterén érthető meg azt gondolom ez a történet, hogy azon a helyen, ahol szent csendnek, szent tiszteletnek, áhítatnak kéne lennie, hát ott olyan dolgok történnek, amik egyáltalán nem odaillők. Önmagukban nem helytelenek, hogy kereskedés történik ugye a templom mellett, vagy egyáltalán a városban, de hogy éppen a templomban, a templom területén belül, ez mindenféleképpen botrány. Ennek hátterén cselekszik tehát Jézus mit is. A 15. vers első része így szól, kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is. Hogyha magunk elé képzeljük ezt a jelenetet, akkor akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy Jézus ezt a bizonyos ostort megragadta, és ezzel elkezdte hajtani az állatokat és az embereket is. De gondoljunk bele a szövegnek a mélyebb jelentésébe, vagy nem is a mélyebb jelentésébe, inkább így fogalmazok, hogy a pontos jelentésébe. Biztos, hogy ezzel az ostorral Jézusnak kellett valamit csinálnia? Mert maga az ige szó szerint nem írja azt, hogy ezzel az ostorral ő bármit is tett volna, elkezdte volna hajtani őket. Könnyen lehet, ugye pontosan tudták, hogy kicsoda Jézus, tehát ezt ne felejtsük el. Tisztában voltak ezzel. Kánai menyegzőnek a híre ugye elterjedt. Amikor Jézus megjelent, és amikor látta mindazt, ami a templomban történik, és amikor megragadta azt a bizonyos ostort, akkor én elképzelhetőnek tartom, sőt valószínűnek tartom, hogy azzal az ostorral neki nem kellett semmit se csinálnia. Könnyen lehet, hogy csak fogta a kezében, és maga a tekintete, maga az egész lénye volt akkora erő, hogy tulajdonképpen kiűzte azokat a templomból, akiknek semmi keresni valójuk nem volt ott. Igaz, utána az igevers második részében olvassuk, hogy a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte, való igaz. De konkrét fizikai bántást azzal az ostorral meggyőződése majd nem okozott senkinek. Az a fajta szent harag volt benne, ami hát az emberben is lehet, bár óvatosan kezelném ezt a kérdést, ugye amikor valaki kizárólag a bűnre haragszik, nem a bűnösre, hanem maga a bűn háborítja fel, és külön tudja választani a bűnt és a bűnöst. Jézus ezt tette, és itt sem hibázott, ennél a cselekedeténél sem hibázott. Aztán egy másik félreértés lehet ezzel kapcsolatban, továbbra is, hogyha magunk elé képzeljük a jelenetet, hogy mondjuk ezt milyen lelkülettel, milyen arckifejezéssel, vagy egyáltalán milyen vérmérséklettel tette ezt Jézus. Hogyha felszínesen közelítünk ehhez a történethez, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy valószínűleg ugye a pulzus száma megemelkedett, ugye, hogy mai kifejezéssel élnénk, és egyáltalán ilyen remegő düvel tette mindazt, amit tett. És mint egy oda vetette, vagy oda kiabálta ezeknek a galambárosoknak, hogy hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Maga az első templom tisztításnak a leírása itt lezárul. De hogyha megnézzük a második templom tisztításnak a leírását, és azt gondolom, hogy teljesen jogos párhuzamot vonni az elsővel, akkor Máté evangélium a 21. fejezetében, amit most csak szóban idézek, nyugodtan ki lehet keresni, de csupán szóban idézem, hogy a Máté 21.14-ben azt találjuk, hogy bizony ezután a templom tisztítás, tehát a második templom tisztítás után a vakok és a sánták és a gyerekek hozzámentek a templomban, és ő meggyógyította őket. Figyeljünk föl tehát az igének ennek a kijelentésére is, hogy a vakok és a sánták rögtön utána, tehát nem úgy volt, hogy Jézusnak le kellett csillapodnia, mert remegett a dütölés, és hát ilyen egyfajta dükitörésből tette azt, amit tett. Nem, valószínűleg tényleg ezzel a szent haraggal, ezzel az átszellemülten tette mindazt, amit tett, és teljesen természetes volt, hogy a gyenge, esendő emberek utána rögtön oda mentek. Jegyezzük meg ezt a felsorolást, hogy vakok, sánták, és aztán a történetben még olvassuk, hogy a gyerekek is. Hát ugye egy dühös emberhez ki akar oda menni. Azt hiszem, mindnyáján úgy vagyunk ezzel, hogy a dühös embertől bizony távol tartjuk magunkat. Tehát azt azért nem, hogy ugye mi is kapjunk a dühéből. Szó nincs róla, Jézus ebben az esetben minden bizonnyal teljes mértékben megőrizte a nyugalmát. Tehát bizony ebben az esetben a vakok és a sánták és a gyerekek teljesen természetes volt, hogy hozzá menjenek. És ő magához fogadta őket, és gyógyította őket. Hogy a csendnek milyen szerepe van ebben a történetben, ugye a történet két részletének a kiemelése előtt már szóltam egy picit erről. Maga a zsibongás, maga a zaj a templomhoz, egyáltalán Jézushoz, magához, az Istenhez nem illik. Hogyha tisztelni akarjuk az Urat, akkor ezt tényleg csak csendben lehet megtenni. Persze meg lehet zajos környezetben is tenni, de azt gondolom, hogy az inkább a kivétel. A legjobb, a leghelyesebb az, hogyha tényleg csendet és nyugalmat teremtünk magunk körül, hogyha valóban tisztelni akarjuk az Istent. Jézus erre akarta rávezetni a korabeli zsidókat, hogy tényleg valóban akarják tisztelni az Istent, ne csak a cselekedeteikkel, ne csak a szavaikkal. A másik történet, amit fölidéznék Jézus életéből, szintén a csenddel kapcsolatban, és megint egy olyan történet lesz ez, amit szerintem nagyon sokan ismerünk, csak talán nem ilyen módon szoktunk erről elgondolkodni, talán másra figyelünk. Az a történet, ami közvetlenül ezután következik. János evangéliuma második fejezete után a harmadik következik, és a harmadik fejezetben olvassuk ezt a híres beszélgetést, amikor Krisztus beszélget Nikodémussal. A Nikodémussal való beszélgetés, ugye így ismerjük ezt a szakaszt, de abból a szempontból érdemes megvizsgálni ezt az egész beszélgetést, hogy vajon hányszor és hogyan szólal meg Nikodémus ebben a beszélgetésben. Mert persze azt mondjuk, hogy igen, beszélgetés, de hát érdekes végkövetkeztetésre fogunk jutni, majd meg fogjuk látni. Valószínűleg mindannyiunknak érdekes lesz ez, amit itt a harmadik fejezet alapján látunk. A harmadik fejezet első két versét János evangéliumából a következőképpen olvasom. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Ez Nikodémusnak az első megszólalása. Ez a második vers tulajdonképpen nem más, mint egy, nyugodtan kimondhatjuk, egy diplomáciai gesztus. Nikodémus, mint afféle jó farizeus, nem csak vallási vezetőként, hanem politikusként is kitűnő volt. És éppen ezért érthető az, hogy egy ilyen udvariassági gesztussal, egy ilyen diplomáciai gesztussal kezdi a mondani valóját. Nem vitatom természetesen azt, hogy Nikodémusban őszinte érdeklődés volt. Nem lehet elvitatni azt sem, hogy a főtanács tagjai közül, azok közül a 71 ember közül, akik közül bárki oda mehetett volna Jézushoz, hát bizony csak ő ment oda. Ez mindenféleképpen az őszinte érdeklődésre utal. De szinte rutinból mondja ezt, és fogalmaz így, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Jelentőségteljes kezdés, de mint egy Jézusra akarja irányítani a figyelmet, hogy most akkor én dicsérlek téged, hát akkor kvázi te is dicsér meg engem, és akkor mindjárt egy ilyen kellemes alapja meg is lesz a beszélgetésnek. Aztán Jézus valami egészen váratlan mond, ugye így fogalmaz a harmadik versben: felelt Jézus és mondta néki: bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És a negyedik versben így felel erre Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Hogyha elgondolkodunk ezeken az igeverseken, ugye láthatjuk azt, hogy ez a válasz Jézus részéről, ami tulajdonképpen nem is válasz, hanem ez volt a beszélgetésnek a valódi elindítása, hát ez teljesen meglepte Nikodémust. Tehát ez, hogy Jézus erről kezdjen el beszélni, hogy újjászületés, meg Isten országa, és ő mondja neki, a farizeusnak, hogy mit kell tennie, meg mikor juthat be az Isten országába, és mikor nem. Na hát ez teljesen kizökkentette a nyugalmából Nikodémust. És bizony meglehetős nagy gúnnyal, iróniával, és hát szinte pökhendiséggel szólal meg itt a negyedik versben, hogy mintha azt mondaná, hogy na ne csináld már. Na ne, ezt most nem gondolhatod komolyan. Hát most újjászülethetik az ember, ha vén. Mintha azt mondaná, hogy hát nézd már rám, ember. Ugye nem kell tovább fokozni, és nem kell tovább érzékeltetni a gúnyt. Valóban így szólal meg Nikodémus. Erre, amit válaszol Jézus, ezt most már nem követjük figyelemmel, ezt otthon nyugodtan el lehet olvasni ezt a történetet, illetve valószínűleg ez sokak számára ismerős is. A lényeg csak az, hogy az udvariassági gesztus és a gúnyos beszéd után Nikodémusnak mi a harmadik megszólalása ebben a beszélgetésben. Jézus itt kifejti ennek a bizonyos újjászületésnek vagy megtérésnek, és ezzel kapcsolatban a keresztségnek a kérdését, és a 9. versben, ugye ezt olvassuk, felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? A csend fontossága. Az udvariassági gesztus és a gúnyos beszéd után csak egy rövid, háromszavas kérdés hangzik el. És ezért mondtam az elején, hogy talán egy picit furcsa, hogy így nevezzük ezt a szakaszt, hogy a Nikodémussal való beszélgetés, mert persze beszélgetés volt ez, de én azt gondolom, hogy csak a beszélgetés vagy az együttlét indítása tekinthető annak. Mert Nikodémus összesen háromszor szólal meg ebben a fejezetben, ebben a beszélgetésben. Második, negyedik és a 9. vers. És azután csendben van. És azt gondolom, hogy ez a megmenekülésének a kulcsa. Mert hogyha tovább érvel, hogyha tovább mondja a maga gúnyos hozzáállásával azt, ami mondjuk a fejében volt, ugye első pillanatra, akkor valószínűleg ennek a beszélgetésnek, a Jézussal való beszélgetésnek nem lett volna semmiféle eredménye. Szinte így elbeszéltek volna egymás mellett. De nem ez történt. Hála az Istennek és hála a Szentléleknek, Nikodémus meg tudta annyira szólítani, hogy bizony ő csendességben volt ezután. Hogy csak egy óvatos, nagyon alázatos kérdést tett föl, amit a 9. versben ugye így olvastunk, hogy mi módon lehetnek ezek, hogyan lehetséges ez, és azután csendben marad. És erre volt szüksége Nikodémusnak. Ugyanúgy, ahogyan a templom tisztításnál is, nem zajra, nem tevékenységre volt szüksége azoknak az árusoknak, ugyanúgy itt Nikodémusnak sem a beszédre volt szüksége, a munkára, arra, hogy ő valakit megpróbáljon meggyőzni valamiről, hanem arra, hogy csendben legyen végre. Hogy hallgasson el, üljön le ott Jézus lábainál, és hallgassa a mester tanítását. Ezt tette Nikodémus, és aztán ennek a cselekedetének a gyümölcsei ugye később be is értek az életében. És aztán csak még talán egy harmadik történetre is csak egészen röviden utalok, itt már más ellenkező előjellel, szintén a csend szerepére Jézus életében. Azért mondom, hogy más előjellel, mert eddig ugye olyan történeteket néztünk meg, amikor Jézus az embereket intette csendre, idézőjelbe téve. Tudom, hogy itt a Nikodémussal való beszélgetés esetében nem volt konkrét intés, de mégis maga az egész jelenség, maga az egész ember, ahogyan ott állt, és, vagy ahogyan ott ültek és beszélgetett Nikodémussal, azt gondolom, hogy önmagában ez tekintélyt parancsolt, és csendre késztette Nikodémust. De volt egy harmadik történet is, ami Jézus életében talán a legfontosabb, illetve egész biztos, hogy a legfontosabb életszakasz. Ez ugye az utolsó néhány óra. Amikor ott van a kereszten, és ott vannak körülötte mindazok, akik őt gúnyolják, és akik köbdösik. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy Jézus ott, abban az esetben hányszor és hogyan szólal meg. Nagyon ritkán teszi ezt. Ott már nem a szavaknak volt ereje, ott már nem az volt a lényeges, hogy Jézus mit mond. Mert az evangéliumokban nagyon sokszor azt látjuk, hogy az a lényeges, az az igazán súlyos, amikor Jézus mond valamit. Persze az is fontos, amikor hallgat, de a kereszten igazából már a csendnek van óriási szerepe. A kereszten az Istennek szavakkal már nem kell elmondani azt, hogy itt mi történik. Persze néhány szó elhangzik, és ez a néhány szó, ez a hétszeri megszólalás a Krisztusnak, ez nagyon fontos. De leginkább csendben van. Leginkább készteti az embert arra, hogy ember gondolkodj, mi is történik. Mi is történik most, mit jelent ez a számodra, mit jelent ez minden ember számára. Érdemes ebből a szempontból is átgondolni a kereszt kérdését, illetve az egész csend kérdést, hogy vajon az Isten bennünket hogyan késztet a csendre, és mi lehet a szerepe ennek a saját életünkben, hogy az a szeretet, ami a keresztből árad, az vajon csendre tud-e késztetni bennünket. És itt térnénk vissza a 46. Zsoltár 11. verséhez. Ugye említettem is, hogy mint egy keretbe foglalnánk ezt a mostani igehirdetést, lapozzunk ide vissza a 46. Zsoltár 11. verséhez, ahonnét kiindultunk, ami ugye egy nagyon rövid kijelentés: csendesedjetek is, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ha ezt valóban megvalósítjuk az életünkben, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre tud bennünket elvezetni az Isten. Érdekes volt az a tapasztalat, hadd mondjam ezt el, amikor ott nyáron voltunk, többekkel Bózsván, két tábor között. És ezek a két tábor közötti időszakok, ezek egészen jó és egészen szép időszakok, azért, mert ugye a nagy nyüzsgés és a nagy tevékenység, meg a sok munka mellett, vagy inkább ezek közben, hát ugye lehetőség nyílik egy kis elcsendesedésre, arra, hogy az ember úgy magával legyen. És hát ennek egy olyan formáját választottuk, egyszer így vasárnap vagy hétfő délután, nem is tudom már pontosan, hogy melyik nap volt ez, hogy átmentünk oda a Füzér-Radványi Kastélyparkba, valószínűleg sok embernek, sok testvér számára most ez ismerős, és ott egyszerűen csak azt tettük, hogy átmentünk egy autóval, leültünk, és néztünk magunk elé. Illetve néztük azokat a fákat, azokat a bokrokat, amelyek ott több száz évesek voltak, és ugye hosszú-hosszú ideje ott vannak, és mekkorák is ezek. Nem mondhatni azt, hogy mi sokat beszéltünk volna, hanem mindannyian éreztük azt, akik ott ültünk egy padon, hogy ez valami döbbenetes, hogy az Isten munkája az mennyire hatalmas. És ez az, amit szerintem nagyon kevésszer teszünk meg. Benne vagyunk ebben a mókuskerékben, benne vagyunk abban, hogy valamit tenni kell, el kell intézni, ez is feladat, az is kipipálandó dolog, hogyha vezetünk esetleg listát a tevékenységeinkről. És ez a mókuskerék hagy bennünket nagyon sokszor, ebben vagyunk benne, és nagyon nehéz ebből kiszállni, de az a fél óra, hát az rengeteget jelentett mindannyiunk számára, akik ott voltunk. Egyszerűen csak néztünk egy fát, tudjátok, talán ott van az a nagy kilátó, és előtte van egy pad, és egy ilyen nagy füves terület, és körülbelül 20-30 méter után ott van egy óriási fa. Leültünk oda a padra, és néztük azt, hogy a társaságunkból egy vagy két ember oda bandukolt ahhoz a fához, és már ki tudja, mit csináltak, lehet, hogy talán ott fényképeztek. És néztük azt, hogy az ember ugye körülbelül 3 centis, tehát hogyha így megpróbáltuk megmérni, a fa meg akkora, hogy hát szinte be se tudja mérni az ember. Szóval az Isten hatalmán, az Isten nagyságán ilyen pillanatokkal lehet a leginkább elcsodálkozni. Amikor tényleg megállunk, amikor nem mondunk semmit, nem csinálunk semmit, csak nézünk, gondolkodunk, és valami nagyon szép van előttünk. Szóval ez, hogy csendesedjétek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, ennek nagyon nagy szerepe van már csak azért is, és itt szeretnék beszélni az igevers második részéről, illetve ennek a kijelentésnek a második részéről, azért érdekes ez a felszólítás, nem? Mert eddig én tulajdonképpen egyetlen szóról beszéltem egyféleképpen, hogy csendesedjetek, hogy ennek milyen szerepe van. Na de miért írja ezt a zsoltáros, hogy csendesedjétek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Miért ezt írja? Miért nem máshogy fogalmazza meg, mert ezzel szinte mintha ellent mondana a zsoltár önmagának. Érdemes elolvasni ezt az egész 46. zsoltárt ugye elejétől a végéig. Megmondom őszintén, hogy amikor én találkoztam ezzel a kijelentéssel, nem értettem. Az egész zsoltár, ugye itt Károli címadásában is láthatjuk, erről szól, hogy erős vár a mi Istenünk. Az Isten cselekedeteiről szól, arról szól, hogy az Isten mit tett. Milyen hatalmas, hogy a zsidó népet hogy vezette, hogy hogyan készített embereket a jóra, és így tovább, rengeteg mindent el lehetne mondani. Na de akkor miért szerepel ez itt, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Az Isten miért szólít fel erre? Hát mi ismerjük az Istent, nem? Hát mindannyian tudnánk beszélni hosszú perceken keresztül arról, hogy milyen is az Isten valójában. És én ott jutottam megoldásra ezzel kapcsolatban, hogy én meggyőződésem, hogy nekünk ezt nem elméletben kell elismerni. Mert persze elismerjük, hogy az Isten az Isten. Na és, most ebben mi van? Nem itt van az igeversnek a mélysége, hanem ott van a mélysége, hogy az ember ezt a gyakorlatban elismeri. Hogyha az Isten, akkor az én életemet kész uralni, és engem kész vezetni. És ekkor tud igazán megvalósulni az az együttműködés az Isten és az ember között, amiről ugye a szombatiskolában is beszélgettünk. Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, ismerjétek el a gyakorlatban, ne a szavaitokkal, ne a gondolataitokkal, hanem az életetekben nyilvánuljon ez meg. Az életetekben nyilvánuljon meg az, hogy felmagasztaltatom a nemzetek között, és felmagasztaltatom a földön. Nem szavak által pusztán, és kizárólag ilyen módon, hanem az egyes ember életében. És nyilván ennek az elismerésnek, ennek a gyakorlatban való elismerésnek a csend az első lépcsőfoka. Aztán jön ez a második. Először a csend, és azután pedig a gyakorlati életben való megvalósítás, hogy tényleg az Isten az Isten. És akkor már szavak nélkül is egyértelmű lesz, hogy ez az ember az Istennel jár. Mert az élete példa. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ez az elcsendesedés, ez tényleg legyen ránk jellemző. Csak egészen röviden szeretnénk már csak szólni arról, tényleg csak így említés szintjén, hogy ebben a kifejezésben, amit a magyar fordítás így ad vissza, hogy csendesedjetek, az eredeti héber kifejezésben ez is benne van, hogy fordítsatok rám időt. Fordítsatok rám időt. Egészen különleges kifejezés. Nem pusztán ezt mondja a héber kifejezés, ugye az eredeti nyelv, hogy maradjunk csendben. Ez is nagyon fontos. De a csend leginkább úgy valósul meg, hogy az Istenre időt fordítunk. Visszaemlékezem erre a füzéradványi tapasztalatra is. Nem volt ez annyira hosszú idő. De mégis fél órán keresztül, idézőjelbe téve, nem csináltunk semmit. Semmi hasznosat, semmi olyat, ami bennünket előrevitt volna a szó szoros értelmében. Nem hirdettük másnak az igét, mégis rendkívüli jelentősége volt. Egyszerűen felmértük azt, hogy az Isten mekkora, gondolkodtunk arról, hogy mit teremtett, hogyan teremtett. Rengeteg minden játszódott le a gondolatainkban. Fordítsatok rám időt. Az imahét kapcsán különösen kérlek bennünket erre az Isten. Ez az imahét remek alkalom arra, hogy tényleg számot vessünk önmagunkkal, úgyis, mint egyének, úgyis, mint gyülekezet, hol tartunk, merre tartunk, és hol is állunk tulajdonképpen az üdvösség felé vezető úton. És nem csak az imahét, hanem az előkészületi év kapcsán is késztet bennünket az Isten arra, hogy Jézus Krisztus második eljövetelét így várjuk. Tényleg elcsendesedve, tényleg időt ráfordítva, és hogyha ezt megtesszük, akkor tényleg bízvást bízhatunk abban, hogy az a bizonyos második eljövetel, az a bizonyos második advent, amire, kimondom, tényleg mindannyian várunk, hogy ez meg is valósuljon minél hamarabb az életünkben. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez legyen valóság, és legyen igazság mindannyiunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük azt neked, hogy te hívsz a csendességre. Köszönjük azt, hogy vigyázol ránk, és köszönjük, hogy nem a hajszára kényszerítesz bennünket, hogy köszönjük, hogy megmutatod azt, hogy nem az a lényeg, hogy mi minél többet dolgozzunk, hogy mindig a munka legyen a szemünk előtt, akár érted végzett munkáról legyen szó, hanem segítesz abban, hogy tényleg megálljunk, elgondolkodjunk a saját életünkön, és imádságban hozzád forduljunk. Segíts kérünk erre mindannyiunk életében, segíts, hogy a világ zaja, a rohanás, az iszonyatos tempó, ez ne befolyásoljon bennünket annyira, hogy elfelejtkezzünk rólad. Segíts kérünk, hogy számot vessünk azzal, hogy ki is vagy te valójában, hogy számot vessünk ezzel ne csak a gondolatainkban, hanem a gyakorlati életünkben is. Segíts kérünk, hogy te belénk költözhess, segíts, hogy veled együttműködve a te szent lényeddel tudjunk cselekedni, és segíts, hogy a csendesség után valóban sokak számára tudjuk hirdetni az igét, sokaknak tudjunk segíteni. Légy velünk, mennyei Istenünk! Ezért fohászkodunk, és kérünk, hogy áld meg az imahetet, ami előttünk áll. Adj kérünk buzgóságot a közös könyörgésre, és adj kérünk alázatot arra nézve, hogy elfogadjuk mindazt, amit te szólsz, amit te mondasz kérünk. Legyen meg a te akaratod, Istenünk! Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra második előadásunkon, aminek a témája, hogy lesz-e valaha is lesz-e még valaha is normális az életem. Az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy hogy érint bennünket a stressz, és hogyan mondhatunk nemet a stresszre. Ki az, aki emlékszik arra, hogy hogyan lehet nemet mondani a stresszre? Három betűből áll ez a kis szócska, hogy nem. Mi volt ez a három? Segítsünk azoknak, akik most kapcsolódtak be. Az N az mi volt? A nyitottság, az N a nyitottság, vagyis figyeljünk a testünkre, figyeljünk a visszajelzésekre a szervezetünkből, hogy hol szól nekünk a testünk, a szervezetünk, hogy gond van, vigyázz magadra, mert most már túlléptél egy határt, és ez az egészségtelen úton jársz, és belebetegedhetsz a stresszbe. A második az E, egyensúly, így van, az egyensúly, a mértékletesség, minden területen megtalálni az egyensúlyt, a pihenésben egyensúlyt megtalálni, a sportban egyensúlyt megtalálni, a helyes táplálkozásban, a második az E, az egyensúly, és a harmadik az M, ki emlékszik rá, ez volt talán a leghangsúlyosabb pedig, mérlegelés vagy meghozott döntés. Dönteni amellett, hogy változtatok az életvitelemen, az életmódomon, és azon az úton járok, hogy az egészségem megóvjam az ártalmas, káros stressztől. Így van, köszönöm szépen, hogy ilyen aktívan hozzászóltak, és akkor a mai témába bekapcsolódnánk. Ma arról beszélnénk, hogyan lehet a stressz felett úgy győzni, hogy az a legkönnyedebben történjen. Lesz témánk ma a nevetés, a felszabadult nevetés. Lesz témánk ma az egészséges életmód 8 alapelve, mint a táplálkozás, a testgyakorlás, a víz külső és belső használata, a napfénynek a gyógyító ereje, a mértékletesség, ami az egyensúlyról szól, a levegő, a friss levegő, mint gyógyító erő, hogy ha nagyon feszültek vagyunk, olyan jól esik egy mély levegőt venni, és akkor talán kicsit könnyebben elviseljük, túl tudunk lenni rajta. A nyugalom, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom. A nevetés a legjobb orvosság. Erről fogunk többet szólni az előadás elején, tehát a derűs pozitív gondolatok értékéről. Szó esik majd egy nehezebb témáról, egy kicsit tudományosabb témáról, a stressz történetét fogjuk áttekinteni. Beszélünk az adaptációs energiáról, hogy mi is ez. Beszélünk a legveszélyesebb stresszorokról is, amik bennünket érnek, ez a három stressz terület, ami megterhelhet minket, a jövő sokról, és a stressz kiváltó leggyakoribb okokról, hogy vajon az apró cseprő mindennapi gondok jelentenek nagyobb stresszt, vagy a nagy események, amik érnek bennünket, vajon melyik az, ami nagyobb stresszt vált ki az életünkben. Lépjünk akkor tovább. Norman Cousins írónak egy bestseller könyve jelent meg, az a címe, hogy egy betegség anatómiája. Nagyon ajánlom, hogyha könyvtárból be tudják szerezni. Ez az író nagyon beteg lett, kórházba került, és azt mondták, hogy 1 az 500-hoz az esélye, hogy meggyógyul. És akkor eszébe jutott a régi bölcs mondás, hogy a nevetés a legjobb orvosság. És ő elhatározta, hogy minden nap keres valami olyan dolgot, amin jól kineveti magát, amin hahotázik, amin a rekeszizom rendesen megmozgatódik, hogy az egész szervezetét átjárja a nevetés, a kacagás, és naponta csak 10 perc ilyen igazi, kiadós nevetés egyszer csak a laboratóriumi eredményeiben is megmutatkozott, a gyógyulás felé közelebb jutott. Megfigyelhettük azt, hogy az aggodalom, a feszültség beteggé tesz. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy így igaz, belebetegszünk a feszültségbe, az aggodalomba, hogyha olyan terhek vannak rajtunk, hogy aggasztanak. Ezzel szemben a jó, a pozitív gondolatok és a nevetés gyógyulásunkra szolgál. Lépjünk egyet, Gyuri. Norman Cousins laboratóriumi vizsgálatai azt mutatták, hogy a nevetés felszabadítja az úgynevezett endorfinokat. És most a munkafüzetünket ki tudjuk nyitni, és a munkafüzetünk harmadik oldalán beírhatjuk ezt a először is ezt a bölcs mondást, hogy a nevetés a legjobb orvosság. A munkafizetünknek a harmadik oldalán, rögtön az első hasáb tetején találjuk, hogy a nevetés a legjobb orvosság. Ezután pedig írjuk be azt, hogy Kuzinc és orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy a nevetés nem csak a fájdalmakon enyhített, de a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő. Tehát, hogy a laboratórium eredményekben is változást idézett elő. A kétségbeesett viselkedés és az elhagyatottság érzése az immunrendszert legyengíti, és gyakorlatilag védtelenné teszi a betegségek támadásaival szemben. A nevetésnek pedig fájdalomcsillapító hatása van. Ezt laboreredmények is bizonyították. Itt van egy nagyon szép gondolat, a legbölcsebb embertől, akit úgy hívtak, hogy Bölcs Salamon, példabeszédek könyvében ezt mondta, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki csontrákban szenvedett, és azt mondta, hogy az ő életét az jellemezte, hogy állandóan kesergett. Semmi nem volt jó, soha nem látta a rózsákon a virágot, csak mindig a töviseket, hogy mi nem jó az életben, milyen sebek érik, milyen nehézségek, minden mindig a rossz oldaláról mutatkozott meg előtte. Egy kimondottan pesszimista ember volt, és azt mondja, nézd meg a csontjaimra ment. A csontbetegség, a csontrák, azt mondja, szerinte innen ered, hogy állandóan csak a kesergés volt az életemben, ami az előtérbe került. Ezzel szemben a vidám elme jó orvosságul szolgál, gyógyító ereje van, és ezt már több mint 3000 éve leírta valaki, aki talán tényleg ezt mondhatjuk, a legbölcsebb ember volt. Akkor most van egy lehetőségünk arra, hogy felszabadítsuk a bennünk levő endorfinokat, és egy jót nevessünk egy kis filmen. Köszönöm szépen. Tehát ott tartottunk a munkafüzetünkben, hogy Kuzinc és orvosai megfigyelték, hogy a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő, az, hogy sokat nevetett. Egy bölcs mondást találtunk Marcus Aureliustól, aki ezt mondta, az életünk olyan, amilyenné a gondolataink teszik. A gondolataink a meghatározók. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek pár tíz évvel ezelőtt Amerikában. Megvizsgálták Amerika száz éveseit, és szerették volna tudni, hogy mi a hosszú élet titka. Vajon a genetika, az öröklődés, hogy eleve jó genetikája van, vagy egy jól összeállított diéta, vagy egy sport, egy mozgásprogram, egy helyesen összeállított mozgásprogram, mi lehet a közös Amerika száz éveseiben? Nem kis meglepetésre azt figyelték meg, hogy a jókedvű megelégedett gondolkodás vezet a hosszú életre. A jókedvű elégedettség, a hosszú élet titka. Most azt hiszem, sokat tanultunk, hogy hogyan élhetünk hosszabban, hiszen nem véletlen jöttünk el erre a stressz tanfolyamra. Mi is szeretnénk egészségesen és hosszú ideig élni. Már tudjuk a titkát, a jókedvű, megelégedett, elégedett gondolkodás segít ebben. És ezt be is tudjuk ugyancsak írni a munkafüzetben, hogy a jókedvű, elégedett gondolkodás a hosszú élet titka. Az Új Szövetségben is találunk egy nagyon szép gondolatot, Pál apostol írja ezt, aki igen sok szenvedésen ment keresztül az életében. Bebörtönözték, hajótörést szenvedett, kígyó marta meg, halálra adták őt, nem egyszer megverték. Mégis egy ilyen gondolatot tudott leírni a tanítványának, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tanuljuk meg a megelégedett gondolkodást. Erre bátorított. Mehetünk tovább. Seje professzor, aki a stressz kutatásnak a pionírja, fogalmazta azt meg az Életünk és a Stressz című könyvében, hogy úgy vélem, a stressz hiányáért vagy jelenlétért az összes érzelem közül egyfelől a leginkább a hála érzet, és ennek ellenpárja a bosszú érzet. Aki hálás, megelégedett gondolkodású, az a hosszú élet titka, és a stresszmentes élet örömét élheti, míg az, aki bosszankodik állandóan, megkeseredik, az megrövidíti az életét, és megkeseríti az egész életét. Tehát ezt is be tudjuk írni, hogy a hála érzet és a bosszú érzés. Egy szót hagytunk ki, mi az, amit a jókedv felszabadít, milyen hormonokat, már említettem egyszer, endorfinokat. Ezeket az endorfinokat szabadítja fel a szervezetünk, és ezek a hormonok segítenek abban, hogy jókedvűek legyünk. Aki egy jót fut, már nem tudom, megfigyelték-e, de én láttam már nem egyszer olyan muzslincás fogú futókat, hogy állandóan mosolyra készed, mert a futás, a mozgás, a sportolás épp úgy segít az endorfinok felszabadításában, mint egy jó nevetés. A stresszorok, vagyis a bennünket ért stressz események lehetnek problémák, megkeserítőink, de lehet az életben tanító eszközünk is. Hogyan tekintünk rá? Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük át, hogyan fogadjuk a stressz eseményeket. A tanács, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy védjük a humorérzékünket. Mert bizony az a kétségbeesés, az idő miatti aggodalom, a reményvesztesség, az anyagiak miatti aggódásunk elvehetik a humorérzékünket. Pedig a humor átsegíthet bennünket a legtöbb nehézség felett. Nem azt mondom, hogy ha valaki egy halálesetet ért át, akkor most nevetgéljen. De az, hogy ha megtanuljuk a megelégedett gondolkodást, ha megtanuljuk megtalálni a humort, a derűt, a hálát, a megelégedettséget az életünkben, akkor könnyebben tudunk átlépni a nehéz, megterhelő események felett. Tehát védjük a humorérzékünket. A derűs, pozitív gondolkodáshoz néhány kedves képet adtunk itt. Tanuljunk meg hálásak lenni. És most egy kis feladat következne. Itt a munkafüzetünkben, a harmadik oldalon találunk egy olyan gondolatot, hogy boldogabbak, egészségesebbek és kevéssé stresszeltek leszünk, ha mindig azt keressük, amiért hálásak lehetünk. És most arra kérném önöket, hogy fejezzék be az alábbi mondatot. Ezen a héten hálás vagyok. És írjuk oda a kis munkafüzetünkben, hogy miért lehetünk hálásak ezen a héten. Akinek kevés a hely az előző oldalomban, még ahova lehet jegyzetelni. És most arra kérném önöket, hogy fordítsuk fordítsunk egy percet arra, hogy a mellettünk ülővel osszuk meg, amit leírtunk, miért lehetünk hálásak az elmúlt héten. Egy kis beszélgetés. Reinvitálom az egymás mellett ülőket. Van-e, akinek nem jutott pár? Köszönöm. A mosolygós arcokból azért láttam, hogy szabadul föl az endorfin, úgyhogy azzal, hogy megosztjuk egymással, amiért hálásak lehetünk, az segít egy kicsit. És akkor most ez megtörtént, hogy leírtuk. Köszönöm szépen akkor. Tudom, hogy nehéz megszakítani a jó beszélgetéseket, de most mégis tovább lépnénk, és egy kicsit nehezebb témára fogunk lépni. És beszélünk a stressz történetéről. Az elmúlt előadáson megállapítottuk, hogy a stressz nem maga a bennünket ért esemény, hanem az, ahogyan mi arra válaszolunk, ahogyan arra reagálunk. Hogy az számít igazán, hogy hogyan éljük meg azt a stressz eseményt, ami velünk történt. Emlékeznek még a napra kitett vaj és agyak példájára? Ugyanaz a napsugár, ugyanaz az a meleg az agyagot megkeményíti, a vajat pedig megolvasztja. Ugyanaz az esemény az egyik embernél azt váltja ki, hogy tovább küzdök és még keményebben, a másik embernél pedig azt, hogy elolvad, hogy tönkre megy, depressziós lesz, belekeseredik és megterhelődik még inkább. Nem a napsugarakban van a nagyobb erő, hanem a reagálásban, hogy hogyan fogadjuk ezt. A mai előadásunk során az élet legártalmasabb stresszorait fogjuk megvizsgálni, és azt, hogy miért olyan ártalmasak, mik is pontosan ezek, és főleg, amire hangsúlyt helyezünk, mit tehetünk ellenük. Seje János a stressz kutatásának legnagyobb tudósa, még orvostanhallgató volt a Prágai Egyetemen, amikor megfigyelte, hogy olyan tünetek, mint a súlycsökkenés, az étvágytalanság, a fáradtság, a láz, az egész testre kiterjedő fájdalmak gyakran az akut fertőző betegséget együttes tünetei. Ő ennek a tünetcsoportnak adta azt a nevet, hogy stressz. Tehát hozzá köthető ez az elnevezés. Ezeket a változásokat a betegségektől a válásig sok minden esemény okozhatja. Kiválthatja a fájdalom, a túlzott meleg, vagy a túlzott hideg, egy esemény, ami a harcolj vagy menekülj, ahogyan beszéltünk erről is a múltkor, vészreakciót váltja ki. Említettünk egy állatot, ki az, aki emlékszik rá a harcolj vagy menekülj kapcsán. Melyik az az állat, amelyik, hogy ha a harcolj vagy menekülj helyzetét éri? A macska, igen, igen. Tehát, hogyha találkozik a kutyával egy macska, két dolgot tesz, vagy elszalad az első fára és elmenekül, vagy felveszi a küzdelmet és harcolni kezd. Ugyanez a küzdelem, ugyanez a harcolj vagy menekülj a stressznek is a következménye. Tehát vagy így, vagy úgy döntünk. Annak érdekében, hogy megértsük a stresszt és annak ránk gyakorolt hatását, meg kell ismernünk valamit azoknak a fiziológiai, biokémiai változásokból, amelyek a stresszel való találkozás okoz bennünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, a szervezet állandó törekvése az úgynevezett homeosztázisra. És most beszélnénk arról, hogy mi is maga ez a homeosztázis. A homeosztázist már a 19. században egy francia biológus így fogalmazta meg, hogy a szervezet azon erő kifejtése, amellyel fenntartja állandó belső környezetét. Egy színuszgörg, ami folyamatos lüktetésben van. Mi ilyen az emberi szervezetben, ilyen a szívverésünk, ilyen a hőmérséklet, a belső hőmérsékletre való törekvésünk. A homeosztázissal függnek össze a szervezetünk normális ciklusai, tehát a szívverés, a légzés ritmusa, amik egy folyamatos lüktetést adnak. Normál ritmikus ciklust az elején láthatjuk ennek a képnek, és ugyanazon funkció stressz hatása alatt magasabb lüktetést mutat. most megnézzük, hogy hogyan hat a stressz a homeosztázisra, tehát a normál az elején van, aztán következik egy stressz esemény, de ha az tartós, hosszan tart, akkor eljuthat a kimerülés fázisába, aminek a vége akár a halál. Egy példát említenénk, mi történik azzal a macskával, akiről beszéltünk, hogyha ez a harcolj vagy menekülj belső állapot 6 óránál tart a szervezetében. Legyengül, ugye? És mi történik, hogyha nem 6 órán keresztül, hanem 6 napon át tart ez folyamatosan, és nincs megoldás se harcra, se menekülésre, nem használja ezt a benne levő készenléti állapotot. És mi történik a 6 éven át, éli át ezt, ez a kis állat? Akkor bizony eljuthat a kimerülésre, elfogy az úgynevezett adaptációs energiája, az élet ereje, és belepusztul. Sajnos tévem. Legyengül, ugye? És mi történik, hogyha nem 6 órán keresztül, hanem 6 napon át tart ez folyamatosan, és nincs megoldás se harcra, se menekülésre, nem használja ezt a benne levő készenléti állapotot. És mi történik a 6 éven át, éli át ezt, ez a kis állat? Akkor bizony eljuthat a kimerülésre, elfogy az úgynevezett adaptációs energiája, az élet ereje, és belepusztul. Sajnos ugyanígy van az emberi életben is. Hogyha mi

eljuttathat oda, hogy elfogy az életerőnk, elfogy az élet energiánk, és eljut oda, hogy vége lesz az életünknek. Ma ezt nem így szoktuk fogalmazni, hogy adaptációs energia csökkenése, hanem azt mondjuk, hogy öregszünk. Öregszik, gyengül az ember, és a vége a halál. Az adaptációs energia nem más tehát, mint az életerőnk, az életenergiánk, a szervezetnek a stresszel szembeni ellenálló képessége. Így fogalmazta meg Seje professzor, hogy a szervezetünk csak bizonyos mennyiségű tartalékokkal rendelkezik. És ezt nevezette ő adaptációs energiának. Amikor az ember elhasználja az adaptációs energiáját, vagyis az életerejét, akkor meghal. Az adaptációs energia felhasználása maga az öregedés folyamata. És akkor itt a harmadik oldalra be tudjuk írni az adaptációs energiáról szóló részbe, hogy saját adaptációs energiájuk nagyságát születésükkor örökölték, nem volt beleszólásuk abba, hogy mennyit kapnak, abba viszont van némi beleszólásunk, hogy milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet, tehát amit be kell írnunk szó, a gyorsan, hogy két végén égetjük a gyertyát, vagy pedig csak az egyik végén. Milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet. A készlet felhasználása kifejezése általában egy másik szót szoktunk használni, az öregedést. És a következő szó, amit itt be tudunk írni, hogy az öregedés. Egy nagyon érdekes példát fogalmazott meg Seje János, azt mondta, hogy az élet egy folyamat, amely fokozatosan elhasználja a szüleinktől örökölt adaptációs energia adott mennyiségét. Az életerő, ez egy nagyon érdekes hasonlat szerintem, olyan, mint egy különös fajta bankbetét, amelyet kivétek által felélhetünk. De betétekkel nem tudjuk növelni. Nem tudjuk növelni az életerőnket. Csak úgy tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani ezt az értékes kincset, hogyha beosztjuk, hogy mikor mennyit veszünk ki. Mi az tehát, amire a stresszre mondott nem betű anagrammái közül legjobban kell figyelnünk? Melyik az N, az E vagy az M lesz, ami ide megfelel? Az egyensúly, így van. Tehát, hogy egyensúlyba tartani, hogy ne egyszerre vegyünk ki minden erőt, ne egyszerre használjuk el az életerőnket, hanem osszuk azt be. Tartsuk egyensúlyba a kivéteket, az adaptációs energia kivéteket. Lehetünk tovább. Úgy tűnik, hogy kétfajta adaptációs energia vagy életerő létezik. Az egyiket úgy nevezhetnénk, hogy felszíni, a másikat pedig úgy, hogy mély tartalék. A felszíni mindig készen áll a felhasználásra. És ha elfogy, akkor az éjszakai nyugalom a pihenés idején feltöltődik a mély tartalékokból. A mély tartalék azonban soha nem pótolható. Genetikailag erőre meghatározott mennyiségű minden embernek az életereje, az életenergiája. És ezt az alvással, a pihenéssel nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk pótolni. Ezt mondta Seje János, hogy még egyetlen embert sem láttam, akinek a halálát az öregedés okozta volna. Nem hiszem, hogy valaha valaki is meghalt volna azért, mert magas kort ért el. Hanem mégis minek köszönhető? Ha valaki az öregedéstől halna meg, ez azt jelenteni, hogy minden egyes szerve egyformán elhasználódott a hosszú működtetés következtében. De hát nem ez történik. Kivétel nélkül mindenki úgy hal meg, hogy egy bizonyos szerve elhasználódik. Kísérletet tettünk a múltkor egy léggömb felfújására, és kicsit beixelgettem. Azok kedvéért is elmondom, akik újonnan kapcsolódtak be, hogy az a lufi, az bárhol kidurranhat. Mindegyik léggömb valahol egyszer kidurran, hogyha fújjuk, és egyre több levegő kerül bele. Valamelyik fönt, valamelyik oldalt, valamelyik alul, ahol elvékonyodik legjobban az anyag.
Ugyanígy van az emberi szervezetben is, hogy kinek a szíve az, ami felmondja a szolgálatot, kinek a

0: az immunrendszere az, amelyik végképp felmondja a szolgálatot mindenkinél, más-más terület használódik el jobban, és vezet a halálra. Gyuri, lépjünk tovább. Egy kedves kép. A járművek azok egyenletesen használódnak el az idő során, de az emberi szervezet nem így. Az emberi test, ha nem érni annyi stressz, ha nem lenne olyan nagyon sok megterhelés alatt, még sokáig működne, sokkal tovább, mint a mi 120 évünk maximum, amit emberi életben mérnek, vagy 80 év, ami a leggyakoribb halál időszak, 80 év, 70-80 év között. Hosszabb, sokkal hosszabb életidőnk is lehetne, hogyha meg tudnánk tenni, hogy még egészségesebbek lennénk, lelkileg és testileg. A kérdés az, vajon mennyi alkalmazkodási, mennyi adaptációs energiánk van. Sajnos ezt előre senki nem látja. Ezt már csak akkor tudjuk meg, amikor végére érünk az életünknek, hogy ennyi volt. Viszont azt tudjuk, hogy hogyan lehet rombolni, vagy hogyan lehet növelni. Ami rombolhatja, a koffein, a nikotin, az amfetaminok, de és ezeknek a hatása, az valóban két végén égeti a gyertyát, aki ezekkel él. Lehet, hogy a koffeintől pillanatnyilag jobban bírjuk magunkat egy ideig, mint hogyha fölfokozottan tudnánk végezni a munkánkat, de aztán még jobban visszaessünk, és még kevésbé tudjuk, még fáradtabbak leszünk, mint hogyha nem kávéztunk volna. A gyógyszerek is segítenek, hogy egy kicsit doppingoljuk magunkat, de aztán még jobban visszaüt, és még inkább kimerültek leszünk tőle. Hogy miért ne tegyük egy kis filmmel? Szeretnénk megerősíteni az elhangzottakat. Nem tudom, látszik-e, de dohányoznak kinn az erkélyen, és ki van téve, hogy a dohányzás, hogy ne dohányozzanak, ott egy ilyen kis tábla, jön egy fiatal ember. Tehát mesterségesen nem lehet pótolni a tartalékainkat, különböző serkentőkkel, mint a koffein, a nikotin, az amfetaminok vagy a dexadrinok, mert ezek nem növelik a mély tartalékot, hanem inkább, még inkább elveszik tőlünk az életerőnket, az életenergiánkat. Ma este az egészség 8 alapszabályával is foglalkoznunk, majd kettővel, ahogyan az előző alkalommal a táplálkozásról szóltunk, vagy inkább elolvashatták otthon, ma is két terület lesz, amivel foglalkozunk, ami az egyensúlyban, az egészséges egyensúlyban tartásnak két lépése, és ezt is tanácsolom, hogy olvassák el otthon, az egyik a levegő, a friss levegőn való mozgás, a stressz helyzetben egy mély lélegzetvétel, ami átsegíthet a nehézségeken, vagy a másik, amivel foglalkozunk, az pedig a víznek a külső és belső használata. Ezt a munkafüzet közepén ilyen külön betétekben találják meg. Ott pedig az, hogy milyen sokat jelent egy nagy pohár frissítő víz, vagy a napi vízfogyasztás abban, hogy a stresszelt szervezetünket feltöltsük és megerősítsük, ellenállóvá tegyük. Seje professzor az Életünk és Stressz című könyvében ezt fogalmazta meg: bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Azt hiszem, csak egyet érteni tudunk vele. Ha kiegyensúlyozott életre törekszünk, ha az egyensúlyt megtartjuk az életünkben, ha ezt fontosnak tartjuk, hogy meglegyen, akkor hosszú életet ígér az egészséges életmód. Melyek ezek? A táplálkozás, az egészséges táplálékoknak a bevitele a szervezetünkben, mert nem mindegy, hogy gyors étkezdékből étkezünk, vagy összedugunk valami maradékot, hanem figyelünk arra, hogy mivel táplálkozunk, hiszen az épít bennünket, amit elfogyasztunk. A testgyakorlás, a mozgás, a szabadban végzett akár kerti munka, vagy az edzés, a víznek a külső és belső használata, egy kellemes zuhany, nagyon jót tesz az is, hogyha nagyon stresszesek körülöttünk az élet, és lehetőségünk van rá, akkor elmerülni egy langyos kád vízben, úgy oldja az emberben a feszültséget, hogy jót tesz, megnyugtat. Akkor a napfény, amit megfigyeltek, hogy a depresszió egyik legnagyobb ellenszere, ha ki tudunk ülni egy kicsit és napozni tudunk, akár télen is, hogyha a kezünket, arcunkat éri a nap melege. A mértékletesség mindenben, a levegő, a friss levegő, egy mély lélegzet, vagy egy futás közben a friss levegő, ami áttisztítja a szervezetünket. A nyugalom, a megnyugvás, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom, az a 8 alapelv, ami segít bennünket az egészségesebb életre. Egy újabb gondolatot idézünk itt Bölcs Salamontól, aki ezt mondta, féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Vagyis törekedjél olyan dolgokra, ami jó, ami pozitív, amivel segítesz, amivel jót teszel embereknek, és ne arra, ami a gonoszság. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Egy példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Megismertem egy olyan férfit, aki mondta, hogy hát ő egész életében lopott, tehát abból élt, hogy a másokét elvette. És nem egyszer bebörtönözték, de ez nem változtatott az életén. Ő neki ez volt az életvitele, semmi normális munkához. Azt mondta, hogy ő nem is értett. És találkozott olyan emberekkel, akik bejöttek a börtönbe, és beszélgettek vele, és kezdett egy kicsit átváltozni a gondolkodás módja. És amikor kijött a börtönből, hát jó sok mindent ellophatott már, azt mondta, hogy ő azokat mind úgy félretette, és készült arra, hogy majd valami nagyot tesz belőle, és akkor elhatározta, hogy visszaviszi. És volt olyan, akihez visszatolta a talicskáját. Teljesen meglepődött ez az ember, hogy évekkel ezelőtt eltűnt talicska visszakerült, és hogy ez az ember visszahozta, vagy egy másik embernek visszaadta a pénzt, amit tőle elvett. És azt mondta, hogy olyan örömet még életében nem élt át, mint amikor visszaadta mindazt, amit elvett, és hogy ezzel milyen sok, tehát hogy felszabadult a lelke az alól, sok-sok teher alól, megújult a teste, tehát egészséges, megújulás, és javított az életvitelén, és soha többé nem tette, hogy ezt gondolom el sem kell mondanom. Törekedjünk tehát a harmonikus életre. Mi az, ami nagy stresszt okoz az életünkben? Alfred Troffernek a Jövő sok című könyvében a következőket találjuk, mi az, ami leginkább megterhel minket. Amik körülvesznek bennünket, és információ dömpinggel árasztanak el bennünket, az internet, az újságok, a hirdetések, az állandó reklámok, amik állandó választásra, döntésre kényszerítenek minket, a jövő sok hatását váltják ki bennünk. Az örökös döntéshelyzetek olyan dolgokban, amik lehet, hogy nem az igazán fontos kérdések. A változások gyors egymás utánisága nagyon komoly stressz okozó tényező. Alvin Toffler mondta, a fizikai és pszichológiai szorongás, mely az emberi szervezet fizikai adaptív rendszereinek és döntéshozó folyamatának a túlterheléséből adódik. Még egyszerűbben a jövő sok, ahogy ezt ő nevezte, az ember reakciója a túlterhelésre. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy mi egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon jellemző, hogy túl sok döntéshelyzet adódik az életben, és az megterhel bennünket. Így fogalmazhatunk, túl izgatott társadalom vagyunk. Százszor több stresszor ér, vagy stressz esemény ér bennünket, mint a nagyszüleinket, vagy a dédszüleinket, akik sokkal nyugodtabb, békésebb életet éltek, mint mi. És talán a hosszabb életük záloga is volt. Milyen területeken ér bennünket a jövő sok? Három terület. Az első az érzékelési szint, a második az információs szint, és a harmadik a döntési szint, ahol túl izgatottá tesznek bennünket. Ezek közül mindegyik területből csak egy-egy mozdulatot, egy-egy momentumot emelnék ki, csak egy-egy kis szeletet. Az első tehát az érzékelési szint. Mindannyian tudjuk, hogy 5 érzékszervünk van. Ki az, aki felsorolná? Látás, és a, igen, és a szaglás, így van. Hát ezek, most ebből csak egyetlen szeletet emelnénk ki, a hallást. Az ajártalomról fogunk beszélni. Magyarország lakosságának 10%-a halláskárosodásban szenved. Túl sok zaj vesz bennünket körül, ami csökkenti a kommunikációt. Ha pedig nincs közöttünk kapcsolat, nincs közöttünk kommunikáció, az az elmagányosodáshoz vezet, és erre csak egy példa a hangos szórakozóhelyek, hogyha jártunk ilyen helyen, akkor tudjuk, hogy ha oda bemegyünk, ott beszélgetni nem lehet egymással, csak a rettenetes zajt halljuk, és mindenki szinte magányosan éli meg azt, hogy ott van. Ha csak nem társasággal jött, de társaságban is nincsen lehetőség sem egymáshoz szólni, mert olyan erős zaj veszi körül a fiatalokat. Néhány példát szeretnénk itt bemutatni, hogy milyen decibelben mérhető zajok érnek bennünket. 0-tól 75 decibel, ez még egy kellemes elviselhető zajszint. 75-80 decibel között már ez kezdi zavarni az embernek a zaj elviselési képességét. 90 és 110 decibel között, hogyha ez tartós, a fül és más szervek már sérülnek. Ha 140 és 150 decibel közötti zaj ér bennünket, és ez sokáig tart, akkor ez kimondottan fájdalommal jár, átmeneti süketséget is okoz. 175 decibel vagy e fölötti zaj szinten már a kísérleti állatok elpusztulnak. Nézzünk néhány példát rá, hogy milyen zaj az, amivel élünk együtt. A légzés az 10 decibel, tehát ez a legcsendesebb. A suttogás, az óraketyegés, a beszélgetés. Figyeljük meg, hogy a mosogatógép még egy elfogadható szint, de már a városi közlekedés kezd bennünket zavarni. Ha van közöttünk olyan, aki olyan helyen lakik, ahol a villamos jár, vagy ahol buszok járnak a ház végén, és szinte reng tőle a ház, és ez folyamatos zaj szint, ne csodálkozzon, hogy feszültebb, idegesebb, megterheltebb, stresszesebb, mert az erős zaj hatására ez már jelentkezik. Hát a versenyautót mondanom sem kell, hogy már erős zaj, de egy hangtompító nélküli motor, vagy falun, ahol mindig a körfűrész már reggel 6-kor dolgozik, és vágják a fát, komoly zajszint, 115 decibel. Vannak olyan szórakozó helyek, ahol a hangos zene a fiataloknak a fülét rendesen tönkreteszi, mert 130 decibelre dübörög a zene. Egy sziréna hangja ugyanilyen hangerővel megy. És nem tudom, hogy ki hogy reagál rá, de ha én hallom a sziréna hangját, a szívem így dobog rögtön. Mit élhetnek át a fiatalok, akik folyamatosan hallják egy-egy szórakozó helyen ezt a 130 decibeles zajt? Egy űrhajó kilövése pedig már közel jár ahhoz a szinthez, ami elviselhetetlen zajt jelent. A második szint, az információs szint a jövő sok területén belül. Az információs szint is nagyon sok módon kapunk információt. A napilapokból, az interneten keresztül, a telefonon keresztül, akkor a rengeteg reklámtáblán keresztül érnek bennünket folyamatosan információk. Most, amit egyedül kiemelnénk, egy információs szint, ez a televízió. És a televízión belül is csak a híradó. Nem tudom, hogy ki hogy éli meg a híradók hallgatását. Főleg a kereskedelmi televízión keresztül jön át úgy a híradó, hogy lehetőleg olyan zene szóljon alatta, hogy már az idegesítő. Akkor emellett a híreknek, ha megfigyeltük, a 95%-a az mindig olyan, ami negatív, ami rossz. Olyan dolgok, amik nem a közelünkben, nem velünk történtek, de mégis miközben ott ülünk, megterhelődünk, stresszelté leszünk, aggódunk azokért az emberekért, akiket bemutatnak. Szinte belekeseredünk abba, hogy mi történt azokkal az állatokkal, amiket megkínoztak, és ezek az információk, miközben ott ülünk, hatnak ránk, és megterhelnek, megnyomnak bennünket. Több információhoz jutunk, mint amit képesek vagyunk feldolgozni. A negyedik, Vagyis a harmadik szint pedig a döntési szint. A döntési szint azt jelenti, hogy olyan információk, amikkel kapcsolatban döntenünk kell. Most nem fogunk foglalkozni azokkal a döntési helyzetekkel, amiket meg kell hozni mondjuk idős szüleinkkel kapcsolatban, vagy a gyerek iskoláztatásával kapcsolatban, vagy hogy kihez menjünk hozzá, ki legyen a párunk. Ezekkel ezek a fajta döntési szintek nem foglalkoznak, hanem amiről itt szeretnénk szólni, azok a reklámok. Nem mindegy ma már, hogy csokoládé vagy vanília fagylaltot választunk, mert 120 féle fagyiból lehet választani. Ott van a sok-sok választási lehetőség. Amikor gyerekekkel beállunk a fagyizóba, legalább 10 percig nézegetik, hogy miből választanak, mert olyan sok a kínálat. Ugyanígy nem mindegy, hogy egy fogkefét hogyan vásárolunk meg, hogy ez a fogkefe az hajlítható legyen, rugalmas legyen, puha sörtéjű, kemény sörtéjű, elektromos, tehát ezerféle választási lehetőség áll előttünk egy vásárlás során is, és ezek a döntések azért problémásak, mert a fontos dolgokról terelik el a figyelmünket. Mert olyan dolgokkal foglalkozunk, amik jelentéktelenek, és azzal pedig nem, ami igazán fontos, és mivel túl sok információ ér bennünket, ezért olyan, amiket természetesen meg kell, hogy tudjunk tagadni, mert különben elviselhetetlen lenne az az információ dömping, ezért fontos döntéseket is megtagadunk. Hogy olyan döntési helyzetekben, amik pedig jelentősek, amik fontosak, ott is úgy reagálunk, hogy bezárkózunk előle. A túl sok, túl gyors változás aránytalanul sok döntéshelyzetbe kényszerít bennünket. A változás pedig a stressz egyik fő oka. És most léphetünk tovább. Természetesen a változás nem csak negatív. A változás nagyon sokszor pozitív, ami körülvesz bennünket. Ahogy nő a növényzet, a gabona, ahogyan a gyerekek fejlődnek, kihullik a foguk, döntési helyzeteink vannak, ahogy változnak a gyermekek, ahogy változik a környezetünk, ez teljesen természetes. Ahol nincs változás, ott nincs élet. A probléma nem is ezzel van, hanem amikor a változás vagy a változtatás nagyon erősen megterhelő, vagy sokkolt, vagy gyors egymás után következés. Tehát lehet pozitív, és lehet negatív. A tény, hogy az adaptációs energiánkat, az életenergiánkat, a sok választás és változás fogyasztja, legyen az pozitív vagy negatív. Holmes egy olyan tudós, aki 5000 ember megvizsgálásával, vagy fiatal bevonásával készített egy úgynevezett életesemény, vagy stresszesemény táblázatot. Az ő nevéhez fűződik egy ilyen nagyon jól kidolgozott program. 5000 fiatalt kérdeztek meg, hogy mi az, ami a legjobban megterhelte őket az életben, és ebből fölállított egy skálát. Ezt a skálát a munkafüzetünk utolsó oldalán meg is találjuk, és ezt otthonra tanácsolom, hogy majd nézzük át ezt az életesemény táblázatot, tehát nem a leghátulján, hanem egyen visszább. Tehát a 11. oldalon találjuk ez az élet stressz kérdőíve, ő dolgozta ki, és itt az lenne majd mindenkinek a házi feladata, hogy megvizsgálja az elmúlt évben ezek közül, az események közül, amit itt találhat, melyik történt meg vele. És a felmérés eredménye alapján, aki 0 és 150 közötti pontot ér elő, ő nála nincsen túl nagy probléma, tehát ő a stresszel annyira nem találkozott. A 151 és 199 között enyhe válságnak nevezhető, a 200 és 299 közötti közepes válságot mutat, és a 300 fölött azt jelenti, hogy súlyos életkrízis helyzetben van. Találunk itt egy olyan részt az utolsó a stressz sorozatban, az egyéb, ahova ki teljesen mást is beírhat, mint ami itt van, hiszen nem mindenkivel ugyanazok a stressz események történnek, és ezt otthon ki lehet tölteni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen stressz hatása alatt vagyunk. Holmes azt mondta, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És ez valóban megfigyelésen alapult, hogy aki például halálesetet élt át a közvetlen családi, tehát a közvetlen családjában, vagy valaki balesetet szenvedett, és aggódott érte, és figyelt rá, akkor elterelte a figyelmét az élet egyszerű dolgaitól is, és megtörténtek emiatt otthon háztartási balesetek. Vagy pedig az immunrendszere legyengült, az aggódás, a félelem, a féltés miatt, és betegségek léptek fel. Tehát, hogyha sorozatban erős változások érnek valakit, akkor balesetek és betegségek következhetnek be az életében. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkben. A negyedik oldalon, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És most a táblázatból mutatunk pár kockányit. Tehát itt láthatjuk, hogy a házastárs halála volt a legnagyobb stresszesemény, ami leginkább megterhelte azokat, akik ezt, 5000 ember azért elég jelentős, akik válaszoltak a kérdésekre. De ezt láthatjuk a környezetünkben is. Én nekem nemrég rákbetegségben a nagynéném meghalt, és egy évre rá, 53 éves volt, egy évre rá a férje, aki szintén nem volt idős, és 55 éves volt, követte őt. Annyira megterhelte a felesége halála, és az érte való aggodalom, hogy az ő szervezete sem bírta tovább, és a szíve felmondta a szolgálatot, tehát ő neki meg szívinfarktusa lett. Valóban igaz, hogy az egyik betegség követi, és ezt nagyon sokszor megfigyelhetjük a környezetünkben is idős embereknél, hogy nem tud meglenni a társa nélkül, úgy mondják, szinte utána megy. Biztos hallottuk már. Figyeljük meg, hogy a második legjelentősebb a válás, pedig Magyarországon szinte minden második családban válás történik. Ez nem csak a két félre, a házastársak között, tehát a férjre és feleségre, a gyerekekre is igaz, hogy mennyire megterheli őket. Nem csoda, hogy idegileg megterheltek a gyerekek, és asztmatikus betegségek annyira jellemzőek, vagy az allergiás megbetegedések a gyerekek között, hiszen a válás nagyon komoly stresszesemény az ő életükben. A különélés, tehát hogyha nem válnak ugyanel, de külön élnek, az majdhogy nem ugyanazt jelenti. De stresszesemény, komoly stresszesemény az is, hogyha házasságot köt valaki. Mennyi mindenre kell ott figyelni, mindenkinek az igényét kielégíteni. Egy terhesség, főleg ha egy nem várt terhesség, és annak az aggodalma, hogy most mi lesz velem, vagy hogy fogom ezt végigélni. Egy új családtagnak a befogadása, a születés, az örökbefogadás is 39 ponttal szerepel a skálán. Tehát amikor egy új jövevény érkezik, az is fölborítja az egész család megszokott életét. Akár egy új munkakör is jelenthet komoly stresszt, hogy valamilyen munkahelyváltás következik be, vagy valaki elveszíti a munkahelyét. Milyen komoly stresszt jelent ez a mai világban az embereknek. Kevesebb pontszámmal, de itt van az iskolai képzés, vagy hogyha befejezi valaki, és nem tud mondjuk munkába állni, vagy diplomát szerezni, az izgalom a diploma megszerzése, vagy az érettségi körül. A konfliktus a munkatársakkal, vagy a főnökünkkel is nagyon komoly stressz. Költözés, vagy lakóhely változtatás is komoly stressz esemény, vagy mondjuk, hogyha felújítás történik. Tehát mind-mind, ahogy látjuk a táblázatban, különböző pontszámmal aztán összeadódik. Hogyha már valakinél mondjuk történik egy lakóhelyváltozás, és történik egy válás, hiszen ezek együtt vannak, már ha összeadjuk, akkor ott vagyunk majd, hogy nem, mint amikor a házastárs halála 100 ponttal szerepelt. Tehát ezt ki lehet tölteni otthon kinek-kinek, és megfigyelhetik, hogy milyen válság várható, vagy mire kell figyelniük. Mindenképpen két dolog az, amire figyelni kell, hogy amikor nagyon sok stressz ér bennünket, akkor a betegségekre hajlamosabbak lehetünk, és balesetekre is a figyelmetlenségünk miatt, mert eltereli a figyelmünket az élet mindennapi dolgairól. Lépjünk egyet tovább, Gyuri. Egy elég nehéz területre lépünk most, azt hiszem ez a mélypontja az előadás sorozatunknak. 8000 ember vizsgálatával Németországban, ahol megkérdeztek rákos beteg embereket, azt figyelték meg, hogy a betegségek többségében a daganat klinikai megnyilvánulása összefüggésben volt az életük egy komoly, intenzív, stresszt magában foglaló periódusával. Ideértve a közeli hozzátartozók elvesztését, a válást és más negatív életeseményeket. Tehát az immunrendszer gyengesége és annak következtében a rákos megbetegedés is a nagyon-nagyon sok stressz következménye. Ma már, hogyha elmegyünk az orvos, elmegy valaki az orvoshoz és diagnosztizálják nála, hogy rákbeteg, nagyon gyakran az orvos első kérdése az, hogy nem érte valami nagyon komoly stressz mostanában, vagy az elmúlt időszakban. Mert a pszichoneuroimmunológia kimutatta, hogy a stressz és a rákos megbetegedések között komoly összefüggés van. Amire a hangsúlyt szeretnénk helyezni az előadás sorozatunkban, és most a második, azt hiszem elég komoly és nehéz témánk során is, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a nagy változásokkal. Az első tanács: halasszon el minden komolyabb változtatást, vagy késleltesse a további változásokat, ameddig lecsökken a stressz szintje. Annyira egyszerű dolog, hogyha valami nagy stressz esemény ért bennünket, akkor ne újabb változtatásokat eszközöljünk az életünkbe, hanem halasszuk el mondjuk a lakásfestését, vagy az átalakítási munkákat, ami elhalasztható, halasztjuk el, hiszen a balesetekre, betegségekre hajlamosabbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk. A második tanács: legyen óvatosabb és módszeresebb. A sok változás gyakran okoz szellemi zavarodottságot, figyelmetlenséget. Ilyen körülmények között szokott előfordulni a legtöbb sérülés, háztartási baleset. A harmadik tanács: támaszkodjon a rutinos, kipróbált, jól bevált dolgokra, hagyatkozzon ismert forrásokra, ezek átsegítik a nehéz életszakaszokon. A munkafüzetünkben a negyedik oldalon be tudjuk írni ezt a három pontot, tehát az első, hogy halasszanak el átmenetileg minden komolyabb változtatást, a második, legyenek óvatosabbak és módszeresebbek, és a C pontban a harmadik, támaszkodjanak ismert megelégedettségekre. Mit értünk ismert megelégedettségeken? Ha az életében gyorsan követik egymást a változások, okosabb, ha nem idéznek elő még többet szükségtelenül. Ha a rutinra és a kipróbált, jól bevált dolgokra hagyatkoznak, ez átsegíti önöket a stresszen. Ragaszkodjon jól ismert forrásokhoz, egy megbízható baráthoz, vagy rokonhoz. Egy féltve őrzött könyvet elő lehet venni ilyenkor. Egy pihentető hobbihoz. Egy kedves helyhez, ahova el lehet újra menni, és ott megnyugszunk, mert oda egy szép emlék köt bennünket. Vagy megtehetjük azt, ahogy a képen látjuk, előveszik a régi szerelmes leveleinket, és elolvasgatjuk. És oldja bennünk a terhet, a megterheltséget. Tehát keressünk olyan dolgokat, amik, vagy van, akinek a kellemes zenehallgatása segít, hogy oldódjon a benne levő stressz, vagy egy jó meleg fürdő. Tehát mindazok, amik segítenek, amik jól beváltak az életünkbe, amit megfigyeltünk, hogy úgy hat ránk, hogy oldja bennünk a stresszt. Keressük meg ezeket. Lépjünk tovább. Amivel most foglalkoztunk, ez az élet nagy változásai elmélet volt, a Holmes-féle tábrázat. A befejező szakaszban pedig az előadásunk utolsó pár gondolatában a mindennapi gondok elméletét tekintenék át. Vajon mi az, ami a mi életünkben a stressz jobban kiváltja? Az, amikor nagy események érnek bennünket és terhelnek meg, vagy az élet gyakori apró cseprő ügyei, a mindennapi csetepaték, ahogy azt Richard Lazarus fogalmazta meg. Ezek komolyabb hatással lehetnek az érzelmi világunkra és az egészségünkre, mint az élet nagy szerencsétlenségei, mondja ő. az elszakadt cipőfűzők, ha nem találunk valamit, vagy felborítjuk az egész házat, hogy meglegyen az a kulcscsomó, vagy bármi, amit elveszítettünk, vagy az a gyűrű. Emlékszem, anyukám elhagyta a gyűrűjét, és hetekig kereste, míg megtalálta a ruhás szekrénybe, be volt ott téve, és annyira aggódott, hogy hol van a jegygyűrűm, hát ez jelzi, hogy összetartozok a párommal. És hetekig küzdött és kereste, és aztán egyszer csak megcsillant rajta a napfény, és úgy megörült, hogy ott van. Tehát az élet mindennapi apró cseprő dolgai, vagy a gyerekekkel való viták, a munkatársakkal való feszültségek, a főnökkel való ütközések, a mindennapi csetepaték, talán ez az, ami még komolyabb stresszt vált ki az életünkben. És befejezésül néhány kis stressz képet mutatnék. Milyen édes, ugye, a kis joghurtjával, barátomnak a kisfia. Vajon meddig tartana a mi türelmünk, hogyha így figyeljük őt? Mert azért elég komolyan be tudta kenni magát. És sajnos nem csak magát, hanem a környezetét is. Hol szakad be el a cérna a mindennapi stressz események során? Én azt kívánom befejezésül, hogy legyen nyugodt, stresszmentes hetük, és remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozhatunk. Befejezésül egy kedves kis filmsort nézzünk meg a nyugalomról, a pihenésről. De fogja a karpát közben. Ez a kutyával... Igen. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor egy hét múlva találkozunk. A témánk pedig, hogy hogyan kommunikáljunk, hiszen a kommunikáció lehet a stressz egyik legfőbb okozója, és lehet a legfőbb elhárítója, és segítség a felett, hogy győzzünk a stressz felett. Szeretettel várom akkor is Önöket, és ilyen derűsen, mosolygósan remélem, mint ahogyan most búcsúzunk. Ha valakinek kérdése van, meg lehet tenni, és még egy pici ajánlást említenék. Elhoztam egy CD-t, egy kedves barátom állította össze, az a címe a Nyugalom szigete. Segít abban, hogy hogyan lehet jól relaxálni, pihenni. Tehát nem egy ilyen okkult téma, hanem az izomrelaxációnak a gyakorlata, amit otthon lehet gyakorolni, egy kicsit ellazítani, a bennünk levő feszültségtől felszabadulni. Tehát egy ilyen CD-t hoztam. Ajánlanám még az előző előadás témájához kapcsolódik a nyári ízei, ez még most kapható, az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Ez a New Start konyha az egészséges életmód 8 alapelvét is magába foglalja, és ezzel kapcsolatosan utána jó sok nagyon jó recept található benne, tehát ez is a táplálkozáshoz. Matus István, Matus doktornak az Önismerettől a jellemig című könyvét is ajánlom. Ez nagyon jó segít abban, hogy megismerjük magunkat, megismerjük, hogy mire, hogy reagálunk, és hogyan tudunk akkor így a stressz helyzetekben győzni, ő pszichológus professzor. Ugyancsak még egy könyvet ajánlani a pszichológia tudományából, az agy csodálatos öngyógyító képessége. Az agyunk a hálás gondolkodásra, hogy nevelhető, ebben segít. És a mai témánk nehéz területe volt a halál. Hogyan lehet a halált elhordozni, vagy hogyha haláleset történt a családunkban, baráti körünkben, akkor hogyan tudunk tanácsolni, vagy segíteni. Két könyvet ajánlanék, az egyik a Biblia a halálról, a másik pedig abban segít, hogy hogyan gondolkozzunk azokról, akiket elveszítettünk. Ha meghal az ember, hol van ő? Még gyerekek halálesetében is volt, akinek segített, hogy hogyan dolgozza föl a halál kérdéskörét. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor legközelebb szeretettel várom Önöket, és ha van valakinek kérdése, akkor egy 5 perc pauza után meg lehet tenni. Köszönöm még egyszer.
1: Szeretném a szépes figyelmét ajánlani a Reform főzőkört, ami szintén ezen a helyen folyik, és a következő alkalom most vasárnap lesz 30-án, az egészség jövő életmód alapelveit és kóstolóval.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai délelőttünkön egy nagyon komoly témával szeretném, ha közösen foglalkoznánk és ezen gondolkoznánk együtt. Mégpedig azt a kérdést próbáljuk meg körbejárni, hogy nekünk milyen céljaink vannak az életben. Tehát mit akarunk elérni, és ezeket hogyan érjük el, és mennyire rendeljük alá ennek az életünket, vagy hogy vagyunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos ezzel a témakörrel szembesülni, mert én magam is arra figyelek fel az életemben, hogy időnként eltervezek bizonyos dolgokat, vagy végig gondolom, hogy mit szeretnék, és aztán az élet elkezd zakatolni, és amire felfigyelek, addigra már fölém tornyosultak a hullámok, és valójában teljesen más dolgok kötik le a figyelmemet, és más célok irányában élek, mint amikről igazából korábban gondolkoztam. És ezért fontos az, hogy időről időre végig gondoljuk, hogy mik a céljaink. És most nem csak az az érdekes, hogy mik a mi deklarált céljaink, hanem az az érdekes, hogy valójában, ha valaki ránéz az életünkre, akkor mit mond, hogy mi a mi célunk. Hiszen abból derül ki igazából. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasnék egy részletet. Első ránézésre talán nem ezzel a kérdéssel foglalkozik, de mégis ezzel kapcsolatos gondolatokat olvashatunk ebben, és majd igyekszem ezeket kidomborítani az ige hirdetés során. Az apostol tehát ezt írja levelének harmadik fejezetében, tehát a Filippi levél harmadik fejezetében, a 17. verstől a fejezet végéig. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amik éppen mi nektek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Akiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Az életcél kapcsán az első fontos kérdés az az, hogy mik a céljaink. Tehát, hogy mi köti le a figyelmünket, mert a figyelmünk az alárendelődik a célnak. Az apostol gondolat vezetése is ezzel kezdődik, hogy mi emberek mire figyelünk, de először még nem is azt mondja, hogy mire figyeljünk, hanem hogy kire figyelünk. Mi figyelünk egymásra, és ez nem baj, hiszen társas közösségben élünk, és nézzük egymást, hogy ki mit miért tesz. És ez önmagában még nem probléma, mert ebből nagyon sok mindent el tudunk sajátítani. Probléma ott van, hogyha a mi emberi természetünk arra indít bennünket, hogy azt figyeljük meg elsősorban, hogy milyen problémákkal találkozhatunk, hogy milyen hibákat követnek el az emberek az életútjuk során. Pál apostol arra fekteti a hangsúlyt, hogy hogyan lehet győztes életet élni. Azt mondja, hogy az ő élete egy győztes élet, és ő azért ajánlja a többi ember figyelmébe az ő életét, mert azt szeretné, hogy a többi ember is győzzön. Tehát úgy tud odaállni a többi ember elé, mint akinek az élete az egy követendő minta lehet ebben a tekintetben. És hogyha az a kérdésünk, hogy mi alapján választjuk mi ki az életünkben a mintákat, tehát mi alapján követünk bizonyos magatartásokat, és most kiindulhatunk abból a jó értelemben vett emberekre figyelésből, amiről Pál apostol is beszél, hogy azért mi látjuk egymást, figyelünk egymásra, de mi ragadja meg egymásban a figyelmünket? Hogy az, hogy a másik az kereszténynek mondja magát, aztán meg így él, meg úgy él, vagy pedig azt nézzük, hogy azt keressük, mert erre is lehet példákat találni, hogy akik győznek, azok hogyan győztek, és mit jelent az életükben Krisztus, és mit tudunk tanulni tőlük. Nagyon fontos tehát, hogy a céljaink egyértelműek legyenek, mert utána a céljainknak rendeljük alá az eszközöket. Hogyha a mi célunk az, hogy az életünkben azt tudjuk kimutatni, hogy én azért nem hiszek Istenben, pontosabban azért nem követem teljes mértékben Istent, mert más sem követi, lám XY ezt és ezt meg amaz is csinálja, holott milyen nagy hívőnek mondja magát, meg milyen megbecsült a gyülekezetben. Ilyen példákat lehet bőven találni,
ha valakinek ez köti le a figyelmét, akkor erre fog haladni a figyelme és az életvezetése is, hibákat keres. Az az ember pedig, aki a győzelmet keresi az életében, az pedig azt fogja megnézni, hogy a többi embernek hogy sikerül. Tehát keresi ezeket, és azoknak az embereknek a társaságát keresi, és azokkal kíván beszélgetni elsősorban, akik ebben neki valamilyen módon segíteni tudnak, és közösen meg tudják beszélni az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat és felmerülő kérdéseinket. Ez az útkeresés, ez... nem egy egyszerű dolog az életben, mert mi emberek sokszor az útunkat azt nagyon jónak tartjuk. Tehát, hogy az az út, ami mi vagyunk, az, az aztán a tuti jó út, azon senki nem kérdőjelezhet meg semmit, és hogy bizony mi helyes úton járunk, és ehhez másnak semmi köze nincs, az biztos, hogy célba ér. Egy példát hadd hozzak ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye, ha mi azt tűzzük ki célként, hogy az üdvösségre szeretnénk eljutni, és az Istennek kívánjuk alárendelni az életünket, aztán megy előre az életünk, és hát látjuk, hogy hát az nem úgy van, tehát nem így kell, hogy éljen egy olyan ember, aki üdvösségre jut, mint ahogyan mi élünk, mert olyan dolgaink vannak, hogy nocsak, tehát hogy abból azért nehéz kihozni egy üdvösséget, tehát hogy végig kell gondolnunk ezeket a témákat nagyon komolyan. Tegyük fel, hogy Budapestnek mondjuk a belvárosában vagyunk, és azt szeretnénk, hogy most lemegyünk a Balatonra, nem most, hanem mondjuk nyáron, amikor jobb idő van, és megyünk ki a városból, megyünk, és egyszer csak megérkezünk hát Miskolcra, mert mondjuk véletlenül nem az M7-esen, hanem mondjuk a 3-ason indultunk el, és nagyon nem oda érkeztünk el, mint ahova szerettünk volna. De hát mi mentünk, és szerettünk volna jó helyre odaérni, a Balatonra, de hát nem odaérkeztünk. Mit teszünk? Visszamegyünk a kiinduló pontra, imádkozunk, kérjük az Istent, elindulunk ugyanazon az úton, mert ez a mi útunk, és kérjük azt, hogy az Isten segítsen meg bennünket, és jussunk el a Balatonra, de hát mit ad Isten, megint csak Miskolcra érünk. És aztán megint megpróbálkozunk, megint imádkozunk, és hát már azért imádkozunk, hogy teremtse oda az Isten Miskolcra a Balaton, de nem teszi. Nem teszi. Akárhányszor próbáljuk, az életben nem fogja megtenni. És bizony hányszor vagyunk így, hogy fejünkbe veszünk valamit, hogy mi az Istent így akarjuk szolgálni, meg számunkra ez az életút az, amit az Isten elénk tár. És hogy mi ezen az úton akarunk járni. Mert nekünk ezzel tapasztalatunk van, meg mit tudom én közben, csak rögeszménk, nem tudom. És fejünkbe vesszük, hogy ez. És akkor könyörgünk az Istenhez, hogy segítsen, és nagyon odaszánjuk magunkat, és nagyon akarjuk, és ezen az úton járunk, és még többet imádkozunk, meg még komolyabban odaszentelődünk, meg stb. És egyszerűen nem valósulnak meg azok a célok, mint amit szeretnénk. És ennek sokszor nagyon egyszerű oka van, az, hogy nem azon az úton megyünk, mint amelyik a célba visz, és hiába imádkozunk, az Isten nem fog bennünket célra vezetni, mert nem helyes úton járunk. Hiába mondjuk azt, hogy Istennek minden hatalmában van, hiába mondjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és mi jót akarunk, és hogy mi, a mi szándékaink azok igenis az Isten céljainak megfelelőek, hiába tesszük mindezt, hogyha nem azon az úton megyünk, mint ami az Istennek az útja, akkor elképzelhető, hogy mondjuk Miskolcon elkezdünk valamiféle kis gödröt ásni, és kinevezzük az Balatonnak, meg lehet ezt tenni, de attól az még nem az. Az Istennek az útja, az nem a mi útunk. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Az a bölcsesség, ami az övé, az nem a miénk, és az, amit mi jónak tartunk, az egyáltalán nem biztos, hogy az Isten szemében jó. Az emberi gondolatok azok nagyon veszélyesek, az emberi gondolatok azok borzasztó jók lehetnek, borzasztó lelkesítőek, csak egyáltalán nem biztos, hogy az Isten akaratának azok megfelelőek lesznek. És bizony, nekünk nem arra van szükségünk, hogy olyan mintákat lássunk az életben, amikor azt látjuk, hogy emberek hogyan járják hajthatatlanul a saját útjaikat, hanem arra van szükségünk, hogy azt lássuk meg, hogy hogyan lehet a jó utat megtalálni és azon járni. Hiába akarunk mi a rossz úton járni minél kevesebb hibával együtt, nem fogunk célt érni. Az Isten útját megtalálni nem egyszerű dolog, főleg akkor, hogyha nem vezet bennünket az Isten, hanem úgy a szándékainkban, az elképzeléseinkben bízunk, és ezt tesszük meg Istennek, ez istenesül a mi életfelfogásunkban és szemléletünkben.
nekünk sokszor teljesen más utakat kell járni, mint amin vagyunk. Nem egyszerű dolog más úton járni. Nem egyszerű dolog kifordulni abból a vágányból, mint amin éveken keresztül zakatol az életünk, főleg akkor, hogyha ezek mögött komoly hívői tapasztalatok vannak, és komoly tevékenységek, amelyek hát nem biztos, hogy célt érnek. Azt mondja az apostol, hogy itt belenézünk még a levélbe, itt a Filippi levélbe, ugye magát ajánlja követésre valónak, és azt mondja a 18. vers szerint, hogy azért is óvatosnak kell lenni itt a minták kiválasztásában, mert nagyon sokan járnak másképpen, és akiről ő azt mondja, hogy ezek a Krisztus keresztjének az ellenségei. Tehát olyan emberek, akik nem barátai Krisztus keresztjének, hanem az ellenségei. Na most itt nyilvánvaló, hogy Pál apostol nem olyan emberekről beszél, akik úgy Krisztus ellenségei, hogy teszem azt támadnák kívülről a gyülekezetet, vagy Krisztus ellenes tanításokat mondanának. A megváltás ellenségei tulajdonképpen azok az emberek, akik más úton járnak, mint ami célba vezet. A Krisztus keresztje, ugye a megváltás titka, a Krisztus keresztje jelenti az ember számára az új életcélokat, az új életfelfogást, az új életszemléletet, és ugyanakkor természetszerű az, hogy egy keresztény közösségben nem csak olyan emberek vannak, akik az Istennek alárendelik az életüket, hanem egy csomó olyan ember is ott van, aki látja ennek a témának a fontosságát, de a lelkét, a szívét nem alázta meg, és nem rendelte alá Istennek, de ugyanakkor tudja, hogy ez nagyon fontos, és igyekszik mégis ebben a gondolatkörben mozogni, és sok mindent megtenni, ami a Bibliában benne van. Milyen emberekkel találkozhatunk itt, akikről Pál apostol beszél, mint akik Krisztus keresztjének az ellenségei? Egyrészt vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy az isteni elveket és a törvényeket azokat nem kell olyan komolyan venni. Tehát, hogy Istennek vannak törvényei, vannak alapelvei, ezekre nagyon érdemes odafigyelni, mert borzasztó jó dolgok vannak ebben leírva, de hát akkor, amikor a mi életutunk más diktál, amikor mi máshogy látjuk helyesnek a dolgokat, hát végül is Isten a szeretetnek az Istene, és a mi avunkat akarja a törvényekkel, és ha a mi avunkat a törvényeknek az áthágása szolgálná jobban, akkor nyugodtan hágjuk át a törvényt, mert az Isten szeretete az magasabb elv, mint a konkrét írott törvény, tehát úgy tűnik, hogy a törvény időnként nem a javunkat akarja, hanem ellenünkre van, és olyan dolgokat ír le a Szentírásban Isten, ami teljesen életidegen, és ami gyakran ellentétesek önmagukkal is az Isten törvényei, és nem tudjuk ezeket önmagukban helyesen alkalmazni, időnként ezeket felül kell bírálni, és a saját életünkben helyes bölcs gondolatokkal fölvértezve kell döntéseket hoznunk, és szelektálnunk kell, hogy mikor kell megtartanunk az Isten törvényét, és mikor nem. És mikor van az, amikor az Isten törvénye szerint élünk, és mikor van az, amikor azt áthághatjuk. És amikor ilyen gondolataink vannak, ezeket persze nincs ember, aki így megfogalmazná saját magának, aki ezen az úton jár, hogyha ilyen gondolataink vannak, akkor azért egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk. Tehát amikor valahol mégiscsak ez van az életünkben. Egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk, vagy el kell, hogy gondolkodjunk, mert kérdés, hogy vajon az az út, amin járunk, azon, ha az Isten törvénye gátat képez, akkor az vajon az Isten útja-e? Ugye lesznek majd hegyi túráink, és a hegyi túrákon, hogyha az jól kiképzett út, akkor jól előkészített út ugye a túraútvonal gondozói részéről, akkor azon a veszélyes szakaszokon vannak korlátok, amik nem engedik azt, hogy bárki is veszélybe kerüljön. És Isten törvénye ilyen értelemben korlát, hogy védi azokat, akik az úton haladnak, de nem keresztbe van, nem gátat képez, hanem védelmet nyújt. Tehát az Isten törvénye védő korlátot jelent, nem pedig olyan akadályt, ami pedig keresztbe van az útunkon, és annak érdekében, hogy haladni tudjunk előre, át kell azon másznunk, át kell hágnunk az Isten törvényét és akaratát. Van olyan eset is, amikor az emberek egy másik végletbe esnek, és a törvényt azonosítják az Istennel. És azt mondják, hogy mi akkor járunk az Isten útján, hogyha le van írva a Bibliában, hogy mikor mit kell tenni, azokat megtesszük, és akkor nyugodtak lehetünk abban, hogy az Isten áldása megnyugszik az életünkön, hiszen Isten vezetése és a személyes jelenléte az nem olyan, hogy az konkrétan megtapasztalható lenne, vagy hogy az embert valami konkrétumra ez indítaná, hanem az Isten törvénye egy írott valóság, és nekünk ezt kell életre keltenünk, és megvalósítanunk.
És a törvény az így valójában egy formai követelményé válik, és nem pedig a szeretet életelveinek a leírására. És az törvénynek az ilyen értelmű felfogása, ha megnézzük Jézus életét, Jézus életében is korlátokat jelentett. Tehát abban az értelemben, hogy a farizeusok azt mondták, hogy hát te áthágod az Isten törvényét. Hát persze egy ilyen életfelfogásnak a törvényeit azt áthágja, de nem az Isten törvényét, nem a Szentírásnak a törvényét. Egyébként mindkét példában az imént említett kétfajta életszemléletben az alapvető probléma ott van, az a közös jellemző, hogy az embernek az a fő, és az törvénynek az ilyen értelmű felfogása, ha megnézzük Jézus életét, Jézus életében is korlátokat jelentett. Tehát abban az értelemben, hogy a farizeusok azt mondták, hogy hát te áthágod az Isten törvényét. Hát persze egy ilyen életfelfogásnak a törvényeit azt áthágja, de nem az Isten törvényét, nem a Szentírásnak a törvényét. Egyébként mindkét példában az imént említett kétfajta életszemléletben az alapvető probléma ott van, az a közös jellemző, hogy az embernek az a fő vágya, a meg nem tért embernek,

szolgálata fontos, hogy tudjuk szolgálni az Istent úgy, hogy nincs bennünk önátadás. Tehát önátadás nélkül szolgálni az Istent, ez azoknak az embereknek a vezér elve, akik ismerik az Isten akaratát, a Szentírást, de mégis a szívük távol van tőle. Hogy nagyon sok mindent odaadnak az Istennek, nagyon sok szabadidőt az életből, nagyon sok szolgálatot a gyülekezeti munkában, nagyon sok bibliaolvasást is adott esetben, meg a család életben is sok mindent ennek rendelnek alá, csak egy dolog hiányzik belőle, az énnek a meghalása az, amikor az ember az én érdekei helyett a más érdekeit kezdi el követni, és hogy ez alapvető életelv, életmotivációvá válik a mindennapokban. Azért probléma ez, mert ennek az útnak a vége a 19. vers szerint az veszedelem. Tehát az van az útnak a végén, amit senki nem akarna közülünk választani. Mindannyian azért vagyunk itt, mert mi a mennyországot szeretnénk választani, oda szeretnénk eljutni, hát különben miért lennénk itt. De mégis az apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, mert vannak azért olyan utak, aminek a vége veszedelem, bár talán nem annyira veszedelmes útnak tűnik, mert elsajátíthatunk olyan életszemléletet, amely megértő a bűnnel szemben, és nem tartja fontosnak az isteni elveket, vagy pedig elsajátíthatunk olyan életfelfogást is, amely a tettekben és a helyes elvekben bízik az Isten személyes gondviselése helyett, és számára Isten kinyilatkoztatása, Isten szava helyettesíti magát Istent, és úgy gondolkozik az Istenről, mint akihez nem lehet szólni, és aki velünk nem tud kommunikálni, és az ilyen ember nem tartja magát természetesen bűnösnek, hanem megváltottnak tartja magát az ilyen ember. Az az út, amely ebben az értelemben veszedelemre visz, az olyan út, amin nagyon sok öröm van, és nagyon sok tapasztalat, olyan út, amin az ember nagyon sok mindent Istennek tulajdonít, és Isten áldásaként értékel. Tehát vigyázzunk, mert ez nem egy teljesen istentelen út, csak a vége veszedelem. Tehát nem az van a végén, mint amiért az emberek imádkoznak, tehát még vissza a példánkhoz, tehát hiába imádkozunk azért, hogy a Balatonra jussunk, ha Miskolc felé megyünk, nem fogunk oda jutni a Balaton partjára. És ezért időnként végig kell gondolnunk azt, hogy mi milyen úton járunk, hova vezet az az út, mert akkor, ha mi csak az utunknak mindig a néhány lépésével vagyunk elfoglalva, ahol éppen vagyunk, és ott úgy gondoljuk, hogy az Isten vezet bennünket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az út egésze az Isten útja, és azon vezetne bennünket az Isten. És az apostolról azt olvassuk, hogy ő az ilyen életfelfogású emberek felett sír. Tehát a 18. vers szerint azt mondja, hogy sírva mondja, hogy az ilyen emberek Krisztus keresztjének az ellenségei, hogy hát ez egy borzasztó, szomorú életút. Aztán így folytatja a 19. versben, hogy olyan emberekről van szó, akiknek ugye a végük veszedelem, akiknek Istenük az ő hasuk. Amikor elolvastam ezt a részt, akkor olyan boldog lettem, mert hát a termetemen is látszik, hogy hát én nem vagyok olyan nagyhétkű ember, és hogy akkor ez akkor rám biztos nem annyira vonatkozik. A kis problémát az okozott, amikor megkerestem a görög szótárban azt a kifejezést, ami itt szerepel, és az a koilia szó, ami az eredeti görög szövegben van, az egy kicsit visszavitte a valóságba, mert ez azt mondja, hogy igen, jelent hast is, de azt is, hogy valaminek a legmélye. Tehát a legbelseje, a belső világa. Tehát amikor azt mondja az apostol, hogy olyan emberekről van szó, akiknek az Istenük, az ő saját belső világuk, a saját belső lényük, tehát itt nem ilyen étkezési problémákról beszél az apostol, tehát arról van szó, hogy az énjüket a legbelső világukból felfogadó motivációk irányítják, és azok rendezik be az életüket célirányba. Tehát nem az Isten, és nem az újjászületett és letisztult világ az, amely az ő életüket elsősorban motiválja. Olyan emberekről van szó, akik a világot úgy élik meg, mint amely elsősorban az ő szükségletei kielégítésére hivatott. Tehát azért van gyerekem, hogy örömöm legyen benne. Azért van házastársam, hogy kiszolgáljon, hogy szeressen engem, és hogy a szükségleteimet kielégítse. Azért van gyülekezet, hogy az én lelki igényeimnek megfeleljen, hogy engem pátyolgasson, és vigasztaljon, és örömet adjon nekem.
Azért van Krisztus, hogy helyettem meghalljon, megváltson, és az örök életet adja nekem. Tehát

Mindenki egy szolgáltató házként jelenik meg a körülöttünk lévő világból, és a többi ember az arra szolgál, hogy én valamit leszívjak belőlük, valami haszon számomra legyen a többi ember létéből. Ez az, amikor a belső lényünk irányít bennünket. Ugye ezek a belső motivációk, ezek gyülekezetbe járó embereknél, hát ott is lehetnek ilyen durván kirívóan nyersek, de könnyen ezek átfinomulnak különböző olyan vallási érzékenységé, olyan dolgokká, amikor az ember mindenképpen azt igényli, hogy a környezete az őt ragadja magával és vigye a mennybe, és hogy az, hogy ő nem találja meg az Istent, az azért van, mert a környezet az olyan. Tehát hogy az emberi környezetből igyekszik leszívni mindent, és amikor ott nem nagyon talál mit leszívni, akkor számára ez hiányérzetet jelent. Ezeknek az embereknek nagyon nagy az igényük a belső harmóniára, és arra, hogy a belső világ és a külvilág az harmonikusan illeszkedjen egymáshoz, és hogyha ez nem történik meg, akkor a külvilág a felelős ezért. Ugye ez az, amit vannak, akik úgy fogalmazzák meg maguknak, ez sem kimondva csak az életfelfogáson érződik, hogy hát én egész jó keresztény lennék, ha nem venne körül engem annyi sok ember. Ugye, tehát, hogyha nem lenne az a gyülekezet, hogyha nem lennének azok a bosszantó emberek körülöttem, akkor én egész jó keresztény lennék, és tök jó lenne. Csak hát így, hogy itt vannak ezek az emberek, hát így már bonyolult a képlet, és így már kicsit nehezebb a megtérés, de emberek nélkül könnyebb lenne. Ugye a Biblia nyilván teljesen kiforgatja ezeket a dolgokat, mert a Biblia arról beszél, hogy a szeretet az elsődleges dolog, az emberek szeretete, amikor nem erőforrásként tekintek a többi emberre, hogy ők adnak nekem ilyen dolgokat, és nem is úgy tekintek a többi emberre, mint akiknek én az ő önző belső vágyaikat akármilyen módon is kielégítem, és ennek megfelelően leszek én is egy energiaforrás, hanem olyan módon tudok a többi emberhez viszonyulni, hogy a szeretettel ők találkozni tudjanak, és meg tudják valósítani az életükben. Ez már sokkal bonyolultabb dolognak tűnik, de csak addig, amíg az Isten nem költözik bele az életünkbe. Tehát ez eddig a pontig valóban nagyon nehéz. És azokra az emberekre, akiknek az Istenük a hasuk, tehát akiknek az Istenük a belső világuk, jellemző az, hogy néhány külső magatartásban is látszik, hogy hogyan kívánják például az akaratukat érvényesíteni, hiszen akkor, hogyha a külvilág más, mint az ő belső világuk, és hogy a harmóniát a kettő között helyreállítsák, ez hogyan történik, ez ugye embere válogatja, az agressziónak milyen módszerével él az ember. Ugye az agressziónak vannak nyilván fizikai oldalai is, de hát eztán csak nem, de vannak verbális és emocionális részei is, tehát azt, hogy mondjuk az ember a saját családjában olyan környezetet teremt, amíg az nem lesz, amit ő akar. Hogyha ő fejébe veszi, hogy már pedig holnap nem tudom, milyen programot akarok csinálni, mi kötelező mindenkinek jól éreznie magát, és akkor addig hisztizek otthon felnőtt létemre, amíg mindenki nem hajlandó lesz így viselkedni. A gyerekek most egy picit csukják be a fülüket. Szerintetek kik hisztiznek többet, a felnőttek vagy a gyerekek? Nem olyan egyszerű ám ez a kérdés, mert a hisztéria, tehát az inadekvát érzelmi reakció bizonyos konkrét szituációkra, az nagyon gyakran jellemző a felnőttek esetére is, és nem úgy van, hogy valaki felnő, és akkor már nem fog hisztériázni akkor, ha nem az van, amit ő akar, hanem bizony ugyanazt fogja csinálni, csak hát a felnőtteknél ez máshogy jelenik meg, mint a gyerekeknél, és hát sokszor van az, hogy a szülő hisztizik a gyerekével, hogy ne hisztizzél, és egyéb ehhez hasonló dolgok. De az élet egyéb dolgaiban is nagyon sokszor úgy van, hogy az ember addig verdesi magát a földhöz, a falhoz, meg egymáshoz, amíg nem az van, amit ő akar, mert különben a világ az nem helyes, és nem harmonikus, hogyha az én belső világommal nem harmonizál. Ugye ez döbbenetes dolog, de tudjuk jól, hogy ez létező valóság, és elképzelhetőnek tartom azt is, hogy nem csak más embereket látunk ilyennek, hanem adott esetben még mi is tudnánk olyan példát mondani, ahol mi magunk is így viselkedtünk. Ugye ez azért nagyon nagy probléma, mert az ilyen embereknek a lelki központja a saját belső megtéretlen világuk, ami egy számukra is átláthatatlan sötét bugyor, amiből támadnak a mindenféle igények, szükségletek, mikor, hogyan jön, és igyekszik azt megvalósítani, és gyülekezetben ezek mindig valamilyen vallásos felhangot adnak, akár egész grandiózus dolgokat is. És ezek az emberek úgy élik meg az önátadást, hogy önátadás az, amikor te átadod magadat az
én gondolataimnak. Tehát, hogy amikor te azt teszed, amit én akarok, az az önátadás, mert én tudom, hogy az Isten mit akar, és ha te azt teszed, amit én akarok, akkor te az Istennek adtad át magadat. Azt olvassuk a 19. versben, hogy az ilyen embereknek a dicsőségük az ő gyalázatukban van. Ez nagyon különleges mondata a Bibliának, hogy olyan emberek, akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, tehát arra büszkék, amit szégyelniük kellene. Tehát arra a legbüszkébbek, hogy én ezt így csináltam, úgy szégyelniük kéne, hogy szégyelje magát, hogy olyan. És ehelyett az ember arra büszke, hogy én ezt tettem, ezt így csináltam, ezt így. Szégyelnie kellene magát az embernek emiatt sokszor, amire büszke, mert az ember mindent meg tud magyarázni. Tehát nincs az a dolog, amiről meg ne tudnánk magyarázni, hogy az miért az Isten akarata, és hogy az miért számunkra végtelenül nagy önmegtagadást követel, és hogy miért a mi szeretetünknek a megnyilvánulása, miközben szintiszta önzés és az ember dicsőség vágya. Ez nagyon durva dolgokban is megnyilvánulhat, de a példákat kezdhetjük onnét, hogy amikor mondjuk bejövünk a gyülekezetbe, megdicsőlt mosolyal az arcunkon, mert hoztunk egy vendéget, és akkor majd a gyülekezet ránk néz, hogy hú, hát akkor most mi missziózunk, és akkor hú, hogy mi milyen komolyan vesszük a mi hitünket. Vagy pedig amikor teszünk valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, akkor igyekszünk olyan mozdulattal megjelenni a gyülekezet előtt, amely kellően szerény, és lehetőleg mindenki számára láthatóan kellően szerény dolog, hogy mindenki lássa, hogy mi nagyon szerények vagyunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor az ember a szükségleteit a gyülekezeti közösségben, az önző szükségleteit a szolgálatokban éli ki, és az öndicsőülést, az önfelmagasztalást szolgálja számára, tehát amikor a dicsőségük a gyalázatukban van. A Biblia azt mondja, hogy minden utunk igaz a magunk szemei előtt, de ezt az Isten vizsgálja meg, és ő értékeli ki, nem pedig mi emberek. Itt azért, ha belegondolunk, nem kis különbségről van szó, nem kis problémáról, hanem a dicsőség és a gyalázat eltéréséről. Tehát van, ami a dicsőség, van, ami a gyalázat. Az az ember, akinek az Istene az ő hasa, tehát a belső világa, az az ember a kettőt keveri rendszeresen, és a saját gyalázatát dicsőségként igyekszik beállítani a többi embertársa felé. Mi emberek azt szeretnénk, hogy az életünket a többi ember előtt büszkén vállalhassuk, és éppen ezért a helytelen döntéseinket és azok következményeit úgy igyekszünk elmondani, hogy azok a jók és egyáltalán a legjobbak. Igyekszünk tehát a gyalázatból dicsőséget formálni, és ha nem az Isten útján járunk, akkor bizony be tudjuk bizonyítani, hogy mi akkor is az Isten útján járunk, csak a többi ember nem látja, mert ők az Isten nem ismerik annyira, mint mi. És az ilyen emberek az Istent igyekeznek a saját életükhöz igazítani, meg a többi embert, és nem pedig a szolgálatnak és a szeretetnek a légkörét iszik be az életükbe. Nagyon kevés ember olyan, mint Pál apostol, aki olyan mértékű fordulatot bírt az életében megvalósítani, ami tényleg egy pálfordulás. Tehát az, hogy valamit csinált, borzasztó komolyan, teljes elánnal és vallási buzgalommal és odaszánással, és amikor rájött arra, hogy ez egy zsákutca, amikor rádöbbent arra, hogy ez így nem működik, és hogy az Isten őt megszólította, akkor az ember fogta magát, és hátat fordított az egésznek, és azt mondta, hogy ez így nem jó, és ment ugye korábban egyenesen Miskolcra, és aztán rájött arra, hogy az M7-esen kell lemenni az autópályán, és már is ott lesz. Nem egyszerű dolog. Valóban nem egyszerű dolog az, hogy ilyen mértékű változás megtörténjen egy hívő ember életében, hogy megtérjen. Tehát az, hogy az életében átstruktúrálódjanak azok a dolgok, amikhez ő hozzászokott, amikben ő biztosnak érzi a hitét és a tapasztalatait. Kicsit áttérnék a szakmámra, a közgazdaságtanra, ahol amikor arról tanultunk, hogy milyen döntési szempontokat kell figyelembe venni akkor, amikor valaki valamilyen vállalkozásba kezd, akkor tanultunk ilyenekről, hogy mondjuk kilépési korlát. Tehát akkor, amikor valaki vállalkozásba kezd, akkor nem csak az az izgalmas, hogy mennyibe kerül, mennyi pénzt kell beinvestálni ahhoz, hogy az sikerre tudja vinni, hanem az is izgalmas, hogyha ez a piac bedugul és nem jön be, akkor hogyan tudja elhagyni, milyen veszteséggel, tehát milyen kilépési korlátok vannak. És bizony akkor, hogyha egy rossz életúton vagyunk, és ezen az úton elég sokat haladtunk előre, egyre nagyobb a kilépési korlát. Tehát egyre több mindent fektettünk be már ebbe, elég sok embernek a
az elismerését adott esetben kivívtuk, és így fogadtak el bennünket az emberek, és ahhoz képest más csinálni, az hát kockázatos. Az angol szakirodalomban ezt úgy mondják, hogy too much invested to quit, tehát túl sokat fektettünk be ahhoz, hogy kilépjünk. És ez sokszor így van a hívő életben is, hogy túl sok mindent tettünk már úgy, ahogyan tettünk helyesen, ahhoz, hogy merjünk ezzel szembefordulni, és máshogy tenni, hogy szembe merjünk fordulni a hasunkkal, a belső világunkkal, és merjünk szeretni, és új életre feltámadni. Ugye miért van ilyen kevés fordulat? Miért látunk ebből keveset? Azért, mert Krisztus keresztje és a megváltás titka, az ugye titok, tehát emiatt, hogy ezen ismeretek hiánya miatt. Azok az emberek egyébként, akik itt problémásak az apostol szerint ebben, a 19. vers szerint, őróluk azt olvassuk még, hogy ők a földiekkel törődnek. Ugye, hogy mindig a földiekkel törődnek. A Bibliánkban az látszik, hogy a mindig szó az döldbetűvel van ott szedve, ami azt jelenti, hogy nincs bent az eredeti szövegben. Tehát, hogy ezek az emberek nem úgy vannak ám, hogy ők mindig a földiekkel törődnek, sokat törődnek az a mennyei dolgokkal is. De alapvetően az értékrendjük mégis földi, mégis az én felé irányuló, és ez mutatkozik meg az életfelfogáson, a döntésen, az életberendezkedésen, és hát ez egy óriási probléma, ez egy zsákutcás gondolatkör. És ha tovább haladunk a 20-as, 21-es versre, ott jön ugye a lényeg, mert azt mondja az apostol, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Tehát azt mondja, hogy nekünk az országunk nem ezen a földön van, hanem a mennyekben. Ott van most Jézus, és onnét fog majd visszajönni, és hogy a mi életünkben olyan módon kell a fordulatnak lezajlania, mint amikor a halálból valaki föltámad, és Istennek a hatalmas munkája kell, hogy az életünkben megvalósuljon. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami tényleg természet fölötti. Amikor újjászületünk, amikor képesek leszünk egyszerűen önzetlenül szeretni embereket, mindenféle érdek nélkül, amikor az önérdeket ki tudjuk az emberekkel való kapcsolatunkból szorítani, és az isteni szeretet tudja átvenni ennek a helyét. Azt olvassuk, hogy ő maga alá is vethet mindeneket. Ő képes arra, hogy maga alá vesse az életünket. Mi, hogyha erős karakterrel rendelkezünk, képesek vagyunk arra, hogy a környezetünkben lévő embereket, családunkat, akárkiket, barátainkat magunk alá vessünk, és úgy gondolkozzanak, mint mi. De itt arról van szó, hogy az Isten képes arra, hogy maga alá vesse a mi életünket. Ugye ez más, mint amikor ismerjük az Isten törvényét, le tudunk vezetni minden paragrafust és a többi a Szentírásból. Nem az, amikor az ember a szolgálatát végzi folyamatosan, és el van ettől ájulva, hanem arról van szó, hogy az ember az Isten előtt megalázza magát, és az életében megtörténik a valódi újjászületés, amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki az Istennel találkozott. Tehát aki egy teljesen más életminőségre lesz képes, mint korábban. Ha csak ilyen dolgokra belegondolunk, hogy hát biztos vannak olyan ismerőseink, akik nem ismerik az Isten, de tisztességes, normális életet élnek. És azt összehasonlítjuk azokkal az emberekkel, akik hívőknek vallják magukat, és sokszor úgy az ember elcsodálkozik, hogy hát hit nélkül magasabbra lehet jutni, mint hittel. Hát akkor mire való a hit? Az Istennek az a hatalmas munkája, hogy csak alacsonyabb szintet képes elérni ezekben az emberekben, mint akik Isten ismerete nélkül teszik a dolgaikat, csak igyekeznek normális emberek lenni. Hogy van ez? Azt olvassuk, hogy Istennek hatalmas munkája van, el tudja változtatni a mi nyomorúságos testünket, itt nyilván a feltámadásra is utal az apostol, illetve arra, hogy ugye, akik élve megérik az ő eljövetelét, akkor ugye az ő életük egy másik életminőségbe tevődik át fizikailag is, de arról is beszél, hogy bizony mi emberek ezen a földön más életminőségre leszünk képesek, mint korábban, képesek leszünk arra, hogy megtérjünk, újjászülessünk, és nagyon máshogy rendezzük be az életünket, és tudjunk pált fordulni, tehát tudjunk pálfordulást végrehajtani az életünkben. Természetesen mi emberek azt szeretnénk, hogy tudjunk egyszerre két lovon ülni, hogy az életünket tudják vinni előre a mi vágyaink, és tudjunk az Istennek is alárendelni az életünket, ez nem megy. Az lehetséges, hogy mi szolgáljuk az Istent, az lehetséges, hogy mi nagyon sok áldozatot hozzunk, lehetséges az, hogy sokat ismerjünk a Szentírásból,
azzal együtt, hogy a mi életünket tulajdonképpen a mi belső világunk igazgatja, ez mind lehetséges. De az, hogy mi szeretetre legyünk képesek a másik ember felé, az nem. Tehát arra nem vagyunk képesek az Isten lelke nélkül, úgyhogy érdek nélkül. Tehát arra képesek vagyunk, hogy érdekkel szeressünk, arra minden ember képes, de az, hogy mindenféle érdek nélkül az őszinte szeretet legyen benne a fő motiváló erő, és tudja is, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ez csak Isten jelenlétében lehetséges, csak a tőle való függésben. Istennek alárendelni az életünket, az az alapvető dolog. Tehát az, hogy ő megmondja nekünk, hogy mi miben vagyunk olyanok, akiknek híjuk van, tehát akiknek van egy fogyatkozásuk, lehet, hogy nekünk nem egy, mint a gazdag ifjúnak, hanem sok. És hogy mi az, amit nekünk le kell vetni ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Higgyük el, hogyha levetkőzzük azt, ami nem az isteni, nem kell azon killódnunk, hogy hogyan szolgáljuk az Istent, mert annyira fogjuk őt szolgálni, hogy azzal nincs gond. Nem kell nekünk attól félni, hogy rendezzük be az életünket, meg hogy csináljuk ezt, azt, amazt, a neveléstől kezdve a munkahelyen nagyon sok mindent. Hogy rendezzük be, hogy ez helyes, megfelelő legyen, az Isten azokat elrendezi. Probléma akkor van, hogyha mi úgy próbálunk meg küszködni ebben az életben, hogy az Istenünk a mi hasunk, de azt szeretnénk, hogy az látszódjon rajtunk, hogy az Istenünk a mi Istenünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Állandó killódás, állandó kudarc, állandó frusztráció, állandó problémák az életünkben, és nyöszörgő élet. És akkor viszont, amikor az ember átadja magát az Istennek, akkor megvalósul az életében a lélek gyümölcsei, ugye a szeretet, öröm, békesség, béketűrés és a többi. Ugye itt a szeretetről annyi mindent lehet mondani, nem is azt mondanám, hanem az öröm. Tehát az, hogy az emberben ott lesz az öröm, a valódi felszabadultság, amikor az ember belső lényével örülni tud az Úrban, és dicsőíteni tudja az Isten teljes lényével, és hogy az életének ez egy nagyon fontos, elválaszthatatlan része. Még egyszer olvasnám ezt a záró két verset zárásként, hogy mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Mindannyiunknak azt kívánom meg, azon kell, hogy elgondolkodjunk, és az kell, hogy az elkövetkező héten bennünket motiváljon, hogy gondoljuk végig, hogy mi most mit akarunk. Tehát, hogy akarjuk-e az életünket alávetni az Istennek, vagy nem. És ne ilyen újévi fogadalmak szintjén készüljünk az úrvacsorára, hogy majd tudom, hogy mindig majd egy órával korábban fogok fölkelni, ez már kedden nem úgy lesz, hogy majd nem tudom mennyit fogok olvasni a Bibliát, az is egy hétig fog csak tartani, tehát nem ezeken a szinteken kell közelíteni az Istenhez, hogyha újjá akarunk születni, hanem a szívünket, a lelkünket kell tudni odavinni elé, és alávetni neki. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet technikai szempontból elmagyarázni, hogy ez micsoda, ezt egyszer meg kell tenni, és az életünket az Isten kezébe kell tenni. És mindannyiunknak azt kívánom, hogy ez valósuljon meg az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Hálásan megköszönjük azt, hogy te nem szeretnéd azt, hogy értelmetlenül éljük le az életünket, hanem időről időre elmondod nekünk, hogy milyen célokat tűzöl ki elénk, és hogy azokat mi milyen módon tudjuk elérni. Azért könyörgünk, hogy mi ezt a saját életünkben apró pénzre tudjuk váltani, és végig tudjuk gondolni, hogy mi számunkra mit jelent az én feladása, mit jelent a hozzád való odaszentelődés, mit jelent az énünk, az akaratunk neked való alárendelése. Istenünk, ez az életünk legnagyobb vállalkozása, és azt is tudjuk, hogy ebben még hiány vagyunk nagyon sok mindennek. És ezért arra kérünk, hogy segíts minket, hogy helyes önismeretre jussunk, hogy helyes Istenismeretre jussunk. Mi hinni tudjunk benned, mint aki az életünket újjáteremti, mint aki meg tudsz bennünket fordítani az életutunkról, és ami életünket helyes irányba tudod szabni. Könyörgünk, segíts, hogy ezen mi gondolkodni tudjunk, elé tudjuk vinni, és meg tudjuk tapasztalni a tőled jövő megoldást. Azért könyörgünk, hogy a mi életünk az ne hiába való élet legyen, hanem a te dicsőségedet szolgálja, és embertársaink javáért tudjunk érni.
Azért könyörgünk, hogy mi olyan emberek lehessünk, akik a mennybe tartunk, akik a menny polgárai vagyunk, akik azok lehetünk, azzá válhatunk. Add meg, kérünk, hogy az életünkben ezt a célt nemhogy ne felejtsük el, hanem ez legyen az, amely mindig visz bennünket előre, amely hajt minket, amelynek mi mindig alárendeljük az életünket. Kérünk, segíts minket, hogy ne menjünk tévutakra, ne foglalkozzunk fölösleges dolgokkal az életünkkel, ne keressünk varga betűket akkor, amikor hozzád az út egyenesen vezet. Segíts minket, hogy az életünkben az átadás megvalósulhasson. Krisztus nevében bízva kértük ezt tőled. Amen.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket, és hát a mai alkalomra kaptam egy felkérést, hogy egy konkrét témáról készüljek fel, és azt tárjam elétek. Ez egy gyakorlati, nagyon gyakorlati téma lesz, és meglehetősen kínos. Ugyanis erről a témáról nem szeretünk beszélni, és szemérmesek is vagyunk ezen a területen, de a Biblia beszél róla, úgyhogy nekünk is beszélnünk kell erről a kérdésről. Majd beszélgetünk, ahogy szoktunk. És ez a terület pedig nagyon aktuális is különben, mert majd el is mondom, hogy miért, de valószínűleg ti is tudjátok. Ez a terület pedig a pénz kérdése. Ugye mi adventisták arról is híresek vagyunk, hogy sok adományt gyűjtünk, és mindig megy körbe a kosár, bár nálunk nem ez a szokás, de a többi egyházhoz képest igenis sok adományt gyűjtünk, és ez sokszor negatívumként róják fel nekünk. De szeretném, hogyha a mai délelőttön azért ezt végig tekintenénk, hogy Isten milyen formát adott, vagy milyen lehetőségeket adott nekünk arra, hogy az anyagiakhoz hogyan viszonyuljunk. Először is szeretném megkérdezni, hogy van-e pénzetek? Nincsen. Van, aki bólogat, hogy van aki azt mondja, hogy nincs. Hát van, aki azt gondolja, hogy sok van neki, van, aki azt gondolja, hogy kevés. Aki azt mondja, hogy nincs, ez miért mondja, hogy nincs? Mert kevés, ugye? Mert kevés. A pénzből mindig kevés van, azt gondoljuk. Viszont a Biblia azt mondja, hogy nekünk egyáltalán nincsen pénzünk. Egy árva fityingünk sincsen. Mert hogy, azt mondja az iga az első korintusi levélben, hogy a 4. fejezet 7. versében, hogy mit van, mit ne kaptál volna. Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekedel el vele. És ez mindenre vonatkozik. Mert hogyha végig gondoljátok, ez tényleg így van, ugyanis kitől kapjátok a szívdobbanást, ami lehetővé tesz, hogy éljetek. Kitől kapjátok a lélegzetvételt minden egyes pillanatban, ami lehetővé teszi, hogy dolgozzatok? Kitől kapjátok az egészséget, hogy tudjatok dolgozni, és kitől kapjátok a munka lehetőséget? Ugye mindenre azt kell, hogy mondjuk, hogy Istentől. Végső soron azt kell, hogy mondjuk, hogy amit fizetést kapunk a munkánkért, vagy ami nyugdíjat, vagy jövedelmet, vagy bármi pénzhez jutunk, ez igazából nem a miénk, mert hogy a lehetőségeket, hogy ezt megszerezzük, ezt Isten biztosítja nekünk. Ahogy az ige is fogalmaz, mi sáfárok vagyunk, vagyis hát megbízottak szolgák, akikre Isten rábíz bizonyos összegeket havonta, vagy időközönként, és ezzel nekünk jól kell gazdálkodni, mert hogy ez a pénz nem a miénk. Nem tudom, ki volt köztetek olyan helyzetben, hogy mondjuk egy cégnél pénztáros volt, vagy olyan pénzeket bíztak rá, amit ért nem ő dolgozott meg, hanem csak rábízták, hogy azzal gazdálkodjon, és aztán számoljon el vele. Ki volt ilyen helyzetben? Igen, hát aki gyülekezeti pénztáros volt, vagy tudja, hogy ez milyen helyzet, vagy aki esetleg bármilyen cégnél munkahelyén. Eszetekbe jutott esetleg olyasmire költsétek, ami tudtátok, hogy nem a pénz tulajdonosának a céljaival összhangban van? Nem, ugye? Nem. Eszünkbe se jut, mert hogy tudjuk, hogy azért el fog számoltatni, és azért dádá lesz a vége, hogyha olyasmit teszünk, ami hát nem egyezik meg azzal, annak a céljaival, aki azt a pénzt ránk bízta. Na most, hogyha ezt a gondolatmenetet visszük tovább, és átültetjük az eredeti témánkra, akkor azt a pénzt, amiért mi megdolgozunk, és amit mi fizetésként megkapunk, és ha azt mondjuk, hogy ezt Isten ránk bízta, mint sáfárokra, vagy szolgákra, akkor tehetünk ezzel a pénzzel azt, amit mi akarunk. Vagyis, ha megkapom a fizetésemet, akkor elmehetek-e, és arra költhetem-e, amire akarom. Mert ezt tesszük általában, nem? Tehát elmegyünk bevásárolni, ruhát veszünk, nem tudom, ezt meg azt, és elköltjük arra, amire jónak látjuk. Vajon ez helyese így? Húha, nagyon csendben vagytok, és mosolyogtok. Hát igen, azt gondolom, hogy kezdjük sejteni, hogy ez nem feltétlenül helyes így. És nagyon jól sejtjük, hogy nem feltétlenül helyes így, mert hogy Isten egy rendet adott ezen a területen, szabályokat adott, hogy mi szerint kell nekünk a fizetésünket, vagy a jövedelmünket felhasználni és beosztani. És szeretném, hogyha ma ezt néznénk végig. Nyilván nagyon sokatoknak ebben semmi újdonság nem lesz, mert hogy gyakoroljátok is ezt, is talán helyesen is gyakoroljátok, de hogy talán erről érdemes időnként gondolkozni és beszélgetni, és feleleveníteni, ugyanis Isten nem csak azt mondja meg, hogy hogyan, hogy mit tegyünk, hanem azt is megmondja, hogy hogyan. És talán ebben a hogyanban lesznek azért olyan dolgok, amik lehet, hogy újdonságok lesznek. No, nézzük meg, tehát az első dolog, amit Isten lefektet rögtön a Biblia legelején, hogy amikor megkapjuk a mi jövedelmünket, ugye nyilván az akkori világ, meg a mai világ azért más.
Mert hogy akkor földművesek voltak, meg állattenyésztők voltak, ma meg azért általában alkalmazottak vannak, akik fizetést kapnak pénzben. Tehát azért elvekről lesz szó, mert amikor azt mondja majd a Biblia, hogy a te marhádnak tizedét, akkor nyilván, ha nincs szarvas marhánk otthon, akkor annak nem tudunk tizet adni, de akkor a javainkra, az anyagi javainkra kell ilyenkor mindig gondolnunk. Tehát azt mondja Isten rögtön Mózes harmadik könyvében, a 27. vers, 30-32. versét szeretném majd felolvasni. A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fagyümölcséből az úré. Szentség az az úrnak. És minden tizede a baromnak és juhnak, és mindabból, ami a vesző alatt átmegy, tizedik az úrnak legyen szentelve. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor megkapjuk a mi kis jövedelmünket, vagy nagy jövedelmünket, kinek mennyi van, akkor annak tized részét automatikusan az Isten azt mondja, hogy az az övé. Azt mondja, hogy ezt tegyük félre, a szentség az Úrnak, tehát ahhoz semmiféle más célra nem használhatjuk fel, mert hogy folytatja aztán Mózes 4. könyvében, és elmondja, hogy mire szánja ő ezt. Mert nyilván Istennek nincs szüksége pénzre. Tehát nem azért mondja, hogy a mennyben neki sok pénze legyen, hanem azt valamire fel kell használni itt a földön. És azt mondja, hogy arra kell ezt használnunk, de ím Mózes 4. könyve, 18. fejezet, 21-től 28. verséig beszél erről. Azt mondja, hogy de ímé a Lévi fiainak örökségül adta minden tizedet Izraelben. Az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Tehát azt mondja Isten, hogy a zsidók között voltak papok, voltak léviták, akik a lelki életet biztosították az országban, hogy a nép lelkileg tudjon fejlődni, és hogy legyenek Isten tiszteleti szolgálatok. Mint például mondjuk, ha már az új szövetséget veszük, mint például ez a mai alkalom, ha én nem hétvégi szolgálattevő lennék, tehát ha én ezért fizetést kapnék, mint hogy nem kapok, de ha fizetést kapnék, mert egy fizetett lelkész lennék, akkor a lelkészeknek a fizetését a mi tizedünkből kell adni. Ugye azt mondja, hogy a gyülekezet sátorának szolgálata. Tehát Isten egy olyan rendszert állított fel, hogy azt mondja, hogy az egyházban dolgozók, akik erre szánják az életüket, akik azt mondják, hogy ők nem világi karriert fognak befutni, és nem a világban szeretnének dolgozni, hanem az Isten népének a jólétén, lelki jólétén szeretnének munkálkodni, azokat az embereket mi tartsuk el, a mi tizedeinkből éljenek, akiknek a lelki üdvéért, a lelki jólétért munkálkodnak. Hogy néz ki ez a mai világban? Mit gondoltok, az egyházakat ma kik tartják fent? 200 körüli egyház van Magyarországon ma. Honnan vannak ezeknek a lelkészeknek a fizetése? A papoknak, a lelkészeknek, a rabbiknak, nem tudom, tehát melyik egyházban hogy hívják a lelki vezetőket, honnan van a fizetésük? Államtól. Na, de az államtól... Az állam az mi? Az állam az én vagyok, az mi vagyunk. Ti adó pénzetekből tartja el az állam az egyházakat. Már amelyik elfogad állami támogatást a hitéleti tevékenységhez. Tehát ez azt gondolom, hogy ez elég is aktuális, mert hogy a Biblia nem erről beszél. Tehát a Biblia azt mondja, hogy minden egyházat tartsanak el a saját tagjai. Tehát nincs állam, meg nincs központi befizetés, meg nincs, tehát hogy az én adóforintjaimból ne egy másik egyház lelkészét fizessék, hanem az én adóforintjaimat, én azt a saját a tizedeimet, és én a saját lelkészemnek adom, a saját lelkészeimnek, azokat tartom el belőle. Tehát a mai rendszer, ez nem bibliai rendszer, tehát ez nem működik jól. Tehát amikor erről hallotok, és erről gondolkodtok, akkor lássátok, hogy Isten nem így rendelte, tehát az állami adók nem erre valók. Majd lesz szó erről is, hogy az állami adók mire valók, de nem erre. Ugyanis azt mondja Isten, hogy a Lévi fiainak nem adott örökséget. Ugye erre emlékeztek, hogy amikor honfoglalás volt, akkor minden törzs kapott egy-egy földrészt, de a Lévi fiai nem kaptak. Tehát őnekik nem volt effektív hol földet művelni, mert nem volt mit megművelni, hanem ők éltek, és a tizedből kellett élniük. Tehát akkor Isten a tizedet, amit először félre kell tennünk, arra adta, hogy a lelki életünk az jó legyen, hogy azok, akik a lelki üdvünket szolgálják, azoknak legyen miből élni. Ha ma vesszük, akkor kik ezek az emberek? Ugye most egy mi egyházunkat nézve. A lelkészek, aztán a prédikátorok, a tanítók, akik mondjuk iskoláinkban tanítanak, de csak akik a bibliai tantárgyakat tanítják, hanem ők éltek, és a tizedből kellett élniük.
Tehát akkor Isten a tizedet, amit először félre kell tennünk, arra adta, hogy a lelki életünk az jó legyen. Hogy azok, akik a lelki üdvünket szolgálják, azoknak legyen miből élni. Ha ma vesszük, akkor kik ezek az emberek? Ugye most mi egyházunkat nézve. A lelkészek, aztán a prédikátorok, a tanítók, akik mondjuk iskoláinkban tanítanak, de csak akik a bibliai tantárgyakat tanítják. És azt mondja, hogy most még ha hozzáveszünk az

Lehet mondjuk finanszírozni gyülekezetrenoválást, vagy gyülekezetvásárlást, vagy tizedből nem lehet fizetni mondjuk egy sofőrt. Tehát nagyon-nagyon sok dologra nem lehet használni a tizedet, és azt is kell, hogy tudjátok, hogy amit itt befizettek tizedet, az nem marad a gyülekezetnél, hanem az bekerül a központi lelkészi alapba, és a lelkészek fizetése kerül ki ebből. Na, aztán nézzük tovább, hogy Isten mit mondott még, hogy amikor megadjuk a tizedet a jövedelmünkből, akkor hogyan osszuk még ezt be, mert ezzel, hogy megadtuk a tizedet, aki mondjuk ezt gyakorolja, ezzel még nem ér véget. Az, ahogyan Isten szeretné beosztatni velünk ezt a pénzt. Mit szoktatok még tenni a pénzetekkel? Amikor a tizedet ugye félreteszitek, megvan a fizetés, félretesszük a tizedet, és akkor félretesztek önkéntes adományokat, igen? Van egy rész, ami nem önkéntes, hanem ugyanúgy kötelező, mint a tized, ezt második tizednek nevezi az ige. Erről pedig Mózes 5. könyve 14. fejezetében olvashatok, a 22-től a 29. versig, illetve Mózes 5. könyve 26. fejezetének a 12-től a 15. versig is beszél erről az ige. Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amelyet a meződön terem. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. Ha pedig hosszú néked az út, hogy sem oda felvihetnéd azokat, mivel hogy távol esik tőled ez a hely, melyet az Úr a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened, akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a te pénzedet, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. És adjad a pénzt mind azért, amit kíván a te lelked, ökrökért, juhokért, borért, vidámító italért és mindenért, amit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe. A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van, ne hagyd el, mert nincs néki része, sem öröksége veled. A második tizedről én sokáig azt gondoltam, hogy az a szegényeknek van. De most, amikor erre az igehirdetésre készültem, akkor rájöttem, hogy nem így van. Mert nem erről beszél az ige. Azt mondja itt, hogy a tized, amit elsőként be az tizedet, az a léviteké, az szentség az Úrnak. De van egy második tized, amit vagy eladsz, mert nem tudod felvinni Jeruzsálembe, mert sok, tehát azt nyilván nem lehet fölcipelni mindent, ami, mert gondoljátok el, hogy egy egész évnyi termésnek a tizede, az azért nagyon sok volt akkor. Mindegy, valahogy föl kellett jutatni Jeruzsálembe, és ott kellett egy vendégséget szerezni a családnak és a lévitáknak. Tehát tulajdonképpen ezt nem adták oda a szegényeknek, hanem ők maguknak rendeztek egy ünnepséget, és azt mondja, hogy vegyél ott meg bármit, amit kíván a te lelked. Mindegy, bármit. És örvendezzetek ott, csapjatok egy nagy lakomát. És a lévitát hívjátok meg erre. Érdekes kérdés ez. Azt gondolom különben, hogy azért nem lehet ebből a szegényeket kihagyni, mert gondoljátok el, hogy mondjuk úgy, most gondoljatok arra, hogy nektek az egy évi tizedetek az mennyi, úgy összegbe. Mennyi? Tehát most nem mondjátok meg, de azért az egy százezres, tíz százezres összeg. Százezres összeg lesz. Most gondoljatok, hogy egy százezer, száz, vagy 150, vagy 200 000 forintért rendeztek egy vacsorát. Azt képtelenség, hogy a családotokkal egyétek meg. Ha csak nem, hát el nem tudom képzelni, milyen étterembe mennétek el. Tehát akkor sem tudták megenni, tehát muszáj volt, hogy meghívjanak vendégeket, de ha mai életre átültetjük, akkor ma nem mehetünk el Jeruzsálembe, tehát hogy ez nem arról szól már, hogy Jeruzsálemben az áldozat helyén kell ezt megenni, hanem az elvet kell belőle megértenünk, hogy mire kell felhasználnunk a második tizedet. Tehát, hogy a második tizedet felhasználni, akkor mégiscsak kikötünk a szegényeknél és a rászorulóknál, mert hogy akkor sem tudták elkölteni ezt a vacsorát anélkül, hogy megosszák azokkal, akik ott voltak Jeruzsálemben, szegények. Tehát nem kikerülhetőek a szegények, tehát mégiscsak visszaérkezünk oda. Azonban azt gondolom, hogy miután fel kellett menni Jeruzsálembe, és ott kellett elfogyasztani ezt a vacsorát, ami a központi istentiszteleti hely volt.
Tehát, hogy ebből a pénzből

0: De azt gondolom, hogy ma mi nem feltétlenül kell nagy vacsorákat tartanunk, hanem azt gondolom, hogy a második tizedet ma arra kellene, hogy használjuk, amit a tizedből nem lehet finanszírozni, de az istentiszteleti szolgálatok helye, vagy istentiszteleti szolgálatokkal kapcsolatos kiadások. Például gondoljátok, hogy mennyi terembérlet van. Azt sem lehet fizetni tizedből. Vagy mennyi olyan kiadása van mondjuk akár a központi, a zugligeti gyülekezetnek, tehát az egyház központjának mennyi olyan kiadása van, amit nem lehet fizetni tizedből. Ha ma akarjuk követni azokat az elveket, amiket Isten akkor lefektetett, akkor az első tizedhez nem nyúlhatunk hozzá ezekre a célokra. Viszont ezeket fenn kell tartani, mert az, hogy most mi itt összejövünk, ennek ára van. Senki nem a szívjóságból ad egy ekkora termet hétről hétre. Minden, ami az Isten tisztelettel kapcsolatos, azt mindent nekünk kell fenntartani, mert az állam nem teheti, és nem is kell, hogy tegye. Ez a mi dolgunk, ez a ti dolgotok. És ezt pedig abból a pénzből kell megtennünk, amit Isten nekünk ad ajándékként minden hónapban, vagy kinek mikor. És a második tized, azt gondolom, hogy erre az a forrás, amit Isten kijelölt. Azonban van folytatása ennek, ugyanis azt mondja a 26. fejezetben a 15. verstől. A második tizeddel kapcsolatban folytatja, hogy a harmadik évben, minden harmadik évben, a tizednek esztendejében minden termésedből egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jól lakjanak. Tehát minden harmadik évben ezt az összeget a szegényeknek kellett adni. Tehát ott helyben, a harmadik évben már nem kellett felvinni Jeruzsálembe, hanem ott helyben kellett egy nagy vacsorát rendezni. És meg kellett rá hívni a lévitát, akinek nem volt öröksége és nem volt jövedelme, és meg kellett rá hívni mindazokat a szegény embereket, akik ott a környéken voltak. Ez arra tanít ma bennünket, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szociális missziót kellene végeznünk, mint amit végzünk. Lehet, hogy így is költünk, csak nem központilag, mert lehet, hogy ti megadjátok a második tizedet, és a szegényeknek adjátok és odafordítjátok, de azt gondolom, hogy összefogásban azért hatalmas dolgokat lehetne végezni. Értitek? Tehát Isten azt mondja, hogy a szegényekről való gondoskodás, és engem megmondom őszintén, hogy borzasztóan bánt, amikor mondjuk étkezésnél való imádságnál, vagy hálaadomány imádságnál azért imádkozunk, hogy Isten gondoskodjon az éhezőkről, meg a szegényekről. De könyörgöm, Isten azt mondta, hogy mi gondoskodjunk abból a pénzből, amit Isten sáfárként ránk bízott. Tehát hogy gondoljátok azt el, vagy hogy gondoljuk azt el, hogy Isten gondoskodjon a szegényekről? A szegényeknek a házába pottyancson le egy pénzes zsákot, vagy hogy? Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy mindig lesznek közöttetek szegények azért, hogy ti tanuljátok az irgalmasságot, hogy mi tanuljuk meg. Tehát szegények nem azért vannak közöttünk, hogy imádkozzunk értük, hanem azért, hogy enni adjunk nekik. És Isten ezért ad nekünk pénzt, és azt mondja, hogy elrendelem egy részt, hogy azt ad az Isten tiszteleti szolgálatokra, de ugyanúgy elrendelem, mert ugyanúgy tized és ugyanúgy kötelező adni, hogy a rászorulókról, az özvegyekről, az árvákról, a szegényekről ti gondoskodjatok. Ugyanis ebben a tanításban, a második tized tanításában az is benne van, vagy nevezhetjük ezt harmadik tizednek is, mert nyilván nem 3x10, hanem egy harmadik féle felhasználása, de hogy nevezhetjük annak, vagy gondolhatunk rá úgy is, hogy amikor ezen elkezdetek gondolkozni, de most mit csináljak én ezzel a pénzzel, akkor fel kell kutatni a környezetetekben élő szegényeket. Tehát el kell kezdeni ismerkedni az emberekkel, meg kell tudni, hogy ki az, aki tényleg rászoruló, ki az, akinek tényleg segítség, hogyha kifizeted a villanyszámláját, vagy ennivalót veszel neki, vagy bármilyen módon tudsz neki segíteni. Ez olyan fokú ismerkedést feltételez, vagy ismerettségeket feltételez, amiben ott rejlik az evangélium hirdetés lehetősége. Nem tudom, hogy felfedezitek-e, hogy az Isten ad nekünk pénzt, mert azt mondja, hogy ez a pénz az enyém. És én megmondom, hogy kell beosztanod. Nem kell neked gondolkodni rajta. Én megmondom, hogy kell beosztanod. És ezt a részt én azért adom, hogy neked legyen lehetőséged fizikailag segíteni, és a fizikai segítségen túl az utat nyit arra, hogy rólam beszélj, hogy honnan van neked pénzed. Mert ebben ott van, hogy ha megkérdezik, mert meg fogják kérdezni, hogy de hát mai világban pénzt adni, csak úgy, vagy segíteni, ha honnan? Hát onnan, hogy én is kaptam. Hogy én nekem, van egy Istenem, aki adott nekem, és azt mondta, hogy ezt így kell beosztani. Óriási lehetőség. És tudjátok, addig beszélni az evangéliumról, amíg emberek éheznek, megfáznak, hát nem hiszem, hogy túl hatékony lenne. A fizikai szükségleteket kell előbb kielégíteni, és ez utat fog nyitni a lelkek megmentéséhez. Vannak azért a mai világban ilyen kérdések is, hogy bruttó vagy nettó fizetésünkből adjunk tizedet. Ugye? Mert azért régen nem merült fel, tehát Mózes nem írt erről, hogy bruttó vagy nettó jövedelmedből adjál, mert hogy nem volt bruttó meg nettó jövedelem, ez manapság kérdés. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert Magyarországon olyan helyzetben vagyunk, hogy kapunk egy, van egy fizetésünk, és abból az állam eleve elvesz valamit, és a maradékot adja nekünk oda, ez a helyzet. De ha mondjuk Amerikában élnénk, ahol megkapjuk az eredeti alapfizetésünket, és aztán abból vagy befizetem a biztosításomat, vagy nem, vagy fizetek nyugdíjjárulékot, vagy nem, vagy fizetek mindenféleket, tehát mondjuk szolidaritási alapot, vagy nem, vagy munkanélküli járulékot, vagy nem, tehát hogy ezeket befizetem, vagy nem, az az én döntésem, akkor nyilván ott nem kérdés, hogy miből fizetek tizedet, ugye? Tehát ott nem ennek kérdés, mert akkor ott megkapod a bruttó fizetésedet, és aztán abból kifizeted a tizedet, és aztán kifizeted esetleg még az összes többit is, amit itt Magyarországon automatikusan, kötelezőként az állam elvesz. Tehát mennyi a mi jövedelmünk? Bruttó. De ha ilyen kis alapszinten megmaradunk, akkor tehát azt gondolom, hogy a bruttó fizetésünket kell alapul venni, mert hogy az a jövedelmünk. Azt, hogy én abból mennyit kapok kész, ez bár, nyilván kapok érte jutatásokat is. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy elmegyek kórházba és ingyen ellátnak, akkor rendben, hallom, kuncogások vannak, de vegyük azt, hogy ingyen ellátnak, vagy mondjuk amikor ingyenes az iskolai oktatás, tehát amikor egy csomó-csomó, vagy amikor mondjuk munkanélküli járadékot fogok kapni, hogyha munkanélkülivé válok, tehát amikor egy csomó dolgot kapok az államtól, amiért én fizettem, akkor azt gondolom, hogy igenis az én meggyőződésem az, hogy a bruttó fizetésem, a fizetésem, az a jövedelmem, és én abból adok tizedet, másik tizedet. Ez az, amit szerintem vegyetek számításba, gondoljátok végig, és aztán mindenki úgy gyakorolja majd, ahogy a lelkiismerete diktálja. Azonban menjünk tovább, mert hogy ugye van a tizedünk, amit odaadunk az Isten tiszteleti fenntartására, van a másik tized, amit már megláttuk, hogy hogyan kell felhasználnunk, és vannak még adományok, amiket berakhattok a szombatiskolai adományos dobozba, vagy berakhattok az Isten tiszteleti adományok dobozába, vagy a szombatiskola hátulján rajta van, ugye, hogy a szombatiskolai dobozba vetett adományok hova kerülnek. Ugyanis a sok-sok szolgálatot, amit ha megnéztek a szombatiskola hátulján, például mai alkalommal a szociális osztálynak adakoztatok, ha adakoztatok. Tehát ami ma ebbe a dobozba bent van, az arra fog kerülni, hogy a rászoruló testvérek az országban, vagy nem testvérek, tehát akik a gyülekezethez kapcsolódnak, téli tüzelősegélyt kapjanak, vagy iskolakezdési támogatást kapjanak. Ha ideadjátok, mert mondjuk a ti környezetetekben nincs olyan, aki ti magatok tudnátok közvetlenül segíteni, akkor ezt ide beteltitek. De ha végignézitek a szombatiskolát, minden héten más hova lehet adakozni. Vagy a tized cédulán, ha megnézitek. Például az, hogy van egy ingatlan alap. Hogy gyülekezeteket lehessen vásárolni. Az sem az égből pottyan, hanem azt is Isten nekünk adja a pénzt, hogy mi adakozzunk, és mi adjuk össze azt, hogy bizonyos gyülekezeteknek legyen hol összejönni. Tehát ezeket is érdemes végig gondolni, ezekre már nincs feltétlenül kinyilatkoztatás, hogy ezeket milyen összegben, vagy milyen mértékben kell adni. Egyetlen egy szempontot mondanék ehhez. Pál apostol beszél erről a II. Korintusi levélben, a 9. fejezet 5-től a 15. verséig. Szükségnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. ezt érdemes időről időre elolvasni, hogy ebben mennyi minden tanulság van ebben az egy versben. Hát, hogy azt mondja, hogy előre készítsük el az adományokat, hogy előre gondoljuk meg, hogy mennyit szeretnénk és kinek adni, és milyen célra. Ez azt jelenti, hogy utána jártok, hogy melyik osztály szorul rá, melyik osztály nem szorul rá annyira, melyik területeknek van szüksége pénzre. És azt mondja, hogy adomány legyen, és ne ragadomány, tehát, hogy ne úgy adjátok, mint amit most csak úgy odahányok, hanem szívből, szeretetből, jó szándékkal. És azt mondja, hogy eltökélte az ő szívében. Tehát, hogy ez legyen egy elhatározás bennetek, és legyen ez következetes, és ne csak úgy, ahogy esik, úgy puffan. És a végén hozzáfűzi, hogy nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Tehát ne azért adakozzatok, mert mások is adakoznak, vagy mert hát nálunk nem látja senki, hogy ki tesz a kosárba, vagy ki nem tesz, de hogy esetleg más gyülekezeteknél. Tehát ez ne legyen kénytelenség, mert az benne van, a pénz ott van, de áldás nem biztos, hogy lesz rajta. És Isten áldása nélkül akármit adhatunk, akármennyit. Ha Isten nem áldja meg, az semmi. Na és aztán térjünk át még egy érdekes kérdésre, ugye a mai manapság ez nagyon izgat mindenkit, hogy fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk. Vagy mennyit fizessünk. Ugye ez főleg vállalkozókat érdekel, vagy esetleg a fekete munka is ide tartozhat, hogy dolgozzunk-e feketén, mert akkor abból nem kell járulékokat befizetni. Mit gondoltok? Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy a Biblia mit mond erről, mert erről is beszél. Az első megnyilatkozása ennek, vagy az első nyoma, amikor a zsidók királyt akarnak. És akkor Sámuel elmondja nekik, hogy miért nem lesz jó, ha ti királyt akartok. És azt mondja nekik többek között, Sámuel első könyve 8. fejezet 15. versében, 15-től a 18. verséig, azt mondja, hogy azért nem lesz jó, ha ti királyt akartok, mert veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, a dézsma ugye a decima a tized, tehát tizedet fog szedni tőletek, és főbb embereinek és szolgáinak adja, tehát kények, nem úgy fogja elosztani, hogy Isten mondja, hanem ő ezt kényekedve szerint fogja felhasználni a saját embereinek a gazdagodására. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal. Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek neki. És panaszkodni fogtok annak idejében a királyotok miatt, akit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. De azt gondolom, hogy ez a rendszer úgy, ahogy van rossz. Mert amikor anno a zsidók királyt kértek, annak a következménye az, hogy ma is királyok vannak felettünk. Királynak nevezzük, vagy államnak, mindegy. De nyilván valamilyen rendszer kell, mert anarhiában nem élhetünk, és ahhoz viszont adakozni kell. Tehát azt fenn kell tartani. Tehát egy államot fenn kell tartani, az államnak sem lesz máshonnan bevétele, mint amit mi megtermelünk, és amit mi adók, járulékok, illetékek, és sorolhatnám még, szakember biztos el tudna mondani, mi minden formájában befizetünk. Tehát azzal, hogy van egy állam felettünk, vagy volt egy király, ezzel jár, tehát ezt hozták a fejükre a zsidók akkor, és Isten megmondta, hogy panaszkodni fogtok. És hogy mi is panaszkodunk, hogy hát nem jó ez a rendszer, mert hogy mi mindenre költik azt a rengeteg pénzt, butaságokra, meg saját gazdagodásukra. Ugyanakkor mégis kötelességünk adót fizetni. Jézustól is megkérdezték, hogy szabad-e nekünk a császárnak adót fizetni. Mit válaszolt Jézus? Nem, ne fizessetek! Nem, mert ez egy gonosz rendszer, mert saját célra használja fel, butaságokra fogja költeni, a saját emberei gazdagodására, és villákat fog építeni belőle a rózsadombon. Ezt mondta, ugye? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek is, ami az Istené. Fogadjuk el, nem jó rendszer, Isten nem ezt akarta, Isten nem ilyen államot gondolt el az ember számára, de mi ezt választottuk. Panaszkodunk, de Isten már nem tud meghallgatni, mert nem lehet, már nem tudunk visszamenni oda, hogy Isten legyen az uralkodó felettünk, és bírák legyenek, és ne kelljen egy egész ilyen rendszert fenntartani, mert igenis mi fenntartunk börtönöket, amik rengetegbe kerülnek, ami az Ószövetségben nem volt. Fenntartunk olyan rendszereket, amik az Ószövetségben, amit Isten nem szeretne, hogy fenntartsunk, de fenntartunk. És ezek nagyon-nagyon-nagyon sokba kerülnek, rengetegbe kerülnek. És ehhez a mi adóforintjaink jelentik az alapot. És amikor azt mondjuk, hogy nyugdíjat szeretnék, és jó nyugdíjat szeretnék, és szeretnék abból tisztességesen megélni, akkor ahhoz nekem előbbe kell fizetnem. Vagy spórolnom kell, hogy akkor majd legyen egy bankszámlám, amiről jól tudok élni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sajnos van egy ilyen szemlélet, nem tudom, hogy a világon mindenütt, vagy csak itt Magyarországon van-e, hogy én kapni szeretnék az államtól. Tehát az állam azért van, hogy engem jól tartson, de ennek az árát fizesse meg valaki más, tehát ne én. De sajnos ez nem így működik, mert az állam is úgy működik pontosan, mint ahogy a ti háztartásotok otthon, hogy van egy mennyiségű bevétele, és van egy mennyiségű kiadása. És a kettőnek jobb esetben fedezni kéne egymást. Hát tudjuk, hogy nem fedezi, mert azért van olyan nagy hitelállományunk. Persze lehet vitatni, hogy hova megy a pénz, de Isten azt mondja, hogy ezzel nem kell törődnötök, mert ez egy rossz rendszer, amiből nem tudtok kilépni. Isten nem tud most meghallgatni ezért bennünket, úgyhogy fizessünk adót. Van még egy kérdés. De még egy, ami azt gondolom, hogy megint aktuális, mert amikor minden nap arról hallok, hogy mennyire jó a deviza hiteleseknek, mert most a svájci forint az így áll, meg úgy áll, akkor felmerül a kérdés, hogy a Biblia mit mond arra, hogy vegyünk-e fel hitelt, vagy ne vegyünk fel. Nem fogom megkérdezni, hogy kinek van hitele, bármilyen hitele. Mit mond a Biblia arról, hogy vegyünk-e fel hitelt, vagy ne? Igen, jobb adni, mint kapni. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy szeressétek egymást. Nyilván egy csomó dologról, a mai világról nem ír, de azt mondom, hogy elveket elmond, amilyen alapelvek mentén a mai világot talán meg lehet feleltetni neki, mert ugye a hitelhez kapcsolódik akár a kezesség kérdése is. Mert hogy amikor te hitelt veszel fel, akkor kezességet válasz azért, hogy te azt vissza fogod fizetni. Vagy esetleg másért válasz kezességet, mert ilyen is előfordul azért, ugye, hogy másért vállaltok kezességet, aki azt mondja, hogy majd én visszafizetem, aztán vagy igen, vagy nem. Példabeszédek könyvéből idézek. A 22. fejezet 26-27. verse. Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek. Ha nincs neked miből megadnod, miért vegye el a te ágyadat te alólad? Nem erről ettől zeng ma a média, hogy lakásárverezések, ugye kiköltözési moratórium, hogy hány ember elvesztette a házát, az életét, mindent, mert a bank elvitte. Mert kézbe csapott, aláírt, és azt mondta, hogy én biztos visszafizetem. Nyilván, hogy valaki túlvállalja magát, persze. Példabeszédek könyve 6. fejezet, 1. verse. Fiam, ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván kötelezted magad másért, szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel. Ezt míveld azért, fiam, és mensd ki magad, mert a te fele barátodnak kezébe jutottál. Eredj, alázd meg magad, és kényszerítsd fele barátodat. Még álmod se engedj szemeinek, se szemhunyást szemöldökidnek, szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből. Azért elég kemény szavak, tehát azt mondja, hogy semmiképp ne vállaljunk kezességet, és hogy ha mégis megtettük, akkor abból szabadítsuk ki magunkat. Mert hogy miért venné el valaki a fejünk fölül a házat, amikor nem kellene? Nem foglalok állást, azt mondom, hogy mindenki maga döntse el ennek alapján, hogy a hitel felvétel kérdése, az vajon a Biblia alapján hogyan áll. A kezesség kérdése, azt gondolom, hogy ez egyértelműbb, hogy kezességet ne vállaljunk, de ezt döntsétek el ti magatok. Az ige erről beszél, ilyen alapelveket tár elénk. Hát sok igét írtam még fel, amit most már nem olvasok fel, illetve egyetlen egy igét, illetve kettőt szeretnék még. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 1-19 versét olvassátok el ezeknek a fényében. Ugyanis itt arról beszél, hogy például ilyen igék vannak itt, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. És azért hozom ide ezeket az igéket, mert amikor azt mondom, hogy tized, meg második tized, meg adományok, akkor azért én pontosan tudom, hogy ez egy nagyon tetemes összeget tud kitenni, főleg azokhoz képest, akik mondjuk semmit nem fizetnek ilyen célra. És azt is tudom, hogy ma elég nehéz megélni. Hogy nagyon sok kiadás van, és nagyon sok olyan dolog van, ami, hát amikor elmegyünk csekket befizetni, akkor nem pár ezer forintot hagyunk ott, hanem sok-sok tízezret, meg akár százezret is. ezek hat nyomán nehéz kimondani azt, hogy igenis Isten azt mondja, hogy kötelességünk, mert ővé a pénzünk, nekünk nincs, mi sáfárai vagyunk, mi csak beosztói vagyunk, vagy mi csak szét elköltői vagyunk ennek az összegnek, és nincs jogunk dönteni afelett, hogy a tizedet, a második tizedet és az adományokat adjuk-e, vagy nem adjuk. Isten számon fog kérni, mert azt mondja, hogy eljön egy nap, amikor azt mondja, hogy maga elé állít, és erről is szólnak példázatok, hogy a sáfár így gazdálkodott, meg úgy gazdálkodott, és visszajött az ő gazdája, és számon kérte. Én azt értettem meg a Bibliában, hogy nincs jogunk e felett dönteni, hogy adom, vagy nem adom. Ez Isten pénze, kell, hogy adjuk. Ha adjuk, akkor már jó szívvel adjuk, és örömmel adjuk. De azért hoztam ezeket az igéket, mert ezek bátorítanak arra, hogyha Isten azt kéri tőlünk, hogy a jövedelmünknek akár a negyedét, mert ez már azt jelenti is lassan, hogy ott tartunk, hogy negyede, mert a 2-10% az 20% már, tehát hogy lassan a negyedénél tartunk, ha az adományokat is belevesszük, tehát a jövedelmünk negyedét odaadni, és nem a magunk céljaira fordítani, az igenis megterhelő. Szóval, hogy ezt nehéz kimondani. Főleg, hogyha a bruttó, a nettó fizeté, amit nettóba megkapok, abból a bruttó után adok tizedet, én így gyakorlom, és azt kell, hogy mondjam, hogy Isten hatalmas arra. Tehát, ha Isten ezt kéri, akkor azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban. A magad értelmére ne támaszkodjál. Nem kell azon gondolkozni, hogy fogok akkor én megélni, ha a nettó kis fizetésecskémből a bruttó után fogok tizedet fizetni. Ez az Úr dolga. Tehát ne nézzétek a mező liliomait, meg az égmadarait, hogy hogyan öltöznek. Vagy nézzétek. Semmit. Nem aratnak, nem vetnek, semmit nem tesznek, és Isten hogy gondoskodik róluk? Hogy mennyivel nem különben rólunk? Ezt tegyétek hit kérdésé és hit próbává, hogy vajon bíztok-e az Istenben annyira, hogy amit ő mond, hogy ezt így kell gyakorolni, és megvan az oka, hogy miért, hogy azt úgy gyakoroljátok-e, és hogy annak meg lesz-e az áldása. Végén Malakiás könyvéből szeretnék felolvasni, amit sokszor olvasunk, hála imádságnál. De én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt az igét, mert annyira biztató és bátorító, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és ő nem kér olyat, ami kárunkra van, még ha látszólag a magunk értelmére támaszkodva azzá is válhat. Azt mondja, hogy avagy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészében. Hozzátok be a tizedet, az első és a második tizedet. Nem mondja, csak az elsőt. Hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregeknek ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek ura. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt, és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek ura, melyet én szerzek, tulajdonom már lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, és az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Én ezt a bátorítást tenném a végére, mert tudom, hogy ez egy nehéz kérdés. Lehet, hogy ez egyik legnehezebb kérdés, amibe beleütközhet egy a hit útján járó ember, és nem feltétlenül egyszer ütközünk bele. Mert ezért ez a kísértés gyakran előjön, még akkor is, hogyha már eltökéltétek, és gyakoroljátok. Egy-egy nehezebb élethelyzet megkísérthet bennünket, hogy hozzányúljunk a második tizedhez, a tizedhez, vagy az adományt visszatartsuk. Hogy ez ugyanolyan hitpróba, mint a szombat megtartása, vagy bármilyen hitkérdés az életünkben, bízunk-e, és ez nem a pénzről szól, ez Istenhez való, Isten iránt való bizalomról szól, bízunk-e a világ mindenséget teremtő, az engem megteremtő, az engem fenntartó, és az értem meghalt Istenben. Aki azt szeretné, hogy itt a Földön is jól és biztonságban éljek, de azt szeretné, hogy üdvözüljek. Tehát amikor a tizedről, az adományokról és a pénzetekről van szó, akkor azt gondolom, hogy ez hitkérdés. És ti is tekintsetek rá így, hogy ez hitkérdés. És beszéljétek meg a Jóistennel, hogy ti nektek személy szerint milyen utakat és módokat mutat, hogy hogyan tudjátok megtalálni a második tizednek, vagy az adománynak a legjobb útját, az első tized útját meghatározta. Köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk, és bátorítalak benneteket, hogy majd meséljétek el a tapasztalataitokat, amiket már eddig is szereztetek, délutáni órán is, majd még ezután szereztek tapasztalatokat ezen a téren, azt is meséljétek el, és osszátok meg velünk. Köszönöm, és kívánom, hogy az Isten segítsen meg ebben bennünket, hogy jól értsük meg, és hogy helyesen tudjunk e szerint élni. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Előtt az előadás sorozatot elkezdeném. Én 1999 óta vagyok abban a kiváltságos helyzetben, hogy a római levelet taníthatom a főiskolánkon. A főiskolán 4 óra áll rendelkezésemre, hogy erről a levélről beszéljek, és ez borzasztóan kevés. Úgyhogy nekem külön kiváltság, hogy gyakorlatilag versről versre végig lehet menni ezen a levélen is. Mit kínál számunkra a római levélnek a megismerése? Magának a levélnek az elhelyezkedése a Bibliában is sokat mondó. Pál apostol levelei közül az első helyen szerepel az újszövetségi levélgyűjteményben, noha nem a legelső levele ez az apostolnak. Ha a legelső levél lenne az első helyen, akkor a tesszalonikai első levél lenne az. De a levél jelentőségét ez is aláhúzza, hogy amikor az újszövetségi iratgyűjteményt összerendezték kiadásra, hogy megjelenjen, akkor a páli levelek közül a rómaiakhoz írt levelet tették az első helyre. És nem véletlenül tették ezt, hogyha a Biblián belüli jelentőségéről gondolkozunk, akkor nagyon sok olyan gondolatra találhatunk, amelyről azt kell mondanunk, hogy bár a Biblia szól ezekről a kérdésekről, de ilyen összegzően, ilyen kifejtő módon egyedül a római levélben találkozhatunk bizonyos kérdésekkel. Rögtön el is mondom, hogy milyen kérdésekről van szó. Az első és legfontosabb kérdés magának az evangélium lényegének a kifejtése. Az egész Bibliát áthatja az evangélium, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében megjelenik az úgynevezett ős evangéliumban az evangélium örömhíre, az örömhír, de azt, hogy mit is jelent az evangélium lényegileg. Mit jelent az a kifejezés, hogy az ember megigazulhat, és az igazság nyomán joga lesz az örök életre, helyreállítatik a joga az örök életre. Ezt a gondolatot a Bibliában érvelő módon, módszeresen, rendszeresen kifejtve a római levélben találjuk meg. Majd látni fogjuk, ez lesz az első fő témánk, hogyha kezünkbe vettük ezt a kis témavázlatot, amely a római levélnek a gondolatmenetét részletezi, akkor láthatjuk is a feliratot, hogy az első fő téma a hit általi megigazulásnak a kifejtése. Az első fejezet 16. versétől a 8. fejezet 27. verséig tart ez a szakasz. Tehát mondhatjuk így, hogy a levélnek egy jelentős része fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha valaki az iránt érdeklődik, hogy hogyan tud az életben megváltozni, hogyan tud az élete átformálódni, hogyan tud egy rossz szokását legyőzni, hogyan tud jó lelkiismerethez jutni, megnyugodni a lelkiismeretében, akkor ezt a szakaszt kell megérteni hozzá. Mert itt Pál apostol végigvezeti a gondolatmenetet, hogy az Isten hogyan gondoskodik arról, hogy egy ember megváltozhasson, hogyan teremtett ehhez alapot, és milyen folyamatot kell végigjárnunk, végigélnünk, milyen gondolatokat kell megértenünk ahhoz, hogy ne hiába való küszködés legyen az életünkben, amikor szeretnénk megváltozni, hanem tényleg átformálódhasson az életünk. Aztán a második nagy téma sem kevésbé kis kérdés, ez a predesztinációnak a témaköre, a második fő része, fő gondolata a levélnek. Önmagában a szó is nagyon sok emberben bizonytalanságot kelt, sok emberben bizalmatlanságot kelt, eleve elrendelés gondolata. Én remélem, hogyha eljutunk majd ide és végig gondoljuk, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen csodálatos örömhír van ebben a gondolatban is, hogy az Isten gondoskodó Isten, gondviselő Isten, és ez a predesztináció, ez nem valami félelmetes üzenet, hanem az evangéliumnak szerves kiegészítése, egyfajta biztonságérzetet adhat az embernek, hogyha megérti ezt a gondolatot. De el kell mondanunk azt is, hogy ebben a levélben találjuk a rendszerezett kifejtését annak, hogy az Isten tényleg komolyan gondolta azt, hogy nem csak egyes kiváltságos embereknek kínálja fel a megoldást, az üdvösség lehetőségét, hanem minden ember előtt valóságosan kitárta a megváltozás és az üdvösség kapuját. Ebben a levélben találkozunk olyan gyakorlati etikai kérdésekkel, amelyeket máshol nem fejt ki a Biblia rendszerezve. Például az egyik nagyon fontos ilyen szakasz, hogy mit tegyünk akkor, amikor ellenségesen bánnak velünk. Hogyan dolgozzuk fel azt a teljesen hétköznapi, általános, mindennap ismétlődő élethelyzetet, hogy velünk valaki, ha egyébként lehet, hogy a barátunk, de ellenségesen viselkedik éppen. Milyen gyakorlati dolgokat lehet ilyenkor tenni? Mit miért tegyünk úgy? A gonoszt jóval győzd meg elvet, ez a levél fejti ki. Hogy lépésről lépésre mit lehet tenni.
De ugyanezt elmondhatjuk például az államhoz való viszonyról is. Jézus Krisztus maga is beszél az államhoz való viszonyról, de itt Pál apostol egy olyan gondolatmeneten megy végig, ahol az ember megért bizonyos összefüggéseket, és ezért egy képet kap arról, hogy hogyan gondolkozzon erről a kérdésről, hogyan viszonyuljon az állami hatalomhoz, hogyan viszonyuljon a törvényekhez, hogyan gondolkozzon a saját helyzetéről a társadalomban. És hát azt is elmondhatjuk, hogy ez a levél szól ilyen keresztény közösségben általános jelenségről is, hogy mi a teendő akkor, amikor egy keresztény közösségben, egy gyülekezetben nézeteltérés van egy kérdés kapcsán. Bizonyos tanításbeli kérdésekben, gyakorlati kérdésekben mit tegyen egy gyülekezet, és mit ne tegyen egy gyülekezet, mit tegyen egy ember akkor, hogyha nem ért egyet a másikkal. Milyen megoldás van erre? Ezt a 14. 15. fejezet fejti ki. Tehát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy jelentősége van a Biblián belül is. Bizonyos kérdéseket rendszerezve itt fejt ki az apostol. A teológia történetről, illetve egyáltalán a történelemről is elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy hatása volt. Fontos személyek írtak kommentárokat ehhez a levélhez, egy néhány személyt megemlítenék. Aquinói Szent Tamás írt kommentárt hozzá, Calvin János írt kommentárt hozzá, ezt nemrégiben kiadta a Calvin kiadó, lehet, hogy még lehet belőle kapni néhány példányt, bár ahogy hallottam, már elfogyott. De Karl Barth is írt kommentárt hozzá, a múlt századnak az egyik nagy teológusa. És azért mondtam, hogy történelmet alakított ez a levél, mert például Augustinus megtérése ehhez a levélhez kapcsolódik. A levélnek a 13. fejezetéből a 13. vers ragadta őt meg, és ez volt az, ami őt megfordította, elindította. Márpedig Augustinus személyisége, azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy azért az európai történelmet mindenképpen meghatározza az eszmeisége. De elmondhatjuk, még ennél nagyobb súlya is van ennek a levélnek. Luther Márton életében is hatalmas változást hozott ez a levél. Először 1513-ban ennek a levélnek a nyomán nyert békességet az Istennel. Luther rengeteget vívódott önmagával, bántotta a lelkiismeret, nem találta a nyugalmat, és amikor a levél első fejezet 16.-17. versét megértette, amit remélem, hogy ma este eljutunk idáig, és mi is megérthetünk, akkor ennek a megértésnek a nyomán békesség költözött Luther szívébe. Megtalált egy olyan kincset, amit utána nem engedett el, és 1515-ben, amikor Wittenbergben az egyetemen tanított, akkor a római levelet tanította. És azok a gondolatok, amik aztán a reformáció kapcsán megjelennek, azok a gondolatok ekkor érlelődnek meg Lutherben. 1515-ben tanítja ezt a levelet, és ekkor nyílik ki előtte úgy az evangélium, és nyílik meg úgy a Szentírás, ami aztán vitathatatlan hatással van a reformáció történelmére is. Én egy néhány sort szeretnék olvasni Luthertől, aki a Szentírás könyveihez, ugye ő fordította német nyelvre a Bibliát, a Szentírás könyveihez előszókat írt, amivel ajánlotta az egyes iratokat, és ebből szeretnék két kis részletet olvasni, hogy hogyan viszonyult ő a római levélhez. Ezt írja, hát ebben a kiadásban, az előszók kiadásban a 128. oldalról és a 142. oldalról idézek, ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer, avagy kellő figyelemmel olvasni, és szemlélni azt, s minél többször vesszük elő, annál szamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. És aztán, amikor hát leírja, hogy mikről szól a levél egy hosszasabb bevezetéssel, talán a leghosszabb bevezetést írja ehhez a levélhez, akkor a végén így összegzi. Mindent megtalálsz ebben a levélben, hozzá a legteljesebb bőséggel, amit egy keresztény embernek tudnia kell a törvény, az evangélium, a bűn, a büntetés, a hit, az igazság, Krisztus, Isten, a jó cselekedetek, a szeretet, a reménység és a kereszt értelmét. S azt, hogyan viselkedjünk az emberekkel, az szerint, hogy jámborok vagy bűnösök, erősek vagy gyengék, barátok vagy ellenségeke,
s ugyanígy önmagunkkal szemben. Mindez pedig olyan erősen megtámogatja az írásokkal, a maga és a próféták példájával, hogy ennél jobban nem is kívánhatnánk. És úgy tűnik azért, mintha Szent Pál e levélben a teljes keresztény és evangéliumi tanításokat röviden egybe akarta volna foglalni, bejáratot készítvén az Új Testamentum felé. Mert nem kétséges, hogy aki ezt a levelet szívébe véste, az Új Testamentum minden erejét és fényességét magáinak mondhatja. Ezért illő, hogy minden keresztény nagy jártasságot szerezzen, és folyvást gyakorolja magát benne. Mindehhez Isten adja a kegyelmét. Ezzel magának a levélnek a jelentőségéről nem szeretnék többet szólni. Én talán annyit hadd javasoljak mindenkinek, a következő alkalomra meg fogjuk szervezni azt is, hogy legyenek itt bibliák, hogyha valaki szeretné nyomon követni, akkor kézbe adhatjuk, és megteheti ezt. Sajnos mostanra nem sikerült ez, úgyhogy ez a következő alkalomtól lesz. De hadd javasoljam mindenkinek azt, hogy követve ezt a kis meghívót, feltüntettük minden alkalommal, hogy mely szakaszról lesz szó, hogy az előadás előtt is és után is olvassuk el néhányszor ezeket a szakaszokat, hogy személyesen átgondolhassuk, és a kérdéseink jobban kérdéseinket megfogalmazhassuk, és közelebb juthassunk a szöveghez. A levél bevezetéseként szeretnék szólni egyrészt arról, hogy milyen körülmények között keletkezett ez a levél, illetve arról, hogy akiknek címezte ezt a levelet Pál apostol, a római gyülekezet hogyan keletkezett, és mit tudhatunk róluk. A levélnek a keletkezési időpontja időszámításunk szerint 57-58 fordulójára tehető. A levelet Pál apostol Korintusból írta. Pál apostolnak 3 misszióútja volt, ez a 3. misszióútja volt, annak is az utolsó időszaka, és Pál apostol azt tervezte, ahogy a római levél 15. fejezetében ezt olvashatjuk, és mindjárt fel is fogom olvasni ezt a szakaszt, azt tervezte Pál apostol, hogy ő elmegy Jeruzsálembe, elviszi a korintusi gyülekezet és hát más akhája vidéki gyülekezeteknek az adományait, segítségét a jeruzsálemi szükségben levők számára, és miután ezt elintézte, és van egy bizonyos problémás kérdés, amit rendeznie kell a jeruzsálemi gyülekezetben, mert nem nagyon fogadták el az ő tevékenységét, és előítélettel tekintettek rá. De miután ezt megtette, azután, mivel ő azt értette meg, hogy befejezte az evangélium szolgálatát ezen a vidéken, azt tervezte, hogy elmegy Hispániába. Sajnos nincs nagy térképem, úgyhogy nem nagyon fogjuk látni, de hogyha valakinek van térképe erről a vidékről, akkor azt mondja itt Pál apostol ebben a szakaszban, a 15. fejezetben, a 18. verstől, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett már Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel már nincs helyem e tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, amikor Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálva a szenteknek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ő Jeruzsálemtől fogva, ugye a földközi tengernek a keleti részénél van, Palesztina területén, Jeruzsálemtől fogva Illíriáig betöltötte az evangéliumot, ez pedig a görög félszigetnek az északi területe. Ezt a területet, Kis-Ázsia területét Jeruzsálemtől fogva idáig betöltötte az evangéliummal, a 3 misszióút alatt gyülekezeteket alapított. Ezek a gyülekezetek, ezek élnek, tevékenykednek, növekednek az Isten ismeretében, és mivel Pál apostol a maga szolgálatát úgy értette meg, hogy neki nem az a feladata, hogy olyan helyeken hirdesse az evangéliumot, ahol már vannak hívők, ahol már képviselik az Isten beszédét, hanem olyan helyekre menjen, ahova még nem jutott el az evangélium, és mivel úgy látta, hogy ő itt már elvégezte a maga munkáját, föltörte a talajt, hogy így mondjam, behatolt ezekre a területekre, azt tervezte, hogy ő most elmegy Spanyolországba, elmegy Hispániába. De nem akart egyedül elmenni Hispániába.
Azt tervezte, hogy átutazik Rómán, és a római gyülekezetet megnyeri ahhoz, hogy együtt működjenek vele, mint a legnyugatabbi gyülekezet, együtt működjenek vele a hispániai misszió munkájában, a spanyolországi evangélium hirdetésben, és ennek a levélnek ez az oka, hogy keletkezett. Pál apostol már régóta készült eljutni Rómába, sokszor szeretett volna elmenni, és sokszor nem sikerült. Ennek a levélnek a megírása után sem sikerült rögtön, mert Jeruzsálemben nem úgy alakultak az események, ahogyan ő tervezte, ahogyan szerette volna. Jeruzsálemben fogságba kerül, 58-tól 61-ig fogságban van, 61-ben átszállítják Rómába, és ott raboskodik tovább 63-ig. Tehát Pál apostol terve, ez a terve, amit ő maga elé tűzött, ez valószínűleg nem valósult meg. Biztosan én nem merem állítani, hogy nem jutott el Hispániába, de az én ismereteim szerint nem jutott el Hispániába Pál apostol. Viszont a levelet magát, amikor megírja, azzal a céllal írja meg, hogy előkészítse ezt az utat. Előkészítse az utat, és megnyerje a római gyülekezetet a vele való együttmunkálkodásra. És ezt a levelet egyrészt azért kellett megírnia, hogy amikor evangélium hirdetésre mennek, akkor tisztán lássák a munkatársai, akik vele együtt fognak dolgozni a reménysége szerint, tisztán lássák, hogy mi az az evangélium, amit hirdetni fognak. Mi az az evangélium, amit át akarnak adni az embereknek. Ezért szól a levélnek egy nagyon nagy része kifejtő módon az evangéliumról, a hitből való megigazulás gondolatáról. De van egy másik dolog is. És itt majd egy kicsit a római gyülekezetről szólnom kell. A római gyülekezetben vannak bizonyos feszültségek. Ennek a történelmi okairól mindjárt szólok, de minden esetre Pál apostol tud egy nagyon nagy törvényszerűséget. Egymással konfliktusban levő emberek nem tudnak evangéliumot hirdetni. Ahhoz, hogy a gyülekezet hatékonyan tudjon vele együtt dolgozni Hispániában, ahhoz rendezni kell azokat a vitás kérdéseket, rendezni kell azt a helytelen viszonyulást, ami a gyülekezetben van. És ennek a levélnek ez is a célja. Patvarkodó emberekkel nem tud együtt dolgozni az evangélium hirdetésében, ahhoz először az evangéliumnak békességet kell teremteni az emberi kapcsolatokban, az egymáshoz való viszonyban. Márpedig ő nem akar egyedül dolgozni Hispániában, neki szüksége van a gyülekezet jelenlétére, támogatására, segítségére, nem egyszerűen anyagi segítségre, sátorkészítő emberként el tudta tartani magát, hanem arra a lelki támogatásra, hogy hívő testvérekkel együtt megy, és együtt imádkoznak, és együtt munkálkodnak az evangéliumért. A levél keletkezésének tehát ez a mindenek előtti oka, hogy szeretné megnyerni a gyülekezetet az együtt munkálkodásra a hispániai evangélium hirdetéshez, ehhez viszont érteniük kell az evangéliumot, látni kell azt a csodálatos evangéliumot, amit az Isten adott, és ennek az evangéliumnak a saját életükben békesség gyümölcsét kell, hogy teremje, meg kell, hogy változzon az egymáshoz való viszony is. Mi az, ami a római gyülekezetben problémát okozott? A római gyülekezet alapításáról nem sok konkrétumot tudunk. Egy biztos tény, hogy 58-ban már létezett, hiszen Pál apostol levelet írt nekik. Tehát ez nem vitás, hogy nem Pál apostol alapította, és nem vitás, hogy létezett ekkor már a gyülekezet. A legvalószínűbb az a feltevés, hogy ezt a gyülekezetet olyan zsidó emberek alkották, alapították, akik eljártak a jeruzsálemi ünnepekre, ceremoniális ünnepekre, és akik, mikor Jeruzsálemben jártak, találkoztak Jézus Krisztussal, találkoztak az evangélium üzenetével, és megragadta őket. A gyülekezetet tehát minden bizonnyal zsidó keresztények hozták létre, miközben fáradozni kezdtek a Rómában élő emberekért, és pogány keresztények is lettek, megtértek emberek. Azonban ezt Suetoniustól tudjuk, aki az első század végén írt, és a következőt jegyezte fel. Rómában időszámításunk szerint 49-ben született egy rendelet Claudius császártól, méghozzá azért, mert azt írja, hogy egy Krisztus nevű ember izgatása miatt hevesen zavargó zsidókat kiűzte Rómából Claudius. Nem merném biztosan állítani, hogy ez a bizonyos Krisztus nevű ember, ez maga Jézus Krisztus volt, és az evangélium üzenete volt, de hogyha az apostolok cselekedeteit nézzük,
akkor azt látjuk, hogy bizony Jézus neve kapcsán meghasonlás jött létre a zsidók között. Minden helyen, ahol az evangélium megjelent, minden helyen válaszút elé állította a zsidókat ez a tény, hogy Jézus személye, messiási fellépése, és ezért el lehet képzelni azt, hogy a római zsinagóga és a Rómában élő zsidó keresztények között konfliktus helyzet alakult ki. Versengés volt a Jézus körüli tanítás miatt, és hát Claudius császár ezt egy egyszerű módon gondolta megoldani, akkor az összes zsidót ki kell tiltani Rómából. Tehát, hogy így mondjam, a gyülekezetnek az alapító rétege, a gyülekezetnek az a tagsága, akik addig a vezető szerepet vitték, akik az evangéliumot elhozták Rómába, őket kitiltotta Claudius császár 49-ben, és majd csak 54-ben engedi vissza Néró császár őket, tehát 49-től 54-ig a római keresztény gyülekezet csak pogány keresztényekből állt, római állampolgárokból állt, akik ott maradhattak Rómában, 54 után pedig visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. Különben ez az oka annak, hogy bár Pál nem járt Rómában, mégis ennek a levélnek a végén találjuk a legtöbb személyes üdvözletet. Mert Pál apostol nagyon sok zsidó keresztény emberrel találkozott Kis-Ázsiában 49 után, a legközvetlenebb munkatársaival is így találkozott, Akvillával és Priscillával, őket is kitiltották Rómából, el kellett hagyniuk Rómát, és így találkoztak össze az apostollal. 54-ben visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. A keresztény kor kezdetén eleve volt egy konfliktus helyzet a zsidók és a pogány keresztények között, a zsidó keresztények és a pogány keresztények között. Ez kétoldalú dolog volt. A zsidó keresztények hozták magukkal azt a tipikus, hagyományos zsidó gondolkozást, amellyel Jézus Krisztusnak a saját tanítványai körében nagyon sokat kellett küzdeni. Ha csak arra gondolunk, az apostolok cselekedeteit olvasva, hogy Péter apostollal hogy kellett küzdeni az Istennek azért, hogy szóba álljon majd Kornélius századossal, látomást kellett megmutatni háromszor, és meg kellett utána külön kinyilatkoztatással erősíteni, hogy most jönnek emberek, de te ne félj elmenni velük. És ha arra gondolunk, hogy Péter apostol tanukat vitt magával, hogy amikor majd megtámadják őt emiatt, hogy pogány emberhez ment be beszélgetni, akkor legyenek, akik tanúskodnak róla, hogy milyen háttéren és hogyan tette ezt, akkor megértjük azt, hogy eleve volt egy konfliktus helyzet. Általában a zsidó gondolkozást nagyon jellemezte azt, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép. Jellemezte azt, hogy nekünk jár az üdvösség. Hogy ez nekünk a születési jognál fogva jár. Hát ez a magatartás önmagában eléggé ellenszenvessé tud válni egy olyan ember számára, akivel azt éreztetik, hogy ő csak másodrendű ember. Hogy körülbelül az a kép élt, hogy majd mi boldogan fogunk az Isten országában együtt enni, a pogányok meg kint fognak, a nyálukat sorgatják és nézik vágyakozva, de hát mi vagyunk az Isten kiválasztott népe. Ez volt az egyik oldal, ez alapvetően ott volt az őskeresztény korban, mint probléma, hogy ezt a kiválasztottság tudatot, ezt a büszkeséget sikerül-e levetkőzni, sikerül-e meglátni azt, hogy az Isten előtt minden ember egyformán kedves, minden ember egyformán fontos, és nincsen személyválogatás az Isten előtt. Ez az a kérdés, ami a római levélen végigvonul, hogy a zsidó és a pogány az Isten előtt egy. Nincsen személyválogatás köztük. Van eltérés abban, hogy milyen ismerettel rendelkeznek, de nincsen eltérés abban, amilyen helyzetben vannak, és nincsen eltérés abban, hogy az Isten hogyan tekint rájuk, hogy az Isten mindegyiket befogadja, és mindegyikhez szeretettel viszonyul. A pogányokban pedig ez a magatartás ellenállást váltott ki, és voltak, akik hajlamosak voltak azt megfogalmazni, hogy ti elvetettétek a Krisztust. Hát az lejárt a kiválasztottságotok. Ez pedig a másik oldal. De most ez viszont a római gyülekezetben, amelyet zsidó keresztények alapítottak, akiket aztán kitiltottak. Közben a pogány keresztények nyilván tovább erősödtek, megerősödtek, tovább kellett vinni a gyülekezeti életet. Most visszatér az a réteg, amely korábban vezető szerepet töltött be. Ismerjük az emberi természetet? Tudjuk, hogy mi következik ebből? Hát ezért kell szóljon Pál apostol ebben a levélben erről a kérdésről, mert ez a helyzet felerősítette azt az egyébként is meglevő konfliktust, ami minden keresztény gyülekezetben, ahol zsidók és pogányok együtt voltak, kérdés volt, a római gyülekezetben történelmi háttér miatt ez különösen éles kérdéssé válik. Ez a kérdés tehát áthatja a levelet, és ezt a konfliktus helyzetet, hogy a zsidók hogyan tekintsenek a pogányokra, hogy a pogányok hogyan tekintsenek a zsidókra, ezt a kérdést ezt ki kellett tisztázni ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak majd a hispániai evangélium hirdetésben.
Nos tehát a levél keletkezéséről, a római gyülekezet keletkezéséről is szóltam. Térjünk akkor most rá a levél megismerésére, és mielőtt az első 15 verset elolvasnám, azelőtt a levélnek a fő részeit hadd mondjam el, hogy hogyan is fog kinézni. Ugye a bevezetés az egy antik levélforma lesz, az első 15 vers a levélnek a bevezetése, ebből az első 7 vers maga a címzés. Utána a 16. verstől Pál apostol felcsillantja, megmutatja az evangélium értékét a 16. 17. versben, és utána egy módszeres kifejtéssel elkezdi végigvezetni a gondolatmenetet. Először arra tér rá, hogy na de kinek van szüksége erre, kinek van szüksége az evangéliumra. Utána arra mutat rá, hogy az evangélium alapja Jézus Krisztus áldozata. Utána arra mutat rá, hogy ennek mi az eredménye, hogyha valaki ezt személyes hittel megragadja. És utána rátér arra, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, a 6. fejezettől kezd el erről beszélni, hogy az ember akaratára van szükség, aztán a 7. fejezetben rámutat arra, hogy az akarat nem elég, ennél még többre van szükség, és a 8. fejezetben rámutat arra, hogy mi az a több, amit az Isten felkínál minden embernek. Ezután rátér a 2. nagy témára az apostol, amit az isteni előrerendelésként nevezhetünk meg, a predesztináció gondolatmenetére, de nem egyszerűen csak a predesztinációról szól, mert erről gyakorlatilag a 8. fejezet 28. versétől a fejezet végéig szól. Utána a 9. fejezettől a hitáltali megigazulás és az isteni gondviselés előre rendelkezés fényében beszél a zsidók és a pogányok kérdéséről. Ezt a kérdést fejti ki a 11. fejezet végéig, és utána a 12. fejezetben pedig gyakorlati kereszténység kérdéseiről szól, de mindazok fényében, ami eddig elhangzott. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 12. fejezettől mindennek a gyakorlati konzekvenciái következnek, azoknak a levonása következik, amiről végig szól. Utána a 9. fejezettől a hitáltali megigazulás és az isteni gondviselés előre rendelkezés fényében beszél a zsidók és a pogányok kérdéséről. Ezt a kérdést fejti ki a 11. fejezet végéig, és utána a 12. fejezetben pedig gyakorlati kereszténység kérdéseiről szól, de mindazok fényében, ami eddig elhangzott. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 12. fejezettől mindennek a gyakorlati konzekvenciái következnek, azoknak a levonása következik, amiről eddig szó volt, ez a gyakorlatban hogyan működik, mit jelent.

életben, az emberekhez való viszonyban, az államhoz való viszonyban és konfliktus helyzetekben. Ez tart a 15. fejezet 13. verséig, és akkor a 15. fejezet 14. versétől rátér a befejezésre. Tehát így öt nagy részre oszthatjuk ezt a levelet. A bevezetés, az első fő téma a hitáltali megigazulás, a második fő téma a predesztináció és a zsidó pogány kérdés, a harmadik fő téma a gyakorlati kereszténység kérdése, és végül a befejezés következik a levél végén. Akkor most elolvasnám a levélnek a bevezetését, és ha valakinél Biblia van, akkor a római levél első fejezetének az első 15 versét figyeljük meg most. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyítatott a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért. Akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fia evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörögve, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Gyakran elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez tehát a levél bevezetése és témafelütése. És hát, hogyha szakaszokra szeretnénk osztani, akkor az első hét vers az antik levélformának a követelményeit hordozza. Pál apostolt megnevezi, mint feladó, megnevezi a címzetteket a hetedik versben a római gyülekezetet, és a köszöntésben, ugye köszönti a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség az Istentől. De olyan különleges dolog az, hogy Pál apostol egy címzést, egy levél címzést hogyan tud evangélium hirdetésé alakulni. Azt fogjuk látni ebben, hogy az evangéliumot, amit ő kifejt, a levél összes témáját, mint egy belezsúfolja ebbe a köszöntésbe. Minden egyes témát, ami a levélben felmerül, ezt érinti az apostol ebben a köszöntésben. Utána a 8. verstől a 10. versig az imádságáról, a hálaadás hangzik fel, és egy imádkozásáról szól. A 11. verstől pedig a 15. versig megmutatja azt, hogy ő hogyan viszonyul a római gyülekezethez, mennyire vágyakozik arra, hogy találkozzanak egymással. A 16. 17. versben pedig összefoglalja, hogy mit kínál fel az evangélium az ember számára. Nézzük akkor ezeket a szakaszokat. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Ugye ez a feladó, Pál apostol, de magát Jézus Krisztus szolgájaként nevezi meg. Ez a szolgaszó nem adja vissza a magyarban azt az átlagos ember számára negatív gondolatot, ami a görög szövegben van. Itt egy olyan kifejezés van, amit így is fordíthatnánk, hogy rabszolga. Egy rabszolgatartó társadalomban Pál apostol magát Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatja be. Jézus Krisztus szolgájaként mutatja be. Vagyis azt mondja, hogy őt az Isten úgy szólította meg, és úgy érintette meg, hogy innentől kezdve ő rabszolgájaként tekint önmagára. Az Isten rabszolgája.

aki mindenben engedelmeskedni akar az Istennek. Számára ez nem megalázó, számára ez nem valami kényszerhelyzet, hanem őt úgy lenyűgözte az Isten személye, hogy ő nem tud mást mondani, mint hogy az Isten tekintélyét elismeri a maga élete fölött, és ő szolgálja az Istennek, akit az Isten viszont elhívott, kiválasztott, és ezzel utal arra a bibliai történetre, amit apostolok cselekedetében olvashatunk, hogy az Isten egyrészt megszólította a megtérésekor az apostolt, és már akkor azt mondta, hogy az evangélium hirdetésére elválasztotta, hogy mind a zsidók között, mind a pogányok között hirdesse az evangéliumot. Ezt a 9. fejezetben olvassuk az apostolok cselekedetében. De utána leírja az apostolok cselekedete az első misszióútnak az indulását is. Az apostolok cselekedete 13. fejezetében leírja azt, hogy az antiochiai gyülekezetben hirdette Pál apostol az evangéliumot, és az antiochiai gyülekezetben hívta le az Isten arra, ismertette fel a gyülekezettel és minnyájukkal, hogy az Isten kiválasztotta az apostolt, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, menjen és újabb területeken szólaltassa meg az evangéliumot. Az Isten választotta el Pál apostolt az evangélium hirdetésére, és a második verstől rátér arra, hogy mit jelent számára az evangélium. Figyeljük meg, hogy innentől végig az evangéliumról fog beszélni, a 7. versig. Amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is a Jézus Krisztusnak elhívottai. Ezt mind az evangéliumról mondja. Az első dolog, amit elmond az evangéliumról, hogy ezt az Isten előre megígért az ő prófétái által. Itt hadd mondjam el azt, hogy ez az eleve szó, mondhatnánk így is, hogy eleve javítsuk ki előrére. Az eleve szó egy kicsit más jelentéstartalmat hordoz számunkra, mint az előre szó. Nem mondom, hogy semmi köze nincs egymáshoz, de én azt hiszem, hogy félreviszi az ember gondolkozását. Ezért, ha ezt látjuk a római levélben, azt tudhatjuk, hogy az eleve szó mögött az eredeti görög szövegben a pro igekötő van, ami szó szerint annyit jelent, hogy előre. Előre megígérte az Isten a prófétai írásokban az evangéliumot. Az az evangélium, amit Pál apostol hirdet, az nem valami hitújítás. Az nem valamiféle új tan, amivel ő most megháborítja a jól bejáratott hitéletet a zsidók körében. Ez az evangélium az az evangélium, amit az ószövetségi prófétákon keresztül az Isten meghirdetett. Csodálatos tanulmány ez is a Bibliában, hogy mi mindent lehetett tudni Jézus Krisztus életéről az ószövetségi proféciák segítségével. Pál apostol ezzel az egy mondattal el akarja hárítani mindazokat a vádakat, amelyek arra irányulnak, hogy ő valamiféle hitújítóként lép fel, vagy hogy ő valami olyan dologról szól, amivel szemben hát legalábbis gyanakodni kell, vagy elővigyázattal kell lenni, mert erről nem tudtak a mi atyáink. Pál azt mondja, hogy ezt az Isten előre megígérte a prófétai írásokban. Nem egy új dolog az, amit ő hirdet, ezt meg lehet ismerni, utána lehet járni, le lehet ellenőrizni. Az evangélium Jézus Krisztusról szól. Az evangélium közepe, lényege, Jézus Krisztus személye, ezért ezzel folytatja az apostol az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki az Isten fiának bizonyult ugyanakkor a Szentlélek által a halálból való feltámadás nyomán, a mi Urunk Jézus Krisztus felől. Jézus Krisztusról szól az evangélium, az ő személyétől nem lehet külön választani a jó hírt. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, császári feliratokat, üzeneteket neveztek így ebben a korban, de lefoglalt fogalommá vált. Az Isten üzenete, jó híre az ember számára nem választható külön Jézus személyétől, és Jézus személyéről két nagyon fontos dolgot mond el, vagy három nagyon fontos dolgot mond el itt az apostol. Az első dolog, amit elmond, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint. Itt a görög szöveg egy mindannyiunk számára érthető kifejezést használ, annyira drasztikusan fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus személyében velünk volt az Isten emberi testben, emberként megjelent, emberként élt közöttünk, és ezért elmondhatjuk, hogy ő mindazokat át tudja érezni, azokat a küzdelmeket és megpróbáltatásokat, amiken mi keresztül megyünk. Mert ő is emberből volt, hogy így fogalmazzak, ő is emberként, emberi természetet örökölve Máriától élt ezen a földön. Így mondja a görög szövege, ez a kifejezés
kifejezés van itt. Ex spermatos dauit. Halljuk a szót, ugye? Sperma. Az átörökítő anyagra utal az apostol, hogy Jézus Krisztus nem csak külső emberi alakban jelent meg az emberek előtt. Ő nem egy színjátékot végzett, hogy őt az emberi nyomorúságok belülről nem érintették meg, nem kellett küzdeni, csak éppen emberi testben volt itt köztünk külső alakban megjelenve, hanem azt mondja, hogy Jézus örökölte az emberi természetet Máriától. Ez az egyik oldalon. Erre a gondolatra a római levélben a 8. fejezetben fog visszatérni az apostol, ahol amikor eljutunk oda, látni fogjuk, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a ténynek, hogy Jézus Krisztus valóságosan emberré lett közöttünk, hogy Jézus Krisztus örökölte az emberi örökséget Mária vonalán. Másik oldalon viszont rögtön megszólal az a kettősség, hogy az a gyermek, aki születni fog, ahogy Lukács evangéliuma fogalmazza, szentnek neveztetik, az Isten fiának hivatik. Hiszen a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Jézus Krisztus hatalmas bizonyíték van, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Krisztus halálból való feltámadása több mindent igazol az ember előtt, és az egyik bizonyíték, hogy az, amit ő önmagáról állított, hogy ő az Istentől jött, hogy ő az Isten fia, a szónak egy különleges értelmében, a római levélben szintén szerepel ez a gondolat, hogy mi a különbség az ember Isten fiúsága és Jézus Krisztus Isten fiúsága között. A 9. fejezetben, ha jól emlékszem, az 5. versben van a hüioteszi a kifejezés a görögben, ami azt jelenti, hogy adoptálás. A különbség a két csoport között, Jézus Krisztus és az ember között, vagy más teremtmények között, az, mint a természetes leszármazott és az adoptált gyermek között. Mi az Isten teremtményei vagyunk, és az Isten gyermekeivé fogadott minket. Jézus Krisztus pedig az Isten egyszülött fia. Aki megszületett, az maga isteni természettel rendelkező lény, ahogyan én rendelkezem az én szüleim természetével. Mert hogy az Istentől született Jézus Krisztus. Ő ezt állította magáról következetesen, ezért meg akarták kövezni következetesen, az Isten pedig hatalmasan bizonyítékot adott arra, hogy amit Jézus állított, az volt ez igaz. Ő valóban az Isten fia, ő valóban isteni személy volt ezen a földön. Az evangéliumban tehát rögtön ez a kettősség jelenik meg, hogy az Isten összekötötte a mennyet és a földet. Ő isteni személy, de ember. Hús, vér, valóságos ember. Az ő személyében az ember és az Isten egy személyben találkozott össze. Én nem tudom megmagyarázni. De a Biblia ezt nagyon határozottan mondja ki. Határozottan mondja ki, hogy abban találjuk a megoldást, abban a kapcsolódásban, ami Jézus életében létrejött. Ahogyan összekapcsolódott Krisztus életében az isteni és az emberi, ugyanez ismétlődik meg minden ember életében, és ebben van a megoldás az ember számára. Ezután még egy dologra utal, mégpedig arra, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez pedig arra utal, hogy Krisztus halála által vettük a kegyelmet. Az 5. verset így olvassuk, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért. Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet, a bűnrendezés gondolata merül itt fel, erről a kérdésről majd a 3. fejezet 24. versétől a 27. verséig olvasunk egészen részletesen, hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalni, és mi ennek a halálnak és feltámadásnak a nyomán nyertünk kegyelmet az Istentől. Amit ki szeretnék emelni, az nagyon érdekes, hogy Pál apostol a kegyelmet összekapcsolja az apostolsággal. Mi Jézus Krisztus által nem csak kegyelmet nyerünk, hanem apostolságot nyerünk, így is megfogalmazhatnánk, hogy minden kegyelem mellé jár egy apostolság is. Aki kegyelmet vesz, nyer az Istentől, vagyis az az ember, aki átéli azt, hogy nincs emberi megoldás. És az Isten hozott megoldást. Aki átéli azt, hogy mi nem érdemeljük meg ezt a megoldást, hogy ez az Isten jó indulatán múlik, hogy ez kegyelemből van, és nem érdemek szerint van. Aki elnyeri azt a békességet, ami ezzel együtt jár, az az ember nem tudja elhallgatni az evangéliumot. Azt az embert szétfeszíti belülről az a vágy, hogy továbbadja azt az örömhírt, amit megtalált. Ezért a kegyelem mellé mindig apostolság jár. Az apostol szó, az egyszerűen annyit jelent, hogy követ küldött. Azt az embert, akit az isteni kegyelem megszólított, abban a pillanatban,
az isteni kegyelem követté és küldötté formál, hogy mondja el másoknak az örömhírt, mondja el másoknak a megoldást. Követe és küldötte nem lehet az ember az Istennek a kegyelem nélkül. Különben mit hirdet? Elmondani azt az embereknek, hogy nagy bajban vagyunk? Sovány vigasz számomra. Erről minden gondolkozó ember tud, nem? Erről mindenki, aki nem dugja homokba a fejét, tud, hogy nagyon nagy bajban van. Na de ennél többre van szükségünk. Köszönöm, hogyha a diagnózist felállítják rólam, csak a megoldást nem mondják meg. Kegyelem nélkül nem lehet követe és küldette az ember az Istennek. De aki kegyelmet vett, az nem tudja elhallgatni a kegyelmet, hanem követévé, küldöttjévé válik az Istennek. Oda-vissza dolog. Aki kegyelmet vett, az követté válik. Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett. Ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot,

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe.
és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni. De Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait, és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe, a zsidó nép elfogadta volna a messiást. És ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be, a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve. Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is, ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagy vacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 iga ökröt vett, azért nem tud elmenni. A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy,
hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a három emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagyvacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy öt iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Egy mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni,

sok példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy mennyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívásra ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak, hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is. Ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképp a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult, és azoknak a városait elpusztította és felégette. Ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallás, ez csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka, a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert,
akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki, barátom, mi

úton jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és ez a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet. Tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye? Mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondaná, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk, ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a mennyegzőre, hanem a mennyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy mennyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a mennyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a mennyegzői ruhát. Ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl mennyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a mennyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, annak mellékelték a mennyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a mennyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a mennyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes, képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető négy Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak ugye a Bibliának mondjuk három fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve 3. fejezete az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon.
Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpárról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű, jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának, hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyrehozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzünk az Ézsaiás 64:5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem?
Nagyon félelmetes bibliavers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a jó Isten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott, és az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefalevél ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre, amikor az ember felöltözött fügefalevél ruhába volt, mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jelezni akarta az Isten, hogy a fügefalevél ruha az nem megoldás. Fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és ez sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának, az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye? Tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, hogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében,
amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia 100-szor és 1000-szer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember? Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott kezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főben járó nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a menyegzői sokasságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogyha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük,
és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérén is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember egy kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodícia beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmaga erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát.
harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog, védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így éltem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyet Pál apostol biztatta ugye a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged, rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség, rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mintha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt, és ugye erre épít, erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged, rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából, hatvetünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztus, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát, hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni,
amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál. Tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy szentélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és ez a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van, minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet. Sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy
hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jelen átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a susárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy hogy befeketítenek bennünket, hogy hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk. És ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és hát tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvény, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű Zsoltár, ez a 112. Zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a zsoltárokat, még egy zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. Zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak. Sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani. Egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogyha én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az 1. Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része az a Bibliának, ez az 1. Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol, hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban?
Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó laodicei üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és Jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás, amikor így szól a Jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének rúdsága. Ugyanaz a mezítelenség rúdsága a 3.18-ban, mint a 16-15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet, hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazda, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék, a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, amelynek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiknek az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egy más életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást.
Az ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség, ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás, ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és azt, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a Istennek van erre ereje, és az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De
De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi. Szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében a ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a Jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelme van, küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek
a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a Jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre is, mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segítette, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy

És hogyha az sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb. De ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz. És nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt ő Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben. Tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Ez arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága. Ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kendbe a szemédet, hogy rás, tehát

0: hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit, a hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazság is szeretet nélkül egy kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk, akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes. Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hit által éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma, szent ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt. A nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe juthat a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval én nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kiátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte a előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Stb. Aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett ebből az egész dologból, egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngolt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végülis az Isten törvénye az ő jelleme, tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem, és csak Krisztussal együtt járás által juthat el az ember még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézzem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az Atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az Atyának, és úgy tudta az Atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja ki, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat ennek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret...
1: Adventnet Rádió Magyarországról.